0: alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 24 fokos.
3: Manna.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Cici Winans. And I pray that this song, That's My King, will encourage.
2: Imádkozom, hogy ez a dal bátorítson mindenkit, aki hallja. Ez egy olyan dal, amely emlékeztet bennünket arra, hogy kit szolgálunk, hogy Istent szolgáljuk, akinek mindenható ereje van. Ő ismeri a mindenséget. Ő a lelkipásztor, aki szolgál téged, az árvák atya, anyja az anyátlanoknak, és amikor eszedbe jut, hogy ki ő az életedben, lehet, hogy nem tudsz segíteni magadon, de akkor is dicsérheted. Ez a dal egy buzdító kiáltás nekünk és a megmentő mindenhatónak, hogy imádkozunk, hogy téged is bátorítson.
1: Hey, this is Cici Winans, and you're about to hear my new single, That's My King.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Prophets. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Még ha minden halottnak látszik is az életedben, száraz csontoknak, hogyha elkezded Isten szavát profétálni azoknak a csontoknak, akkor erő lesz a szavaidban. Meg kell szabadulnunk az életünkben lévő kettősségtől. A Jakab levél azt mondja, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Nos, én azt akarom, hogy erő legyen a szavaimban, amikor hozzátok beszélek. Erős kenetnek kell lennie a szavaimon, ha azt várom el, hogy itt üljetek és meghallgassatok, aztán még vissza is gyertek újra és újra, meg hogy nap mint nap megnézzétek a tévéadásokat. Muszáj, hogy kenet legyen a szavaimon. De nem lesz kenet a szavaimon, hogyha itt... A nyilvánosság előtt megpróbálom az Isten igéjét prédikálni, de otthon... Zárt ajtók mögött meg mindenféle istentelen célra használom a beszédemet. Ezért kérve kérlek benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert Istennek szüksége van rátok, szeretne használni benneteket. Szeretné növelni az életeteken lévő kenetet, a Szent Szellem erejét az életetekben, de nektek kell együttműködni vele. A szavak elképesztő, teremtő erőt hordoznak. Nézzük meg az Ézsaiás 55-öt. Ézsaiás 55:10-11. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Szóval gondoljatok most az esőre és a hóra. Lehullanak az égből, megöntözik a földet, és ettől csirázik ki a mag, ami aztán jó gyümölcsöt terem. Azt mondja, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, anélkül, hogy hatást fejtene ki és hasznossá lenne, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ez azt jelenti számomra, hogyha kimondom az Isten igéjét, akkor nem az én szavaim, hanem az Isten igéje, amit kimondok, megöntözi azokat a magokat, amelyeket a különféle tevékenységeimmel vetettem el, és növekedést ad nekik. Például, ha szorgalmasan fizeted a tized, és adakozol, akkor óvatosan beszélj a pénzügyeidről. Ha magot vetettél az Isten királyságának talajába, akkor ne öld meg azt a magot azzal, hogy negatív dolgokat mondasz a pénzügyi jövődről. Soha nem fogok kijönni az adósságból, soha nem lesz elég pénzem, és semmire sem futja majd. Nem, én fizetek tizedet, és adakozom. Így Isten gondoskodni fog a szükségeimről. Első vagyok, nem utolsó. Fölül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a nemzetemnek, de soha nem kell kölcsön vennem. Tudjátok, gondolhatjátok, hogy ez lehetetlen, ha ezt akarjátok hinni, de én tudom, hogy nem az. Van egy megvallás listám, amit még 1977-ben írtam össze, mielőtt még prédikációkat hallottam volna erről. Nagyon negatív ember voltam, és Isten azt mondta, hogy többé ne legyek az. Aztán 6 hónap elteltével azt mondtam, nos, most már nem vagyok negatív, de semmi sem változott. Erre azt felelte, igen, mert még semmi pozitívat nem mondtál. Szóval az nem elég, hogy csak befogjuk a szánkat, ki is kell mondani a megfelelő dolgokat. Amen? Szóval nekem ezt soha senki nem mondta. Soha nem hallottam erről senkit prédikálni. Soha nem olvastam erről, de Isten úgy vezetett, hogy írjak egy megvallás listát, hogy minden, amit mondok, azt az ígére alapozzam, és kezdjem el hangosan megvallani őket 2-szer egy nap. Az volt az egyik dolog, amit akkoriban elkezdtem megvallani, hogy én első vagyok, nem utolsó, felül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a többi népnek, de nem szorulok kölcsönre. Ez az 5 Mózes 28-ban van, és csodás, csodás és csodálatos módon. Isten nekünk adta ezt a világméretű szolgálatot, amin keresztül tévékben prédikálunk, a világ 2/3 fognak minket, az egész világon evangelizálunk, 18 országban vannak irodáink, és mindeközben egy fillér kamatot sem fizettünk. Mindent, amit valaha is vettünk, azért készpénzben fizettünk. Nos, néhányan azt gondolhatjátok. Biztosan nagyon jó neked. Tudjátok, nem voltatok ott, amikor a házamban járkáltam. Még semmi pénzem nem volt, a gyermekeimnek használt ruhákat vettem, és még senki nem hívott prédikálni sehová. Csak egy összetört, zavarodott nő voltam, akit régen molesztáltak, de hittem Istenben, és bíztam benne, hogy gyógyulást hoz az életembe, és úgy éreztem, hogy elhívott engem, hogy tanítsak. De még csak egy kis 25 fős biblia tanulmányozó körben tanítottam. Nem voltatok ott, amikor körbejártam a házban, és megvallottam, az első vagyok, nem az utolsó, felül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a többi népnek, de nem szorulok kölcsönre. El sem tudom képzelni, hogy mennyi pénzt tudtunk megspórolni, amit aztán befektettünk Isten királyságába, amihez Isten adta a bölcsességet, hogy hogyan csináljuk ezt. És nem azt mondom, hogy rossz, ha másként csinálod, csak azt mondom, hogy hiszem, mindez annak a gyümölcse, hogy évekig megvallottam azt az igét. Amikor még kicsik voltak a gyerekeim, volt egy másik dolog is a megvallás listámon. És tudjátok, amikor elkezdtem megvallani ezeket a dolgokat, akkor még egyik sem volt igaz az életemre. Egyik sem. És idiótának éreztem magamat. Mindenki szeret engem, és én is szeretek mindenkit. Az emberek ki nem állhattak, és én sem szerettem őket. Mondok még egy jót. Dávid fiam, ő a legidősebb fiam, kedves természetű és nem lázadó. Nos, én örültem, amikor 18 évesen elköltözött otthonról. De most ő az, aki kint van Afrikában, és előkészíti a következő szolgálatunkat. Ő irányítja a világmissziós programot. Óvatosnak kell lenned, hogy mit mondasz a gyerekeidről. Ó, soha nem viszed majd semmire, semmit sem tudsz jól csinálni. Fejezd be ezt, fejezd be, fejezd be. Soha ne fordulj oda a gyerekedhez azzal, hogy rossz fiú vagy, rossz fiú vagy. Nem, mondd azt, amit tettél, az rossz, de te jó vagy. Tele vagy jó tulajdonságokkal. Mondd azt a gyerekeidnek, mindenre képes vagy Krisztus által, aki megerősít téged. Taníts meg nekik, hogy senkivel nem kell összehasonlítaniuk magukat, hogy különlegesek, és Istentől kapott képességeik vannak. Taníts meg nekik azokat, amiket a szüleid talán nem tudtak megtanítani neked. A lányom Laura, aki itt volt tegnap, azt mondtam, a lányom Laura isteni bölcsesség szerint él, fegyelmezett, és tele van energiával. Ő volt a leglustább, legrendetlenebb. Állandóan veszekedtem vele a rendetlenség miatt, amit maga után hagyott. Nos, ma már ő segít nekem. Jól teszed, ha elkezdesz jó dolgokat mondani a gyerekeidről, még akkor is, amikor még nem igazak azok. Hívd létre a nem létezőket. Olyan Istent szolgálunk, aki úgy beszél a nem létező dolgokról, mintha léteznének. Többé ne beszélj úgy a meglévő dolgokról, mintha mindig úgy maradnának, vagy még rosszabbra fordulnának. Nos, ez soha nem fog megváltozni, te soha nem fogsz változni, soha nem lesz pénzem. Igyekszem, testvérnő. Remélem érzékelitek, amit én érzek számotokra a szellememben. De ez egy olyan dolog, amiben következetesnek kell lennetek. Újra és újra és újra. Újra kell tennetek ezt. Dave és én még mindig gyakoroljuk ezt. Dave-nek van egy könyve, tele van megvallásokkal, amit minden nap kimond önmagára, a családunkra, a szolgálatunkra, a támogató partnereinkre. Jó dolgokat vallunk meg az életedre. Miközben megtanítjuk, hogy tedd ezt saját magad is. A következő nagyon kedves számomra, mert annyira szerettem volna, ha valaki megkér, hogy prédikáljak valahol, és akkor még csak egy 25 fős bibliakört vezettem, de az egyik megvallásom ez volt. Minden nap prédikálni hív valaki, személyesen, telefonon vagy levélben. És ez ma már valóság. Ez is jó volt. Engedelmes feleség vagyok, és nincs bennem lázadás. Dave nagyon örült, amikor elkezdtem ezt megvallani. Ó, te jó ég! Akkora szám volt, és soha be nem állt. Nekem aztán senki nem mondhatta meg, hogy mit tegyek. Nem bizony. Aztán láttam azt, feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Dolgot a Bibliában. Végül eljutottam odáig, de beletelt egy kis időbe. Az egyik megvallásom ez volt. Az Isten igéjének tanítója vagyok. De jó ég! Olyan sok mindenre emlékeztet ez. Bár csak tudnátok, milyen állapotban voltam, amikor elkezdtem ezt csinálni. Bár csak megértenétek, hogy mekkora munkát végzett bennem az Isten igéje. Ezért tanítom én az igét olyan erőteljesen, mert tudom, hogy erő van az Isten igéjében, ami megváltoztatja az életedet, ha azt szerint élsz, ha szereted, kimondod, megvallod, gondolkozol rajta, és a legfontosabb dologgá teszed az életedben. Az egyik másik dolog, amit megvallottam, hogy minden gyermekemnek keresztény házastársa lesz. Akkor még egyikőjük sem volt házas, de most mindannyian keresztény házastársal élnek. Dicsőség az Úrnak ezért. Az ige működik. Az én igém, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Mindig emlékeztetem magamat erre, amikor belekezdek egy prédikáció sorozatba. Hiszem, hogy az ige, amit kimondok, elvégez valamit az életetekben. Elvetem az ige magját a szívetek talajába, és az nem tér vissza üresen. Növekedni fogtok, változni, és az életetek jobbá válik, és Isten is több dicsőséget nyer rajtatok keresztül. Kezd el megprofétálni a jövődet. Olyan sok csodálatos igevers van. Az Ézsaiás 46:10 azt mondja, előre megmondtam a jövendőt. Az Ézsaiás 42:9 azt mondja, a régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Bármit is akarsz megtörténni, látni, el kell kezdened úgy beszélni róla, mintha már megtörtént volna. Ezért mondom, hogy mondjátok ki rendszeresen, Isten dolgozik az életemben. Lehet, hogy nem látom, de Isten dolgozik. Isten munkálkodik a gyermekeimben. Isten dolgozik a házastársamban. Isten dolgozik a pénzügyeimben. Isten dolgozik. És szerintem valahányszor ezt mondod, Isten lehet, hogy még egy angyalt ráállít az ügyedre, hogy egy kicsivel több dolgot elvégezzen. A Biblia azt mondja, hogy az angyalok az Isten igéjére figyelnek. Isten angyalokat rendelt mellénk, hogy segítsenek minket az életben. Őrző angyalokat, segítő angyalokat, akik támogatnak. Olyanokat, akik védelmeznek minket, de ők nem figyelnek a panaszkodásra. Ugyan már, néhányatoknak az angyalai nagyon unatkoznak, mert nem tudják, mit tegyenek. Fogd őket munkára, mondd azt, oké, angyalok, ideje felkelni, most dolgozni fogunk. Én vagyok az első, nem az utolsó, felül vagyok és nem alul. Más nemzeteknek adok kölcsön, de én nem szorulok kölcsönre. Áldás vagyok, bármerre megyek. Isten betölti minden szükségemet az ő dicsőségének gazdagsága szerint. A Szent Szellem gyümölcseiben járok, szeretetben, örömben, békességben, türelemben, jóságban, kedvességben, és így tovább és tovább. Ezékiel 37. Növekszik a tűz a bensőtökben. Érzem. Az legyen az első dolgod, hogy hazamész, és megcsinálod a házi feladatodat. Elő kell venned egy papírt, erre azt mondod, szerintem én majd megveszem a könyvedet, Joyce, és a te listádat használom. Nem, a lustaságot már félretettük. Jó, vedd meg a könyvet. Én és az én nagy szám a címe. Vedd meg. Ha kifogytunk, rendeld meg. Használhatod a listát mintának, de csináld meg a házi feladatodat. Írd le azokat a dolgokat, amikre tudod, hogy szükséged van, és amiket szeretnél, hogy megváltozzanak az életedben és a családodban. Írj utána egy igét, aztán mondd ki az Isten igéjét, az Úr megragadott engem, Ezekiel 37:1. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben, tele volt emberi csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Száraz csontok. Istenem, úgy érzem magam, mint egy zsák száraz csont. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, csak te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj egy csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Nagyon szeretem ezt. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy ti száraz csontok életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a mindenható, aki hűséget és engedelmes szolgálatot kíván. Figyeljétek, mi történik a hetedik versben. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Aztán a tizedik vers folytatja. És hirtelen a száraz csontok lábra álltak. Egy hatalmas sereg, tele Isten szellemével. Nem érdekel, hány halott száraz csont van az életedben. Még ha minden halottnak látszik is az életedben, száraz csontoknak, hogyha elkezded Isten szavát profétálni azoknak a csontoknak, akkor erő lesz a szavaidban. Amen. Tehát hatással lehetsz a jövődre azzal, ahogyan most beszélsz önmagadról. Hatással lehetsz a jövődre azzal, ahogyan a jövődről beszélsz. Nagy hatással van a jövődre az, ahogyan egy próba vagy megpróbáltatás során beszélsz. Amikor Jézus egyre közelebb volt a keresztre feszítéshez, azt mondta a tanítványainak, ez a János 14-ben van feljegyezve, eljött az idő, amiről beszéltem nektek. Aztán azt mondta nekik, már nem sokat beszélek veletek. Ez érdekes szerintem. A János 14.30-ban van. Már nem sokat beszélek veletek. Miért mondaná ilyesmit? Az Ézsaiás 53-ban az áll, mint a bárány, mikor vágóhídra viszik, ő sem nyitotta ki a száját. Miről szól ez? Ezt soha nem értettem, amíg az előző igét meg nem értettem. Amikor nagy fájdalomban volt, még Jézus is azt választotta, hogy nem mond semmit. Tudod miért? Mert sokszor, amikor fáj nekünk valami, ha kinyitjuk a szánkat, akkor hajlamosak vagyunk rossz dolgot mondani. Ezért, ha valami problémád adódik, ne rohanj a telefonhoz a szokásos módon. Nem fogod elhinni, újra megtörtént. Tudod, valahányszor pénzhez jutok, a gonosz elveszi, belebetegszem ebbe, elegem van, utálom az életemet. Nos, szerinted mit tegyek, Mariskám? Miért nem hagysz fel azzal, hogy olyan emberektől kérj tanácsot, akik maguk sem tudják, hogy mit tegyenek? Menj és beszélj Istennel! Nos, befogom a számat, és nem nyitom ki, kivéve, ha valami jót tudok mondani. Időnként inkább maradj csöndben. Amen? Mert amikor problémánk van, akkor el akarjuk mondani, közölni másokkal. Blablabla. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, ma itt maradok az alkalom után, és gyere bátran, mesélj a problémáidról. Te jó ég! Vajon hányan lennének elégből csak azt mondani, tudod mit, Joyce? Nincs mit mondanom neked. Hagylak hazamenni, én áldott vagyok. Ez nagy dolog lenne, igaz? Nos, van egy másik dolog, ami hatással van a jövőre, az az, ha megtartod a szavadat. Ha az ige emberei akarunk lenni, akkor hinnünk kell az igét, szólnunk kell azt, és aztán meg kell tartanunk a szavunkat. Ahogy Isten is megtartja az övét, ha azt mondod valakinek, hogy felhívod holnap, akkor hívd fel holnap, és ha nem tudod felhívni őt holnap, akkor hívast fel őt valakivel, aki megmondja neki, hogy nem tudod felhívni őt holnap. És ha ezek egyikét sem tudod megtenni, akkor hívd fel, amilyen gyorsan csak tudod, és magyarázd meg neki, hogy miért nem hívtad őt időben. Ha azt mondod a gyerekeidnek, hogy csinálni fogsz valamit, akkor tedd azt, tartsd a szavad, tartsd meg, amit ígértél. Bár csak lenne időm erre, de sajnos nincs. De a Prédikátor könyve 5. részében az áll, hogy ha nem tartjuk meg az Istennek tett ígéreteinket és fogadalmainkat, akkor ő tönkre teszi a kezünk munkáját. Nagyon fontos ez. Manapság nagyon nehéz olyan embert találni, aki megteszi, amit mondott. Hányan látjátok, hogy ez egyre nagyobb problémává válik? Nos, számunkra ez nem lehet probléma. A szavaink a kapcsolataink jövőjére is befolyással vannak. Sok ember azért vált el, mert rossz szavakat mondott, vagy nem mondott ki jó szavakat. Hadd mondjak valamit. Ha a házasságod elég zűrös most, akkor én hiszem, hogy ha hazamész és hittel a jó dolgokat kezded kimondani, akkor meglátod majd, hogy megváltoznak a dolgok. Jobban tennétek, ha erre hangosabban tapsolnátok, mert nem akarok túl sokáig itt maradni. Ó, de hát Istenem, soha nem mond semmi jót nekem, én sem fogok semmi jót mondani neki. Ó, ugyan már, ne légy buta! Neked kellene szellemileg éretnek lenned, aki ismered az igét. És tudod, mi a helyzet? Mindig azt teszi a helyes dolgot először, aki szellemileg érettebb. Amen! Győzz le a büszkeségedet. Találd meg, hogy milyen pozitív dolgokat mondhatsz. Amikor csak te vagy otthon, járj körbe a házban, és mondd azt, Jézus nevében megáldom ezt az otthont. Elküldöm a veszekedés démonát. Mi nem fogunk veszekedni, cívódni és vitatkozni ebben a házban. Ebben a házban békesség van. És csak folytasd, és folytasd. Ne hagyd, hogy a gonosz ellopja a családodat. Ne engedd, hogy a gonosz ellopja a házasságodat. Ne engedd, hogy ellopja a gyerekeidet. Ne engedd, hogy ellopja tőled az ismeretet, hogy ki vagy Krisztusban. Ne engedd, hogy ellopja a jövődet azzal, hogy rossz gondolatokkal tömi meg az elmédet, te meg kinyitod a szádat, és kimondod azokat. Amen. Beszélj céltudatosan. Nézzük meg a 2 Timóteus 2-t. 2 Timóteus 2, 23. Térj ki, zárkozz el az elmédben. És hozzátenném, hogy zárkozz el a beszédeddel is. Az ostoba, rosszul informált, nem építő, bolond és éretlen vitatkozások és buta kérdések elől. Tudva, hogy ezek viszálykodást és veszekedést szülnek. Egészen elképeszt, ha visszagondolok, hogy milyen dolgokon vitatkoztunk régen Dévvel. Úgy értem tiszta ostobaságokról, hogy melyik színész játszott a tévében. Meséltem már erről. Dév mindenkire azt hitte, hogy Henry Fonda volt, én meg mérges voltam. Ez nem Henry Fonda. Tudom, hogy sokan nem is tudjátok, hogy kicsoda Henry Fonda. Vagy amikor megpróbáltam útba igazítani őt. Teljesen haszontalan dolog megpróbálni megmondani egy férfinak, hogy merre menjen. Úgy értem, például azt mondtam, most hová mész? A vasáruboltba kellene mennünk. Nos, a vasáruboltba megyünk. Nem, nem oda mész. Hogy akarsz oda jutni ezen az úton? Ugyan már, hölgyek, tanuljatok ebből. Végül felhagytam ezzel, és még mindig házas vagyok. Már 45 éve házas. Amen. És tudjátok mit? Nem is emlékszem, hogy mikor haragudtam utoljára Dévre. És ha tudnád, hogy milyen voltam régen, akkor most felállnál, és azt kiáltanád, ez egy csoda.

0: Ne csinálj a bolhából elefántot. Ne légy házsártos feleség. Tudod, mit mond a Biblia? Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban. Mint zsémbes asszonnyal egy házban. Ó, gyerünk, férfiak, ti sem vagytok tökéletesek. Nos, remélem, hogy Isten hatással volt az életetekre. A szellemetekre, és megértettétek, hogy mennyire fontosak a szavaitok. Nem úgy fogtok hazamenni, hogy már soha többé nem követtek el hibákat, de tudjátok mit? Amikor elkövetitek, csak kérjétek, Istenem, küldj egy angyalt, hogy megtisztítsa az ajkaimat. Hadd kezdjem újra. Ha valami rosszat mondasz valakinek, kérj tőle bocsánatot. Légy elég érett szellemileg, hogy kimond, tudod mit? Egyáltalán nem volt igazam. Nem kellett volna ezt mondanom. Nem kellene így beszélnem. Bocsáss meg, kérlek. Légy jó példa mások számára. Menjünk ki a világba, legyünk világító lámpások, és ragyogjunk a sötét helyeken Isten számára. Álljunk fel mindannyian!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene. 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Sziasztok, ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma egy 2018-ban rögzített beszélgetést fogtok hallani a Kultúrasztal külön kiadásaként. Vendégem Philip Yancey, amerikai író, rengeteg keresztény könyv szerzője. Másodjára találkoztam vele a beszélgetés alkalmával Budapesten, a Veselényi utcai baptista imaházban.
3: So welcome everybody. Today I have the privilege.
2: Üdvözlök mindenkit. Ma abban a kiváltságban van részem, hogy meginterjúvolhatom és beszélgethetek Philip Yanceyvel. Mr. Yancey újságíró, számos könyv szerzője, amelyeket ezidáig a világ 35 nyelvére fordítottak le, és több mint 15 millió példányban keltek el világszerte. Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk. Először akkor találkoztunk, amikor az Ez az a Nap fesztivál miatt érkeztünk Magyarországra.
4: Yes, and as I recall, there were
5: 20,000. És ha jól emlékszem, 20,000 sikoltozó tinédzser volt ott.
2: Így igaz.
5: És egy nagyon hangos rockzenekar. Én a kiadómmal jöttem autóval Horvátországból 15 percre. Aztán vissza is autóztunk úgy, hogy ez egy emlékezetes, de rövid látogatás volt.
2: Rövid látogatás volt, de a mostani itt tartózkodásod más, mert amennyire tudom, 3 hetet töltöttél Európában, és ez alatt az idő alatt sok különböző helyen jártál, és több különböző országba is ellátogattál. Tudsz nekünk mesélni arról, hogy mi mindent csinálsz Európában most?
4: I should clarify, my first invitation was
5: Szeretném tisztázni, hogy az első Magyarországra szóló meghívásom Magyarországról érkezett. A könyveim itteni kiadója, a Harmad kiadó, addigra már próbálkozott egy ideje, hogy megszervezzen nekem egy könyves turnét. Úgyhogy emiatt jártam Budapesten, aztán Debrecenben, és megszerveztek néhány lenyűgöző utat is, például egy határközeli cigánytáborba, Munkácsra, ha jól ejtem ki a helynevét.
2: Munkács, így igaz.
5: Szóval Munkácsra, ami a magyar-ukrán határ túloldalán van. Egy kicsit trükkös volt átjutni a határon, de végül sikerült. Magyarországon kívül Ukrajnába is ellátogattunk. Jó részt Kijevbe, sőt, Fehér-Oroszországba is. Fehér-Oroszország meglátogatása nagyon érdekes volt, mert több mint 1000 fiatal szakember gyűlt össze, akik keresztények voltak, 15 különböző posztszovjet államból, és azt beszélték meg, hogyan tudnak hatással lenni az őket körülvevő társadalomra. Természetesen, ami közös volt bennük, az az, hogy mindannyian beszéltek oroszul, mert az iskolában kötelező volt oroszul tanulniuk. Szóval a körülmények sokat változtak, ahogy Ukrajnából Fehér-Oroszországba, majd Magyarországra jöttünk. Az utazás megváltoztatja a gondolkodásmódodat, mert különböző fázisai vannak a múltra adott reakciónak. Ennek ellenére ezen a konferencián például az volt a közös bennünk, hogy mindannyian keresztények voltunk, és ez egy csodálatos dolog. Ezek buzgó fiatal szakemberek voltak. Amikor az Amerikai Egyesült Államokban mondok beszédet, az gyakran őszhajú emberek felé irányul, mint amilyen az enyém is. Itt azt találom, hogy az idősebb generáció szinte kimaradt egy aktív szolgálati időszakról az egyházban, mert az nehéz volt, korlátozások voltak, míg most az egyházat egyre inkább a fiatalok vezetik. Személy szerint én ezt felpestítőnek találom.
2: Mi az az üzenet, amit te az elmúlt 3 Európában töltött hetedben kaptál? Van valami, amit szeretnél megragadni, magaddal vinni, és talán meg is osztani azokkal az amerikaiakkal, akikkel találkozol? Vannak leckék vagy tanulságok, amiket itt tanultál meg az európai emberektől?
4: Yes, in the United States right now there's quite...
5: Igen. Az Amerikai Egyesült Államokban most elég nagy a megosztottság. Talán itt is hallottok arról, ami a demokraták és a republikánusok között megy. Csúnya dolog ez. Nagyobb a megosztottság most Amerikában, mint az elmúlt években. És sok amerikai keresztény gondolja úgy, hogy Isten országa aszerint emelkedik fel, vagy hanyatlik le, hogy ki van hatalmon itt a Földön. De ez nem igaz. Ha elmész egy olyan konferenciára, ahol én voltam, ott azt látod, hogy Fehér-Oroszországban a keresztények ellen még mindig diszkrimináció van, és nincsenek olyan lehetőségeik az oktatás vagy a kormányzás területén, ami ennek egy nem kereszténynek vagy egy ateistának vannak. Míg ti itt Magyarországon most fedezitek fel a szabadságotokat, és nyugatra tekintetek, és sokkal inkább az Európai Unió felé orientálódtok. Ukrajna a kettő között van. Különböző irányokba szakítják, és az ortodox egyház van jelen, ami a kormányhoz kötődik. De elszakadóban van Moszkvától. Szóval az üzenet számomra az, hogy a hitünk, vagyis Isten országa nem függ ennek a világnak az országaitól. És tudjuk, hogy ez igaz, például a kommunista Kínában is, ahol a lélekszám szerinti eddigi legnagyobb ébredés történt meg egy felülről meghatározott ateista, kommunista kormány vezetése alatt. Ennek ellenére a kínai egyház virágzik. Mi ezt tudjuk, de könnyű elterelni innen a gondolatainkat afelé, hogy hát nem lenne nagyszerű befolyással bírni hatalmi pozíciókban. Vannak olyan keresztények az Egyesült Államokban, akik szerintem szinte eladják a lelküket, hogy közel legyenek a nagyhatalmi pozíciókhoz. Ez szerintem veszélyes. Európa történelme is ezt mutatja.
4: Close to have access to power, and that's always a dangerous thing, and Europe's history shows that.
3: Yes, that's right. Now you're here in Hungary.
2: Most azért vagy itt velünk Magyarországon, mert a könyveid rendkívül népszerűek a magyar olvasó közönség körében. Ha jól tudom, csak idén 6 könyved jelent meg 2018-ban, és én ezek közül kiválasztottam az egyiket, a Meghökkentő Kegyelem című könyvedet, ami egy utánnyomás, hogy nézzük meg egy kicsit alaposabban is. És azért is vagy velünk, mert az új könyveddel turnézol. Tudnál nekünk mesélni kicsit erről a legújabb könyvedről?
4: Igen.
5: Ez tulajdonképpen az első könyvemből ered, amit megírtam. Az a címe, hogy Hol van Isten, amikor fáj. Az angol címe ez, de szerintem a magyar is. Később visszatértem ehhez a könyvhöz, és revideáltam. Sok időt töltöttem el olyan helyeken, ahol nagy szenvedés van. Gyakran kértek fel, hogy tartsak beszédet ilyen helyeken, például Japánban a cunami után, Szarajevóban és hasonló helyeken. Azokban az iskolákban, ahol iskolai lövöldözések történtek az Egyesült Államokban, és iskolás gyerekek haltak meg. Hosszú ideje együtt élek ezzel a kérdéssel. Tulajdonképpen az egész pályafutásom során. És úgy találom, hogy Európa egy olyan hely, ami ismeri a szenvedést. Az Egyesült Államokban kevés kivételtől eltekintve nem igazán támadtak meg minket. Egészen mostanáig a háborúinkat is megnyertük. Mostanában nem annyira Irakban és Afganisztánban bonyolultabb a helyzet. De Amerika egy olyan ország, ami nem a szenvedés alapján definiálja önmagát. Sőt, ott épp az ellenkezője igaz. De ti Európában tudjátok, mert megvan az a történelmi emlékezet. Magyarországon például néha nyugatról érkezően, néha keletről idegen hadseregek masíroztak át rajtatok. Vannak holokauszt emlékhelyeitek. Sok tragikus időszak áll mögöttetek. Nehéz, tragikus gazdasági időszakokat is megéltetek, és sokféle szenvedést az elmúlt időszakban. Szerintem a szenvedés kérdése egybecseng veletek, és őszintén szólva én sokkal inkább otthonosnak érzem, hogy erről a kérdésről Európában beszéljek. Az Egyesült Államok valószínűleg a legrosszabb hely ahhoz, hogy a fájdalomról és a szenvedésről gondolkodjunk, mert az alapító okiratainkban szabadságot és a boldogság keresését ígérik nekünk. Vagy ha amerikai televíziót nézel, ott azt mondják, csak vedd be ezt a gyógyszert, kövesd ezt az étrendet, és az életed csodálatos lesz. Lehet Rolex órád, és Audit vezethetsz, és egyáltalán azt az illúziót keltik, hogy a boldogság egy karnyújtásnyira van tőled. És nekünk szükségünk van üzenetre arról, hogyan birkozzunk meg a szenvedéssel. Őszintén megmondom, hogy én európaiaktól tanultam erről a témáról.
2: Nem tudom, te mennyire tudsz erről, de ha engem kérdezel meg a szenvedésről magyar emberként, és ha emlékezetembe idézem a történelem óráimat, amiken eddig életem során részt vettem, a legemlékezetesebb események, amik eszembe jutnak, egyértelműen azok, ahol katasztrófa történt. 1526 a Mohácsi csata. Ezt minden magyar iskoláskorú gyerek kora gyerekkorától kezdve hallja és tudja. Később a török megszállás, orosz megszállás. Ahogy említetted is, a mi történelmünk tele van tragikus eseményekkel, és ezek közül több is élő emlékezet a számunkra. különösen az, ami a zsidó honfitársainkkal történt a II. Világháború alatt. Magyarország még mindig az a hely, ahol mindmáig elég nagyszámú zsidó kisebbség él. És ha ellátogatsz például Jeruzsálemben a zsidó múzeumba, az egyik falon látsz egy padlótól a mennyezetig tartó térképet, ami lényegében Európát mutatja, ez Európa és Kis-Ázsia térképe, és az országhatárokon belül számokat látsz, amik azt jelzik, hogy az egyes országokból hány zsidót deportáltak a mai Lengyelország és Németország területére a II. Világháború alatt. És a sokkoló dolog számomra magyar emberként az volt, amikor ellátogattam ebbe a múzeumba, hogy a hagyományosan zsidó lakta területek és Lengyelország után Magyarország a harmadik, vagyis a harmadik legmagasabb számot itt láttam ezen a térképen a zsidók számát tekintve, akiket Magyarországról hurcoltak el. Ha bárkit megkérdezel, aki magyarnak tartja magát, akár keresztény magyarokról legyen szó, vagy zsidó magyarokról, vagy szekuláris magyarokról, biztos vagyok benne, hogy megvan bennünk a minket sújtó tragédiáknak és katasztrófáknak az emléke. Egyetértek azzal, amit mondtál. A kérdés, amit fölteszel, az nagyon is él bennünk, és élénk.
3: Whether, you know, they may be Christian Hungarians or Jewish Hungarians or secular Hungarians, we surely have this memory of tragedies and disasters that struck. So I agree with what you have said. The question that you're raising is very, very, very much alive and very vivid for us.
5: Tudod, ezt a kérdést sokszor felteszik. Nagyon sokszor, amikor zsidókkal vagyok, ők azt kérdezik meg, hogy Isten miért nem állította meg a holokausztot? Isten miért nem avatkozott közbe? Ez egy nagyon drámai és nagyméretű probléma felvetés. Mondhatnád azt, amit én mondtam egyszer, amikor a Connecticut állambeli Newtownban mondtam beszédet, ahol 28 iskolás gyereket lőttek le, hogy miért nem állította meg Isten a lövöldözőt? Miért nem állította meg Isten Hitlert? Miért nem tette Isten ezt, meg azt? Ezt a kérdést újra és újra feltehetnénk. De nem igazán tudjuk a választ erre a kérdésre. Amit viszont tudunk, és én ezt látom, amikor megnézem a Bibliát, az, hogy a hangsúly nem annyira a visszafelé tekintés, hogy rájöjjünk, miért történt, mi volt az oka, hanem inkább az előretekintés, hogy megnézzük, mi a mi szerepünk az igazságtalanság elleni harcban, és ezekben a szörnyű dolgokban, amik megtörténtek. Mert Isten alapvetően azt az üzenetet akarja eljuttatni hozzánk, amit ő akar. Az ő embereink keresztül. Rajtunk keresztül. Nekünk pedig harcolnunk kell. És ezekben a múzeumokban, Izraelben azt is láttad, hogy vannak erdők, amiket az igaz pogányoknak ültettek. Azoknak, akik szembe mentek az árral, akik zsidókat mentettek valamilyen módon. Néha az otthonaikban, néha úgy, hogy útlevelet szereztek nekik. Ezek bátor pillanatok, és szükségünk van az ilyen bátor pillanatokra. De állandó harc dúl a jó és a rossz között. Isten ország arra van hívva, hogy álljon ellen a gonosznak, néha még a nagy személyes kockázat és áldozatvállalás árán is.
2: Van egy nagyon jó történet, amit egy zsidó rabbi és filozófus Elie Wiesel mesélte. Talán ismered Elie Wieselt, vagy hallottál róla.
5: Igen, ismerem.
2: Van egy történet, amit én nagyon érdekesnek találok, amit ő mesélt el. 1986-ban Lokenben felkérték arra, hogy beszéljen a saját reflexióiról arra vonatkozóan, ami a zsidókkal történt 1944-ben Auschwitzban. És ő azt mesélte el, hogy érdekes módon fölállítottak egy bíróságot, ahol zsidó emberek voltak jelen, akik megvádolták Istent. Szóval maga Isten volt a vádlott, és az akkori zsidó vezetők gyűltek össze, hogy megvitassák, Isten hogyan engedhetett meg ilyesmit, hogy megtörténjen, mint a II. Világháború. Egy ilyen léptékű népírtást. És nem is csak a népirtást, hanem mindazt a szenvedést és nyomorúságot, amin akkor kellett keresztül menniük. És szeretném idézni röviden azt, amit akkor Elie Wiesel mondott, mert talán a számunkra is érdekes lehet. Idézem. Nem azért osztom meg ezt a történetet veletek, mert azt gondolom, hogy ez elveszi az emberi felelősséget. Semmi esetre sem. Bolondság lenne Auschwitzet teológiai problémaként azonosítani. Auschwitzet nem Isten okozta. Emberek okozták embertársaik ellen. Elsősorban ez egy emberi probléma és emberi felelősség. De Istent kihagyni belőle épp olyan igazságtalan lenne. A tragédia az, hogy nem tudjuk elképzelni Auschwitzot Istennel, de Isten nélkül sem. A bírósági tárgyalás sokáig tartott. Végül az egyik tanárom, a bíróság elnöke kihirdette az ítéletet. Bűnös. Majd csendült a tömegre. Csend, ami a sínai hegyi csendhez hasonló. Egy végtelennek tűnő csend. Végül tanárom, a rabbi törte meg a csendet. Ezt mondta. Most pedig, barátaim, gyertek, imádkozzunk. És Istenhez imádkoztunk, akit az ő gyermekei pár perccel korábban bűnösnek nyilvánítottak.
3: Silence that could be compared to the silence of Mount Sinai, an endless final silence. Finally, my teacher, the rabbi, broke the silence and said, and now, my friends, come, let us pray. And we pray to God, whom his children, a couple of minutes ago, pronounced guilty.
4: I remember when I was asked to speak at Newtown, Connecticut.
5: Emlékszem, amikor a Connecticut állambeli Newtonban beszéltem, abban az iskolában, ahol 26 éves és 7 éves kisgyereket lőtt le egy fiatalember, aki csak bement és elkezdte lelőni őket. Épp egy újságcikket írtam akkoriban az új ateistáról, olyan emberekről, mint Christopher Hitchens vagy Richard Dawkins, akik nyugaton nagy sajtónyilvánosságnak örvendenek. Egy cikket készültem írni róluk, szóval sokat olvastam tőlük. Amikor olyan katasztrófa történik, ami felkelti egy nemzet figyelmét, mint 2001. szeptember 11-e, vagy ebben az esetben ez az iskolai lövöldözés, amit azok az emberek, akik egész nap tévét néznek, látnak, észrevettem, hogy még a legszekulárisabb sajtóorgánumok is, mint a New York Times, soha nem az ateistát hívják. A papokat hívják, a rabbikat és a lelki pásztorokat, hogy megírják a vonatkozó cikkeket. Ahogy elolvastam, amit az ateista írt, aki azt írta, hogy a világegyetem véletlenszerűség, és egy nap majd felbomlik az egész, és hogy ez egy vak, könyörtelen közöny világegyeteme. Ez a kifejezés Richard Dawkins-tól származik, hogy vak, könyörtelen közöny. És annyira tudatában voltam annak, hogy a mi válaszunk nem vak és könyörtelen, sőt az egész nemzet tele volt szeretettel és törődéssel ezek iránt a szülők iránt, akiket megfosztottak a gyermekeiktől. És amikor oda mentem, egy kicsit úgy voltam vele, mint amit az imént olvastál. Rájöttem, hogy van egy kérdés, ami még annál is keményebb, hogy hol van Isten, amikor fáj. Ez pedig az, hogy hol nincs Isten, amikor fáj. Szerintem Elie Wiesel is erről beszélt. Valójában, ahogy olvastam a dokumentumait, úgy tűnik, a táborban és azt követően ő átment egy Istentől utasító időszakon. Rabbi szeretett volna lenni, és becsapottnak érezte magát, hogy Isten néma maradt. Az élete későbbi szakaszában megpuhult a szíve, és nagyon sok minden, amit gyermekként megtanult, előtört belőle. Egy érett, megedzett hitelet, ami néhányunkkal velünk is megtörténik. Olvastam egy beszámolót, hogy a holokausztot átélt zsidók körülbelül 10%-a teljesen elveszítette az Isten hitét. Körülbelül 10%-uk ateistaként kezdte, és úgy jutott hitre, hogy elgondolkodott rajta. Ki máshoz kiálthatunk? Ki máshoz imádkozhatunk? A többiek pedig valahol a kettő között álltak. Szerintem a legtöbben mi is így vagyunk. Ezek a kérdések nem könnyen mennek ki a fejünkből. Ha Isten szerető Isten, ha Isten szuverén, miért engedi meg ezeket a szörnyű tragédiákat? Nekem nincs válaszom erre. Szerintem a Bibliának sincs válasza erre. Egyszerűen azt mondja, emiatt nem neked kell aggódnod. Isten a történelem ura. Megígérte, hogy egy nap mindent helyrehoz. A te feladatod az, hogy bízz benne. És vannak okai ennek a bizalomnak. Bárhová megyek, látok felkavaró történeteket emberekről, akik a nagy szenvedésből megedzett hittel kerülnek ki. A kommunista Kína lenne egy jó példa erre. Meginterjú voltam ott embereket, akik 20-30 évet töltöttek börtönben csak azért, mert nem hagyták abba a prédikálást. És ők nem azért imádkoznak, hogy Istenem, vedd el ezt a fájdalmat, hanem azt imádkozzák, hogy Istenem, segíts elviselni ezt a fájdalmat. Ez része a földi életnek, amit a gonosz épp annyira ural, mint a jó.
3: Indeed.
2: Valóban. Van egy másik könyved is, Megkökkentő kegyelem a címe, ami úgy tűnik, hogy nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amiről az eddigiekben beszélgettünk, a világban jelenlévő fájdalomról és szenvedésről. De a világban lévő fájdalom és szenvedés ellenére, ha a Bibliát olvassuk, ott van ez a jelenség, a kegyelem jelenléte is. És a Biblia sokat beszél Isten kegyelméről, ami ingyen adatik nekünk. Ingyen. És nekünk semmit sem kell tennünk, hogy kiérdemeljük azt. A te könyvedben is van sok olyan rész, amikor történeteket mesélsz el nekünk mai emberi tapasztalatokról, és rámutatsz, hogyan tanulhatunk más emberek történeteiből, ők hogyan tapasztalják meg a kegyelmet. Miért olyan meghökkentő a kegyelem? Miért van az, hogy több száz könyv van a könyvespolcokon a témában? Én is megnéztem a saját könyvespolcomat, és nagyszámú könyvet, CD-t és filmet találtam a témában. A Csodálatos Kegyelem címűt például. Szóval nagyon sok könyv elérhető számunkra a témában. Neked is van egy Meghökkentő Kegyelem című könyved. Szerinted van valami lényegi információ, ami nincs meg nekünk? Amiről lemaradtunk, hogy ennyi könyvre és filmre van szükség a kegyelemről? Nem értjük meg a kegyelem lényegét?
3: Now you also have a publication which is called What's So Amazing About Grace. Is there a point we are missing that there is such a great need for so many books or films about grace? Do you think? Don't we get the point about grace?
4: We may get the point, but we may not get the experience.
5: Lehet, hogy a lényegét megértjük, de nincs meg hozzá tapasztalatunk. Mi egy olyan világban élünk, amit én úgy neveztem el saját szókincsként, hogy a nem kegyelem világa, ami a kegyelem ellentéte. Ez egy szabályok szerint működő világ. Ha az olimpián vagy, 10 éve edzel és síelés közben elesel, nem mondhatod azt, hogy elestem, újrakezdhetem? Nem. Számodra a versenynek ott vége. Szabályok szerint működünk. A bankok adnak neked kölcsönt, hogy autót vegyél, vagy akár házat is. De ha írsz nekik és azt mondod, annyira sajnálom, de elvesztettem az állásomat, és a következő 3-4 hónapban nem fogom tudni kifizetni a törlesztő részletemet. Ők azt fogják mondani, hogy sajnáljuk. Átmegyünk holnap, és elhozzuk a kocsit. Mert ez a mi autónk, nem az ön autója. És ahogy már az európai történelem kapcsán is említettük, ha lebombázod az országunkat, mi is lebombázzuk a tiédet. Ha megtámadod az országunkat, mi is harcolunk majd ellened. Ez a karma világa. Azt kapod, amit megérdemelsz, ahogy ezt mondani szoktuk. De itt jön Jézus, és ő egyik történettel a másik után mond el valamit, ami ennek ellent mond. Történetet mond el a tékozló fiúról. Ott ki a hős? Nem az engedelmes fiú, aki azt teszi, amit kell, hanem a tékozló fiú, aki elmegy és eltékozolja a vagyont. Jézus történetet mond el egy koldusról is, ahol inkább a koldus a hős, mint sem a gazdag ember. Egyik történetben a másik után a rossz személy a hős. És Jézus üzenetének a lényege az, hogy gyakran azok az emberek, akik azt gondolják, hogy mindenük megvan, azok, akik nem értik meg a lényeget. A kegyelem ingyen ajándék Istentől. A megbocsátás ajándéka, a szeretet ajándéka. De ahhoz, hogy elfogadj egy ajándékot, nyitva kell, hogy legyen a kezed. És gyakran a vallásos emberek azok, ahogy ezek Jézus korában a farizeusok voltak, akiknek zárva volt a kezük, lenéztek más embereket, különbnek gondolták magukat náluk, és azt gondolták, ők rendben vannak. Közben lemaradtak a lényegről, hogy a kegyelem ingyen van, és Istentől van. Azok az emberek pedig, akik ismerik a szükségleteiket, Jézus korában a társadalom legalján voltak. prostituáltak, adószedők, halászok. Olyan emberek, akik nem álltak előkelő helyen a társadalmi hierarchiában, és jól tudták ezt. Tudták, hogy csődtömegek. És felismerték, hogy szükséget szenvednek. Szeretem használni azt a képet, ami abból a történetből ered, amikor Jézus egy kútnál találkozott egy asszonnyal, és az asszony megpróbálta teológiai kérdésekben szóra bírni Jézust. Hol kell imádnunk Istent? Ezen a hegyen vagy azon a hegyen? Jézus átlát és átvág ezen abban az értelemben, hogy te egy szomjas asszony vagy, nem igaz? Az asszony azt mondja, jól megvagyok, köszönöm. De Jézus folyton visszatér erre, hogy te szomjas vagy, te szomjas vagy. Szerintem ez egy fontos meglátás. Ahogy utazgatok, látok lehorgasztott fejű embereket, akik nyilvánvalóan boldogtalanok, és látok embereket, akik nagyon próbálják teljességében élvezni az életet, mindent egyszerre, és számukra minden csak buli, buli, buli. A felszín alatt viszont szomjas embereket látok. Mert kell, hogy legyen értelme az életünknek. Kell, hogy legyen jelentőségünk. És olyan értelemben nincs jelentőségünk, ahogy sok amerikai reklám sugallja, hogy egyre többet halmozol fel. Az életünk értelmét úgy találjuk meg, ha odaadjuk önmagunkat. Jézus ezt nagyon egyértelműen megmondta. A szülők is tudják ezt, mert ha van egy gyermeked, az első néhány hónapban nem kapsz tőle semmit. Nem alszol tőle, keményen dolgozol, a gyerek meg jó rész csak sír. És ez része annak, hogy szülő vagy. Odaadod magad, abban a reményben, hogy egy nap ez a gyerek az a személy lesz, akiről remélted, hogy majd lesz. Ez az emberségünk egy nagyon belénk vésett része. De mi egy olyan materialista kultúrában élünk, ami ennek épp az ellenkezőjét mondja. Igyál még egy pohár bort, ülj le, nézz tévét, vegyél egy forró fürdőt, és boldog leszel. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Mindenkire igaz, akit meginterjú voltam, hogy a hírességek, a híres emberek azok, akik úgy néznek ki, hogy mindenük megvan. De ez nyilvánvalóan nem igaz. Nézd meg a vállási statisztikáikat, az alkoholizmusukat, a drogfüggőségüket, még az öngyilkossági kísérleteiket is. Ez nem az az irány, ami a legtöbb boldogságot adja. Újságíróként pedig azok az emberek, akikkel találkoztam, akiknek örömük és belső békességük van, és megelégedettek, úgy tűnnek, hogy odaszánják az életüket azáltal, hogy szolgálnak, leprások, migránsok vagy cigányok között. Rájuk nézel, és azt mondod, pénzt kereshetnél, bármit csinálhatnál. De hogy egymás mellé helyezi ezeket Jézus, szerintem igaza van. Azok, akik odaadják az életüket, megtalálják azt. Azok az emberek, akik azzal töltik az idejüket, hogy egyre többet akarnak felhalmozni, ők azok, akik végül elszegényedetten végzik.
2: Te egy különleges technikát alkalmaztál a könyv megírásánál. Jézushoz hasonlóan, aki körbejárt, tanította az embereket a tanítói szolgálata során, ő is gyakran használt példázatokat az emberek tanítására. Az emberek nem értették, hogy mit akar mondani, így oda mentek hozzá, és azt mondták neki, Mester, nem értjük a lényeget. El tudod nekünk magyarázni, hogy mit jelent ez a példázat valójában? A könyvedben te is nagyon sok történetet használsz az üzeneted illusztrálására. Miért választottad ezt az írásmódot, ahelyett, hogy kérdéseket tettél volna fel, vagy hogy didaktikusabb lettél volna, és direktebb módon mondtad volna el az üzenetedet az embereknek?
5: Egyszer olvastam valahol, már nem tudom megmondani hol, de feltételezem, hogy közel állhat az igazsághoz, hogy az evangéliumban 183 alkalommal jöttek oda emberek Jézushoz, és kérdeztek tőle direkt kérdést. És tudod, hány alkalommal adott ezekre direkt választ? Háromszor.
2: Azt mondtam volna, hogy közel a nullához.
5: Három alkalommal. Többi esetben visszakérdezett tőlük sokszor, vagy azt mondta, hadd meséljek el nektek egy történetet. Miért tett így? Egyrésztről a legtöbb probléma

0: Ide, a Webster szótár szerint a kegyelem szó ki nem érdemelt jó indulat. Nem tett így. Azt mondta, hadd mondjak el nektek egy történetet. És ezen történetek némelyike eléggé sokkoló, mint például, nem is tudom, egyszer kaptam egy levelet, egy kinyomtatott levelet az Európai Parlament egyik tagjától, aki Nagy-Britanniában élt. Olvasom a levelét, és az első bekezdésben azt írja, szeretnék önnel a könyvéről beszélni, az Idegesítő Kegyelem címűről.
1: Idegesítő?
0: Igen, ezt írta. Idegesítő Kegyelem. Erre én azt gondoltam, hogy ez az egyike lesz az engem támadó leveleknek, úgyhogy fel kell vérteznem magam. De ez tulajdonképpen egy rajongói levél volt. Azt írta, hogy nagyon tetszett neki a könyv. Úgyhogy visszaírtam neki, és kiderült, hogy a titkárnője hibázott, és ahelyett, hogy meghökkentő kegyelmet írt volna, egy nem szándékos hibát vétett. De minél többet gondolkoztam ezen, annál inkább arra jutottam, hogy a kegyelem tényleg elég idegesítő. Jézus elmond egy történetet egy emberről, aki kora reggeltől munkába állít másokat. Reggel 8-kor, reggel 9-kor, aztán délután 4-kor megint eljön, és megkérdezi, akar-e még valaki dolgozni. És előáll ez a férfi, aki csak egy órát dolgozik. És ugyanakkor a fizetést kap, mint az az ember, aki reggel 8-kor kezdett. És ezek a munkások nagyon idegesek lesznek. Egész nap dolgoztam. Ez az ember pedig csak egy órát dolgozott. Ez nem igazságos. Jézus válasza viszont az, hogy nem lehet Isten nagy lelkű bárkivel, akivel nagy lelkű akar lenni. Ne korlátozzátok Isten kegyelmét. És én hálás vagyok, hogy Isten kegyelmének nincsenek korlátai, mert nem érdemeljük meg a bűnbocsánatot. Egyikünk sem ér fel ehhez. Jézus pedig keresi a legjobb módját. És a történetek a legjobb módjai, hogy kommunikálják az érzelmi hatást, hogy ez milyen. Lehet dühítő, lehet idegesítő, de lehet csodálatos és meghökkentő is. Például, amikor háború van, mint amit Dél-Afrikában megjósoltak. Az ottani kormányváltáskor mindenki háborút várt. Majd Desmond Tutu és Nelson Mandela kezükbe vették az irányítást, és azt mondták, nincs időnk a bosszúra, míg az igazságszolgáltatásra sincs időnk. Módot kell találnunk a megbékélésre, és újjá kell építenünk az országunkat. És ez nem volt igazságos. A feketéket üldözték, és több száz éve szenvedtek. És nem mondhatod, hogy ez nem számít. Ők nem mondták ezt. Nem igazságszolgáltatási és megbékélési bizottságot akartak, hanem hogy derüljön ki az igazság. Itt nem lesz szemet szemért. Te bántottál engem, én is bántani foglak téged. Itt kegyelem kell, hogy legyen. A megbékélés nem fairséget jelent. Le kell vinned a korlátokat. Nem emelheted azokat folyamatosan.
1: Megnéztem az angol King James Biblia fordítást, ami itt is van nálam, és a kegyelem szó 159 alkalommal fordul elő a King James fordításban, míg az irgalom szó 261 alkalommal. Nagyon gyakran ez a két fogalom vagy szó felcserélhetőnek tűnik, és a kettő közötti határok nem egyértelműek. Te látsz különbséget a kettő között? Mert azt találjuk, hogy a könyvedben te a kegyelemről beszélsz. Van különbség Isten kegyelme és Isten irgalma között? Vagy amikor valahogy megpróbálunk egymáshoz viszonyulni? Számít az, hogy azt várjuk el valakitől, hogy kegyelmes vagy irgalmas legyen hozzánk? Szerinted van különbség a kettő között?
2: When we expect somebody to be gracious with us or merciful with us. Is there a difference, do you think?
0: Van egy mondás angolul, amiben szerintem van némi igazság. Azt mondja, hogy az irgalomban, mercy, nem azt kapod, amit megérdemelsz. Például, ha elkövettél egy bűncselekményt, és elmész a bíróhoz, mondjuk pénzt loptál, hogy etetni tudd a családodat, vagy történt bármilyen bűncselekmény, és neked meg kellene fizetned ezért a bűncselekményért. De a bíró azt mondja, a körülményeket figyelembe véve irgalmazok neked. Tehát nem azt adja neked, amit megérdemelsz. Büntetést érdemelsz. Börtönben letöltendő büntetést érdemelsz, vagy pénzbírságot. Ehelyett a bíró azt mondja, nem azt adom neked. Az irgalom tehát az, amikor nem kapod meg, amit megérdemelnél. A kegyelem, grace, az az, amikor azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Van itt egy kis különbség. mert az irgalom a karma része. Ezt érdemled, büntetlen.

0: kegyelmet, te nem kapod meg. Elveszem azt rólad. A kegyelem bátorság, nem várt ajándék. Én megtapasztaltam a kegyelmet, és kétlem, hogy ez magyarul működne, de a zenei szaknyelvben angolul vannak úgynevezett kegyelmi hangjegyek. És ezek csak kis díszítő elemek. Eljátszhatod a darabot ezek nélkül a kegyelmi hangjegyek nélkül is. De amikor belejátszod őket a darabba, annyira meggazdagítják a zenét. Emlékszem, amikor például először másztam hegyet Colorado-ban. Ebbe a gyönyörű államba költöztünk. És azóta sok magas hegyet megmásztunk itt, 54-et egészen pontosan. De a legelső mászás félelmetes és kimerítő volt. Büszkék voltunk magunkra, és ahogy megyünk hazafelé a kocsival, és egy kanyarnál elfordulunk, és egy tó fölött meglátom a leggyönyörűbb szivárványt, amit valaha láttam. És ez egy kegyelmi pillanat volt. A semmiből bukkant elő. Nem érdemeltem meg. Csak egy ráadás volt. Szerintem valami ilyesmi a kegyelem. Gondolj a tékozló fiúra. Amikor hazatért, azt várta, hogy az apja leszidja, kitagadja, elzavarja a háztól. Ehelyett az apja ünnepséget rendezett neki. És úgy érezte, nem csak, hogy nem kapom meg, amit megérdemelnék, hanem épp az ellenkezőjét kapom annak, amit megérdemelnék. Valami ilyesmi a különbség. Az egyik inkább érdem alapon működik. Ez az irgalom. És az irgalom csodálatos dolog. De a kegyelem hozzáteszi azt a csodálatos, meghökkentő aspektust is.
1: Akkor talán nem véletlen, hogy a Biblia ír a kegyelemről és az irgalomról is, mert mindkettőre szükségünk van, hogy nem kapjuk meg, amit megérdemelnénk, és hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg.
0: Akárhogy is emlékszem, hogy olvastam egy interjút a rockstárral, Bonoval, a YouTube frontemberével. Van egy könyv, amiben le vannak írva az egyik agnosztikus barátjával folytatott beszélgetései, aki egy francia újságíró, és folyton próbál felülkerekedni Bonon, és azt kérdezgeti tőle, miért vagy még mindig keresztény? Én nem szeretem a keresztényeket. Mire Bono azt feleli? Annyira örülök, hogy van kegyelem, hogy nem a karma ítélkezik fölöttünk. Mert ha úgy lenne, és nézd csak meg a hindu vallást, ők azt állítják, hogy több millió reinkarnáción kell keresztül menned ahhoz, hogy megfizess a korábbi életedben elkövetett bűneidért. Kell, hogy ennek vége legyen egyszer. A kegyelemben Isten azt mondja, hogy ennek vége van. Ezt érdemled, de nem fogod megkapni. Sőt, épp az ellenkezőjét fogod megkapni. Nem büntetést fogsz kapni, hanem ünnepséget. Büntetést érdemelsz, de bűnbocsánatot kapsz. Haragot érdemelsz, de szeretetet kapsz. A pokol tüzét érdemled, de ünnepséget kapsz. Ez a kegyelem.
1: És egy bizonyos értelemben ez botrányos is a kegyelemben.
0: Botrányos, valóban. De ez egy csodálatos botrány.
1: Ez egy csodálatos botrány. Egyetértek. Tudom, hogy holnap elutazol Magyarországról, és gondoltam, adok neked egy kis ajándékot. Semmit nem kell tenned érte.
0: Akkor ez egy kegyelmi ajándék.
1: Egy kegyelmi ajándék, amit én készítettem. Van egy híres magyar költő, és én tudom, hogy te nagyon szeretsz olvasni, mivel ha író vagy, sokat kell olvasnod is ahhoz, hogy írni tudj. Két verset választottam neked. Az egyiknek az a címe, hogy a többi kegyelem, és csak szeretném neked átadni ezt, mert nagyon hálás vagyok az interjúért, és a lehetőségért, hogy újra kapcsolatba léphettem veled. Szóval remélem, hogy ez egy kedves emlékeztetőként fog szolgálni neked, miután hazatértél a magyarországi látogatásodról. Remélem, tetszeni fog neked az, ahogy mi magyarok értelmezzük a kegyelmet.
0: Biztos vagyok benne, hogy az apró különbségekről le fogok maradni, mert nem tudom a verset magyar eredetiben olvasni, de remélem, hogy ez egy jó fordítás.
1: Jó fordítás. És valami mást is adok még. Ez egy kis könyvjelző, amit az anyukám készített. Ez is ajándék neked, és örülnék, ha elfogadnád.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez egy Kalocsa nevű helyről származó minta, ahol különleges hímzéseket készítenek. Használd örömmel, amikor olvasol.
0: Természetesen. Ez nem az a fajta könyvjelző, amire jegyzetelsz, hanem az, amit gondosan megőrzöl.
1: Ami Magyarországról származik. Én köszönöm az interjút nagyon szépen, és remélem, hogy újra találkozunk.
0: 6 éve találkoztunk utoljára. Ne várjunk újabb 6 évet.
1: Remélhetőleg hamarabb tudunk majd találkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Sidonia. Enyém a megtiszteltetés.
1: A Kultúrasztal külön kiadását hallottátok. A Kultúrasztal a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Mai beszélgetésünk vendége Philip Yancey, amerikai keresztény szerző volt. Adásunknak azt a címet adtuk, hogy Meghökkentő kegyelem, mivel az Azonos című könyvéről beszélgettünk. Philip Yancey magyar hangja Novák András volt.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közül kapuajak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Viláv Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szelecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtő dombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kocsmárosról egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szelecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szelecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon mécses világított. Adta magát, hogy Szelecki Lajos újdonsült elke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mintha mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom, csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számított, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúros épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között.

Lóval. A beruházás a kormány által júliusban elfogadott Baross Gábor vasútfejlesztési terv része és uniós támogatásból valósulhat meg. Az új, mintegy 1900 méteres metrószakasz a jelenlegi föld alatti pálya végétől folytatódna. A vonalon a Rózsa utcánál, valamint Rákospalota Újpest vasútállomásnál épülne új állomás. Utóbbinál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalakkal. A BKK már megkezdte a korábban elkészített tervek felülvizsgálatát, és összeállította a beruházás elindításához szükséges legfontosabb feladatokat. A meglévő vasút hatósági engedélyeket időközben meghosszabbították, így azok 2028. decemberéig érvényesek. A következő lépések egyike a kivitelezési közbeszerzéshez szükséges tender dokumentáció elkészítése. A beruházás egyik legnagyobb feladata az építkezéshez szükséges területek megszerzése lesz. Az Árpád út és a Szilágyi utca környezetében mintegy 24 ingatlant érint a tervezett nyomvonal, ezek többsége lakó ingatlan. A területeket meg kell vásárolni, vagy kisajátítási eljárásban kell megszerezni. Ennek költségét egy 2021-es becslés még mintegy 2,8 milliárd forintra tette. A BKK szerint a projekt megvalósítására a rendelkezésre álló idő rendkívül szűk, ezért szoros együttműködésre lesz szükség a kormány, a főváros, a BKK, valamint a 4. és a 15. kerületi önkormányzat között. A meghosszabbított vonalat a jelenlegi metrószerelvényekkel szolgálnák ki. Új járművek beszerzésével egyelőre nem számolnak, ezért a két új állomás megnyitása után a BKV-nak a jelenlegi flottával kell biztosítania a sűrű és megbízható közlekedést. A 3-as metró 1990-ben érte el Újpest központot, és bár már akkor is tervezték a vonal további meghosszabbítását, erre az elmúlt 36 évben nem került sor. A most előkészített szakasz ennek a régi tervnek az első lépéseként vinné tovább a metrót Rákospalota Újpestig. Megkezdte a kár elhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, hogy egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv pedig külön készül. Idén csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. A korábbinál jóval rövidebb tűzijátékkal ünneplik idén augusztus 20-át a fővárosban. Háromnapos programsorozattal készülnek, az esti látványosságban azonban ezúttal nagyobb hangsúlyt kap a fényfestés és az audio-vizuális show. A tűzijáték mindössze 10 percig tart majd. Az állami ünnepség reggel 8 órakor kezdődik a Kossuth téren zászlófelvonással és tisztavatással, amelyet katonai és légi parádé követ. Az esti műsor 21 órakor indul, amint egy félórás produkció a Kárpát-medence történetét idézi meg, miközben a parlament homlokzatán fényfestés lesz látható. Ezt zárja a 10 perces tűzijáték. Budapest 10 pontján rendeznek különböző programokat. A Margit-szigeten családi rendezvények, a Városligetben honvédségi bemutatók, a Műegyetem rakparton koncertek várják az érdeklődőket. A Várkert előtti rakparton reggel 9 órakor nyit az Ízek utcája, ahol először lehet megkóstolni az idei ország tortáit és az ország kenyerét is. Az ünnepi szentmisét követő Szent Jobb körmenet este 7 órakor indul a Szent István bazilikától. A parlament augusztus 20-a és 22-e között ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható. A teljes budapesti ünnepi programsorozat mintegy 4 milliárd forintból valósul meg. Nem mindenhol lesz azonban tűzijáték az országban. Tatabányán a rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt lemondták a csónakázott tóhoz tervezett látványosságot. Hódmezővásárhelyen szintén elmarad a tűzijáték, ott többek között az állattartók nyugalmát is figyelembe vették. Hódmezővásárhelyen ugyanakkor az ünnepi rendezvényeket megtartják augusztus 19-e és 23-a között, 5 napos Szent István napokat és borfesztivált rendeznek. Továbbra is biztonságos és kiváló minőségű a budapesti csapvíz, közölte a fővárosi vízművek.
A Duna tartósan alacsony vízállása ugyan komoly kihívása.

0: hívást és többletmunkát jelent a víztermelésben, az ivóvíz minőségére azonban nincs hatással. A társaság szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba kerülő vizet. A parti szűrés természetes folyamata, a szükséges vízkezelési technológiák és a rendszeres vizsgálatok a jelenlegi rendkívüli hidrológiai helyzetben is garantálják a megfelelő minőséget. A vízművek ugyanakkor takarékos vízhasználatra kéri a fővárosiakat. Különösen a nagy vízigényű nem alapvető felhasználások visszafogását javasolják, hogy a rendelkezésre álló készletekkel hosszabb távon is biztonságosan lehessen gazdálkodni. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs sok aggodalomra a budapesti csapvíz miatt, de az alacsony dunavízállás idején mindenki hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához a felesleges fogyasztás csökkentésével. Csaknem 2500 pár hamis sportcipőt találtak a pénzügyőrök egy budapesti raktárban. A NAV járőrei egy ellenőrzés során figyeltek fel a helyiségben felhalmozott nagy mennyiségű kartondobozra, ezért átvizsgálták az árukészletet. A csomagokban összesen 2472 pár silány minőségű Skechers márkajelzéssel ellátott lábbeli volt. A védjegy jogosult képviselője megerősítette, hogy hamisítványokról van szó. A pénzügyőrök valamennyi cipőt lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. Az előzetes számítások szerint a hamis termékek forgalomba kerülése több mint 36 millió forintos kárt okozhatott volna a jogtulajdonosoknak. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a hamis ruházati termékek és lábbelik nem csak gazdasági károkat okoznak, hanem silány minőségük, illetve az előállításukhoz használt anyagok miatt egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a vásárlók számára. Életveszélyesen megsérült egy motoros még pénteken este Budapesten az Árpád-fejedelem útján a Komjádi Béla utcánál. A beszámolók szerint egy autó vezetője a középső sávból akart jobbra kanyarodni, amikor összeütközött a buszsávban szabályosan haladó motorral. Az ütközés után a motor a járdára sodródott, vezetője és utasa pedig az úttestre zuhant. A férfi parkolásgátló oszlopoknak csapódott és elvesztette az eszméletét. A helyszínen stabilizálták az állapotát, majd életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Nem megerősített információk szerint újraélesztésre is szükség volt. A motor utasa, a férfi felesége szintén súlyosan megsérült. A beszámoló szerint fejsérülést szenvedett. A balesetben más nem sérült meg. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Nem csak kedvenc házaink és tereink, helyeink lehetnek a városban, de utcáink is, akár több egymásba fonódó is. A Villa Budapest összegyűjtött néhány olyat, ahol mindig jól esik sétálni, vagy csak ott lenni. Az egyik legpihentetőbb dolog egy számunkra kedves környéken tenni egy könnyed kis sétát, beszívni az illatokat, nézni a szép házakat, elmerülni az árnyas lombok alatt, amennyiben árnyas lombú fák tarkítják az adott utcát. Számos szívünknek kedves utca van város szerte, itt csak az épp legvonzóbbakat kell kiválasztani, majd felkerekedni. Sétálni a kedvenc utcánkban vagy utcáinkban legalább annyira otthonos érzés, és így megnyugtató, mint amikor a legjobb barátaiddal töltöd az időt, fél szavakból is megértitek egymást. Kezdjük a sétát a belvárosban, Lipót város egyik legszebb utcájában, amelynek bejáratánál bakarja fejét tanástalanul Kalambó hadnagy, miközben a kutyája őt pürkészi, ez a Falk Miksa utca. A Kossuth térig ívelő utca kimondottan árnyas és hűsítő a fölé magasodó fák miatt, akár ezekben is gyönyörködhetünk, de a szemet azért csábítják a gyönyörű és méltóság teljes épületek, na meg a régiségboltok és a galériák kirakatai, elvégre mégiscsak ez a főváros első számú pezsgő műkereskedői negyede, az egész utca jófajta békebeliséget sugároz magából, ezért is szeretjük. A következő a Benczúr utca, ez a 6. kerület legszebb utcája, és ebben a kérdésben nem is nyitunk vitát. A Benczúr hosszan nyúlik el, a Kodálykörödöt köti össze a Dózsa-György úttal és a Városligettel. Mondhatnánk rá, hogy a Falk Miksa nagy tesója, mert hasonló hangulatú utca, csak a galériák meg a műkereskedők hiányoznak belőle. Ugyanakkor megvannak az árnyas fák, a hangulat is nagyon hasonlóan békebeli a szemre való házakból, pontosabban villákból pedig, amelyek előtt hosszú-hosszú percekre képes megállni az ember, egészen sok van. A következő a Szabolcska Mihály és az Eszék utca. A 11. kerületben található két párhuzamos utca a Fehérvári utat köti össze a Bartók Béla úttal. Pontosabban csak a Szabolcska Mihály, az Eszék ugyanis a Fadrusz utcába torkollik, ami azonnal odavonza az arra sétálók tekintetét, a keramit, ami a Szabolcska Mihály utcát burkolja. A keramit, ez a jellegzetes sárga színű és méztartalmú agyag, sav, fagyás és kopásálló burkolat, egy időben szinte minden utcát ezzel fettek be, ám hamar kiderült a hátránya. Csapadékos időben nagyon csúszósá és így balesetveszélyessé vált. Ettől függetlenül ajánlott tenni egy könnyű sétát az utcában, majd az Eszéken jöhetünk vissza. Szerény és csendes utca mindkettő, sűrű lombú fákkal, változatos lakóépületekkel, amelyek egyikét másikát még a borostyán is sűrűn befutotta. Tipikusan az az utca mindkettő, amiben el lehet bújni kicsit a világ elől, diszkrét és visszafogott hangulat jellemzi őket, talán nem véletlenül jut az eszünkbe, hogy játszódhatna itt egy hidegháborús kémtörténet is a múlt századi 60-as évekből. A Napraforgó utca egy csendes és szerény utca a 2. kerület kertvárosias részében, Pasaréten, távolról szemlélve olyan, mint a többi környék. Ám közel merészkedve hozzá, az itt álló épületek nyilvánvalóvá teszik, miért tartozik a kedvenceink közé. Itt találjuk a hazai Bauhaus építészet legjavát, itt volt ugyanis annak idején a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Több új utakat kereső magyar építészt ragadott magával a Bauhaus építész felfogása, és az akkori kultuszminiszter támogatásával modern villaépületeket terveztek a környékre, többek között Molnár Farkas, Breuer Marcel és Fischer József. Jó néhány felépült ezek közül, és még ma is jó állapotban áll a helyén. Ez a 22 egyemeletes épület teszi igazán vonzóvá a 2. kerületi utcát.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fokozódik a hőség. Sok a sérültje az M3-ason történt balesetnek. Készül a víz alatti gát a Dunán-Paksnál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de többen a jármű alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenéküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Azt írta, hogy a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, hogy a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Máté Szalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Országszerte napos idő lesz, eső nem várható, legfeljebb estétől az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül. Délután 33-36, késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót például az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre állítólag azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult, igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz. A rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőröknek, mondta az Inforádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke. Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében kijelöltek 7 megyét, amelyek közel vannak Budapesthez, ide várják az úgynevezett vendérpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat. A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a fővárosban szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken, egy kisvárosban vagy egy faluban. Beállította a több mint 100 éves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula. Augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius fokot mértek Újpesten, közölte az Időkép. A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38-39 fok köré forrósodott a levegő. A Hungaromet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ez az érték hajszál pontosan megegyezik az augusztus 11-ére vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban. Meghosszabbított útvonalon a Dózsa-György út metróállomásig jár a 81-es trolli várhatóan augusztus végétől, írta meg Rózsa András, zuglói polgármester a Facebookon, miután lezárult a budapesti közlekedési központ társadalmi egyeztetése. A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trollibusz hamarosan már nem csak az Őrs vezértere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti iroda negyedig, a Dózsa-György út emmig jár majd. Egy hónap múlva debütál Budapesten az atlétikai történet legújabb világversenye. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért, az első World Athletics Ultimate Championship-en, az atlétikai világdöntő. Csak a legnagyobbak, köztük világ és olimpiai bajnokok, gyémántliga győztesek indulhatnak a magyar nézők által is legkedveltebb versenyszámokban. Mintánom este tele van döntőkkel, már az első nap is maximális fordulatszámon indulnak. A szervező közleményéből kiderül, az esemény egyik arca és nagykövete az atlétika történetének legnagyobb sztárja, Usain Bolt, aki az abszolút legenda szerepében maga is itt lesz egy hónap múlva Budapesten. A 8-szoros olimpiai bajnok ikon hisz az új versenyformátumban. Megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportákban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új esemény lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét, mondta Bolt. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a megszokott atlétikai versenyek lebonyolításához képest radikálisan átalakította ennek az eseménynek a formátumát, és olyan sót teremtett, ahol az erő és a kőkemény küzdelem látványos bemutatása folyamatos extázisban tartja a közönséget. Felvállaltan a sportolók szenvedélyes győzni akarása és a teatrális szórakoztatás áll a központban. Ez járulnak hozzá az abszolút sztárok, azaz azok a sportolók, akik nem csak versenyeznek az eseményen, hanem nagykövetként is részt vesznek a szervezésben vagy a kampányban. Jó példa erre a Magyarországon rendkívül népszerű rúdugró zseni, Armand Mondo Duplantis, aki zenei tehetségével is fokozza a hangulatot. Ő írja és adja elő a világdöntő hivatalos himnuszát, amit már a verseny előtt megismerhet a közönség. Újra nyílik az Olló, csökken a panelek, szárnyal a téglalakások ára Budapesten. A panel lakások ára a télvégi csúcsót a hónapról hónapra csökken. Júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20%-ra tágult. A panel lakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése, a tavasz és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány. A téglaépítési lakások viszont stabilak maradtak, sőt, tovább drágultak. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az ár olló újranyílását. A különbség látványos, tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől, a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az évelei tág szintre. Érdekesség, hogy mindezt a piac egészen alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméter ára összességében stabil maradt, tavasztól nyárra nagyjából 1%-kal még emelkedett is, vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredendője, a magyarázat a piac összetételében látszik. A budapesti használt lakáspiac mintegy 4/5-ét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panel szegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot. Közben egybefüggő bicikliút jön létre Budapest és a Dunakanyar között. Hamarosan megszűnhetnek azok a hiányzó szakaszok, amelyek miatt eddig nem lehetett végig biztonságos összefüggő kerékpáros útvonalon eljutni Budapest belső részeiből a Dunakanyar felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány biztosítja a forrást az észak-pesti Eurovelo 6 legfontosabb hiányzó kapcsolatainak megépítésére. Az augusztus 7-én megjelent magyar közlöny szerint 850 millió forintos indikatív támogatási keret jut a Dunamenti Eurovelo 6 külső Váci úti hiányzó kapcsolatainak megvalósítására. A projektben a közlekedési és beruházási minisztérium és a BKK vesz részt. Vitézi friss bejelentése szerint a fejlesztéssel egyrészt a Dunakeszi felől érkező kerékpárút és a gáton már korábban kialakított aszfaltos út közötti kapcsolat készület el, másrészt biztonságosan kerékpározható összeköttetés jön létre a gát és a Dunasor között. Ezzel a jelenleg széttöredezett útvonal folytonossá válhat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM, Budapest Update.
1: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadsághíd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a budai arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 000 négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körút épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranta szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a BTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő őspark, az Epres kert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epres kertben dolgoznak.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megkezdődött a 3-as metró meghosszabbításának előkészítése. Idén csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Biztonságos a budapesti csapvíz az alacsony Duna ellenére. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdte a 3-as metró újpesti meghosszabbításának előkészítését a Budapesti Közlekedési Központ. A tervek szerint Újpest központtól csaknem 2 kilométerrel épülne tovább a vonal Rákospalota-Újpest vasútállomásig, 2 új megállóval. A beruházás a kormány által júliusban elfogadott Baross Gábor vasútfejlesztési terv része és uniós támogatásból valósulhat meg. Az új, mintegy 1900 méteres metrószakasz a jelenlegi föld alatti pálya végétől folytatódna. A vonalon a Rózsa utcánál, valamint Rákospalota Újpest vasútállomásnál épülne új állomás. Utóbbinál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalakkal. A BKK már megkezdte a korábban elkészített tervek felülvizsgálatát és összeállította a beruházás elindításához szükséges legfontosabb feladatokat. A meglévő vasút hatósági engedélyeket időközben meghosszabbították, így azok 2028. decemberéig érvényesek. A következő lépések egyike a kivitelezési közbeszerzéshez szükséges tender dokumentáció elkészítése. A beruházás egyik legnagyobb feladata az építkezéshez szükséges területek megszerzése lesz. Az Árpád út és a Szilágyi utca környezetében mintegy 24 ingatlant érint a tervezett nyomvonal, ezek többsége lakó ingatlan. A területeket meg kell vásárolni, vagy kisajátítási eljárásban kell megszerezni. Ennek költségét egy 2021-es becslés még mintegy 2,8 milliárd forintra tette. A BKK szerint a projekt megvalósítására a rendelkezésre álló idő rendkívül szűk, ezért szoros együttműködésre lesz szükség a kormány, a főváros, a BKK, valamint a 4. és a 15. kerületi önkormányzat között. A meghosszabbított vonalat a jelenlegi metrószerelvényekkel szolgálnák ki. Új járművek beszerzésével egyelőre nem számolnak, ezért a 2 új állomás megnyitása után a BKV-nak a jelenlegi flottával kell biztosítania a sűrű és megbízható közlekedést. A 3-as metró 1990-ben érte el Újpest központot, és bár már akkor is tervezték a vonal további meghosszabbítását, erre az elmúlt 36 évben nem került sor. A most előkészített szakasz ennek a régi tervnek az első lépéseként vinné tovább a metrót Rákospalota Újpestig. Megkezdte a kár elhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, hogy egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv pedig külön készül. Idén csak

0: Ezt zárja a 10 perces tűzijáték. Budapest 10 pontján rendeznek különböző programokat. A Margit szigeten családi rendezvények, a Városligetben honvédségi bemutatók, a Műegyetem rakparton koncertek várják az érdeklődőket. A Várkert előtti rakparton reggel 9 órakor nyit az Ízek utcája, ahol először lehet megkóstolni az idei ország tortáit és az ország kenyerét is. Az ünnepi szentmisét követő Szent Jobb körmenet este 7 órakor indul a Szent István Bazilikától. A parlament augusztus 20-a és 22-e között ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható. A teljes budapesti ünnepi programsorozat mintegy 4 milliárd forintból valósul meg. Nem mindenhol lesz azonban tűzijáték az országban. Tatabányán a rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt lemondták a csónakázó tóhoz tervezett látványosságot. Hódmezővásárhelyen szintén elmarad a tűzijáték, ott többek között az állattartók nyugalmát is figyelembe vették. Hódmezővásárhelyen ugyanakkor az ünnepi rendezvényeket megtartják augusztus 19-e és 23-a között, 5 napos Szent István napokat és borfesztivált rendeznek. Továbbra is biztonságos és kiváló minőségű a budapesti csapvíz, közölte a fővárosi vízművek. A Duna tartósan alacsony vízállása ugyan komoly kihívást és többletmunkát jelent a víztermelésben, az ivóvíz minőségére azonban nincs hatással. A társaság szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba kerülő vizet. A parti szűrés természetes folyamata, a szükséges vízkezelési technológiák és a rendszeres vizsgálatok a jelenlegi rendkívüli hidrológiai helyzetben is garantálják a megfelelő minőséget. A vízművek ugyanakkor takarékos vízhasználatra kéri a fővárosiakat. Különösen a nagy vízigényű nem alapvető felhasználások visszafogását javasolják, hogy a rendelkezésre álló készletekkel hosszabb távon is biztonságosan lehessen gazdálkodni. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs ok aggodalomra a budapesti csapvíz miatt, de az alacsony Duna vízállás idején mindenki hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához, a felesleges fogyasztás csökkentésével. Csaknem 2500 pár hamis sportcipőt találtak a pénzügyőrök egy budapesti raktárban. A NAV járőrei egy ellenőrzés során figyeltek fel a helységben felhalmozott nagy mennyiségű kartondobozra, ezért átvizsgálták az árukészletet. A csomagokban összesen 2472 pár silány minőségű Skechers márkajelzéssel ellátott lábbeli volt. A védjegy jogosult képviselője megerősítette, hogy hamisítványokról van szó. A pénzügyőrök valamennyi cipőt lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. Az előzetes számítások szerint a hamis termékek forgalomba kerülése több mint 36 millió forintos kárt okozhatott volna a jogtulajdonosoknak. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a hamis ruházati termékek és lábbelik nem csak gazdasági károkat okoznak, hanem silány minőségük, illetve az előállításukhoz használt anyagok miatt egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a vásárlók számára. Életveszélyesen megsérült egy motoros még pénteken este Budapesten az Árpád-fejedelem útján a Komjádi Béla utcánál. A beszámolók szerint egy autó vezetője a középső sávból akart jobbra kanyarodni, amikor összeütközött a buszsávban szabályosan haladó motorral. Az ütközés után a motor a járdára sodródott, vezetője és utasa pedig az úttestre zuhant. A férfi parkolásgátló oszlopoknak csapódott és elvesztette az eszméletét. A helyszínen stabilizálták az állapotát, majd életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Nem megerősített információk szerint újraélesztésre is szükség volt. A motor utasa, a férfi felesége szintén súlyosan megsérült, a beszámoló szerint fejsérülést szenvedett. A balesetben más nem sérült meg. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: Anna FM, Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapiből inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel, félnapos elfoglaltsággal nyújtható, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukráza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 km hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pesgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a Selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett solymári várig tarthat. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak hiúzok, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Több napos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfelett programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidább Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.
0: Programajánlót hallottak. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványát az alaptörvény módosításról. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. Számos mentőegység a helyszínen van. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták a forgalmat Mezőkeresztesnél, leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korában azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vigyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Opus Tesseri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak, kézműveskedhetnek. Napközben többnyire derült száraz idő valószínű, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 33-36, késő este 24-30 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Utazási rovatunkban így augusztus elején Szeszler Szilvia utazási szakújságíró és utazási szakemberrel beszélgetünk, a desztináció pedig nem más, mint Makaó. Ugye Kína különleges közigazgatási területe Makaó, Hongkongtól mintegy 60 kilométerre található, és több mint 400 éven át portugál fennhatóság alatt állt, egészen 1999-ig, és ekkor került vissza igazából Kínához, és ez a hosszú közös múlt egyedülálló kulturális örökséget hozott létre, ugyanazon az utcán kínai templomok, barokk templomok, portugál csempék és modern felhőkarcolók is sorakoznak. No de, hozunk minden részletet, tehát Szeszler Szilviával tartsanak velünk ebben az órában is.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A mai desztináció, amiről beszélni fogunk, az nem más, mint Makaó, amiről sokaknak elsőként a kaszinók és a csillogó szállodák juthatnak eszükbe, ha fotókat láttak mondjuk, vagy éppen jártak arra, pedig ez a különleges úti cél jóval többet kínál ennél. A kínai és portugál kultúra találkozása sajátos hangulatot teremt. Történelmi épületek, templomok, szűk utcák, izgalmas gasztronómia és modern látványosságok várják az odautazókat, de vajon önálló úti célként is érdemes-e felkeresni, vagy inkább egy mondjuk egy hongkongi utazás kiegészítéseként? Erről is beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Rögtön ezt az utolsó kérdésemet szeretném, ha így meg is válaszolnánk elsőként, hogy önálló úti célként, vagy mondjuk egy hongkongi utazással összekötve?
2: Hát, ha már elmegyünk ilyen messzire, mindenképp át kell menni Hongkongba, én azt mondom. Nincs olyan messze, 60
1: kilométer. Te is
2: átmentél? Átmentem, na, igen. Na. Kalandos volt, igen. Majd beszélünk róla. Mindenképpen érdemes összekötni ezt a két különleges helyszínt, mert Kínán belül ez annyira más-más két világ. És ugye pontosan, amit említettél, a történelmi múltja miatt Makaó is, illetve Hongkong is, ugye teljesen más ugye a portugál Kína, illetve az angol Kína, és hát óriási élmény, tehát, de hát majd beszélünk róla, igen, úgyis mindjárt részletesen.
1: Igen. Mit mondhatunk arról, hogyha azt kérdezem, mi az első benyomás, amit rád tett ez a hely? Makaó és nem Makó, mert így már nem mindegy, ám azért itt csak egy betű választ el ugye Makótól, de ez most Makaó, amiről beszélünk, igen.
2: Hát leesett az állam első körben, tehát én gondoltam, hogy szép lesz, de hogy ennyire, tehát ez valami egészen döbbenetes, az a gazdagság, ami ott felhalmozódott. Óriási szállodakomplexumok, épületek, pazar egyszerűen az egész, és én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire szép. Én ugye egy szakmai rendezvényre voltam meghívva, és naponta átmentünk a városon, legalább egy 20 percet buszoztunk. Azt tudni kell, hogy maga a város a félszigeten, tehát a kontinensen is rajta van, és még kettő kisebb szigeten, és az egyik sziget mellé még, ami folyamatosan zajlik azóta is, egy feltöltött területre építették fel a kaszinóknak a legnagyobb részét. De mindenhol van a városban, tehát mindenhol találhatóak ezek a kaszinókomplexumok, ezekről majd beszélni fogunk, de folyamatosan töltik fel a területet, ugye nagyon kevés a terület, 33 négyzetkilométer az egész, némelyik város, magyar város is nagyobb tud lenni, tehát a helyhiány miatt ugye töltik fel, és hát döbbenetes, tehát mondom, az állam esett le, tehát majd beszélünk róla, hogy milyen épületek konkrétan.
1: Ugye itt említetted a kaszinókat, meg így én is itt a bevezetővel, tehát gyakran Ázsia Las Vegas-aként emlegetik ezt a Makaót, ezt a desztinációt. Ezzel hasonlat, ez abszolút igaz, és megállja a helyét?
2: Ez több szempontból is igaz. Egyrészt azért igaz, mert Kínán belül csak itt engedélyezte a kínai állam a kaszinóknak a működését. Sehol máshol nem lehet, még Hongkongba sem lehet. Hongkongba lottozni lehet, lóversenyre nem tudom mire lehet fogadni, de kaszinozni nem lehet. Egyedül itt engedélyezte, és Makaó a saját közigazgatási, jogi és mindenféle rendszerén belül működteti ezeket az intézményeket. Azt tudni kell, hogy nem városállam, nem különálló országrész, hanem egy speciális közigazgatási terület, ennek van egy definíciója, hogy azon belül működik, tehát az ország, tehát én is azt mondom ország, tehát beléptető rendszere van, kiléptető, mintha országot lépnénk, külön jogi rendszere
1: tehát
2: van.
1: Tehát útlevéllel minden?
2: Igen,
1: vagy
2: igen, útlevéllel lehet be és kijönni, tehát úgy lehet elhagyni az egészet. Akkor külön jogrendszere van, parlamentje van, külön pénzneme van. Úgyhogy mi úgy hívtuk, hogy a makaói dollár, de nem dollár, hanem pataka, azt hiszem így hívják.
1: Egyszerűbb az, hogy makaói dollár.
2: Makaói, igen, dollár, ami a hongkongi dollárral majdnem ugyanaz az árfolyam, nekik is külön valutájuk van. Úgyhogy igen, tehát az országon belül csak itt. És itt így egy olyan gazdagság halmozódott fel, és ez a Kína Las Vegas abszolút érthető. Ugye egyrészt mivel a kaszinóiparra épül, ami egy óriási bevételt hoz az országnak, Másrészt pedig azért, mert valójában olyan cégek, cégcsoportok is állnak az egyes kaszinók mögött, amelyek amerikaiak. Nagyon sok amerikai befektető csoport áll ezek mögött. Tehát úgy tudják ezt az irdatlan, gazdagságú épületeket, komplexumokat létrehozni, hogy aki például a Venecián nevezető szálloda, hívjuk akkor szállodának, a Szent szállodaláncnak a tagja, az ugyanaz a befektetője, mint aki a Las Vegas-i Veneciánnak. Tehát megépítették ugye itt Velencét, tehát ez a Velencé. Ott volt például nekünk a szakmai rendezvényünk, egy utazás kiállítása Makaónak, de ugyanúgy megépítették Párizst vagy Londont.
1: A Párizs... Az utazás kiállításra?
2: Nem, ezek más-más épületek, más-más szállodák, hívjuk szállodának. A Venecián az ugye Velence, megépítették Velencét. Tehát van nekem egy kínai kollégám, aki által itt kint is voltam ezen a rendezvényen, és ő vele mászkáltunk jobbra-balra, például ebben az épületben, a Velencében, fölmentünk valamelyik emeletre, ahol meg volt építve a Szent Márk tér. Gondolák úztak vizen, nem hittem a szememnek. És valamelyik emeleten, igen, csak ez... Iszonyat. Az egész épület komplexum akkora volt, hogy nem tudtam, hol az eleje, a vége, mint egy kisebb város. És csak azt akarom mondani, hogy ugye nagyon-nagyon sok szálloda, hívjuk annak, mögött amerikai befektető, nem csak befektetők, befektetői csoportok állnak, tehát én kérdezgettem azért erről, mert nem hittem, hogy nincs az a pénz, amiből ezt meg lehet építeni.
1: Igen. Tehát óriási... Mondjuk, ahol kaszinók vannak, ott pénz is van bőven.
2: Van.
1: Ez abszolút érvényes, igen.
2: Óriási pénzt hoz ugye Makaónak is, az országnak is, a befektetőknek nyilván, tehát így az életszínvonal rendkívül magas, tehát láthatóan gazdagok, majd erről is beszélünk, hogy mint.
1: Most megállunk egy életöröm zene erejéig, és akkor innen jövünk vissza, és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A desztináció pedig, amiről ma beszélgetünk, ez nem más, mint Makaó. Nemrégen volt ott Szilvi. Hát mikor volt ez a tani utad?
2: Február, március, valahogy így.
1: Igen, talán március elején voltál, azt gondolom, Fülöp-szigetek előtt voltál pont, vagy után, valahogy így.
2: Szerintem, utána három héttel.
1: Akkor március, igen, március-április lehetett körülbelül, tehát nagyon friss még mindig még az élmény. Ugye arról beszélgettünk, hogy igazából Makaó az Ázsia Las Vegas-aként emlegetik, kaszinó, pénz, gazdagság, csillogás. Ha jellemezni akarnám néhány szóval, akkor ezek így, nekem ez jött le ebből a néhány perces beszélgetésből eddig, hogy akkor ezeket abszolút, ezek a jelzők teljesen helyén valók.
2: Ez teljesen helyén való, úgyhogy a városnak a szimbóluma, a egyik szimbóluma a Grand Lisbon Hotel, ami egy óriási lótuszvirágra emlékeztet. Uh-huh. És mindez aranyborítással, tehát ez nagyon messziről látni. Az utolsó napon tudtam meg, amikor elhagytam a szállodámat taxival, hogy pár száz méterre voltam tőle, tehát simán át tudtam volna menni, és annak az egyik testvér hoteljében laktam, ami lényegesen egyszerűbb egyébként, de azért ki lehet bírni. Úgyhogy, és ilyenek vannak, tehát ilyen, ez is jellemző egyébként, hogy ilyen aranyborításúak a hotelek kívülről, tehát nem lehet belátni ki, és csillog egyébként, ahogy a nap rásüt, döbbenetesen szép, éjszaka pedig ki vannak világítva. Úgyhogy
1: az, hogy, mert úgy említetted, bocsáss meg, a szabadba vágtam, hogy a gazdagság, hogy miből élnek ott az emberek? Vagy én azt értem, hogy kaszinó, tehát gondolom, hogy nyilván legtöbb ember ez látja el, feltételezem, meg gondolom, akkor turizmus is.
2: Igen, elsősorban a szerencsejáték, ugye, tehát a kaszinóknak az üzemeltetés, ezek nem csak kaszinók, hanem szállodák, tehát hogy ne kelljen messzire menni a kedves vendégnek, luxusbutikokkal vannak tele, üzletekkel, színháztermekkel, de akkorákkal, hogy az valami döbbenet. Én végignéztem ezeknek a szállodáknak a bemutatóit is ezen az utazás kiállításon, tartottak egy hatalmas színpadon bemutatókat, ugye vetítésekkel minden, és ott láthattam, hogy milyenek ezek a szállodakomplexumok belülről, tehát komplett fellépőterem, tehát színházterem, de nem ám akár mekkora, tehát több tízezer embert látnak el egy nap.
1: Jézus.
2: Egy épület. És ugye ezek, mint ahogy mondtam az előbb, a Sands Hotel például, ami mögött amerikai befektetők állnak, de ugyanakkor a Grand Lisboa, amit említettem előbb, és nekem ez nagyon bakancslistás a jövőben, hogy oda valahogy bejussak. Annak a tulajdonosa például makaói üzletember, egy mágnás, tehát rendkívül gazdag ember, és ez makaói tulajdonban van, tehát ez érdekes, vegyes, mert azért mondom, hogy ilyen nemzetközi befektető csoportok jellemzően ők teszik bele a pénzüket, és utána óriási profitokat is termelnek vele, tehát óriási pénzeket hoz, igen, valóban, és nagyon jól lehet itt keresni ezeken a munkahelyeken. A munkavállalók száma körülbelül 400 ezer, és ennek a fele olyan 180 ezer az, aki kívülről jön. Most arra törekszenek itt Makaón belül, hogy a krupi állásokat, a vezető állásokat, a menedzseri állásokat a helyi lakosoknak adják, tehát minél kevesebb legyen az, aki ugye beszivárog, és de ettől függetlenül ugye a mainlandről, ahogy ők mondják, tehát a kontinensről, a Kínából jönnek át nagyon sokan alkalmazottak, jönnek a Fülöp-szigetekről, jönnek a Ázsia más országaiból is jellemzően. Uh-huh. De nyilván azokban az állásokban, ahol nem ennyire, ott is még nagyon-nagyon jól keresnek, tehát olyan az átlag kereset egy ilyen 20 ezer, ez a panaka az ő valutájukban, ami durván 800 ezer forint. De a menedzseri állások az ennek bőven a duplája, vagy a háromszorosa.
1: De gondolom az árak is hasonlóak, tehát hogy mármint, hogy magasabb mindennek az ára, mint mondjuk
2: itt
1: van.
2: Igen, tehát ugye itt vannak a sztárállások, sztármunkakörök, és ugyanakkor vannak az alkalmazottak, a helyi lakosok, akik kisebb-nagyobb lakásokban, olyan 40-től 80 négyzetméteres egy lakás, amiben élnek, és a megélhetési költségek igen magasak. Tény, hogy jól keresnek, de a megélhetés is azért nem egyszerű, nagy a drágaság, azt lehet mondani, bármi, na mindegy, mert erről beszélünk még.
1: Igen, hát ezt azt gondolom, hogy nem árt így ilyenkor így összevetni, hogy te is most összevetetted, hogy az rendben, hogy magasabbak a fizetések, de hát nyilván a kiadások is mellette vannak, tehát hogy igazából kérdés, hogy így arányaiba akkor valóban többet keresnek-e, hogyha ezt nézzük.
2: Hát ugye van a menedzseri réteg, amit mondtam, akik kifejezetten nagyon jól keresnek, de azért az átlagnál mondjuk egy, hát én azt mondom, egy európai átlagnál is jóval magasabb,
1: akkor számunkra, ha mi megyünk ki, akkor nekünk ott nagyon keveset ér a pénzünk, mondhatnánk így is.
2: Hát igen, de azért mondjuk ez nem volt annyira éles, tehát én vásároltam, és beültünk ott az egyik kolléganővel, aki oda valósi, és Írországba ment férhez, de beültünk este szétnézni egy, hogy milyen kis éttermek vannak, elmentünk nézelődni körbe-körbe, teljesen kezelhető költségen tud az ember vacsorázni, úgyhogy a helyi éttermek, portugál éttermek, hát ugye a idézőjelben anyaország, ugye az is ott van jelentősen, beültünk portugál étterembe is, úgyhogy na ez egy érdekes még ez a kettőssége.
1: Pont ezzel akarom folytatni, de most akkor előbb jön egy életörömzene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Utazási rovatomban Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval beszélgetünk, ugye a desztináció pedig nem más, mint Makau, amit ugye legtöbben a kaszinókról ismernek. A szerencsejátékból származó bevétel hosszú ideig még Las Vegas-t is meghaladta. A város ennél jóval összetettebb, mint hogy csak a kaszinóiról beszéljünk. Ugye vannak itt ikonikus szállodák, üdülőkomplexumok, és néhány kilométerrel arrébb csendes történelmi utcák, hagyományos piacok és évszázados templomok várják a látogatókat. Van itt kérem modern luxus és a történelmi örökség különleges egyensúlya is. Hírek, zene és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványát az alaptörvénymódosításról. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. Számos mentőegység a helyszínen van. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a sztrádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvénymódosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vigyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak, kézműveskedhetnek. Napközben többnyire derült száraz idő valószínű, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 33-36, késő este 24-30 fok között alakulnak az értékek.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Utazási rovatomban ma Makau a desztináció, amit meglátogattunk Szeszler Szilviával. Ázsia egyik legizgalmasabb gasztronómiai célpontja is egyébként. A várost az UNESCO a gasztronómia kreatív városai közé is beválasztotta, elismerve több mint 400 éves kulináris hagyományát. Mi most annyira Szilvivel nem fogunk beszélgetni a gasztronómiáról, de sokkal inkább a történelméről, meg mindarról, hogy miért is érdemes ide utazni. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában. A desztináció, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makaó. Sok mindenről szó esett. Ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a honlapunkon is, megtalálják a nem sokára, most még nyilván nem, de délután folyamán már ott lesz a honlapunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz ez az adás is, mint ahogy az összes többi beszélgetésünk. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a portugál vonal, hogy erről is beszéljünk, és hogy erről akartalak éppen kérdezni, hogy ez a mindennapokban hogyan jelenik meg a portugál múlt és a kínai kulturális örökség. Van-e itt bármilyen, hogy is mondjam, ilyen összefüggés, az összhatásában mit érzékelsz?
3: Hát azt lehet érzékelni, hogy egyrészt ugye az identitás tudatok is más. Uh-huh. Tehát ott azért ne felejtsük el, az 1500-as évek végétől 400 évig ott voltak a portugálok. Tehát egy teljesen más mikrokultúra alakult itt ki. Ugye ez volt a lépcső Európa felé, a porcelántól kezdve a selyemig mind itt hajózták be, itt vitték el Európa felé, ennek a központja volt. Egy teljesen más identitású népesség alakult ki. Ráadásul a kantoni nyelvet beszélik, még a mainlanden, ugye a kontinensen a mandarint. És ezt is úgy elszigetelik magukat, hogy igen, ők makaóiak, noha a származásuk nyilván a mainlandről való. Egy másfajta emberek, ugye 400 év az 400 év, tehát a mentalitásban, a gazdaság fejlődésében, a kultúrára, a gasztronómiára, az égvilágon mindenre hatással volt ez a 400 év, tehát van egy olyan tér, ami ugyanolyan hullámos csempékkel van borogatva, mint Lisszabonban voltam 2 éve, ugyanaz. Ugyanazt a tojásos süteményt kínálták, amit Lisszabonban ettünk, mint híresség. Tehát döbbenet, tehát úgy, hát óhatatlan ugye összemosódnak a kultúrák, bár teljesen távoli kultúrák, de ez lehetetlen, hogy mondjam, elválasztani.
2: Fenn kell tartania azoknak az embereknek, akiknek mondjuk nagyon erős identitása mondjuk a portugál vonal, akkor nekik nyilván ez fontos, ez ugyanúgy, mint mondjuk nekem Erdélyik, nem ugyanaz, de hogy mint mondjuk egy másik országban született ember elmegy bárhol máshova, akkor mindig ugye a kisebbség az erősíti magát, meg ugye egyáltalán a közösséget.
3: Igen, olyannyira, hogy portugál üzletemberek vannak ott a mai napig, turizmusban, ebben, abban, amabban. Tehát a jelenlétük teljesen nyilvánvaló a éttermekben, a üzletekben, tehát annyira a kultúrának a része. Úgyhogy nem lehet szétválasztani. 1999-től csatolták vissza Kínához, ugye egy lényegesen fejlettebb, gazdaságilag fejlettebb város, hogy úgy mondjuk, és kevésbé vannak konfliktusban az anyaországgal, mint mondjuk Hongkong, ami ugye egy 7,5 milliós város, itt 700 ezer ember él, tehát lényegesen kisebb. Hongkongnak a kisöccse, vagy nem is tudom, mit lehet mondani, de a sorsát illetően ugye ott az angolok eresztettek gyökeret, ők tették rá a kezüket erre a 60

0: kilométerrel odébbi kikötőbe, itt pedig a portugálok, és hát mély nyomokat hagytak mind a két nemzet. Nem lehet kitörölni belőle, tehát teljesen nem tudom.
1: Hát nem is kell, azt gondolom, tehát, hogy...
0: Nem is kell, és igen. Ugye ragaszkodnak hozzá, és nem tudom, hogy hogy fogják ezt összefésülni a mainlanddel, ugye az anyaországgal, miközben teljes mértékben tőle függnek, azért ezt ne felejtsük el. Tehát ezeknek a szállodáknak, hívjuk mondjuk szállodának, az energiaellátása, az élelmiszerellátása, a vízellátása, ez egy irtózatos mennyiségű, amit meg kell oldani, és ennek a nagy része ugye Kínából jön, még a személyzetnek is a nagy része onnan jön. De hát ugye a vízellátás, nincs önálló vízre, nincs semmi, hát ugye a Gyöngyfolyónak a torkolatában van, de hát azért ez nem elég. Az élelmiszerellátás itt semmi nem terem meg, tehát ez egy kis sziget, félsziget, ez így feltöltött tengeri terület, és hát gondoljuk el, hogy csak egy ilyen szállodakomplexum, ahol több tízezer ember van egy nap, hogy az ott az ugye luxus éttermek, tehát ezek rendkívül magas színvonal, itt nincs gyenge étterem, nincs tehát gyenge szálloda.
1: Egy háromcsillagos szálloda is teljesen.
0: Tehát ott olyan színvonalat kell produkálni, amihez annak a egy ilyen logisztikai lánc az nagyon-nagyon fejlett, és hát kőkeményen függnek Kínától. Szóval érdekes, és ugyanakkor ugye a teljesen önálló beléptetési rendszer, tehát mondom, meséltem neked, elmentem, átmentem Hongkongba, elmentem város nézni, és országot léptem. Ki és be. Itt is, és ott is. Tehát Hongkongban ugyanez van. Nagyon érdekes, nagyon érdekes.
1: De vagy ezt miért tartják fontosnak? Vagy ez ennek mi lehet a háttere?
0: Valamilyen szinten az önállóságot meg akarták tartani, hiszen az a gazdaság teljesen másképp működik, mint a kínai gazdaság. Tehát nem lehet egyszerűen egy az egyben összefésülni, az lehetetlen.
1: Igen.
0: Egészen más automatizmusok tele van külföldi befektetővel, tehát ez nem úgy működik, mint a Kína jelenleg. Tehát lehet, hogy másképp fog ő is, de itt egészen
1: jelen
0: más.
1: Ez
0: nem lehet.
1: Igen. Na most újra jöjjön egy kis életöröm zene, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, a desztináció pedig, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makao, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a beléptető rendszer, hogy útlevéllel tudsz ki bemenni, és hogy Hongkongba is úgy mentél át, hogy útlevéllel kellett átlépned meg ugye vissza. Illetve még egy, vagy szerettél volna valamit mondani erre?
2: Nem, csak azt akartam ebből erre mondani, hogy nem mondanám, hogy túl gondoltam volna a dolgot, utána sem néztem, hogy fogok oda belépni. Nem gondoltam, hogy ilyen idézőjelben országot Igen. lépek, és ott is ugye be kell lépnem, majd ki, tehát egy napon belül ki és be, Makaóba és Hongkongba is. Úgyhogy csak azt akartam mondani, ha valaki oda utazik, akkor semmi különösebb nem kell. Tehát még formanyomtatványt se kell kitölteni. Kapunk egy kis szetlit, azt viszont meg kell őrizni, tehát a kilépésnél azt kérik. Amit ha belépünk, akár Makaóba, akár Hongkongba, tehát azt meg kell őrizni, azt a kis, vannak ilyen helyek, ahol ez van, Kubában is ez van például egyébként.
1: Most viszont is volt valami ilyesmi, nem?
2: Hát ott érkezési vízum is valami, lehet, vagy igen, előre vízum, ott azért vízum van. Itt nincs, tehát magyaroknak nincs, ugyanakkor a kínaiak nem léphetnek be csak úgy.
1: Hoppá!
2: Igen, tehát őnekik azért leadminisztrálják, hogy ők hogy léphetnek be. Mi bemehetünk simán, csak ennyit akartam erről mondani.
1: Azért ez is érdekes egyébként, hogy ez miért van így, meg az is, amit még nem tudom, picit korábban említettél, hogy a munkavállalók, hogy főként helyieknek adják, vagy helyieket tesznek olyan pozícióba, ami mondjuk nagyobb pozíciókban, nyilván ennek is van valami, akár történelmi háttere.
2: Hát, vagy védik ugye a helyieket, tehát nagyon nagy a beáramlás, tehát ezek a helyek ugye vonzák a beáramló munkavállaló tömegeket, és nem akarják, hogy felhiguljon, hogy túl sokan Igen. jöjjenek be, attól is félnek. Nagyon magasak az ingatlanárak így is, hogy nagyon sokan jönnek. A világ egyik legsűrűbben lakott országa, 22 ezer ember lakik egy négyzetkilométeren, tehát nem véletlenül épülnek ezek a ugyanolyan nagyon magas épületek, mint Hongkongban láttam, és utána nem is voltam korábban azokon a területeken, csak arra mentünk taxival, hogy láttam, hogy akik ott laknak ezekben a 48-80 négyzetméteres lakásokban, azok bizony 30-40 emeletesek.
1: Hogy a 40. emeleten lakni azért.
2: De most már 50. emelete, 50 emeleteseket is építenek folyamatosan, tehát egyfolytában építették a házakat, nincs hely, nincs föld, töltik fel a tengert, tehát a dél-kínai tenger van itt, töltik fel és építik a lakásokat. Tehát itt is, hogy ugye ne higuljon fel, ne olcsósodjon el ez az egész, erre azért igyekeznek odafigyelni. Most ezek nem az a kimondott lakótelepi lakás, Igen. hanem nyilván olyan minőségűek, hogy a légkondicionáló rendszertől kezdve minden olyan, hogy az alsóbb szinteken üzletek, éttermek, és utána...
1: Tehát magas minőségben érkeznek, mint mindenre. Tehát akkor ezt elmondhatjuk, hogy így alapvetően jellemző Makaóra ez a magas minőség, nem csak az építkezésben, hanem úgy egyáltalán mindenben.
2: Igen, ez így van. Igen.
1: És van olyan része Makaónak most így, mert eddig az érzetem van, hogy egyrészt csillog-villog minden, az egy dolog, de hogy ilyen zsúfoltságot érzek. Tehát, hogy van azért egy kicsit ilyen olyan része is, ami mondjuk egy kicsit nyugisabb. Tehát itt gondoljunk arra, hogy nem tudom, mit Budapest agglomerációja, vagy nem tudom. Tehát, hogy valamilyen hasonló.
2: Hát a belváros, tehát ahol a portugál épületek vannak még egyébként. Az úgy szellősebb, tehát mi is úgy lementünk, azért nyugodt, a terek vannak, tehát szellősebb. Mindenhol ki lehet menni a tengerhez, ugye, akárhol, melyik részén vagy a városnak, valamilyen sétával, pár perces sétával kiérsz a tengerhez, ott parkok vannak, erre odafigyelnek, úgyhogy nem mondanám, hogy annyira, még ezek a idézőjelben lakótelepi környékek is azért olyan színvonalasak voltak nagyon.
1: Az étkezésben a Kína van hatással rá inkább, vagy portugál?
2: Hát van itt minden, úgyhogy van itt minden. A kiállításon, ahol részt vettem, ott például fizették az étkezésünket is ilyen jegyek formájában, és ez azt jelentette, hogy ezt beválthattuk ott. Én meg nem mondom mennyi, 100-valahány ilyen kisebb, hát nem tudom, ilyen vendéglátóipari egységnél. Mondanánk, hogy Laci konyha, de
1: mondjuk ez a kínai Laci konyha.
2: Ahol aztán voltak csodák, úgyhogy... De hát voltak persze teljesen számunkra ismerősebb ételek is, de volt, hogy meg nem mondtam volna, hogy ott mi. Tehát a abszolút klasszikus kínai konyha, de hát keverednek ezek ugye portugál dolgokkal is, tehát az európai hatásokkal. nyilván a japán, a környező ázsiai országok is hatással vannak rá, tehát mindent kapsz, de ott aztán volt a Kínából bőven, tehát de sokat kellett keresnem, mire azt mondtam, hogy na jó, ezt megmerem menni, kaptam hozzá két pálcikát, szervusz, úgyhogy...
1: És utána letette a pálcikát, és elfogyasztottad kézzel, mert én nem tudom, hogy hogy tudom, ugye? Tehát én nem értem, hogy
2: körülbelül.
1: Bár a gyerekem nagyon tökéletesen használja, no, de nem is az a lényeg. Így most már beszélgetésünk végén, hogyan lehet a legegyszerűbben eljutni, ha el lehet jutni egyszerűen Makaóba, akkor ezt mondjuk el.
2: Ma már azért könnyebb, mert több kínai légitársaságnak van közvetlen járata, és azért ez nagyon jó dolog, ugye tudjuk, akik így messzire utazunk, hogy mennyi ideig vagy úton, az nem mindegy. A távolsága sajnos adott, tehát egy olyan 11 órás, mondjuk én Sanghaj felé mentem, uh-huh. és onnan visszafele egy olyan 2-2,5 óra volt Makaó. Úgyhogy ezek azért szerencsés dolgok, tehát többféleképpen meg lehet ezt oldani, de mondom, ezekkel a közvetlen járatokkal azért ez így elég jó. És jók voltak jó volt a kínai légitársaság, amivel mentem, teljesen színvonalas volt az ellátás, az utasokkal való foglalkozás, étkezés, minden, tehát teljesen rendben volt.
1: És ugye azt mondtuk, hogy ott, tehát hogy egészen, tehát hogy nyilván nem nagy bevásárlásokra, meg nem nagy, nem tudom, ruhatár feltöltésre nem alkalmas a hely, de alkalmas nyilván, ha valakinek jó sok pénze van, de hogy most nyilván aki egy kicsit mondjuk kevesebb, vagy kisebb pénztárcával rendelkezik, maga a repülő út, az ott lehet, ki lehet fogni jó áron jegyeket.
2: Ki lehet.
1: Tehát,
2: ki
1: hogy
2: lehet.
1: Ez nem az elrugaszkodott kategória.
2: Nem, ezek teljesen kezelhetőek, ezek a költségek, de én azt mondom, hogy ezt bízzuk arra, aki ezzel foglalkozik, tehát repjegyesre, profi repjegyesre, hogy az figyelje. Figyelje az árakat, ugye több légitársaság is megy, hogy mikor mennyi. A kínai légitársaságok alapvetően a legolcsóbbak egyébként. Uh-huh. Tehát amikor Ázsiába utaztatunk, akkor nagyon sokszor inkább elküldjük valahova, Kínába vagy Tajvanra, és akkor onnan egy kicsit vissza, ha jön valaki, még mindig 100 000 forintot akár spórolhat egy jegyen, ami nem mindegy. Tehát ez alapvetően ez egy jó árkategória, amivel dolgoznak, tehát egy turista osztályon ki lehet nyugodtan jutni. De én mindig azt mondom, tehát ne vadásszunk az interneten, bízzuk ezt egy profil, aki teljesen képben van, hogy most melyik akciózik. Most ebbe a két hétbe az van, ő meg fogja nekünk mondani, hogy most vegyél jegyet akkor, hogyha mondjuk szabad az utazási időpontunk, és tudunk alkalmazkodni, mert ők még a legjobb megoldást fogják találni nekünk.
1: Hát Szilvi, nagyon köszönöm, hogy Makaót is meglátogathattuk veled és általad. Majd legközelebb majd kitaláljuk, hogy melyik desztinációval fogjuk folytatni, hiszen van bőven a tarsolyodban, azt gondolom. Még van néhány, amiről nem beszéltünk, szerintem. Ugye?
2: Meg lehet.
1: Előfordul még egy-kettő, ott, ahonnan ez jött, hogy mondani szokták. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Ebben az órában utaztunk Makaóba, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró segítségével. A következő órában vendégem lesz dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akivel a szteroidokról fogunk beszélgetni. Vajon tényleg ekkora ellenség a szteroid, mint amit gondolunk róla? Ez is ki fog derülni a beszélgetésből, érdemes lesz velünk tartani.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
7: Fokozódik a hőség. 12-en haltak meg a súlyos buszbalesetben az M3-ason. Sárkány Zalán és Márton Rihárd is ezüstöt nyert tegnap a párizsi úszó EB-n. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán, letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A mentés jelenleg is zajlik. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Csaknem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szíj autópálya konceszor MKI jegyzéért esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére, míg 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárás rendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. 2 ezüstérmet szereztek a magyarok tegnap a párizsi úszó EB-n. Sárkány Zalán országos csúccsal nyerte 2. érmét a mostani bajnokságon. Előzőleg 800 méteren bronzérmet szerzett. Ezüstöt nyert Márton Richárd is, ő 200 méter pillangón lett 2. Idejével egyéni csúcsot döntött. A 2026-os úszó Európa bajnokság mai zárónapján a délelőtti előfutamokban egyéni és váltó számokban is van magyar érdekeltség. Az esti döntőkben pedig biztosan ott lesz Milák Kristóf 50 gyorson, Kós Hubert címvédőként 200 vegyesen, valamint 200 méter pillangóúszásban a 16 éves Kertész Boróka.
1: Időjárás.
7: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati észak-nyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A szteroid szó hallatán sokan azonnal az izomnövelő szerekre gondolnak, pedig szteroidokat számos betegség kezelésére is alkalmaznak, olykor akár életmentő gyógyszerként is, ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen készítményről, mekkora adagról és mennyi ideig tartó kezelésről beszélünk. Mikor indokolt a szteroid használata és milyen mellékhatásokkal járhat, és vajon miért veszélyes önkényesen abba hagyni? Többek között ezekről is beszélgetek dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal ebben az órában, érdemes lesz velünk tartani.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Yeah.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, visszatérő vendég, ugye beszélgető partnerem, így is mondhatnám. A szteroidok lesz a témánk a mai adásunkban. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia Gabi, jó reggelt! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, ezt megbeszéltük azt hiszem már a korábbi adás végén, hogy a szteroidokról mindenképpen beszéljünk, mert valahogy szóba került így a beszélgetésben.
2: És az allergia kapcsán. Az
1: így van, és hogy én is így elgondolkodtam, hogy szerintem erről olyan keveset tudunk a szteroidokról, úgyhogy csapjunk is bele a közepébe, hogy mit nevezünk szteroidnak? Mi a szteroid igazából?
2: Hát nagyon sok oldalról elindulhatunk. Az előző beszélgetésünkkor az allergiáról beszélgettünk, és ott a különböző terápiáknál szóba kerültek a szteroid terápiák, az aszmás betegeknél, illetve az azonnali típusú anafilaxiás reakcióknál, és amiről beszélgettünk a parlagfű allergiásoknál, hogy vannak olyan terápiák, amik ilyen hosszú hatású szteroidok, és ezt nem csak az allergiás betegeknél használják, hanem akár ízület. Tehát a maga a szteroid az egy nagyon erős gyulladás csökkentő gyógyszer típus. De mielőtt tovább megyünk, van, ami a köztudatban a szteroid, ugye a testépítőknek, igen, az úgynevezett anabolikus szteroidok, amiket testépítők használnak, illetve a testünkben termelődő természetes szteroid típusú hormonok, mint például a kortizol, ami a mellékvesének a stressz hormonja, ez a tartós stressz hormon, de ugyanúgy szteroid alapúak a nemi hormonok, a női férfi nemi hormonok is. De amiről elindult ez a beszélgetés, ezek a terápiásan használt szteroidok, amik egyébként én például, amikor amerikaiakkal dolgoztam együtt Egyiptomban, meg különböző helyeken amerikai orvosokkal, ő náluk a szteroidok azok ilyen mindennapos használatban vannak. Tehát, mint ahogy nálunk például egy fejfájás csillapítót valaki csak bekap, ott az amerikai, főleg a honvédségnél, a katonáknál rengeteg szteroidot használnak.
1: De ez ilyen tabletta formájában ugyanígy?
2: A szteroid terápiák, ezek lehetnek injekciós, illetve lehetnek tablettás formában. Nyilván a sürgősségi ellátásban, a vészhelyzeteknél, amikor nagy dózisra van szükség, akkor injekciós formában. Egyébként kiegészítő kezelésnél, például az autoimmun betegeknél, reumatoid artritiszes betegeknél szoktak szteroid terápiákat alkalmazni, hogy ez a gyulladás ne tegye tönkre az ízületeket, hogy ne deformálódjanak jobban, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős gyulladás csökkentő hatása.
1: Ugye amikor azt mondjuk, hogy terápia, akkor bizonyos ideig használható, vagy használják, ez azt jelenti, csak hogy úgy érthetően...
2: Itt például egy autoimmun betegnél a legtöbb esetben, hogyha elkezdenek egy szteroid terápiát, és azzal így szinten tudják tartani a betegséget, akkor általában ezt élethosszig használják ezeket a terápiákat. Az aszmás betegeknél, ha olyan aszmája van, olyan allergiája van, akkor ott megint lehet egy ilyen állandó kis dózisú, ezek általában kis dózisú terápiák.
1: Ezt kell emelni közben? Tehát, hogy ugye, mint a vérnyomás csökkenténél mondjuk, hogy...
2: Van, amikor igen, van, amikor igen, hogy van egy ilyen idézőjelben, mondom, hozzászokás, illetve ezek az úgynevezett depókészítmények, amik itt a parlagfű kapcsán, hogy kap a páciens egy injekciót, és akkor az 3 hónapig ott lesz a szervezetében, és hat, tehát, hogy magát a parlagfű szezont, az allergia szezont, azt tünetek nélkül csodásan túl lehet élni. És egyébként ez a nagy veszélye szerintem a szteroid terápiáknak, mert hogyha valaki egyszer életében kapott szteroidot valamire, az tényleg egy ilyen miracle, egy ilyen varázslat, vagy ilyen csodaszer, és nagyon nehéz a betegeknek például azt elmagyarázni, hogy egyébként nagyon sok mellékhatása van, és nyilván indokolt esetben, tehát hogyha valakinek például van egy sürgősségi helyzet, vagy egy tényleg egy reumatoid artritisz, ami tönkreteszi az ízületeket, akkor vannak olyan indokolt helyzetek, amikor tényleg szükség van rá, de hogyha ez inkább egy kényelmi szempont, és mert jó, hogy nincsenek tünetek, mert jó, hogy nem fáj valami. Szerintem nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mennyi mellékhatása van a szteroidoknak.
1: Ezt egyébként főként az, hogy nincsenek tüneteink, és a jó hatást, ez főként az allergiás megbetegedéseknél érzékelhetjük, ha szteroidot kapunk?
2: Vagy a fájdalom csillapításba. Tehát például...
1: Tehát jobban csillapítja a fájdalmat, mint mondjuk egy nem tudom, normál fájdalomcsillapító?
2: Igen. Tehát például egy sportolónál nekem is volt ilyen helyzet még, amikor aktívan orvosként dolgoztam versenyhelyzetben, és akkor kap oda célzottan egy szteroid injekciót, és végig tudja csinálni a versenyt. Nyilván ez olyan szem, meg mondjuk nagy versenyeknél nyilván ilyet nem lehet csinálni, de hogy ez tényleg egy olyan varázslat, hogy varázsütésre el tud múlni egy gyulladás, vagy egy fájdalom. Vagy a katonáknál például volt olyan katona, őt nem én kezeltem, csak láttam, aki nem magyar katona volt, ez egy nemzetközi misszióban, egy kanadai katonáról van szó egyébként, aki annyit túl edzette magát, hogy ilyen mikrotörések lettek a csontjában, és hát borzasztóan fájt neki, meg csont, hát egy gyulladás, meg minden egyéb, és ott a kollégáktól kapott szteroid injekciókat, amivel aztán persze kiment, és futott, meg edzett újra, mert hogy nem fájt. És tényleg olyan varázslatos hatása van, hogy még egy ilyen mikrotöréssel is képes egy katona futni, ami megint, tehát hogy fontos szerintem, hogy tudjunk arról, hogy ennek mennyi mellékhatása lehet.
1: Úgyhogy folytatjuk is ezzel a zene után, hogy a mellékhatások azok milyenek lehetnek, és hogyan jelentkezhetnek. Tartsanak velünk a zene után, is jövünk vissza.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a szteroidokról beszélgetünk. Itt ugye elhangzott a zene előtti blogban, hogy milyen esetekben szoktak szteroidot adni. Itt főként ugye a parlagfű allergia és az allergia kapcsán jött elő ez a téma korábban, amikor beszélgettünk, hogy jó lenne erről beszélni, mert nagyon keveset tudunk a szteroidokról. És ugye ez egy varázsszer, mondhatnánk így, és ugye azt mondtad te is, Zita, hogy egyrészt gondolom gyorsan is hat, és tényleg hirtelen szünteti meg a fájdalmat, vagy akár a tüneteket egy allergia esetén, és éppen ezért szeretjük mi emberek,
3: könnyű vagy,
2: hogy is könnyű hozzászokni, igen, mondhatnánk így, de hogy ennek viszont nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek. Milyen mellékhatásai lehetnek?
3: Igen, nézhetjük azt is, hogy rövid, illetve hosszú távon, hogyha mesélek egy történet.
2: Igen.
3: Annak idején, amikor még a kórházban, illetve a mentőn dolgoztam, akkor hát voltak olyan napok, hogy a kórházból mentem mentőzni, vagy ügyeletre, és akkor onnan meg vissza a kórházba, és volt egy páciens, akinek hát egy ilyen azonnali típusú anafilaxiás reakciója, egy allergiás reakciója volt, tényleg élethalál között lebegett, és ott tényleg azt mondom, hogy így életmentő volt minden dolog, amit csináltunk. Óriási mennyiségű szteroidot kapott, meg mellette sok-sok gyógyszert, meg keringésstabilizálókat, meg minden egyebet, és bekerült a kórházba. És másnap én szembesültem azzal, hogy ez a beteg az én kórtermembe került. És több mint 2 hétig próbáltuk az egyébként nem cukorbeteg páciensnek stabilizálni a vércukorszintjét, mert az a lórúgásnyi szteroid, amit ő kapott ott életmente. Az életmentésben egyébként mindig ez van, hogy az életmentés az mindent felülír.
2: Persze,
3: tehát,
2: persze.
3: Hogy ott nem az van, hogy jaj, hát akkor majd gondolunk a hosszú távú mellékhatások, hanem ott életet mentünk.
2: Így van,
3: és utána ennek a páciensnek a vérnyomása, a vércukra teljesen felborult, úgyhogy neki korábban nem volt vércukor, illetve vérnyomás problémája. Aztán ez tényleg hetek, hónapok alatt rendeződött, tehát hogy neki utána nem kellett folyamatosan vércukorgyógyszert vagy vérnyomásgyógyszert szedni, de ez több hét volt, mire minden így rendeződött, és tényleg nekem így saját szememmel látni ezt, hogy amit a területen életmentés címmel csinálunk, utána azt helyre hozzák a kórházban a kollégák. Tehát ez egy ilyen fontos tapasztalás. Nyilván az esetek nagy részében nem ez történik, hanem valaki otthon szed gyógyszert valamire, amire kiírta neki az orvos, hiszen ezek orvos által receptre beszerezhető gyógyszerek, és valóban megfelelő indikációban lehet használni, de ahogy mondtam, a vérnyomás, a vércukor, hiszen ezek a szteroid típusú gyulladás csökkentők az egész szervezeten belül emelik a vérnyomást, emelik a vércukorszintet, hiszen erre az üs vagy fuss reakcióra, hogyha gondolunk, akkor ott kell, hogy azért tudjunk jó erőben lenni. Gyomorfekélyt tud okozni, csontritkulást tud okozni, érszűkületeket és számtalan egyéb problémát. Nagyon jellemző például a szteroidokra.
2: De ez minden esetben valamilyen mellékhatás lehet egyébként?
3: Hát lehet, hogy a páciensnek korábban volt valami problémája, de hogyha valaki hosszú távon szed ilyen gyógyszereket, akkor előbb-utóbb nyilván az életmód meghatározza, tehát hogyha valaki nagyon jól táplálkozik, mozog, jó állapotban tartja a lelkét, stresszkezelést alkalmaz, stb., akkor ezek a mellékhatások később jelentkeznek, vagy adott esetben, hogyha az életmódját változtatja az ember, akkor lehet, hogy ezek a gyulladások le is csökkennek a szervezetben, tehát kevesebb gyógyszerre van szükség. Én mindig azt képviselem, ugye tényleg itt ezt ezerszer elmondjuk, hogy a nyugati és az alternatív egy picit olyan, mint egy híd a kettő között, ugye, amit én mindig itt szoktam mondani, és itt is azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet kihagyni, de akkor is az életmódunkat tegyük oda mellé, hogy csökkentsük a mellékhatásokat. Tehát, hogyha valakinek például bármilyen oknál fogva szteroidot kell szednie, Én nem mondom azt, hogy hagyja abba a szteroidnak, mert hiszen amit az orvos előírt, gyógyszeres terápia, azt én nem mondhatom, hogy hagyja abba. De azt igen, hogy akkor figyeljen oda jobban arra, hogy mik azok a dolgok, amik vérnyomás emelő hatásúak, tehát például a test súlyát tartsa karban, mozogjon rendszeresen, még akkor is, hogyha adott esetben izületi fájdalmai vannak, de akkor olyan típusú mozgást, akár vízben, valami akvatréninget, vagy pilateszt, vagy valamit, vagy jógát, ami kevésbé megterhelő, oda kell figyelni a cukorháztartásra, tehát például egy szteroidterápia mellett nem jó az, hogyha orba szájba nassol, édességet eszik, sütiket eszik, rengeteg cukrot, szénhidrátot, stb., hanem érdemes odafigyelni a gyulladásokra, hogy olyan gyulladás csökkentő ételeket tegyen a páciens, ami tudja ellensúlyozni ezeket a hatásokat.
2: Most újra megállunk egy életörömzene, legfrissebb hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A szteroidokról beszélgetünk ebben az órában. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Vajon miért nem szabad egy hosszabb szteroid kezelést egyik napról a másikra abba hagyni? Mik azok a tünetek, amelyekre érdemes különösen odafigyelni? És vajon hogyan hatnak ezek a készítmények a szervezetre, és miért képesek olyan gyorsan csökkenteni a gyulladást? Többek között ezekről is beszélgetek vendégemmel, dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyászsal, akivel a zene és a hírek után folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Fokozódik a hőség. 12-en haltak meg a súlyos buszbalesetben az M3-ason. Sárkány Zalán és Márton Rihárd is ezüstöt nyert tegnap a párizsi úszó EB-n. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán, letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A mentés jelenleg is zajlik. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Csaknem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros Szíj autópálya konceszor MKI FZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére, míg 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ezüstérmet szereztek a magyarok tegnap a párizsi úszó EB-n. Sárkány Zalán országos csúccsal nyerte második érmét a mostani bajnokságon. Előzőleg 800 méteren bronzérmet szerzett. Ezüstöt nyert Márton Rihárd is, ő 200 méter pillangón lett második. Idejével egyéni csúcsot döntött. A 2026-os úszó Európa-bajnokság mai zárónapján a délelőtti előfutamokban egyéni és váltószámokban is van magyar érdekeltség. Az esti döntőkben pedig biztosan ott lesz Milák Kristóf 50 gyorson, Kós Hubert címvédőként 200 vegyesen, valamint 200 méter pillangóúszásban a 16 éves Kertész Boróka. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász a vendégem ebben az órában, témánk pedig a szteroidok. Érdemes hallgatni bennünket. Nem sokára folytatjuk, addig is elérhetőségünk 0670-7098-6, és Facebookon is elérhetőek vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, témánk pedig a szteroidok, tehát erről beszélgetünk, hogy milyen hatása vannak a szervezetünkre. Nagyon sok fontos információ hangzott el az előző blokkokban. Azt ajánlom a hallgatóinknak, hogy aki nem tudta hallgatni a műsorunk elejét, ő majd hallgassa vissza az oldalunkra, felkerül Spotify-on, iTunes-on, az ingyenesen letölthető applikációnkon is meg tudja ezt tenni, mert tényleg érdemes, főleg, hogyha valaki már szedett szteroidot, vagy egy kicsit ilyen, ugye mert erre rá is lehet szokni, úgymond, tehát ilyen addiktív módon úgy érzi, hogy neki ez volt a jó, és ő innentől kezdve is ezt szeretne kapni, hogy azért ennek nagyon súlyos mellékhatásai is lehetnek. Bennem felmerült viszont a kérdés, hogy az antibiotikumok is ugyanúgy vannak nagyon súlyos mellékhatásai. És mégis van egy olyan érzésem, de lehet, hogy csak én vagyok egyedül az egész bolygón, hogy nagyobb ellenséget látunk a szteroidba, mint az antibiotikumba.
2: De jó, hogy ezt kérdezted. Én annak idején ebből írtam a szakdolgozatomat.
1: Na tessék, és nem is beszéltük ezt megelőtt.
2: Igen. Szegeden a koraszülött intenzív osztályon fellelhető baktériumoknak az antibiotikum rezisztenciájából konkrétan, amiben azt vizsgáltuk, hogy ott az osztályon, a koraszülött intenzív osztályon lévő kisbabákban milyen kórokozók fordulnak elő, és ezeknek hogyan alakultak az antibiotikumokkal szembeni ellenálló képessége, ez ugye a rezisztencia, amikor Igen. egy baktérium ellenállóvá válik. Hát volt olyan kórházi baktérium, ez egy, bocsánatot kérek mindenkitől, Pseudomonas aeruginosa.
1: Nagyon szép neve van, igen.
2: Egyébként azt tartják erről a baktériumról, hogy ilyen színházi WC szaga van. Mert hogy ez amikor a parfüm illat keveredik, meg a púder illat keveredik a büdösse.
1: Ez körülbelül olyan lehet. Aha.
2: Igen, ez a Pseudomonasnak a szaga. És ebből a baktériumból, ez jellemzően kórházi baktérium, illetve a különböző ilyen vizes helyenken szokott ilyen megtelepedni, tehát például a nagy víztisztító berendezéseknél ez egy ilyen nagy félelem, hogy a Pseudomonas bekerül oda. És ez, ahogy mondom, hogy jellemzően ilyen kórházi baktérium, és volt olyan ebből, ami egy hét alatt az osztályon használt összes antibiotikummal szemben ellenállóvá vált.
1: Az igen.
2: Ami azért mutatja, hogy ők nagyon okosak, ezek a baktériumok, vagy amikor Egyiptomban dolgoztam, ott egy 3000 fős katonai táborban dolgoztam, és ott például volt olyan baktérium, az egy Klebsiella volt, amit tenyésztettünk vizeletből, ami nálunk ott táboron belül a gyógyszertárban megtalálható volt, minden antibiotikummal szemben ellenálló volt, azok, amik nem voltak nálunk a polcon, azokkal szemben megérzékeny volt. Úgyhogy ezek mindig olyan tapasztalatok, hogy igen, az antibiotikum az ilyen nagy ágyúnak tűnik, de azért azt tudni kell, hogy ezek az antibiotikumok ugyanúgy hatnak a bélben lévő jótékony baktériumainkra, a mikrobiomra, és nagyon sok kárt tudnak tenni. Vannak olyan helyzetek, amikor muszáj antibiotikumot adni, tehát például egy tüdőgyulladásban, egy gennyes agyhártya gyulladásban, egy vesemedence gyulladásban, vagy egy tüszős mandula gyulladás, ez nem kérdés, ott kell szakma

0: szabálya szerint antibiotikumot adni, de az ilyen enyhe gyerekkori náthák, megfázások, stb. Ott igazából a legtöbb esetben természetes dolgokkal is meg lehet állítani ezeket a folyamatokat.
1: Tehát csak, hogy visszatérve még a kérdésemre, melyik a nagyobb mumus? Lehet ezt így a antibiotikum vagy a szteroid? Nyilván értem, hogy mind a kettő más-más funkció tölt be. Azon kívül gyulladáscsökkentő mind a kettő, de hogy az egyik, vagy most nem akarok olyan dolgot mondani, ami nem így van.
0: Én azt gondolom, hogy az antibiotikumok sokkal jobban elterjedtek, és sokkal jobban elfogadottak. Egyébként éppen nagyon büszke vagyok arra, hogy nekem a három gyerekemből kettő úgy nőtt fel, hogy soha nem kapott antibiotikumot.
1: És erre lehetsz is büszke, azt gondolom.
0: És a harmadik is csak egyetlen egyszer egy olyan középfülgyulladásra, amire tényleg azt mondtam, hogy itt már nincs mit, tehát hogy nincs más eszköz, mint az antibiotikum. Ez egyszer egy két éves korban lévő középfülgyulladás volt. De általában ez egy olyan ütőkártya, hogy tényleg rengeteg antibiotikumot használunk. A szteroidok kevésbé elterjedtek, és talán én azt gondolom egyébként, hogy az antibiotikumokról azért az utóbbi időben egyre többet beszélünk ezekről a rezisztens baktériumokról, hogy talán az egy picit, meg a mikrobiom az igen, most igen. Egy ilyen divatos téma. Egyébként a szteroidok is ugyanúgy tudják károsítani a mikrobiomot, mint az antibiotikumok. És talán aki szteroidterápiára szorul, ők valahogy, így idézőjelben mondom, ez súlyosabb beteg kategória, bár nyilván egy parlagfű allergia az lehet egy egyszerű szénanátha is, ami tényleg azért tünetileg lehetne kezelni, vagy életmóddal, amit megbeszéltünk az előző adásban. De ezzel szerintem nincsenek annyira tisztában az emberek. Tehát, hogy egy picit az egyik jobban elterjedt, a másik szigorúbban szabályozott, de kevesebbet tudunk talán a szteroidokról. És lehet,
1: de mindkettő legalább annyira, a mellékhatások tekintetében mindkettő legalább annyira problémás.
0: Igen. Az antibiotikumoknál általában a többszöri antibiotikum, tehát antibiotikumot rövid ideig szoktak szedni a páciensek, és ott nyilván van idő arra, hogy regenerálják, bár az újabb kutatások azt mondják, hogy ilyen 9 hónap mire regenerálódni tud a bélflóra, és hogyha megnézzük globálisan, ezt diverzitásnak hívják, hogy hányféle baktérium van valakinek a bélrendszerében. Minél több antibiotikumot kapott valaki, vagy valakinek az anyukája, tehát hogy ez generációkon keresztül visszamenőleg a városi életmód, a feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszerek, ezek beszűkítik, egyre kevesebb lesz a hányféle baktérium, tehát ez a diverzitás, hogy a hányféle baktérium van a mikrobiomban. Még hogyha megnézzük az Amazonas őserdőben élő természeti népeket, akkor náluk nagyon széles a diverzitás.
1: Nem jó helyen születtünk, ezt kell, hogy mondjam.
0: Nem biztos, hogy szeretnél azért az Amazonas őserdőiben élni.
1: Csak azért, hogy minél több baktérium legyen. Most újra megállunk, egy életöröm zenét hozunk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Dr. Csomai Zita, a orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, témánk pedig a szteroidok. Bár a zene előtti blogban már egy picit így elmentünk az antibiotikumok irányába, de hát óhatatlan, hogy összehasonlítjuk egy kicsit, hogy melyiknek milyen, ugye itt a mellékhatásokról beszélünk főként, mert az, hogy adott pillanatban, amikor szükségre van rá, az antibiotikum is legalább olyan csodaszer. Tehát én tudom, hogy nekem sajnos a gyerekeimnek, főleg a nagyobbik lányomnak, a kicsinek annyira nem kell, de neki többször kellett adni, és ilyen nagyon magas láz és nagyon erős tüszös mandulagyulladásnál körülbelül adtam a gyereknek egyet, és másnapra már nem ment fel a láza, és tudott már nyelni, és szóval tényleg az is egy, ha jó antibiotikumot talál el az orvos, már pedig az eseteknek a 99%-ában nyilván jót, akkor az ilyen varázsütésszerűen hat.
3: Igen, és az is tény, hogyha visszamegyünk a történelembe, vagy akár a szép irodalmat megnézzük, hogy hány olyan eset volt akár a történelemben, akár szép irodalmi művekben, hogy a fő szereplő, vagy a főhős tüdőgyulladásban meghalt. Igen, és igen. Hogyha családokat kérdezünk a nagyszülők, dédszülőknél, hogy ott hogyan voltak, mik történtek, akkor szinte minden családnak a történetében van olyan, aki tüdőgyulladásban meghalt.
2: Holott, ha lett volna antibiotikum.
3: Igen, vagy? Igen, tehát, hogy valóban ez, amit mondtam, hogy amikor tényleg kell, tényleg szükség van rá, akkor az antibiotikum is akár életet tud menteni, vagy például egy gennyes agyhártyúgyulladást, hogyha időben tudunk kezelni antibiotikummal, akkor az valóban életet tud menteni. És itt is azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a szteroidoknál, és megint orvos természetgyógyászként, amit tudok képviselni, hogy nem azzal van baj, amikor valakinek tüdőgyulladása van, és tényleg nagyon elesett állapotban van, nagyon rossz állapotban van, akkor kell neki az orvosi terápia, hanem az egyszerű náthát, meg az egyszerű kis szénanáthát, meg egy kicsit fáj a lábam, és nem akarom, hogy fájjon. Szóval, hogy ezt kellene valahogy megtanulni az embereknek, hogy felelősséget vállalni a saját egészségünkért, odafigyelni arra, hogy mit teszünk, figyelni egy picit a testünk jelzéseire, és nagyon sok esetben már kezdeti stádiumban vissza tudjuk fordítani ezeket az állapotokat, vagy tudjuk kezelni őket valami természetes dologgal, hogy ne alakuljon ki belőle olyan súlyos állapot, amire adott esetben antibiotikumot vagy szteroidot kell adni, de ha már ott tartunk, hogy tényleg életmentő, vagy annyira rossz állapotban van a páciens, vagy amit mondtam az elején, egy olyan autoimmun reumatoid artritis például, ami veszélyezteti az ízületeknek az épségét, akkor ott igenis, hogy kell, és mellette ugyanúgy tudunk alternatív terápiákat alkalmazni.
2: A szteroidnál is?
3: Itt az autoimmun betegségeknél arra kell figyelni, hogy a gyógyszeres terápiák, a szteroidok arra, vagy abba az irányba viszik ezt az egész történetet, hogy a szervezetnek a túlzott reagálását, illetve azt, hogy saját sejtek ellen termel ellenanyagot, így az immunrendszer aktivitását lecsökkenti. De ennek ellenére nyilván immunboostereket, immunerősítőket nem tudunk alkalmazni, meg nem is szabad, de vitamint, ásványi anyagot, ami a szervezet működéséhez kell, vagy gyulladást csökkentő gyógynövényeket tudunk alkalmazni, vagy vannak olyan, ezeket ilyen immunmodulánsnak hívják, ami ha alul működik az immunrendszer, akkor tudja erősíteni, ha túl működik, akkor tudja csökkenteni. Tehát például a ganodermáról tudjuk, ez a pecsétviasz, kínai pecsétviasz gomba, tudjuk róla, hogy alulműködő esetben tudja erősíteni az immunrendszernek a működését, de ugyanakkor vannak benne olyan hatóanyagok, amik pedig például a masztocitákból a hisztamin felszabadulást gátolják. És ezek a masztociták pont például az allergiás reakciókban, illetve a hisztamin felszabadulás, ez pont az allergiás reakciókban lényeges, Tehát itt ebben a helyzetben a Ganoderma képes csökkenteni uh-huh. ezeket az allergiás folyamatokat, tehát ez is egy ilyen immunmoduláns. Vagy most már nagyon elmentünk abba az irányba, így immunológiailag, hogy különböző csoportokba lehet csoportosítani ezeket az autoimmun betegségeket, vannak például a TH1, TH2-es típusú betegségek, például az echinácea, ami egy ilyen immunerősítő, azt a TH1 típusú betegségekben szigorúan tilos adni, mert ront ezeken Igen. az állapotokon. De vannak olyanok, amik például bizonyos állapotokban meg jótékonyak tudnak lenni, mert hogy harmonizálják a működést.
2: A szteroid fogyasztása, vagy a szteroid terápia után is van valami, most megint az antibiotikummal hozom párhuzamba, ugye, hogy az antibiotikum után van ez a probiotikumok szedése, hogy a szteroid után van valami ilyen helyreállító, vagy szükséges, mondjuk egy ilyen terápia után, vagy csak orvosi visszaállítás, most nem tudom szemben fogalmazni.
3: Általában úgy szokott ez történni, hogy így fokozatosan csökkenő dózisban, uh-huh. de hogyha tudjuk a szervezetnek a működését, ezt a HPA tengelyt, ami a hipotalamusz agyalapi mirigy mellékvese tengely, ebbe fog beleszólni a szteroid terápia, illetve ugye a vércukor szint szabályozásába. Tehát itt ezt az egész tengelyt tudjuk harmonizálni. Hát itt mindig az a kérdés, hogy miért kellett ezt a gyógyszert szedni. Magát a HPA tengelyt, amivel tudjuk támogatni, ezek az úgynevezett adaptogén gyógynövények, amik a stresszre adott válaszreakcióinkat tudják csökkenteni. Ilyen például a rhodiola rózsa, ez a rózsagyökér, vagy az ashwagandha, ami az indiai ginseng. Ezek nagyon jó mellékvese támogatók, és ezt például azt gondolom, hogy egy jó dolog lehet egy ilyen szteroid terápia után, de ugyanúgy bármilyen gyulladáscsökkentő gyógynövényt tudunk alkalmazni. A vércukorra, vérnyomásra, csontokra, erekre mindig érdemes odafigyelni, illetve magára általában egyébként még talán az jellemző, hogy ilyenkor olyan energikusabbak az emberek, uh-huh. és hogyha elhagyja, akkor ez a punnyadás jellemző, hogy ezt Igen. így lehet így mondani, hogy ez ilyen energiahiányos állapot, és akkor ezt az energiahiányos állapotot érdemes még így valamivel visszapótolni.
2: De hogy alapvetően nem ördögtől való a szteroid sem, ha szükség van rá, akkor nyilván az orvos által felírt mennyiségben, meg terápia, vagy éppen amire szükségünk van, nem kell megijedni tőle, ugyanúgy, mint hogy az antibiotikumtól sem, így zárhatjuk ugye ezt a beszélgetést.
3: Igen, és itt szerintem az nagyon fontos, hogy úgy ne szedjen senki szteroidot, hogy a szomszéd adta. Vagy...
2: Ah, ez nagyon fontos. Mert mai napig van ilyen, ez egyszer
3: persze,
2: számomra.
3: Igen.
2: Én gyerekkoromban tudod, mennyi penicillint kaptam így? Hát ezt elképzelni nem tudod, csoda, hogy még élek. És egyébként egész jó az immunrendszerem.
3: Igen, szóval, hogy itt azért tudom, hogy fű alatt mindent be lehet szerezni, de hogy való, tehát, hogy erre tényleg jó ez a figyelemfelhívás, hogy azért van ezeknek a szereknek veszélye, nyilván hatása is, mellékhatása is, és tényleg ésszel megfelelve, vagy megfelelően kell használni.
2: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Manna FM.

0: A szteroidokról beszélgettem dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. Beszélgetésünk visszahallgatható lesz nem sokára, ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában pedig Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő, az haute couture-ről fogunk vele beszélgetni, és ugye a párizsi divathéten volt július elején, amikor beszéltünk már ám úgy ebben a témában, viszont még maradt rengeteg információ a zsebébe, amit majd meg fog osztani velünk ebben az órában, pontosabban a következő órában. Tartsanak velünk.
1: Aki 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el. Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. Négy városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: 12 ember vesztette életét és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem, ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemenc és látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő lesz a vendégem ebben az órában. Mit jelent ma 2026-ban az haute couture? Méretre készített megismételhetetlen ruhát, természetesen évszázados kézműves tudást, határokat feszegető művészetet. A párizsi haute couture week kifutóin idén legalább 4 egymástól teljesen különböző kotűrvilág rajzolódott ki. A klasszikus elegancia, a személyes és kulturális történetmesélés, a szoborszerű kísérletezés, valamint a színházi erejű, olykor provokatív látvány. Ezekről beszélgetek többek között Gáborral. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Vendégem Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő, és július elején volt ugye a párizsi divat héten. Ennek kapcsán már beszélgettünk egyszer valahol július közepén, és azt is megígértük a hallgatóinknak, hogy folytatni fogjuk a témát, hiszen nem igazán tudtuk befejezni, még olyan sok lehetőség volt abba a beszélgetésbe, úgyhogy most folytatjuk a mai napon. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Kívánok én is neked is, a kedves hallgatóknak is.
1: No, hát ugye mit jelent ma 2026-ban az haute couture? Méretre készített, megismételhetetlen ruha, évszázados kézműves tudás, határokat feszegető művészet. Ugye ezekről is beszélgettünk már így a korábbi műsorainkban. Na de hogy valójában az haute couture mit jelent, ennek most utána fogunk járni így az első blokkba rögtön. Ugye nagyon sok ruhára rámondjuk, hogy ez couture, hogy ha különlegesnek vagy látványosnak találjuk, akkor rögtön úgymond megbélyegezzük. De mitől lesz igazából egy ruha haute couture?
2: Igen, erről már sokat beszéltünk. Ez egy védjegyzés. Ugye erről a júliusi adásban is szó volt, beszéltem itt ugye a couture-nek a történetéről, hogy mikor, kitől származik, ugye Charles Worth nevéhez köthető, ugye hogy ő az haute couture atya, egy angol divattervező, aki a francia divatot tette nagyjá, és ugye ő volt az első olyan designer tulajdonképpen a történelemben, aki egy divatkamarát hozott létre a divatban dolgozó emberekre. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen érdekvédelmi szövetség, hogy összefogta az embereket, és akkor ez 1869-ben
1: hihetetlen,
2: volt.
1: Hihetetlen.
2: Tehát már akkor ilyen törekvések voltak. 1911-ben pedig egy szindikátus jött létre, ami ezt az egészet felügyeli, és akkor ezt egy ilyen nagy rangra emelték, és 1945-ben pedig a francia államnál egy bejegyzett márka jelzés lett az haute couture.
1: És ez ilyen jogilag védett, ugye?
2: Jogilag védett, tehát csak azok használhatják, akik a föderáció, tehát a párizsi divat az egy föderációba tömörül össze, van ugye a menswear, a ready to wear és az haute couture, tehát ugye a konfekció, a férfi divat és az haute couture részleg, és akkor ez alatt dolgozó dizájnereket egy föderációba tömörítik össze, és ezt a föderációt egy szindikátus uralja, és akik a szindikátusba
1: követi,
2: bekerülnek...
1: Nem, figyelek.
2: Igen, nagyon bonyolult, de hogyha ha tudod követni, akkor meg tudod érteni. Igen. A szindikátusban pedig olyan divattervezők vannak, akiket maguk közül választanak ki ezek a tagok. Tehát ez olyan, mint mondjuk egy nem tudom, egy tudományos akadémia, vagy valami nagyon rangos társulat, és akkor akik ehhez a szindikátushoz tartoznak, és oda beválasztott divattervezők, és nekik jogosan megítélik az haute couture használatát, mert mint ennek a védjegynek a használatát, ők használhatják. Na de ennek ugye vannak feltételei.
1: Tehát akkor ez a divat szakmában ez egy ilyen kiemelt.
2: Ez a csúcsa.
1: Ez a csúcsa.
2: Ennél
1: följebb nincs.
2: Ugye azért is nevezik haute couture-nek, mert ugye ez a legmagasabb, vagy magas fokú szabászatot jelenti franciául.
1: Igen, megszakítottalak gondolatodban.
2: Igen. Tehát ez a magas fokú szabászatot jelenti a francia nyelvben. És akkor ugye ennek vannak kritériumai, hogy ki lehet haute couture divattervező. Egyébben kétszer be kell mutatni Párizsban, kézzel készített ruhákat kell gyártani, a műhelybe, a gyártó helyen minimum 20 embert kell foglalkoztatni. Tehát nagyon érdekes, innovatívnak kell lenni, a kézművességre kell támaszkodni, meg a hagyományokra, de közben meg előremutatónak kell lenni, tehát amit itt ezen az haute couture héten bemutatnak Párizsban, ugye ez minden januárban, minden júliusban van, az vezeti föl gyakorlatilag a következő évek divatját, hogy milyen formák, színek, anyaghasználatok lesznek majd igazán aktuálisak a következő szezonokban.
1: Ebben az az érdekes, most azon gondolkodtam el, hogy tehát innovatív legyen, de a kézműves, tehát hogy a régmúltba, tehát a régi időkbe is visszanyúl, de hogy valami újdonságot mutat, ez egy olyan összetett...
2: Persze, tehát rendszer, hogy hagyományőrző legyen. Tehát, hogy,
1: de innovatív, tehát hogy tényleg...
2: Igen, tehát hogy mindig legyen benne fejlesztés. Ugye a divatnak normális esetben arról kell szólnia, vagy egy divathétnek, hogy újat mutassanak, igen, be. Tehát Magyarországon is ugye voltak ezek a divathetek az elmúlt években, na hát itt volt minden a turkálostól, az újrahasznosítottan át, az összebarkácsoltig minden, de valójában új dolog nem volt bennük, nem volt bennük új anyagfejlesztés, új technológia, mm-hmm, új előállítás. Nem voltak benne a régiónknak a specifikus motivumai, mert ugye az is fontos, hogy adott régiónak használják a kézművességét, uh-huh, hímzéseket, gyöngyöket, különféle díszítési technikákat, tehát ez a eszenciája tulajdonképpen az ottkotűrnek, hogy a régi hagyományos, uh-huh, ruhakészítési módot az új innovációkkal találkoztatja, és ha ez jól működik, akkor a ruha is az a hűha élményű lesz.
1: Tehát, hogyha valamiről nem tudjuk mondjuk adott ruháról, hogy ez egy ottkotűr ruha, tehát nem mondja valaki, hogy ez most itt egy ottkotűr, és mondjuk egymás mellett van három ruha, ebből csak egy ottkotűr, akkor ezt ki lehet szúrni?
2: Fotón nem feltétlenül. Uh-huh. Ha ott vagy, és a kezedbe veszed, meg megnézed, hogy van az elkészítve, azonnal látszik. Tehát az anyag miensége, uh-huh, az anyag szélének az eldolgozása.
1: Ez igazából ez hamisíthatatlan? Nem tudják hamisítani, nem lehet?
2: Nem. És ugye ebben az az érdekes, hogy minden dizájnernek vannak egyedi technikái. Uh-huh. Olyan előállítási módok, olyan szabászati megoldások, amik csak rá jellemzőek. Nyilván hamisítják ezeket a fast fashionbe. Mindenhol lejön a következő szezonba egy butított verziója, de az igazán magas minőséget egy nem hozzáértő is látja, mert annyira különlegesen és annyira aprólékosan van egy-egy ilyen ruhadarab elkészítve, hogy igazán. Meg ugye nagyon fontos, hogy az ottkotű ruhákból egyetlen egy darab készül. Tehát, hogy ez nem egy tömeggyártott, nem egy sokszériás, hanem mindenkinek, aki a megrendelője ezeknek a ruháknak, egyetlen egy darabot állítanak elő.
1: Na most akkor életöröm zenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem ebben az órában, és de hallgatók már nagyon jól ismerik. Igazából a témánk a mai napon az nem más, mint az haute couture. Ugye július elején volt a párizsi divathéte, mint minden évben kiszokott menni egyébként Gábor. Most a párizsi divathétről beszélgettünk már egy korábbi adásunkban valamikor július közepén, és most folytatjuk ezt, ugyanezt a témát, hiszen van még ebben bőven információ, meg nekem is kérdésem, meg kíváncsiságom. Itt ugye most az haute couture-ről beszélgetünk, hogy mit is jelent ez valójában, mitől, honnan tudhatjuk, hogy mondjuk egy ruha haute couture, és ugye mondta Gábor, hogy igazából ezt összetéveszthetetlen mondhatjuk. Ezt is nyilván fotóról nem biztos, hogy felismerjük, de ha az ember ott van, megnézi az anyagot, a kézi hímzés, a hajtások, ugye amik ezek hónapokig készülő részletek, azért azt nem lehet nem észrevenni. A kotűrnek ugye négy különböző arcát is láthattad te, hát mi sajnos nem így. Mi hétköznapi emberek itten én a stúdióból, ugye a hallgatóink meg a rádiókészülékek előtt, de hogy te láthattad, mi ez a négy különböző arc?
2: Hát az a négy különböző arc, hogy a hivatalos haute couture programnak négy darab bemutatóján is részt vettem, ami négy haute couture bemutató volt, négy különböző tervezőtől. Az első, amit én nagyon szeretek, az a Stefan Rolandnak a munkássága. Ő egy francia divattervező, aki a Balenciaga-nál tanulta a szakmát igazából, és nagyon hasonlít is a művészete. Tehát nem erre ismeri a Balenciaga-ra, amit most láttunk így az elmúlt években, hanem az eredeti Cristobal Balenciaga-ra.
1: Tehát, hogyha valaki ismeri a Balenciaga stílust, akkor ő felfedezi.
2: Látni fogja, persze. Nagyon ilyen szobrászati formavilágot használ, olyan, mintha a ruhák lebegnének, nagyon drapériaszerű, mint a régi görög szobroknál, tehát ilyen nagyon kecses, nagyon finom, nagyon elegáns. Erre mondják azt ugye, hogy nagyon nőies egy-egy ruhadarab, és nagyon felismerhető az ő művészete, és az ő bemutatóján egy ilyen nagyon színházi, nagyon teátrális előadás volt, persze elképesztően izgalmas és szép, hát lehet ilyet mondani, divat jelzőként, hogy szép, de lehet mondani szép ruhákkal. A második pedig Ronald van der Kemp, ő egy holland divattervező, aki arról ismert, hogy ő volt az első olyan haute couture designer, aki etikus módon készítette a ruháit. Ugye ezt nálunk úgy mondják, hogy ez a fenntartható divat, de ő nem azzal haknizik, hogy ő fenntartható, hanem ő etikus módon
1: ez
2: használja.
1: Ez miben nyilvánul meg?
2: Például anyagvégeket használ, vagy felvásárol olyan helyekről mondjuk farmer jackiket, vagy olyan extra anyagokat, ami már egyszer funkcionált valamilyen viseletként, ő ezeket szétbontja, és akkor készít belőlük egy vadi új ruhát. Gyakorlatilag fenntartható.
1: Újrahasznosított,
2: tehát ugye ez egy ilyen recycling, upcycling vonal, de inkább egy etikus vonal, mert ő nagyon figyel arra, hogy ez is ugye kis szériás, tehát egy-egy darab készül belőle, és gyakorlatilag az anyagvégeket, meg a felhasznált régi anyagokat tényleg etikus módon új életet lehel ezekbe. Tehát ez egy nagyon érdekes terület, és én nagyon szeretem az ő munkáit. Kicsit jelmesszerű ruhákat készít, de közben meg nagyon különleges, és nála látom először azt, hogy a luxus az igazából nem a pazarlásról szól, hanem a jó minőségről, meg a minőségre törekvésről, meg ahogy mondod, a kreativitásról. És akkor még voltam két másik designer bemutatóján. Az egyik, az egy japán divattervező, Yuima Nakazato-nak hívják az urat, aki egy nagyon érdekes Inferno kollekciót mutatott be, ugye ez ilyen pokoli, túlvilági címe van ennek a ruhasorozatnak. Itt inkább a japán kézművesség, meg az innováció találkozott. Tehát, hogy ez is egy másik szemszög, ahogy figyeled. A negyedik pedig Frank Sorbier, akinek először voltam a bemutatóján, ő egy francia divattervező, és ő egy nagyon-nagyon klasszikus, nagyon elegáns, nagyon nagyon kortalan vonalon mozog, és a Hotel Reginában volt a Rue de Rivolin, ott a Tuileries kertjével szemben egy szálloda szalonjában, milyen jól hangzik, a bemutatója, és olyan volt az egész, mint egy ilyen századfordulós utazás vagy kirándulás, hogy különböző korszakokból, különböző társadalmi rétegekből, különböző korú modellek jöttek, és különbözőek voltak a ruháik is, és annyira jól működött, hogy 2026-ban is vissza lehet nyúlni az időben egy ilyen nagyon klasszikus vonalirányt, úgyhogy tök jó, mert tényleg ezt a négy aspektusát láttam ennek a couture hétnek.
1: Hát nem volt unalmas egy másodpercig sem, azt gondolom.
2: Nem, és akkor ez még csak a kezdet
1: volt. Ez még csak a kezdet volt, ja. Na most újra jön az életörömzene, legfrissebb híreket is hozzuk, és ezt követően pedig természetesen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: párizsi haute couture hétről beszélgetek vendégemmel, Szakács Gábor divatblogger, couture szakértővel. Vajon kit nevezhetünk hivatalosan haute couture tervezőnek? Kinek készülnek ezek a szinte megfizethetetlen ruhák? És vajon van-e jövője egy olyan műfajnak, amelynek lényege éppen a lassúság és a kézi munka? Ezekről is beszélgetünk többek között. De most előbb a legfrissebb hírek jönnek, életörömzene, és jövünk innen. Visszafolytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. Négy városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem, ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemenc és látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Az haute couture hét a témánk ebben az órában. Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő a vendégem. Ugye a couture az földrajzilag egyre nyitottabb, gazdaságilag azonban továbbra is rendkívül szűk világ, kevés a vásárló, egyetlen ruha elkészítése akár több ezer munkaórát is igényelhet, miközben a divat további, illetve a divat többi része az egyre gyorsabb tempóról szól. Adódik ugye a kérdés, hogy vajon életképes ágazatról beszélünk-e, vagy egy gondosan őrzött kulturális luxusról. Ez is ki fog derülni a továbbiakban. Tartsanak velünk, jövünk nem sokára.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. A párizsi divat hétről beszélgetünk Szakács Gábor divatblogger kotűr szakértővel. Ugye itt az haute couture volt a téma. Nagyon sok érdekesség hangzott el. Ajánlom a hallgatóinknak, aki nem tudott minket hallgatni, hallgassa vissza a felületeinken, Spotify-on, iTunes-on, ingyenesen letölthető applikációnkon és a weboldalunkon is elérik. Ott a hallgassa vissza füleske alatt a Családi Manna című műsoron belül lehet megtalálni. És általában mindig a Gábor nevével és a műsor címével, tehát most haute couture-ként fogják majd megtalálni a hallgatók. Nyilván még nem, de majd az interjú után nem sokára lassan felkerül az oldalunkra is. No, ugye nem csak stílusban és nem csak a kulturális háttérben vannak a különbségek, egyre, nem csak pontosabban egyre látványosabbak a különbségek, hanem a francia divat egyik legféltettebb intézménye, ahol már a világ számos pontjáról érkező alkotóknak ad helyet, akik nem Párizst próbálják utánozni, hanem a saját kultúrájukat, örökségüket hozzák, és akkor folytassuk ezzel, hogy az idei hivatalos programban libanoni, indiai, kínai, ahogy ugye japán, ahogy az imént el is hangzott, kameruni kötődésű alkotók is szerepeltek. Párizs továbbra is az haute couture központja, nyilván ezt nem lehet tőle elvenni, de ima már egy nemzetközi találkozási pont is igazából.
2: Ó, ennél szebben nem is mondhattad volna. Így van, tökéletes. Mert ha belegondolunk, egy kicsit mindenki a része akar lenni ennek az egész őrületnek, ami itt ezen a párizsi divat héten zajlik. Nyilván nem akkora felhajtás van, mint a konfekció bemutatókon, ahol oda áramlik rengeteg sztár, influencerek, mindenki, hanem ez egy sokkal intimebb, igen, ez egy sokkal szakmaibb, sokkal magasabb társadalmi rétegből érkeznek ide gyakorlatilag a vásár.

0: vásárlók, a befektetők, azok az emberek, akik ezzel üzletelnek, vagy akik megveszik ezeket a ruhákat. És nagyon érdekes, mert az haute couture az mindig is vonzotta. Ugye a világon bárhol, ha azt mondjuk, hogy divat, akkor a párizsi divat. És hát így van. Magyarországon is, ugye már az 1800-as évek végén már a párizsi divat volt a mérvadó, a fokmérték, a mértékegység.
1: Igen.
0: Ami Párizsban divat volt, az egy idő után lecsorgott minden országban.
1: És ez nem változott azóta sem.
0: Nem változott. Nyilván lettek nagy divat fővárosok, lettek divatközpontok, lettek irányzatok, igen. Így van például az olasz elegancia, igen, meg az olasz igen. Megjelenés, vagy például a New Yorki divathét, ahol mindig van benne valami nagyon friss, valami nagyon meghökkentő.
1: Igen, de azért az érdekes, hogy Amerika nem tudja átvenni a divat nagyhatalmat Párizs.
0: Szerintük igen, szerintem
1: persze,
0: nem.
1: Persze, hát szerintük nem.
0: Szerintem nem. Egyébként érdekes, amikor amerikaiakkal találkozom a divathéten, ők mindig irigykedve hallgatják, hogy hát, mert ti európaiak vagytok, ti közel vagytok a francia divathoz, és ez mindig olyan, nyilván itt Magyarországon ez annyira nem releváns, hogy közel vagyunk a francia divathoz, sajnos, de azért ez úgy jól esik az európai igen. Szívünknek, meg kultúránknak, hogy mégiscsak azért
1: igen, és itt most nyilván mi ezeket a műsorokat ugye nem azon a szinten, nem azokról a szintekről beszélgetünk, hogy a hétköznapi szint, hanem itt ugye a kiemeltebb szempontok, meg a kiemeltebb divatról beszélgetünk, viszont hogyha valaki volt Amerikában, és mondjuk volt Párizsban, de egyáltalán Európa és Amerika, akkor azt láthatjuk, hogy a hétköznapi persze, emberek persze, is sokkal persze, ízlésesebben persze. Tudnak öltözködni, szóval Amerika sehol nincs.
0: Persze, hát ugye,
1: de ez az igazság.
0: Hát, hogyha belegondolunk a történelemben is, hát Kolumbusz mikor fedezte fel Amerikát.
1: Igen.
0: Európa meg már akkor a nem tudom hányadik ezer éve létezett.
1: Igen.
0: Nyilván ez ugye történelmileg is nyilván.
1: Igen.
0: De ők próbálják behozni, és valójában azzal főznek, amik van.
1: Nevetséges kocsásán, meg ezt hadd jegyezzem meg. Hát nem tudom, mert igen, főzzenek azzal
0: csak
1: a
0: hát ugye
1: hamburgerükkel.
0: Csak hát ugye a couture héten vannak olyan dizájnerek is, akik bizony olyan kultúrából érkeznek, amik lehet, hogy ősibbek, mint az európai kultúrkör. Például most voltam egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas prezentáción. Egy indiai divattervező, egy bizonyos Manish Malhotra nevű divattervezőnek a prezentációján, aki egy nagyon ismert Indiában, amikor kiposztoltam az Instagramomra, rám írt rengeteg indiai, hogy te honnan ismered ezt a fickót? Hát mondom, mentem a prezentációjára, és beszélgettünk. Na ne, ő egy szupersztár Indiában, wow. És ő megközelíthetetlen. Én meg bementem hozzá, beszélgettünk, megmutatta a ruhákat, beszéltünk róluk, utána lőttünk pár képet, és akkor annyira természetesen jó volt, normális volt, tehát hogy én nem is gondoltam, hogy egy, nem tudom, a világ egyik legnagyobb ikonja, hát tudtam, hogy ki, csak hogy Indiában ekkora név, igen, nem, azt igen. Nem. Na és ez a Manish először mutatott be a couture héten, tehát itt debütált, és egész India lélegzett visszafojtva nézte ezt, és az egész francia sajton, aztán utána a nemzetközi divat sajton is végig szaladt, hogy micsoda a debütálás volt. Hát ha megnézed az oldalamon, meg a képeket,
1: igen,
0: amiket küldtem,
1: küldtél, igen.
0: Tehát a tradicionális indiai ruhakészítés, az építészeti jegyek, a díszítési technikák, tehát abban nem pár száz év Amerika van, hanem több ezer év India. Tehát
1: csodálatos, elképesztő, Isten, nézem a fotókat,
0: elképesztő hímzések, és minden hibátlan volt. Tehát én ezt élőben láttam, minden hibátlan volt azokon a ruhákon. Nyilván nem hétköznapi viseletre alkalmas darabok ezek, mint mondjuk egy Chanel kosztüm, vagy a Diornál egy kis ruha. Ezek nagyon teátrális, nagyon izgalmas, de nagyon hagyományőrző darabok is. És milyen érdekes, hogy ennyire sokféle, ennyire különleges ruhadarabok voltak, ennyire díszítettek, és mégis valahogy tök jól fogadta ezt a francia közönség, meg az egész divat szakma, hogy működött, mert más volt, és mert más lenni. És ez nekem annyira megható volt, hogy ő ő azért belerakott egy 40 évet ebbe a munkába, és tudott debütálni a divat héten, és egész fél divatvilág róla beszél.
1: Hát egyébként itt, amiket most felsoroltam, hogy honnan voltak ugye divattervezők, talán az indiai ebből a leggazdagabb, nem? Most nem akarom így, de ezt megkockáztatom, az egyik leggazdagabb.
0: Hát a motivumvilágában, meg a
1: színekben.
0: A, hát meg a történelmi
1: meg
0: háttere.
1: A történelmi háttere.
0: Tehát
1: igen,
0: ők
1: tehát, hogy ez
0: annyira
1: a...
0: mélyről merítenek, hogy az hallgatni
1: Japán,
0: is
1: Japán, annyira nem ismerem azt a
0: Japán
1: oldal,
0: is, Japán is, de hát erős. Ott is a forma világ, igen, a pagodák, a mindenféle... népi, ottani népi viseletek, ahogy megjelennek így a francia kotűrben, ez annyira izgalmas, és ilyen visszázs is, hogy, uh-huh. hogy izgulsz, hogy jó legyen, de közben rájössz, hogy a kotűr héten csak jó lehet, igen. Tehát hogy nem lehet
1: meg az is jó biztos az egészben, hogy ilyen sokszínű, tehát hogy tényleg ez a...
0: Teljesen.
1: Ez lehet. No hát újra hozunk életörömzenét, és életörömzene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
2: 98.6 Manna FM, a családi Manna

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűrszakértő a vendégem. A haute couture a témánk, ugye a Párizsi divathéten volt július első felében, volt már szó erről a témáról, de folytatjuk most még a mai napon, hiszen nem tudtuk befejezni. Nagyon sok mindenről szó esett, nem szeretném ismételni, mert csak az időt visszük el vele. Ami fontos, hogy ott hagytuk abba, hogy milyen színes ez a couture hét, vagy divathét Párizsban, hogy tényleg Libanontól elkezdve, Japánon keresztül, India felvonult úgymond ezen a fantasztikus divathéten. De hogy vajon van-e jövője az haute couture-nek? Ez egy óriási nagy kérdés, mert azt már itt ugye elmondtuk, hogy itt a kézművesség, az innováció, szóval hogy ezt meddig lehet fenntartani, meddig lehet innoválni, ezek azért egy óriási nagy kérdések. Nyilván a gyökerek, tehát a hagyományok, a kultúra az ott van, és ott is lesz mindig. Tehát visszanyúlni van mihez, fejlődési lehetőség.
2: Hát ha megfigyeled, akkor igazából az elmúlt 1-2 évtizedben, tehát ugye 2000-es évek óta szerintem nagyon lelassult ez az innováció.
1: Nem véletlen, igen.
2: Tehát vannak nagy divatházak, mint például a Diornál is, ugye Galliano-nak jöttek ezek a nagy, rokokó, barokk ihletésű, nagyon teatrális ruhái, és azóta ott nem nagyon látunk olyan kimagasló teljesítményt, vagy annyira befolyásoló tényezőt, mint annak idején Galliano, és most így át is kötnék, hogy Galliano a következő évi Met Gálának lesz a témája.
1: Wow.
2: Óriási hype van most körülötte, hogy a 2027-es májusban nyíló Metropolitan Museum kiállítás, az John Galliano-nak a művészetét fogja körbejárni. Szerintem ez egy nagyon izgalmas témakör, több szempontból is, ugye ő dolgozott a Givenchy, ő dolgozott a Diornál, aztán ott egy jó kis antiszemita beszólás miatt eltávolították, aztán dolgozott a Margiela-nál, és akkor most úgy néz ki, hogy őt rehabilitálja a szakma, és akkor e köré építik az egész kiállítást, hogy hogyan tud egy divattervező egy törés után igazából talpra állni, meg hogy van-e joga visszatérni egy ilyen kijelentés után, amit ő tett. De nagyon érdekes, amit kérdezel, mert szerintem erre a fajta divatra mindig lesz igény. Nyilván egy magasabb társadalmi rétegnek, de itt vagyunk mi, akik ezt nem feltétlenül tudjuk megengedni magunknak, hogy több százezer euróért vásároljunk egy, vagy készítessünk egy haute couture ruhát.
1: De azért boldog lennék, ha meg tudnám engedni legalább egyszer életemben magamnak.
2: Én is, de ha mész egy ilyen ateliébe, akkor megyek veled.
1: Jó, rendben.
2: Úgyhogy szerintem van erre igény, meg hát ez nekünk is jó, tehát kulturális szempontból, inspiráció szempontból, tehát lehet inspirálódni az alapján, ahogy bizonyos szetteket összeállítanak. Tehát ez nyilván leszivárog a hétköznapi öltözetekbe. De nagyon fontos, hogy szerintem ennek ez a sokféleség, a különbözőség, az innováció, az örökség, a kulturális szerep, az egyes márkáknak, divatházaknak az intézményé válása, az most már olyan szinteken van, hogy elgondolkozunk azon, hogy van-e még följebb, és hogy ez hova jut ki egy olyan világba, amikor már a mesterséges intelligencia, meg az AI, meg a túlfogyasztása a legfontosabb kérdés a divatiparban, de közben meg...
1: Biztos tudnak megújulni egyébként, biztos, most így megfogalmazolod bennem, hogy tuti, hogy igen.
2: Tudnak, mert ez egy olyan szép iparág, igen. És egy olyan
1: művészi és kreatív,
2: művészi,
1: igen.
2: Így
1: igen.
2: Van, tehát hogy ezek a darabok, ezek majdhogy nem műalkotások,
1: abszolút,
2: vagy műtárgyak.
1: Ez egyértelműen azok, igen.
2: Mert olyan magas fokon vannak készítve, tehát egyes darabokat ilyen 400-600 munkaórán át készítenek, de van, amelyiket 4-5000 munkaórán át készítenek, úgyhogy szerintem ez tehát az értéke miatt, meg
1: az egyedisége miatt.
2: Igen, igen. Meg a kulturális jelentősége
1: meg
2: miatt.
1: Pontosan, igen.
2: Lesz erre mindig.
1: Akárhányszor beszélünk divatról, mindig, és így, tehát, hogy az arról a divatról, ugye, amiről te, aminek te ilyen nagy tudora vagy, mindig kiukadunk oda, hogy ez valami fantasztikusan csodálatos művészeti ág. Tehát imádom a festőművészeket, de ugyanabban a kategóriába tudom, tehát ugyanoda tudom sorolni a
2: oda
1: festőművészeket.
2: Oda is való, tehát igen, akárhogy is tehát, ellentartunk neki, az ott kutűr, az egy ugyanolyan művészeti ág, a divat témaköréből kiemelkedve, mint mondjuk egy festészet, egy igen, szobrászat, egy klasszikus zene. Csak ez ugye, ez egy friss, ez egy megfogható, ez egy hazavihető dolog, és azért sokan a divatot ezt egy ilyen másodlagos dolognak tekintik, mert hogy mindenki öltözik, mindenki felvesz igen, valamit reggel, de nem mindegy, hogy mit, nem mindegy, hogy miből készül, hogyan készül, hol készül, ki készítik, tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas szegmense az iparnak, igen, ha az ipar szinten működik.
1: És egyébként Magyarországon is azt gondolom, hogy van olyan kultúránk, és van olyan hagyományunk, amiből nagyon csodálatos haute couture művészeti alkotásokat lehetne létrehozni, úgyhogy hajrá!
2: Hát, ha jó emberek, jó helyen van, igen, a pénz, felfigyelnek a tehetségekre, megvan hozzá az a tudás, megvan az iskolai háttér, az a nemzetközi kapcsolati háló, szerintem bármi előfordulhatna. Kérdés, hogy a magyar társadalom, vagy ez a magyar divat széna, ez nyitott erre. De szerintem ez egy működhető ágazat lenne.
1: Abszolút, igen.
2: Becsatlakozhatnánk a nemzetközi vonalba, és én remélem, hogy be is fogunk csatlakozni.
1: Remélem, hogy egyszer majd úgy fogunk műsort készíteni, hogy ez lesz a felütés, hogy becsatlakozott a magyar divatipar is.
2: Kint ülünk a Champs-Élysées-en helyi stúdióban, és akkor közvetítünk a Manna FM-ben,
1: Magyarul természetesen.
2: Nem, és nem, talán lesz nem, egy nem, magyar nem, alkotó is, aki igen, egyszer valaha bekerül ebbe a szindikátusba.
1: És akkor megszólal itt nekünk a Manna FM-en is.
2: Ha nem, addig meghozom én itt a divat híreket a kotürvilágából.
1: Köszönöm szépen, Gábor, neked a mai beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotürszakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna.

0: Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő volt a Családi Manna vendége ebben az órában. A párizsi haute couture divat hétről beszélgettünk. Azt gondolom, egy kimerítő beszélgetés volt, és rengeteg információt hallhattunk. Az interjú visszahallgatható, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában még mindig egy picit a divat világában maradunk. Szalai Katalin zeneszerző és stíluskomponista érkezik hozzám, és a stílus eszenciák lesz a témánk. Tartsanak velünk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. Négy városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat mezőkeresztesnél leterelik, és Emődnél lehet visszatérni a sztrádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölt a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem, ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemenc és látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja. Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: még mindig maradunk egy picit a divat világába. Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista lesz a vendégem ebben az órában, akivel a stílus eszenciákról beszélgetünk. Vajon mit takar pontosan ez a kifejezés, a stílus eszencia? Kinek milyen stílus eszenciája van? Ez is ki fog derülni ebből a beszélgetésből, úgyhogy nem érdemes átkapcsolni sehova. Tartsanak velünk, jövünk nem sokára.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Szalai Katalin, zeneszerző, stílus komponista, visszatérő vendégem, úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatóim is már ismerik, vagy elkezdik ismergetni. A mai adásban a stílus eszenciákról fogunk beszélgetni. Ugye ezt már érintettük korábbi adásainkban, tehát ajánlom, hogy akinek van ideje és kedve, hallgassa vissza a korábbi adásainkat is, megtalálja a weboldalunkon, a Spotify-on, iTunes-on is elérhetőek. És akkor ugye pici ízelítőt kaphat már eleve abból, hogy mi is ez a bizonyos stílus eszencia. Ugye egy ruha színben, méretben, szabásban is akár tűnhet tökéletesnek, és mégsem érezzük igazán magunkénak. Ez azt gondolom sűrűn előfordul mindenkivel. Na hát ilyenkor lehet megkérdezni mondjuk például akár ugye Katit, hogy vajon mi lehet az oka, és hogyha a stílus eszenciákról van szó, akkor az hogyan tudja használni, és hogyan segíthet az abban, hogy adott ruha, vagy éppen ha nem az a ruha, akkor egy másik méret, vagy másik szabás jó legyen, illő legyen a mi személyiségünkhöz. Ebben talán segíthetnek a stílus eszenciák, de itt majd mindjárt egy kicsit kibogozza ezt a csomót nekünk. Kati, szervusz, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Szóval, hogy ebben segíthetnek elsősorban a stílus eszenciák, hogyha valamivel úgy érezzük, hogy nem komfortos, valami nem oké?
2: Igen, pontosan ebben, hogy miért van az, hogy már nagyon tetszik valami máson, de rajtam nem működik. Ugye ilyenkor meg kell kérdezni, hogy mi az, ami a másikban megfog. A szabadsága, ahogy viseli azt a dolgot, vagy nagyon jól tette össze a színeket, vagy nagyon előnyös neki. Tehát ilyenkor érdemes tudatosan rá kérdezni magunkban arra, hogy miért tetszik nekem annyira az a szett. Lehet, hogy csak azért, mert nagyon egybe van. És lehet, hogy csak azért, mert ő például tök jól ráérzett a saját eszenciájára, a saját stílusára, és akkor ez látszik, mert az biztos, hogy látszik.
1: Az, ahogy a nő viseli akár.
2: Igen, igen. Tehát nagyon jól érzi magát benne, semmi nem érez megerőltetőnek. Mondok példákat, ugye hétféle eszenciát különböztetünk meg, drámait, játékosat, természeteset, klasszikusat. Ugye a klasszikust, ha azt mondom, akkor azt nagyjából mindenki belővi, hogy az körülbelül micsoda, tehát blézer, toppokingek, ceruzaszoknya, vasatnadrág, tehát hogy ez azért úgy megvan
1: elegáns,
2: nagyjából.
1: Elegáns,
2: tehát ez amire ma azt mondjuk, igen, ez a klasszikus elegancia, így van. És akkor ezen felül még van ugye a romantikus, amit ő egészen másképp értem, ez azért, mint így a nagy, tehát hogy sokkal erőteljesebben jelennek meg romantikus elemek, tehát hogy de most nem bonyolódok bele.
1: De ugye szabásban, vagy színekben?
2: Mindenben, igen. Tehát, hogy akinek a romantikus az eszenciája, ők általában ilyen nagyon nőies nők, rettenetesen nőiesek.
1: Tehát ez a kerekdett formák.
2: Ez a minden, igen. Tehát ez a Lolo Brigida, mindig Lolo Brigida.
1: Marilyn Monroe,
2: így van, vagy Lolo Brigida. És akkor még van a bájos eszencia, vagy a nártatlannak is szokták mondani, de akkor ott a Flanning, hogyha ez valakinek mond valamit, ez a nagyon bájos, vagy az Emily csodálatos ének életéből, ugye a főszereplő hölgy,
1: Tutu, ő is
2: benne is van erőteljesen, benne más is van, a játékos is, de ez is erőteljes, és akkor a hetedik pedig az éteri, amit egyébként a legvégén találták, vagy ez a Kitchener, aki ezt az egészet így rendszerbe foglalta, és hozzátette még a 80-as években ezt az angyali, éteri eszenciát, mert hogy ez is megjelenik. Erre mondjuk Kate Blanchett egy nagyon jó példa, ő az is. Tehát itt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkiben többféle van, tehát nagyon nincs is olyan szinte, hogy most csak egy. Tehát 2-3 mindig keveredik, és akkor ezek olyan kedvesen vitatkoznak bennünk, tudod? Tehát, hogy mit tudom én, mondok egy példát, mondjuk nekem az egyik a dráma, a játékosan drámai, és akkor úgy lenne készítésem, hogy elvigyem nagyon, ezt, nagyon megéljem ezt az eszenciát, és akkor, de a klasszikus eszenciám az rászól, hogy az menne egy kicsit túlzás, azért az mégse, narancsárga, rózsaszín kockás kardigánt már azért ne vegyek föl türkisz nadrága, pedig igény lenne rá, de aztán valahogy mégiscsak úgy érzem magam harmonikusnak, hogy van is egy kis játékos, de érvényesül is a klasszikus. Szóval ez most csak egy példát mondtam, de ez mindenkinél gyönyörű, ahogy ez így hogy mondjam, kikristályosodik.
1: Uh-huh. De akkor ez valószínű, hogy ez változhat is, ahogy mi változunk életünk során?
2: Igen, szerintem más lesz a hangsúly.
1: Uh-huh. És akkor itt ennél a hangsúlynál muszáj lesz megállnunk. Először hozunk egy kis hangsúlyos életörömzenét, de ezzel a hangsúlyjal fogjuk folytatni a zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést Szalai Katalin zeneszerző stílus komponista vendégem, stílus eszenciákról beszélgetünk, és ugye ott hagytuk abba, hogy hétféle, azt mondtad, ugye hétféle stílus eszencia létezik, és de hogy ez keveredik általában mindenkinél, és azt a kérdést, annál a kérdésnél hagytuk abba, hogy ez vajon ahogyan a korunk, tehát ahogy megy az idő, és mi is változunk, hogy a személyiségünk is rengeteg hatás ér, akkor ezek változhatnak?
3: Hogyne, persze. Tehát az öltözködésünk az ugye velünk együtt kéz a kézben változik, tehát azt nehéz lehasítani róla, hogyha szeretnénk kifejezni, akkor ma már ehhez nagyon komoly segítséget kapott egy akkor, nő.
2: Igen, most már egyébként nagyon nagyon jó választ kapok arra, hogy miért van az, hogy van egy olyan, pont most raktam ki a szekrényből tegnap, volt egy olyan ruhám, amit hát valami 2018-ba vehettem magamnak, és nagyon szerettem, és évekig minden nyáron felvettem. Ez egy ilyen virágos ruha, és még mindig jó rám, nem ezzel van a gond, hogy nem jó, de hogy tegnap felvettem, és mondom, Jézusom, hogy nézek ki, ez annyira nem áll jól nekem. Mi? Hogy létezik, hogy én ezt ennyire szerettem, ezt a ruhát? Aztán össze is hajtogattam, és félre raktam, hogy ezt soha többet. Szóval, hogy már nem érzem magaménak.
3: Átalakul. Például most maradjunk a virág mintánál. Ez
2: pont
3: egy,
2: virágos. Egy.
3: Pont a virág. De nagyon érdekes dolog ez a virág. Én amíg nem találkoztam ez az eszenciával, én nem tudtam hova tenni azt, hogy ilyen 40-50 pluszos nők miért szeretik azt a minden, ami pici virágos. Uh-huh. És most már értem, mert hogyha neki a bájos az eszenciája, ez az ártatlan, ott van egy ilyen, tehát ott például nagyon erőteljesen megjelenik ez az apró virág minta, akkor ő persze, hogy azt szereti. Viszont nagyon érdekes, hogy sokuknál így 50 fölött, különösen, de 45-50 fölött, érettebb korban van, aki úgy érzi, hogy ledobja magáról, mert ő azt már túl kislányosnak éli meg. Uh-huh. Tehát változik, és akkor előtérbe lép egy olyan eszenciája, ami most erőteljesebb, mondjuk a klasszikus, vagy mondjuk a természetes, és akkor hajrá Len, és hajrá Farmer, és érted? Tehát, hogy ez olyan érdekes. Hogy lehet ezt megérteni? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Például a Jennifer Anistonnak az egyik stílus eszenciája az a természetes. És nagyon hihetetlen jól állnak neki ezek a laza kopott farmer, meg ezek a Len pólók, meg mindent, brutál jól néz ki benne. Amiben ő nagyon jól néz ki, az egy másik eszenciájú nőn slamposnak hat, igénytelennek. És fordítva, őt mondjuk, hogyha tip-top fel, egyébként van is ilyen fotó, hogy próbálták Éterinek, meg Bombanőnek, meg mindenfélének így, most a Bombanőt értsük jól.
2: Igen, igen.
3: Tehát, hogy ezt a romantikus, nagyon dögös eszenciát rátenni, és lerúgta, mert ő másképp nő.
2: Van egyébként olyan, akinek az összes eszenciája megvan? Tehát a stílusában, tehát, hogy bármelyiket felveszi?
3: Szerintem mindenkiben van mindegyikből egy pici. De négy domináns. 3-4 biztosan domináns. Többi az meg nem. Hát hiszen azok is mi vagyunk, hogy mi az, ami nem.
2: Olyan, hogy alap eszencia, ami biztos, hogy nem változik, van, létezik?
3: Szerintem nincs.
2: Tehát nincs olyan alap eszencia mondjuk, ami, mit tudom én, születésünktől fogva mi vagyunk, és akkor arra jönnek rá esetleg a másik, a többi.
3: Hát itt most inkább az a kérdés, hogy személyiségünkben van, ugye ez a személyiségünket mutatja,
2: tükrözi
3: ez az eszencia, az a karakter, tehát én azért szeretem, mert nem csak arról szól, hogy milyen az arcformád, milyen a testformád, hanem a személyiségedet is alapul veszi, és ez a három együtt legalább kiadja ezt az eszenciát. Tehát a személyiséged változását tükrözi. Csak ugye ehhez mondjuk például, hogyha én mondjuk 20 évesen tudtam volna már, hogy mik az eszenciáim, akkor biztos, hogy sokkal tudatosabban is jobban öltözködöm. De nem tudtam, úgyhogy én most így visszafelé nem tudom megmondani, hogy akkor is úgy visszanézek, akkor igen, valóban a blézerek mindig ott voltak valóban, a farmer az mindig ott volt valóban, a játékosság, a színek az valóban mindig ott volt, igen. És akkor, és sosem tudtam mit kezdeni azzal az igényemmel, hogy mint a szarka minden, ami csillog, meg ami irizál, az egyszerűen olyan szinten vonz, hogy nem tudok vele mit tenni. És akkor így bejött ez az, bejött ez az angyali éteri eszencia, ugye ez a spirituálisabb hölgyeknek az egyik eszenciája, és hát az alkatom is inkább erre hajaz, mint bármelyik másikra. Tehát nagyon, nagyon izgalmas kérdések ezek, de az biztos, hogy lehasíthatatlan a személyiségünkről.
2: Nagyon érdekes.
3: Hát annak a mutatója, még egy példát talán, ha belefér, tehát úgy tudnám mondani, hogy én most beszélhetek neked arról a madárról, amelyiknek hosszú fehér nyaka van, fekete narancsárga csőre, a Balatonon sokat lehet látni, és még tudnám folytatni, ugye? De már tudod, hogy a hattyúról van szó. Tehát ugye az eszenciák mögött is van egy sztori, ott van, hogy ilyen, mint a olyan anyagokat szeret, olyan nem tudom micsoda, de annak az eszenciáját úgy hívjuk, hogy. Érted? Mint igen, ahogy igen. a verebet is meg tudod különböztetni a hattyútól, mert tök más.
2: Persze, persze. Na, hát akkor hagyjuk a hallgatókat egy kicsit gondolkodni, amíg a legfrissebb hírek jönnek, és életöröm zene, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Mit nevezünk stílus eszenciának, és miben különbözik a testalkat típustól, vagy a színtípustól, és milyen alapvető stílus eszenciák léteznek, és melyek a legfontosabb jellemzőik. Többek között ezeket is górcső alá vesszük vendégemmel, Szalai Katalin, zeneszerző stílus komponistával, akivel a hírek és zene után jövünk vissza. Maradjanak velünk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Fokozódik a hőség. A buszsofőr okozhatta az M3-ason történt balesetet. Újabb drón repült be a román légtérbe. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Feltehetően elaludt annak a lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, vagy miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galati térségében egy lakatlan területre zuhantak. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kősár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Skíros szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevko település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Sokszor előfordul, hogy egy ruha színben, méretben és szabásban is tökéletesnek tűnik, de mégsem érezzük igazán magunkénak. Ilyenkor jönnek jól a stílus eszenciák, amik segíthetnek abban, hogy hogyan tudjuk megalkotni a saját személyiségünkhöz illő ruhakölteményt, úgymond. De hogy pontosan mit jelentenek a stílus eszenciák, hogyan lehet felismerni, és miként segíthet abban, hogy ne csak divatosan, hanem valóban önazonosan öltözködjünk. Erről beszélgetek Szalai Katalin zeneszerzővel, stíluskomponistával, és nem sokára folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: vagy eszencia, stílus eszencia, igen. És az jutott eszembe, hogy ezt a ruhakészítők, a divat szakértők így készítik? Mert most tegyük fel, most nem tudom, a romantikus színhez, nem tudom milyen rózsaszín például az így illik?
1: Hát a, mondjuk pont a romantikus az inkább ez a vörös, mélyvörös, bordó, igen. Fekete, ha csipke, akkor fekete csipke. Tehát na, mondom, igen. Ez a nagyon dög. Ez a
0: nagyon dögös.
1: Nagyon igen. Erőteljes, és akkor feminim energia.
0: Igen, hogy ehhez, tehát hogy a ruhakészítők, a divattervezők, akkor erre figyelnek, hogy egy ilyen színhez a forma is olyan legyen? Vagy előfordul-e olyan, hogy a formája játékos, a színe viszont drámai?
1: Igen, hát ugye ott eszenciákkal ők nem foglalkoznak, uh-huh. Tehát ők azért ettől sokkal szabadabb, ugye ez egy nagyon kreatív munka, egy művészet, maga tulajdonképpen a divattervezés is, ugye és nekik megvan a 90-60-90-es hölgy, akire terveznek, tehát olyan nagyon nem gondolkoznak azon, hogy most ez a mancikán hogy fog állni, vagy az Erzsikén, mert nem nekik cél, csinálják, igen. Ugye ne felejtsék, hogy ha jól emlékszem, 2016 óta van X ellens modell, tehát szerintem ez mindent elmond, hogy mennyire elle vagyunk, mele van maradva a történet a valósághoz képest. Tehát, hogy végre most kezdenek el megtalálni azt, hogy hát nekik is kéne valamit, meg és akkor most vigyük vissza a másik oldalra, hogy ez XS-es hölgynek ugyanúgy probléma. Vagy a férfiaknál például, férfiakról még nem beszéltünk, ott is ugye nem csak az a probléma, hogyha XXL-es. Az is nagyon nagy probléma egy férfinak, hogy mit csinál, amikor XS-es, és már nincs olyan cipő például, olyan méretű cipő, vagy olyan méretű öltönyt, hát külön kell varratnia magának, mert nincs a konfekcióban. Ugye a konfekció, most egy kicsit elmegyünk a témától, de szerintem ott mindenképpen fontos, hogy lássuk, hogy a konfekció az nagyon elhitette a nőkkel, hogy akik nem tudnak a konfekció méretekben nem férnek valamiért bele. Például valaki nagyon nagy keblekkel rendelkezik, de különben kisméretű, és mondjuk 36-os a vállszélessége. Hát most mondd meg nekem, mondj egy konfekciót, amit rá tudsz. Nem tud mit fölvenni. Tehát, hogy ezt nem szolgálja ki a konfekció, és sajnos ez úgy csapódhat le a nőkben, abban a hölgyben, hogy vele van a baj.
0: És hogy így is csapódik le.
1: És így is csapódik le, tehát hogy, és a konfekciónak van egy ilyen ugye hát nyilván most, hát ez egy újabb 40 ezer órás történet, hogy alakult ki, miért alakult ki, stb. Ugye nem véletlen az sem, hogy más az olasz számozás, más az európai, más egy az.
0: Pont, igen.
1: Tehát, hogy már itt megdőlt, hogy most akkor már tehát elfolyamatosan egyeztetnem kell a méreteket, igen. Tekintve is.
0: Ez ugyanolyan, mint a, most nem mondom ki a nevét, de nagyon egy olyan oldal, amiről elég sűrűn rendelünk, én is rendelek, hogy például hiába gyönyörű szép ruhákat látok, és megérkezik, és ami a fotón a hölgynek a derekánál szűk, az nekem a mellem alatt van a szűk. Tehát, hogy annyira, vagy amikor a Fülöp-szigeteken voltam, vettem egy ruhát, amit hát ott felpróbáltam, és tetszett is, de hazajöttem, és érezhetően kicsi rám, pedig az én méretem, csak ugye az a méret a Fülöp-szigeteknél, mivel mindenki alacsonyabb, kisebb, teljesen máshogy áll rajtam. Szóval hogy vannak itt azért igen kérdések.
1: Igen, igen. És akkor egy ilyen visszatérve erre a problémára, ennek a hölgynek se tudtam más mondani, mint hogy keressen egy jó szabót.
0: Igen.
1: Már nem, nincs rá más megoldás.
0: És én nagyon bízom benne, egyébként egyre több szabó lesz.
1: Igen.
0: Már én is.
1: Én nagyon, már látom, nagyon egyre többen igen. Ismerik föl, hogy egyszerűen nem lehet a konfekcióból öltöztetni ennyiféle női szépséget.
0: Pontosan, mert hát nem vagyunk egyen alkatúak, és ez így van rendjén, hogy különbözünk egymásról. Most újra zenét fogunk hozni. Életöröm zene, innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista. A stílus eszenciákról beszélgetünk, ugye azt elmondtuk, hogy van 7 stílus eszencia, és hogy nincs olyan, hogy valakinek csak egyfajta, vagy egyféle eszenciába kell beletuszakolódnia, hanem több eszencia váltakozik, úgymond. És ugyanígy egy ruhánál is, tehát hogy lehet, hogy valaminek játékos formája van, de mondjuk drámai színekben, és adott hölgy, aki éppen nem tudom, neki ezek az eszenciái, akkor ő ebbe fogja jól érezni magát. Hogyha nem olyat választunk, ami a mi eszenciánkhoz illő, akkor egy ilyen az összhatásban lesz egy rossz érzés?
2: Akkor van az, hogy benn marad a szekrénybe, uh-huh. vagy fölveszem és mindig visszateszem. Uh-huh. Szerintem ez mindenkinek megvan. Ez az élmény nekem is jelentem. Elég erőteljesen, tehát amíg én is mire megtaláltam, meg kikísérleteztem, és még most is tart a dolog, sőt szerintem életem végéig fog tartani, de nyilván már egyre letisztultabb, meg egyre kevesebb problémát okoz, de hogy nagyon, tehát például ez is egy nagyon jó hozam ennek az egésznek, hogy ugye az önismerettel ez egy nagyon gazdaságos megoldássá válik, hogy egyszer elmegyek, rendbe tetetem magam, hogy megnézem, hogy jó, most milyen szín áll jól, milyen fazon áll jól, mi az én eszenciám. Ez megvan, és utána lehet bátran kísérletezni, és nem megy el többet annyi energiám, és főleg pénzem arra, hogy olyat vegyek meg, amiről már tudom, hogy biztosan nem fogom felvenni.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy ha megismerjük a stílus eszenciánkat, akkor a vásárlási szokásaink is megváltoznak?
2: Minden, persze. Tehát ez is az önismeretünk egy része, hogy nézünk ki. Ugye ez az édesanyáink generációjában ez nem volt téma annyira, tehát hogy volt, ami volt, megvették, amit megvettek. Tehát, hogy ez nem, ma már ezek mind ilyen segítő dolgok, tehát hogy ez nem azért van, tudod, van ez a mondás, hogy minden egyszerű dolog megoldhatatlanná fejleszthető, igen, hogyha eleget agyalunk rajta. Tehát itt most nem erről van szó, pont, hogy visszafelé van a dolog, pont, hogy segít leszűkíteni, hogy ebből az egészen elképesztő arzenából, mert ma igenis nagyon sokból lehet választani. Nagyon,
1: és ez egyébként rossz is, teszem hozzá.
2: Így van, szörnyű. Tehát, hogy fejlett önismeret kell ahhoz, hogy ebből az elképesztő választékból te tudd, hogy melyik az. És még így is nagyon-nagyon sokféle lesz, ami jól fog állni, vagy amit nagyon szeretsz. És akkor innentől kezdve ez már pénztárca kérdés is, meg hogy mekkora a gardróbod, meg egyáltalán az egész, hogy mondjam, ez egy ilyen innentől kezdve azt kell, hogy mondjam, ez egy majdnem egy világnézeti kérdés is, ugye, mert itt nem felejtsük el a fenntarthatóságot említeni, hogy ezzel például, ugye, ha megveszek valamit, akkor érdemes egy kicsit úgy gondolkozni róla, hogy oké, lehet, hogy megunom, lehet, hogy ezt nem fogom 5-10 évig viselni, akkor mi lesz a második élete? Igen. Charity, vagy megvan a XY, aki jaj, tudom, hogy nagyon szereti, vagy neki jól állna, de lehet, hogy nem fogadja el, akkor mi lesz vele? Tehát, hogy akár az az igazság, hogy akárhonnan indulok el, mindig az az utolsó szó, hogy tudatosság. Igen. Hogy az ösztönöst előhívjuk, és megragadjuk azt, hogy mi milyenek vagyunk, és utána nagyon tudatosnak kell lenni, mert elképesztő mennyiségű reklám ér el minket, és mindenkinek az a célja, hogy vedd meg, mert például az Zara ugye üzletpolitikája, hogy egy bizonyos ideig tudod megvenni azt a valamit, utána soha többet. Tehát, hogy ez is minden arra készített, hogy most vedd meg. Ja, akkor is, ha nincs rá szükséged egyáltalán, a hatodik ott van, mi a fenének?
1: Igen.
2: Jó, olyanod nincs, de ezen az alapon hát körbeutaz az egész világot, és mindenhonnan szerezhetni valamit, amilyen még nincs a gardróbodban.
1: Pontosan, igen. Hát sajnos én most pont ezt tettem egyébként.
2: Jó, hát azért mérték, tehát hogy a mértékkel van a hangsúly.
1: Igen, igen. Most így a beszélgetésünk végén akkor még gondolat erejéig, hogy tehát tegyük fel, én játékos, drámai, romantikus vagyok, mondjuk, és ezt a háromféle eszenciát, ezt összerakhatom úgy, hogy a ruhám egyik, a kiegészítő a másik, a fülbevaló, a haj, a nem tudom mi. Tehát, hogy ez így áll össze, ennek a keveréke?
2: Ezt mindenki maga persze, tehát hogy ez innentől kezdve én már úgy nem szólok bele a folyamatban, uh-huh. mert innentől kezdve pont az a lényeg, hogy ő maga felfedezze, hogy jaj, érdekes, hogy például mit tudom, most ehhez egy teljesen klasszikus fülbevalót vettem föl, vagy mindegy, hogy micsoda, csak egy kicsit abba segít, hogy tudatosítja azt, hogy megértem, hogy miért nem tetszik valami, és megértem, hogy miért tetszik valami. Hm. És innentől kezdve már otthon, amikor a kiválasztom, akkor már sokkal tudatosabban tudom összehalászni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog maga az öltözködés, mert amikor, ugye ezt minden nap döntéseket kell hoznunk, tehát aki a civilizációban él, az reggel benéz a gardróbjába, és valamit föl kell venni, tehát mindig döntünk valamiről, és minden nap, tehát ez egy állandó és mindenkit érintő probléma. Most nem az Afrikáról beszélek, ugye? Igen. De ott is csak más, attól függ, hogy melyik területen, de hogy döntést kell hoznunk, és akkor ezek az, hogy mi alapján döntünk, az egy elképesztően izgalmas és szerteágazó történet. Nagyon nehéz szétszálazni. Mm-hmm. De azt gondolom, hogy ez nem is az én feladatom meg. Tehát ezt mindenki maga megdolgozza, megtalálja. Ha jó segítséget nyújtottam neki, ha jó kérdéseket tettem föl.
1: Hát én azt kívánom a hallgatóinak, hogy mindenki találja meg a saját eszenciáját, vagy eszenciáit, és akkor nem lesz olyan probléma, hogy felesleges ruhákat vásárol, vagy nem érzi jól magát adott összeállításban. Szerintem igazából ez a titok, nem?
2: Igen, ismerd meg magad, így van.
1: Hát Kati, köszönöm szépen, nagyon sokat segítettél, azt gondolom.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző stílus komponista volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Szalai Katalin zeneszerző stíluskomponista volt a Családi Manna vendége ebben az órában, és a stílus eszenciákról beszélgettünk. Ennyi volt már a Családi Manna, én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén is itt leszek szombaton és vasárnap, ahogy az lenni szokott, 7 és 11 óra között várom majd önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Fokozódik a hőség. A buszsofőr okozhatta az M3-ason történt balesetet. Újabb drón repült be a román légtérbe. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Feltehetően elaludt annak a lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galati térségében egy lakatlan területre zuhantak. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kősár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Skíros szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevko település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: 98.6. Mit tudunk a szeretetről? Szabad ezt egyáltalán profanizálni? Gyárthatunk a szeretetről elméleteket? Ha engem rendszeresen hallgatsz, tudod, a podcastjaimban vendégeimmel bibliai tükörből vizsgálunk társadalmi kérdéseket, időnként az eklézsiát is megosztó tartalmakat. Immár külön felületen beszélgetek hölgyekkel. Mondhatjuk, hogy orrot púderezünk nyilvánosan, na de vissza a szeretethez. A bibliai nyelvezet számos jelentéssel mutatja be a szeretetet. A beszélgetésben mindjárt erre is kitérünk. Ugye abban egyetértesz velem, hogy sokkal több a szeretet, mint érzelem. Cselekvésre is késztet. Képzeld, évszázadokkal ezelőtt költők, filozófusok, teológusok között akadtak, akik úgy bántak eme fogalommal, mint egy édesap az újszülöttel. Tudod, nem merték megfogni, még hozzáérni is alig. Goethe azt mondta, ez az úrfenomén. Titok, tehát csak egyes megnyilatkozásaiban érthető meg az emberi elme számára. A dán teológus-filozófus Kierkegaard óva int, nem gyárthatunk elméletet a szeretetből, mert farizeuskodókká válhatunk, elveszíthetjük a képességet a szeretetre. Rosszabb történt. Nem csak elméleteket gyártunk belőle, árucik lett a szeretet. Vagy a szeretet hiányt áruljuk? Köszönhető mindez a marketingnek is. A rádió, később a televízió, majd az internet térhódításával világverő tevékenység lett a marketing, igen nagy manipulátor. A politikában is, az eklézsiában, igen Krisztus egyházában is, makro és mikro kapcsolatainkban is. A marketinges jól tudja, hogy az emberi szíven keresztül vezet az út a hatékonysághoz. Szoktál ezen gondolkodni, hogy mennyi kapcsolatépítése kezdődik marketinggel? Na, a kérdésem. Tényleg mindenki a szívünket akarja? Szerintem igen. Én ma arra vállalkozom, hogy vendégemmel ezt ki is fejtsük neked. Én Bali Mónika vagyok, hello! Kedves hölgytársam, gyere velem orrot púderezni, tehát női aspektusból, női szemmel, szívvel vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Bár szerintem ez a téma, ráadásul Pólus Enikő mentahigiénés szakemberrel, sikerkönyvek szerzőjével, tuti, hogy a férfiakat is lázba hozza, marketingelt szeretet. Erről beszélgetünk. Szia, Enci! De jó, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, hogy kivártál. Időpontot. Hálás a szívem ezért.
1: Igen, mert ez is az az interjú, megosztjuk a hallgatókkal. Bármelyik felületen, bármelyik rádióban, Riveren, Mannán, vagy akár a Spotén hallgatnak, hogy ezt is hónapokig szerveztem, ezt az interjút. Pozícionállak. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, családsegítő, szexológus és mozgásterapeuta a vendégem, egy előadó, aki édesanyja, de lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni.
2: Bármi, én úgy szeretem, mikor akár úgy mutatnak be, hogy ember, olyan tökéletlen ember, mint mindenki más, úgyhogy ezt is tegyük hozzá. Azért fontos, mert ugye maga az tökéletlen emberségemből indult ki az, hogy nekem sok mindent el kell sajátítanom, és meg kell tanulnom, annak érdekében, hogy a Jóisten alázatos, missziósa legyek, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk a tökéletlenségeinkhez is jól kapcsolódni. Mert mit marketingelnek ma? Azt, hogy te tökéletes vagy. De emellett befér az, hogy mindig vannak dolgok, amikből meg kell változni, ki kell jönni, le kell rakni, meg kell szabadulni. No, hát én ezt elkezdtem hirdetni saját magamon keresztül.
1: A mai témánk marketingelt szeretet. Egyrészt az első kérdés természetesen az hozzád, hogy mit jelent neked ez a fogalom, másrészt meg hogyan jutottunk el erre a borzalmas szintre, hogy még a szeretetet is marketingeljük, de mielőtt ezt a kérdést megválaszolod, megosztjuk a hallgatókkal, hogy ebben az egy vagy két órában, mert fogalmam sincs, hogy meddig fogunk beszélgetni, jó hosszú időre befoglaltuk a stúdiót, megosztjuk a hallgatókkal, hogy mik a témák, amin keresztül majd kibontjuk ezt a marketingelt szeretetet, és akkor utána jönnek a válaszok. Tehát ebben az órában, vagy két órában, hogyan értelmezzük mi a szeretetet? Erről is lesz szó, természetesen megszólal a Biblia, mivel mindketten Isten hívők vagyunk, és itt van velünk Kovács Hanna kolléganőm, a tündérbájos Kovács Hanna, aki az orpuderezős adásaimat mindig úgy nézel rám, Hanna, ne hülyeskedj már, de én örülök neked, akkor legalább mutasd ki a vendég előtt, hogy te is örülsz nekünk. Nagyon nevet. Bólogatsz, Hanna, hogy örülsz? Bólogat, oké. Okay. Kovács Hanna készíti, tudjátok, a kis sortokat, a kis mini videókat és a gyönyörű grafikát és fotókat minden egyes adásunkhoz. Szóval először értelmezzük a szeretetet. Aztán beszélgethetünk arról, hogy élményvadászat zajlik a konzumtársadalmakban, ami nem hír. Folyamatosan izgalomban tartanak bennünket, nagyon-nagyon magasak az ingerküszöbök. Ennek az eredménye meg ez sem hír, nagyon gyorsan cseréljük a tárgyakat, de még az embereket is, és akkor ennek mi lehet a következménye? Enikő nagyon bólogat, az egyik kutatási területed, az új kutatási területed a robotika, a humán robotok. Beszélgetünk a szeretett márkákról is, arról, hogy egy márka ma már nem csak információt közvetít, hanem érzelmeket vált ki, és úgy tudunk tárgyakhoz is kapcsolódni, hogy szinte eladjuk magunkat egy-egy márkának. Még tovább emeljük a tétet, amikor arról beszélünk, hogy arcot kaptak a tárgyak, mert influencerek istenekként lépnek fel. És ebben semmi túlzás nincs, ugye, Enikő?
2: Abszolút.
1: És hogy lezárjuk megoldásokkal is ezt a beszélgetést, ezt az egy-két órát, természetesen védekező mechanizmusokról is kell beszélnünk, a józanság győzelméről, arról, hogy az ellenálláshoz ebben a marketingelt szeretett korszakban az ellenálláshoz milyen eszközeink vannak. Kezdjük azzal, hogy marketingelt szeretet. Enikő, mit jelent ez?
2: Tulajdonképpen a jóléti társadalmakban maga a gazdasági részlegek ugye úgy tarthatóak fönn, akár kisebb, nagyobb vállalkozókról vagy befektetőkről beszélünk, hogy ugye világpiac szintjén, hogy előállítják a szükségleteket, a legnagyobb szükségleteket az érzelmeken és a hiányokon keresztül lehet előállítani, illetve a fizikai problémákon, és hogyha a szükséglet bárminek kapcsán elő van állítva, akkor onnantól kezdve nagyon könnyen értékesíthető marketing, sales, a többi területeken mindaz, amit értékesíteni akarnak. És éppen ezért, tehát ez a, akár, hogy megérkezik egy nagy áruházláncba mondjuk 10 millió tojás, de nincs húsvét kvázi, és nem nincs ott az az erős marketing, hogy akkor húsvétkor mindenki töménytelen tojást vesz mondjuk, akkor ezt ennek kapcsán, hogy megteremtik úgymond a hiányt, és arra építik a marketinget, így lépe ugye a mindennapjainkba. Ugye mi azért nem kevés vállalkozókkal is dolgozunk, együtt voltunk vállalkozók is, de hogy nagyon-nagyon ott van a hétköznapi családok életében is, mert hogy szembe jön, meg a hallja a reklámokat, meg hogy a gyerekek ugye a socialról, de most már felnőttek is ugye ömlik mindenkire minden, és óhatatlan, hogy folyamatosan gerjesztve van például a szeretet hiányos állapot. Tehát a szeretet hiányos állapot nem csak abból származik, hogy esetleg valaki elveszítette az Isten hitét, vagy eltávolodott tőle, vagy mondjuk elveszítette a párját, vagy a gyermekét, tehát nem csak a veszteségekből származik, hanem ezek gerjesztve vannak. A legnagyobb gerjesztés az, hogy minden nőnek, férfinak az önbecsülése a béka szint feneke alatti legyen. Tehát pokolian érezze magát az életébe, hogy szüksége legyen külső tárgyakra, amik egy pici kis élményt, érzést hoznak, hogy azt érezze, hogy szerethető az élet, és ezáltal ő is szerethető. Ugye nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire tesszük. Erre szocializál a világ, mi pedig azt mondjuk, hogy a hit kapcsán átszocializáljuk magunkat a valódi önbecsülésre. Mm. Ugye? És ilyen aspektusban megérteni azt, hogy ez a szeretet hiányos állapotok gerjesztése a jóléti társadalmakban folyamatosan zajlik, mindenki, nagyon sok fiatal, idős küzd azzal. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég szerethető, sovány vagyok, kövér vagyok, csíkos vagyok, kockásosokhoz nincs. Tehát iszonyú mi ömlik ki például terápiás beszélgetéseken az emberekből, mert nem biztos, hogy mindenki előtt ezt fölvállalják. Tehát ez a valóság, de ennek egy része a szocializáció tulajdonképpen a jóléti társadalomban, hogy lenevelnek bennünket arról az egészséges önbecsülésről. Na már most ez nagyon könnyen használható akár reklamspecializációkban, vagy akár marketing, vagy vagy egyéb értékesítő felületeken, mert ha valami hiányzik az életemből, és nem tudom, hogy konkrétan mi, mert mondjuk benne ülök abba, hogy biztos az, hogy valamim nincs meg, akkor tulajdonképpen nagyon könnyű lesz egy Black Friday napon becsábítani az embereket, és rávenni arra, hogy azt is megvegyék, amire nincs is szükségük. No, és hát ennek az öngerjesztő folyamata iszonyatosan zajlik, nem csak azért, hogy ritkábban legyenek gazdasági válságok, hanem ebből a földön, hát multimilliárdosok iszonyatosan sokat kaszálnak ezekbe a dolgokból. Kell, hogy tudjunk ezekből a háttértitkos dolgokról, hogy nemet tudjunk mondani, illetve a szeretetet a helyén értelmezzük, illetve a saját szívünkbe úgy rakjuk már rendben a dolgokat, mert nagyon nem mindegy, hogy az önbecsülésünket mire alapozzuk.
1: Nagyon sok embert érdekel a keresztény világban, egészen biztos vagyok benne, hogy egy szívében mélyen hívő hölgy, szakértő, mint te. Hogyan tudsz úgy szolgálni a segítő szakmában, hogy nem tolod direktben az evangéliumot, hogy figyelj, Jézus a megoldás mindenre, térje már meg, mert akkor már nem leszel szeretet hiányos, és ennek az öngerjesztő folyamatnak nem leszel áldozata, mert természetesen ebből a tökéletes válaszból megtudtuk azt is, hogy hogy jutott ide a társadalom.
2: Mérhetetlen fontos, hogy az első és legfontosabb, és ott vannak a Bibliában ezek a tézisek, hogy önmagadat változtasd át, add át a Jóistennek, hogy transformáljon át szívedet, lelkedet, engedd be a szenvedéseket, a veszteségeket, a gyász folyamatokat, éld meg mindazt a poklot, azt a tüzet, amiben Illés is benne volt, mindent megélni, amit a Jóisten ad, hogy át tudjon transformálni. Nagyon fontos, hogy itt kell kezdeni, és nem ott, hogy én megtanulok valamit, majd tudom, majd megmondom neked a tutit. És azért, mert keresztény vagyok, azért nem tehetem meg, hogy megmondom neked a tutit, hogy it's time, most ér meg. Tehát ez nem így működik. Hát nem így most jött el ennek az ideje. Ha nem szeretettel viszonyulok hozzád, ha nem veszem észre, hogy neked egy tányér húslevesen nagyobb szükséged lenne, mint hogy én bármit is mondjak. És csöndben maradni, és tudni kapcsolódni csak szeretettel. Mert az az igazi evangelizáció, az az igazi mag tulajdonképpen. Az az igazi, amikor úgy tudsz tálalni bármit is másoknak, hogy először a saját hitelességeddel foglalkozol, és áttranszformálódásoda, és utána hagyod, hogy rákérdezzenek. Miért kérdeznek rá? Mert érzik. Érzik, hogy van valami benned, ami más, vagy máshogy működik, és ez azt jelenti, ha rákérdeznek, hogy a befogadás termőtalaja annak a magnak teljesen nyitottá válik. Én nekem az előadásaimban is, a műsorokban, ugye nagyon sok csatornán vagyok, ugye a mondandómban, a könyveimben is, a social oldalak, mert nekem szakmai social oldalaim vannak, ugye azokban is mindig ott van, leírva, berejtve, akár bibliai példák, akár igék, de hogy a tálalás, az nagyon nem mindegy, és miért nem mindegy? Mert lehet, hogy régen, ha mondtál valamit, hogy mondjuk van Isten, és esetleg én hiszek benne, régen a szomszédasszony befogadta. Ma, mivel ez a direktív marketing van, hogy letolják a torkunkon azt, amit le akarnak tolni, ebből kifolyólag a ma embere ellenáll a direktivitásnak, és éppen ezért a non-direktív technikák sokkal szeretetteljesebben mennek át, hogy a másik ember ne csak az eszét érints meg, azzal nem érsz el semmit, hanem a szívéig eljutni. Na, ez a nagy melóma. Ez az, amit érdemes újra szocializálni, újra tanulni, egy kicsit áttransformálni. És a szeretet és a hit és az evangelizáció az cselekedet alapú. Ne felejtsük el, hogy ne a hangoztatást, a beszédet hangoztassuk sokszor, hanem legyen cselekedetekkel körbevéve, mert akkor egészen biztos, hogy eljut a szívekig, velőkig, ahogy a Biblia is írja.
1: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor megosztottad velem, hogy nemrég jártál olyan övezetben, vagy talán egy iskolában.
2: Övezet.
1: Övezet, ami háborúsújtotta övezet. És mutattad a fotót, és mutattál kis üzeneteket, amelyekre kézzel írták föl, vagy írta föl egy talán egy fiatal lány volt, hogy mennyire hálás neked, megérezte az Úr szeretetét, holott direktben nem evangelizáltál. Mi történt ott, ezek között a fiatalok között? Miről beszéltél? Azoknak a fiatal embereknek, akik a pusztítást, a halált látják, akiknek erről szól az életük, hogy mondhatod ki, hogy de a jó Isten? Hát hol van a jó Isten?
2: Bizony. Mert hogy abba kellett érkezni, egyszerűen nem voltak nekem ilyen terveim, de a Jóisten előre megmutatta, hogy el fog helyezni ilyen helyen. És én nem kerestem ezt a lehetőséget, de vitt, és nyitotta a missziót, és utat előkészítette, és egyszer csak ott voltam. És több felületen is, és gyakorlatilag, mikor azzal kell találkoznod, hogy hol van ilyenkor Isten, meg nincs Isten, meg hogy a gyerekek miért halnak meg, meg az anyámat miért vitték el, meg az apám miért kellett meghaljon a háborúba. Szóval, hogy megszűntek esküvők, tehát a serdülők hirtelen felnőtteké váltak, állandó menekülés, lemondás, pánikrohamok, nem alvások, légzés problémák, ugye neurológiai meg egyéb problémák állítottak elő. Szoktam mondani, hogy én azt már megszoktam, hogy a Jóisten engem mindig kemény terepre visz, és hogy abba a missziós szellembe nevelt, egy kemény életet is adva, ezáltal edzésbe és alázatban tartva, hogy nekem ott kell hagynom sokszor a 99 bárányt, és azzal az egyel foglalkoznom, aki éppen eltékozolt veszélyes helyre, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy mi lesz a 99, hanem azért az egyre elmenni, és én ezt már megszoktam, hogy így kemény terepre egyik pillanatra másikra be vagyok dobva, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy hogy kerültem ide, meg mit kell mondanom, meg mit kell csinálni, ami a szívemen és adja, és hogy jön, és hogy tulajdonképpen ilyen krízisintervenciós jellegű dolgokat csináltam a fiatalok között, meg a szüleik között. Volt olyan fiatal, vagy több gyerek is, aki például odajött idén, és megköszönte azt, hogy vigyáztam a szüleire, hogy az ő szülei még élnek, és hogy családban élhetnek. És hogy ezek a sikerek, Móni. Tehát, hogy nem látja senki, nincs érte taps meg laudáció, hanem egy gyerek, mikor odajön és megköszöni azt, hogy így elmondja ezt az eredményt. Szóval ezeknél a fiataloknál hitet vittem. De nem lehet nekik úgy beszélni a hitről, hogy tulajdonképpen ez a higgyetek, mert van. Hanem teljesen más aspektusból közelítette meg a dolgokat. Például elmondtam azt, hogy én kislányként 12 éves voltam, amikor például átéltem egy forradalmat, és nem tudtam, hogy mi van az anyukámmal, apukámmal, és tudom, milyen az, amikor a tank, meg a puskaporszag, meg hogy mi az, amikor rekte. Igen, Kolozsváron éltem, ugye 12 éves korom, és utána költöztünk úgymond visszahonosítási okirattal ugye Magyarországra, és hogy ez már megnyitotta a szívüket, hogy valami talán én belekóstoltam.
3: A néni ebből érti.
2: Igen, és hogy utána meg elkezdik, tehát a fiatalok, ők érzik a szívet. Ők nem arra kíváncsiak, hogy te mit mondasz, vagy mit tudsz, vagy mit csináltál. Ó, nem érdekli őket. Mit éreznek a szívedben? Tehát készen kell állni. És hogyan lehet készen állni, mikor ennyi nehézség vesz bennünket körbe, magánéleti szinten, társadalmi szinten? Nincs olyan, hogy na majd egy hét múlva készen állsz, olyan van, hogy fölébredsz és készen kell állni. A missziós terepre vagy küldve, az egy ilyen menet tulajdonképpen, és hogy itt mindig a szívemre figyeltem meg az, hogy mit kapok és mit kell mondanom, miközben olyan visszajelzések érkeztek tőlük, mert a Instagramot miattuk tartom föl, hogy tudjanak írni nekem bárhonnan különben a világon a fiatalok, és akkor professzionális válaszokat tudnak kapni, hogy egész egyszerűen közelebb kerültek a Jóistenhez, hogy elkezdtek újra hinni, hogy egymásba kapaszkodtak, hogy át tudták újra ölelni egymást úgy, hogy ne haragudjanak egymásra. Tehát ilyen visszajelzések érkeztek, szóval, hogy így nagyon fontosak ezek a fajta dolgok, hogy megérezzük azt, hogy na, köztük nincs púder. Köztük púder mentes dologban, és nagyon mederbe kell maradni, mert kell figyelnem arra, hogy fizikailag jól legyek. Kell figyelnem arra, hogy lelkileg gatyába tudtam rázni magam, jelen tudok lenni, mert ezek a fiatalok, akik ilyen övezetből érkeznek, tulajdonképpen azt kell megérteni, hogy egy öleléssel át tudják venni teljesen az energiádat, olyan hiányos állapotokban vannak, és ez a nagyon jól kell gatyába tudni rázni az embernek magát. No, hát itt csak így röviden vagy hosszan. De...
3: Röviden. Hú, nagyon-nagyon érdekes, és bebizonyította az elmúlt pár percben azt, hogy na ez nem a marketinget szeretett, hanem amikor a keresztény embernek tényleg tiszta a szíve, és nagyon jó a kapcsolata Istennel, akkor ami történik, az, hogy pillanat alatt csatornává válsz. Azt szokta mondani az írás alapján a keresztény hívő, hogy üres edény legyek, ne arany, meg ezüst, meg csillogtassam magam külsőleg, hanem legyek üres edény, érezzek rá, és akkor hadd folyjon át ez a szeretet, ami tényleg nem marketinget szeretet, mert az azért nem őszinte. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a szeretetről. A Bibliában több szó jellemzi Megjelenik az agapé formában a szeretet, ami az önzetlen, önfeláldozó szeretet. Aztán ott van a filia, vagy fileo, mikor hogy ejtik, ez a baráti. Aztán van az erosz, vagy érosz, ez természetesen a testi vonzalom. Aztán van még egy, amit ritkán használunk, a storz, vagy storz, nem tudom, hogy kell ejteni görögül helyesen. Nézzétek ezt el nekem, ez a családon belüli szülő, gyerek, gyerekek közötti szeretet kapcsolat. És van még egy, ami a beteges, a mánia, a függőség és birtoklás, ez is egy görög megfelelő. Héberül az ahava szót használjuk a szeretetre. Ez az agapénak meg a filának is megfelel, de amit te kimondtál pár perce, a Biblia arról beszél, hogy amikor a szeretetről szó van, az azt jelenti, hogy cselekszünk. Mert hogy nem lehet fogalmakat gyártani, ahogy Kierkegaard is mondta, hogy a felvezetőmben felolvastam, hogy óvatosan az elméletek gyártásával, azzal tényleg tele van a padlás. Mindenki a szívünket akarja. Egyetértesz ezzel a mondattal? Mert hogyha a szellemvilágban tájékozódunk, itt most természetesen a keresztény szemszögből nézzük ezt a szellemi háborút, hogy mi nem emberek ellen küzdünk, hanem van egy ős ellenség és ez ellen, és természetesen nem minden platformon beszélünk erről. Tudjuk, hogy ha van Isten, és vannak angyalok, bizony ott a másik pólus is, és ők is a szívünket akarják. Te a mindennapjaidban hogyan tudsz egészségesen szívet tartani, a saját szívedet tartani, hogy ne tudják elrabolni, és a te szereteted soha ne legyen marketinget szeretet?
2: Hát meg kellett tanulni, és azt gondolom, hogy valamilyen szinten szenvedéseken keresztül vezetett az út. Tehát amikor azokat a nem standard hétköznapi próbákat kaptam, mint amit úgy amúgy mindenki szokott kapni, hanem jól megtömve, jól megfűszerezve és jó nehezeket, akkor azt gondolom, hogy valami kiégett bennem. És ezt a folyamatot, ha tudtam volna, hogy ilyen eredmények jönnek vagy érkeznek az életébe, akkor talán türelmesebben csináltam volna mégig, de engedni kell mindazt a nehézséget, azokat a pokoli fájdalmakat, hogy végig menjenek rajtunk keresztül, és nem félteni a kis életünket, mert ezeknek van egy tisztító ereje. Hiszem azt, hogy van egy megüresítő ereje, és hogy sallangokat levesz rólunk. És hogy ezeket a sallangokat, ugye, hát vagy mi vesszük föl, vagy ránk adják, teljesen mindegy. Én előadásaimon mindig el szoktam mondani az embereknek, hogy legyenek kedvesek, rám most ne úgy nézzenek, mint az Istenre, mert azt nem szabad. Én ugyanolyan tökéletlen ember vagyok, mint mindannyian, ugyanúgy fejlődünk, próbálkozunk és igyekszünk, de hogy kapcsolódjunk, mert ha túl tisztelnek engem, azért mert én állok a színpadon, akkor nem lesz kapcsolódás, akkor nem tud átmenni mindaz, ami rajtam magamon keresztül át kell engednem. Ugye egy olyan társadalom élünk, hogy rajongás van, hogy ez a atya világ, hát ő, meg ez a túl tisztelünk bizonyos embereket, úgymond, holott ez szünteti meg a valódi kapcsolaton belüli kapcsolódás, kvázi nem tud létrejönni egy flow, legyen szó barátságokba, párkapcsolatokba, vagy előadás szintjén. És ezeket a minőségi változásokat én átengedtem most már, bízom benne, biztos, hogy vajon hova még fejlődnöm, de valamennyit már átengedtem magamon, és ezek úgy leszették ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mi nem hagyjuk, hogy a Jóisten változtasson, akkor kapunk kőkemény próbát, ami majd úgyis áttransformál bennünket.
3: Hogyan tudnál definiálni egy hallgatónak azt, hogy az Istennek megengedem a változtatást, és mondjuk nem egy önképző tanfolyam vezetőjének engedem meg a vezetést, vagy nem egy spirituális gurunak engedem meg ezt a vezetést, vagy más vallási vezetőnek, hanem magának a teremtőnek, Jézus apukájának. Mi itt a különbség? Te hogy tapasztalod meg, és hogy tudod ezt átadni?
2: Hát ugye, hogyha segítőként is mondom, én szoktam mondani, hogy ne rám hallgassanak a klienseim, hanem én tálalok valamit, és nézzék meg, hogy mi az, amit el tudnak vinni, és azonosulni, és azt elindítsa a transformációt. A helyzet az, hogyha az embernek van egy spirituális köteléke a jó Istennel, tehát ha van egyfajta kötődése, akkor nem lehet az tulajdonképpen, hogy az ember nem engedi ezeket a dolgokat be, mert minden is zajlik bennünk és körülöttünk, de kell, hogy tudatossá váljon. Amikor például a mellékszereplős életünk mellékszereplői könyvet írtam, akkor azt annak kapcsán írtam, hogy a Jóisten tulajdonképpen így is, úgy is, bármit csinálunk, az utunkra beküldi azokat az embereket, azokat a találkozókat, azokat a problémákat, azokat a akadályokat vagy sikereket, amik tulajdonképpen, amiken keresztül transformál bennünket. Mit csinál a ma embere? Végig rohan az úton, és nem áll meg ezeknél a lehetőségeknél. Tehát, ha nem tartom azt lehetőségnek, hogy az utcán ül egy hajléktalan, és leülök mellé, és esetleg megkérdezem, hogy hogy van, hogy hívják, és hozhatok-e neki egy kiflit, vagy valamilyen ételt. Tehát nem ülök le, mert nincs időm, rohanok, ugyan már elkapok valamit, ugye? Jönnek itt ezek a dolgok. Akkor nem adom meg a jó Istennek azt a lehetőséget, hogy ott, abban a percben, 2 percben tőle valamit megtanuljak, amit csak tőle hozhatok el, ami engem áttranszformálódhat.
3: De nem tudok megállni minden hajléktalannál, Enci.
2: És nem is kell. De van az a pillanat, amikor a hívás ott van, a szívemben érzem. És nagyon sok ember ezeket, nem is csak az emberek, hanem maga az életnek ez a rohanása leépíti ezeket az intuíciókat, amik a jó Istentől vannak, amikor érzed, amikor tudod, hogy tök logikátlan, de érzed, hogy tök mindegy, ki mit szól, most nekem ezt kell tennem. Hogy ezt a megfelelési kényszereinkkel, vágyinkkal mégse tesszük meg. Mert meg akarunk felelni, hogy odaérjünk valahova időbe, meg akarunk egymásnak felelni. Tehát óhatatlan, hogy én azt mondanám így a hölgyeknek, hogy ne úgy vetkőzzenek, ahogy vetkőznek, mondjuk a médiában, hogy mindenük kilátszik, aminek nem kéne kilátszina. Így kell vetkőzni, hogy ne akarjanak földi, törvényszerű olyan dolgoknak megfelelni, aminek semmi értelme nincs, csak marketingelve van az életünkben, hogy valahogy a társadalom összetartható legyen.
3: Tehát lelkileg vetkőzzünk, magyarul lelkileg nyíljunk egy kicsit?
2: Lelkileg
3: legyünk sebezhetőbbé.
2: Így van, így van. Én azt gondolom, hogy ha meg...
3: Bocsánat, mindjárt befejezed ezt a gondolatot, csak el ne felejtsem ezt a kérdést. Az ismert hölgyek, a celebvilágban élők felé hogyan szolgálsz? Arról mindenképpen kell beszélnünk, és arról is, hogy mi tartja őket benn, mert ezek azért nagyon fajsúlyos mondatok, és arra kíváncsi vagyok, mert én még egyszer sem hallottam interjútban, amikor te szemtől szemben adásban elmondtad ezt mondjuk egy-egy műsorvezető hölgynek, és tényleg semmi rossz szallás nincs bennem, csak más értékrend szerint élünk, de hogyha még emlékszel, akkor az előző körben fejezd be azt a gondolatot.
2: Nem, hát abszolút ezek összefüggenek, ugye, hogy én nekem nincs olyan, hogy ilyen hölgy, olyan hölgy, ilyen ember, olyan ember, nekem ember van. Emberre gyakorlatilag szerződtem a jó Istennel is, amikor az egyetemeket elvégeztem, hogy az ő segítőjük lesznek. És nagyon fontos, hogy én úgy kezdem mindig, hogy nem keresem a lehetőségeket. Én nem élek ezekkel a marketing lehetőségekkel, meg önreklámozó lehetőségekkel, hanem megvárom azt, amíg hozzám bekopogtatnak, és hiszem azt, hogy akkor kopogtatnak, mert amikor készen állnak arra, hogy azt meghallják, amit rajtam keresztül akar üzenni a jó Isten. És azt tudom mondani, hogy az élet úgy is összehozza, így szoktuk mondani az élet, de hát a jó Isten összehozza azokat a találkozókat, kríziseket, halálpontokat, mérföldköveket, vagy épp a testnek a szenvedését, vagy a léleknek a szenvedését, amikor úgy se bírják megállni, hogy ne írjanak rám, vagy ne hívjanak föl, és akkor kell készen állni, úgy kapcsolódni, hogy ne azt lássam, hogy egy influencer, vagy celeb, vagy kiülme, hanem egy ember.
3: Okay.
2: És lehozni őt az ember

0: Azt is fontos dolognak tartom, ha ő valami másban hisz, vagy máshogy hisz, vagy más filozófia dolgokat hoz be, stb. Arról én tájékozott legyek, és úgy fogadjam, hogy nem ellenállok, hanem akkor először abba kapcsolódunk. Hogy érezze azt, hogy abban is tudunk beszélgetni a hitről, hogy ne féljünk ettől a dologtól, hanem egy kapcsolódás egy másik hitrendszer, vagy másik filozófiába ugyanúgy el tud minket vinni oda, hogy tulajdonképpen utána a lényeghez eljussunk, és a lényegről is tudjunk beszélgetni.
1: Mi a tapasztalatod, mi tartja benn a celeb lányokat ebben a világban, ebben a marketingelt világban?
0: Hát sokféle tapasztalat van tulajdonképpen, tehát én azt gondolom, hogy mikor az embert lehetőségek úgy találják meg, hogy még nem épített össze a valódi értékes önismeretet, tehát nem az öntömjén az önismeretet, hanem az értékalapú önismeretet, akkor bármilyen lehetőség megtalálja az embert, és följebb viszi az egót, följebb viszi a megjelenését, följebb viszi a sikerélményét vagy érzéseit, és esetleg még pénzhez is jut ezáltal, az egy borzasztó kártékony dolog. Az ugyanolyan, mint mikor egy üzletember mondjuk 22 évesen összejön élete nagy üzlete, és milliók hullanak az ölébe. S onnantól kezdve nem fog fejlődni, hanem lefejlődik az egészséges, lényeges személyiségről. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egyrészt kinek mikor érkezik meg ez a fajta ajtó vagy kapu. Kére ahhoz szaksegítséget például, mert ugye én azért már lassan 3 évtizede benne vagyok a közmédiában, meg mindenfélébe, és tudom, hogy mit élnek át, mind mennek keresztül, ugye azt nem biztos, hogy más szakembert feltétlenül átélt, és tud-e ahhoz kapcsolódni. És ezáltal, akik kértek segítséget, mindig tudtam abba kapcsolódni, hogy na ilyen helyzetbe mire mondjanak igent, és mire nem-e. Mert ha nem tanulnak meg, és mindannyiunkra igaz, ha nem tanulunk meg, bizonyos csábító, kísértő, úgymond lehetőségekre nemet mondani, akkor magunkra mondunk egy nemet tulajdonképpen. És magunkra nem szabad nemet mondani, mert mi a Jóisten egyedi teremtései vagyunk, egyedi új szem és nyelv lenyomattal. És ez egy hatalom, és azért akarják különben a szívünket, a miénket is, meg az övékét is megszerezni marketingelve, mert az egy hatalom tulajdonképpen, hogy rajtuk keresztül hatalmas pénzeket lehet már bocsánat értékesíteni és kaszálni, úgymond, ahogy a marketing világban mondják.
1: Én azt tapasztalom a saját életemben, a mikro- meg makro környezetemben is, hogy bizony az embernek keresztényként is újra kell tanulni, szeretni. Újra és újra. Akár nehézségek, akár örömteli életszakaszok jönnek, akkor is mindig vannak olyan stopptáblák az Istentől, hogy a szeretet fogalmát újra kell definiálni, és akár önmagamat is újra tanulni, szeretni. Sokszor mondjuk keresztény közösségekben, hogy térj vissza az első szeretethez, és azt is mondják, hogy amikor megismerted Istent, és lángoltál szenvedéllyel, és én meg azzal szoktam kiegészíteni, hogy szerintem az első szeretet az azt is jelenti, hogy ő az, aki előbb szeretett. Tehát ő adott nekem esélyt, ő adott nekem életet, egy nagyon egyedi utat, és rettenetesen félnek az emberek egyházon innen és túl is, hogy az egyediségüket felvállalják. És én úgy látom a te szolgálatodban, Enci, a te missziódban, hogy te ebben igyekszel segítőkezet nyújtani, és nagyon nehéz, szerintem nőknek sokkal nehezebb fölvállalni az egyediséget.
0: Így van.
1: Ugye? Na, akkor mondd meg, hogy miért.
0: Még mindig ott tartunk, hogy még mindig a nők fele társadalmi szinten, akár itt nézzük, akár a földön több helyen, még mindig nagyon nehéz egy nőnek azt megérteni, elfogadni, hogy elég jónak lenni, elég szépnek lenni, elég önazonosnak lenni. Mert ha Jóisten engem mondjuk hiperaktívnak teremtett, az azért volt milliónyi feladatot rám bizott, ezáltal tudtam ellátni. És hogyha nem vagyunk önmagunkkal önazonosak, mivel? Amit belénk teremtett a Jóisten, képességek, készségek, minden, akkor tulajdonképpen mi lesz ebből? Más akarok lenni, olyan, mint ő, olyan, mint te, elkezd az ember utánozni, kvázi életében nem a főszereplését éri, amire Isten elhívta, hanem mellékszereplővé.
1: Lecseréli magát,
0: abszolút,
1: nem?
0: Abszolút,
1: nem csak,
0: abszolút.
1: Tehát ez az embercsere, amit mondtam a felvezetőben, ezt is jelenti, hogy önmagamat is képes vagyok lecserélni, Isten mentse.
0: Abszolút, és hát nem erre van elhívásunk. Nem erre kaptuk ezt az életidőt, ezt a testet, ezt a világot, a feladatokat. Szóval, hogy olyan mértékű elpazarlása van az időnek és a dolgoknak ezáltal, hogy nem vállaljuk föl, hogy életünk főszereplői legyünk, és kell, hogy legyen forgatókönyvünk. Ha én megyek az utamon, és milliónyi

0: lehetőség van, és mindenre igent mondok. És nem tudom, hogy nekem mi az igen, és mi a nem, és nem merem fölvállalni, mert mondjuk nem vagyok azonos, vagy nem vállalom ezt az egyediséget, akkor tulajdonképpen tékozló fiúvá válok. Akkor is, ha ötös tanuló voltam, akkor is, ha mindenki azt látja kívülről, hogy tökéletes kis feleség, meg milyen cuki, meg iszé, a tékozlás ma modern formában jelenik meg. Láthatatlanul modern formában. És ezeket az arculatokat szedem le az emberekről. Hát nem vagyok én mindenkinek szimpatikus, hát gondold el, Móni, mikor én betükrözöm azt, hogy meddig hazudunk még önmagunknak. Mi lenne, ha most ebből levetköznénk? Mi lenne, hogyha megkeresnénk azt, hogy valójában te ki vagy, és azzal a feladattal élnéd tovább az életedet? Te fogod jobban érezni magad. Szóval, hogy nem mindenkinek tetszik ez a fajta őszinteség, persze szeretet alapon építem össze az őszinteséget, de ugyanakkor, hát gondold el, mennyire nehéz az befogadni, mikor azt tükrözik vissza, hogy ha-ho, hazudsz saját magadnak, nem más hazudik neked. Jó, hogy azzal keres meg valaki, hogy más miért hazudik neki. Hát az a nagy kérdés, hogy mögötte ott van az, hogy te, ha hazudsz magadnak, azt miért nem veszed le ezt a gúnyát? Mit hordozod másnak a gúnyáját? Ja, hogy otthonról ezt a sémát hoztad, hát törjük meg, anyukám. Hát szoktam mondani, na jó, ezen uraknál néha, mert ugye sok férfi klienssel dolgozok, néha furcsán hangozhat, hogy uraim, vetközzünk.
1: Igen, igen.
0: De ugye ki néha pudereznem kell, egy kicsit a humort be kell hoznom, hogy megértsék azt, hogy nem arról van szó, hogy ő egy olyan ember, akit most el kell ítélni, csak egy ruhát le kell venni annak érdekében, az ő igazság tartalmán keresztül eljussunk a valódi értékekhez, valódi hithez és mindahhoz.
1: Tudod, mit értek a szavaidból? Azt, hogy az áldozat mentalitásból kell kiléptetni az embereket, akikkel dolgozol, akik felé szolgálsz. Hogy ez is egy áruha, ez is egy marketing csapda, hogy áldozat vagyok.
0: Abszolút.
1: És ezért kell nekem megvennem a nem tudom milyen díszeket a lakásomban. Most azért jutott eszembe, mert szétnézek itt a Manna stúdiójában, annyi dekoráció van, szívecskék, meg csókos szájak, meg lufik, mert egy éves a valódi nők reggeli műsora Mannán, és úgy jöttünk be ide, hogy Argyelán Kriszta és a Páfév mondták, hogy ugye maradhat, mert mi ünnepelünk, és mondtam, hogy jön a Pólus Enikő, marketinget szeretetről beszélünk, tehát éppen most maradhat, mert ez is egy nagyon komoly marketing csapda, hogy hogyan ünnepelek? Én mivel ünnepelek? Mivel dekorálom az életemet? És milyen életet élek, és azt az életet hogyan dekorálom? Figyelj, nekem is gondom voltám ezzel, hogy egy áldozat mentalitásból kigyógyulni egy győztes szemléletbe. Ha az ember eljut oda, hogy fölvállalja azt, akit, és hadd épüljön az, akit az Isten teremtett, az egy win-win helyzet. Az csak megnyerni lehet azt az életet.
0: De ha belegondolsz abba, hogy mindannyian, amikor itt élünk ezen a földön, női sors generációkat gyógyítunk magunkban. Ugye hetedizik le, megismerjük ezeket a bibliai verseket, és hogy tulajdonképpen mire van nekünk most nőknek, hogy összefogással, tehát mit versenyzünk mi egymás ellen, meg egymással, összefogással, valódi szeretettel gyógyítsuk magunkban mindazt, amire nekünk van most lehetőségünk, időnk, és azt tudom mondani, hogy van egyfajta ébredés, lehet, hogy más ébredésre vár a keresztény ember, pedig van.
1: És hogy
0: ezek az ébredések most máshogy zajlanak, tehát azt tudom mondani, hogy amit kliens szobában, kliensekkel átélünk, mint ébredést, mint szemfelnyitást, mint ráébredést, feltámadásokat, hófehérke feltámadásokat, az valami döbbenet, ilyenkor csak azt sajnálom, hogy a titoktartás ugye hát kötelez bennünket.
1: Azt nem hozhatod be ide most azt
0: van,
1: a sztori.
0: Így van, de hogy ilyen aspektusban fantasztikus ezt látni, tehát mikor azt látják az emberek, hogy én munka után ez a szokták mondani, hogy nem nézel ki pocsékul, most dolgoztál nem tudom hány emberre. Miért ragyogsz? Ugye? Számon szokták. Hát ilyeneket látunk, hogy látod az embert összetörni, porrá, hamuvá válni, és látod egyszer csak azt, hogy föltámad, megtalálja az utat, és onnantól kezdve más értékek alapján éli az életet. Hát mi ez, ha nem ünnep és nem öröm? És azt tudom mondani, hogyha hinnénk abba a fajta szeretetteljes kapcsolódásba, hogy néha többet tehetünk azért, hogy ébredések legyenek az emberek életében, és feltámadások, hogy átviszek a szomszédomnak egy húslevest. Mind az, hogy elmondom neki, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és hogy kell csinálni.
1: És térjél meg.
0: Szóval, hogy ezt megérteni, hogy a szeretet, ha gyakorlatorientált, tényleg szeretet alapú, azzal nagyobb ébredéseket el lehet sokszor élni, de hát ez, én tudom én, hogy idő, meg kreativitás, meg minden, meg tudom, hogy vannak kifogások, de én ezt marketingelem most már.
1: Ez jó, az őszinteséget, vagyis az igazságokat marketingeled. Hát igen, kommunikációs csatorna is a marketing. Az jutott közben eszembe, hogy vajon mennyire élvezette a női eseményeket, egyházon innen és túl, a női konferenciákat, akár tréningeket, amikor nem egy nővel dolgozol együtt, hanem ott jelen van sok ember. Kibújik belőled a segítő, vagy hátradőlsz, és élvezed, hogy jelen vagy, és ha oda jön valaki, akkor beszélgetsz vele, vagy egyszerűen csak átadod magad annak az élménynek, hogy sok nő van együtt, mert én mindig bevallom ezt, nekem ez még mindig nehéz. Egy-egy női konferencián részt venni, és nem véletlenül adtam ennek a podcastnak azt a címet, hogy gyere a hölgyekkel orrot púderezni, mert én nem szeretek, de adja az Isten, hogy ez átalakuljon. Biztos, nyilván átépítési területek vagyunk, az én lelkem is, én így szoktam ezt apostrofálni, és adja az Isten, hogy szeressen meg ezeket a női eseményeket, mert nagyon-nagyon különleges erő meg tudott nyilvánulni, ha nem túl csajos.
0: Igen.
1: Kell, hogy ott legyen az IQ, meg az EQ.
0: Igen.
1: Na, hogy bírod
0: azok
1: ezeket?
0: Azok a hölgyek, akik nem az okosságra és az okoskodásra törekszenek, hanem arra nem szeretek időt szánni. Ott nemet mondok, és kilépek. Hanem akik a bölcsességre törekszenek, és tudnak csendben is maradni, tudnak kapcsolódni. Vagy ha mondjuk föltesznek egy kérdést, és azt mondom, hogy most nem dolgozok, és nemet mondok,
1: köszönöm,
0: akkor nem haragszanak meg, nem haraggal kapcsolódnak, hanem tiszteletben tartják, hogy amikor én nemet mondok, azt nem rosszból teszem, hanem most képtelen vagyok azon a szinten fókuszálni, gondolkodni, vagy jelen lenni, mert most máshogy kell jelen lennem. És meg kellett tanulnom nekem azért sok mindenre nemet mondani, mert régen mindent igennel fogadtam, mindent lehetőségnek tartottam, ezt meg kellett szűrni, hogy ahol mondjuk sok nő összegyűl, vagy sok férfi, vagy mindenki ott a konferencián, vagy az előadáson, ha nekem most nem kell ott lennem, hanem mondjuk otthon csendességben lenni.
1: Kiskutyáddal.
0: Igen, akár kapcsolódni bele, akkor ne érezzem ezt veszteségnek, vagy hogy kimaradok valamiből, vagy lemaradok valamiből, hanem engedelmes szívvel engedelmeskedjek, mert lehet, hogy én másnap egy olyan terepre vagyok beküldve, ahol előtte kellett ez a csendesség. És másrészt meg kellett tanulnom, hogy mik a saját szükségleteim, tehát mi a szükségletem fiziológiás szinten, lelki szinten, spirituális szinten, szellemi szinten, tehát ez egy önismeret. Én nálam az önismeret ott kezdődik, hogy külön szedjük ezeket a dolgokat, és minden odafigyelek arra, hogy milyen szükségletén vannak, hogy valamilyen módon benne legyen az életemben. Így találtam rá a kajakozásra újra, meg a hát táncra is, most, hogy négy szem közt vagyok.
1: Négy szem közt, igen.
0: Igen, évek óta, csak ugye ez titkos, vagy nem szoktam megmutatni, és ugye ami ma nincs van, azról nem tudnak.
1: Arról nincs, az nincs, pontosabban az nincs.
0: Ugye én magánéletet nem nagyon teszek föl, és ilyen aspektusból ez a két tevékenység, a tánc és a kajakozás, főleg a naplementébe egy 10-15 kilométer után, olyan szinten leszedál, elvesz, kitakarít, elvíz belőlem mindenféle dolgot, hogy én úgy szárok például a kajakozás után partra, hogy ide nekem a világ jöhetnek a csaták. És meg kell találni.
1: Mindenkinek a sajátját.
0: Így van, mert hiába mondják azt, hogy Móni, fuss hetente 2x10 kilométert, hát lehet, hogy te ettől depressziós leszel.
1: Hát pont nem. Hajrá, ide nekem az oroszlánt is, nagyon szeretek futni.
0: De hogy ugye technikát tapasztalati szinten kell megnézni, hogy mi az, ami rád hat, és mi az, ami ő ráhat, és ebbe azért szoktunk segíteni. Nagyon szeretek női csoportokba, férfi csoportokba dolgozni, nagyon szeretek konferenciákat, nagyon szeretek emberileg kapcsolódni, tökéletlenül, és ha kell egy pillanat alatt az asztalra fölmászni, és azt mondani, hogy yes! Szóval, hogy...
1: Táncolni. Hogy ezt akartad mondani.
0: Táncolni. Okay. Igen, de hogy nagyon-nagyon kell tudni, hogy mire kell nekem igent mondani, és mire nem állt. És nem kell azzal foglalkozom, hogyha valaki megsértődéssel reagál az én nememre, az róla szól, nem rólam. Tehát nyilván az igent, nemet szépen, megfelelően kell tálalni, de ez nem azt jelenti, hogy azért nem tudok elmenni, mert nem kell magyarázkodnom, hogy miért nem. Tehát nem kell ilyen kényszeres dolgokba belemenni, hanem egész egyszerűen előre kell tudni igeneket és nemeket mondani. Tehát amikor például te fölkértél, és nagyon türelmesen és nagyon hálás szívvel vagyok itt, hogy várakoztál rám, hogy összetudjuk ezt az időpontot hozni, mert ugye azt senki nem tudja, hogy nekem előre fél évre a naptáram beteli.
1: Így van.
0: Tehát az előadásokat, a médiákat, a klienseket, mindent össze kell szervezni, és ez nagyon nehéz jól csinálni, hogy közben én is jól legyek, és energiadús, tudod? És hogy ilyen aspektusból annyira örömmel jöttem, és annyira hálás szívvel, mert tudjuk, hogy van közös alkotás, igen, amit együtt kell megtanulnunk, de hogy azt megérteni, hogy viszont, ha én elmegyek valahova, és ott vagyok, akkor én, aki kéri az ölelést, az kapja, és az ölelésbe mást is kap tőlem. De hogy nekem nem kell olyat mondanom most, hogy így kell csinálni, mert én ezt most nem azért mondom el, hanem másnak máshogy kell csinálni, de én így tudok működni és funkcionálni. De ezt meg kellett tanulni hosszú évtizedek
1: hát
0: alatt.
1: Ez az. És a tanulás és a fejlődés a barátunk, ugye?
0: Hát igen. Életünk végéig.
1: Annyira nagy áldás az, amikor olyan interjú alany ül itt velem szemben, aki gyakorlott interjú alany, mert olyan szerkesztetten, összeszedetten és színesen beszélsz, hogy öröm lesz vágni, mert alig kell vágni, és annyira tömény már most ez a nem tudom mennyi 40-45 perce beszélgetünk, hogy be tudjuk fejezni egy adásban, és akkor így majd egy másik alkalommal másik nagyon érdekes témát hozol, és esetleg egy vendéget, aki nyitott azokra a világokra, és arra a világszemléletre, hogy mi éljük az életünket, és bemutathatjuk majd azt a hölgyet a nagy közönségnek úgy, ahogyan még nem látták és nem hallották. Fontos, hogy beszéljünk az egyik kedvenc témádról, kutatási területedről, amiről már esett szó ebben az interjúban. Oda jut a világ, hogy az élményvadászat és a magas inger küszöb hatására folyamatosan cseréljük a dolgainkat, a tárgyainkat, az embereket magunk körül, és az influencereket is, akiket követünk. És most gondolkodom közben te, hogy vajon te már influencer vagy?
0: Nem.
1: Jó, de nem látták az arcodat, mert a Hanka most éppen engem vesz, és nem látták az arcodat. Lebigyeztetted az ajkaidat, nem?
0: Nem, és nem is leszek, és nagyon sok nagy műsorra mondtam nemet, ami nyilván a könyvek marketingi előadások marketingére nagyon-nagyon jót tett volna.
1: Persze.
0: De egy ismeretség, az a fajta ismeretség nagyon sok hátránnyal is jár együtt, meg lelki nyomással is, és akkor nem tudok a mindennapok emberének a segítőjévé maradni. És tartani kell ilyenkor azt, hogy ami a misszióm, nekem azt kell végigcsinálnom az életben, és nem azt mondani, hogy na most akkor lemaradtam valamiről, stb. Tehát, hogy Covid óta az előadásaim felkérése is jóval kevesebb, mert kim vagyok mondjuk olyan terepen, ahol háború van. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezekről merjünk beszélni, mert hogy annyira marketingben gondolkodik az ember, hogy biztos azt mondja, van, aki azt mondja, hogy hát nem jól marketinged a dolgaidat.
1: Jaj.
0: Nem, mert nem én marketingelem, hanem
1: az Úristen. Tudod, miért jó veled beszélgetni? Most tényleg nem púderezem a dolgokat, meg nem puncsolok, hogy annyira nagyon élvezem azt, hogy nem kell vonzóvá tenni a kereszténységet ebben a beszélgetésben. Egyébként sem kell. Én néha felteszek direkt rossz kérdéseket, azért, hogy kiakadjanak az interjúalanyok, mert feltettem ezt, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, és kiakadtak. Hogy hát miért kéne ezt vonzóvá tenni? Mert hogy ha megéli az ember a kereszténységet, ha így beszél a hitéről, ahogyan te, hát az annyira vonzó, az hívogató, és ez egy hívogató életforma a döntés, hogy na, akkor én megpróbálom, hogy működik ez az egész Jézussal. A kedvenc kutatási területed, megint visszakanyarodok, lecseréljük tényleg még az influencereket is, az embereket gyorsan, barátokat, társakat gyorsan, és egyszer egy interjúban, talán a Petőfi Rádióban a Mák Katának mondtad azt, hogy a legdurvább következménye ennek az, hogy a humán robotok átveszik itt az uralmat. Na, én ezen úgy kiakadtam, mondtam, hogy ne tartsunk már még itt, elkezdtem szörfölgetni, és a YouTube-on találtam olyan videókat, hogy hát én 10 percig nem tértem magamhoz, Hanka meg fogja majd osztani a social felületeken ezeket, illetve egy videót is. Hát, én nem tudok mit mondani. Mondjál te vagy a szakértő. Milyen világ vár ránk?
0: Hát láttátok akkor, hogy miről beszélek, és nem véletlen, mert nyilván itt ezen a kontinensen ezek még azért nincsenek benne bármelyik részlegbe, ugye a mindennapokban, ezáltal nem is tudunk róla gondolkodni, de nyilván azért kutatom, mert ősszel a párkapcsolatokról jön ki egy nagyon különleges, egyedi stílusú könyvem, és abban azért elég rendesen benne lesz az, hogy vannak már olyan kontinensek, ahol már a vágy is le van épülve az emberbe, hogy emberhez kapcsolódjon, mint párkapcsolat, és robot a társ.
1: Vesznek robotot?
0: Szó szerint.
1: Ember szabású robotot, aminek arckifejezései vannak, érzéseket generál.
0: A robot kikapcsolható, ha olyat beszél, ami neked nem jó. Ugye? Egy ember nem kapcsolható ki. Iszonyatosan föl van mérve a földön a jóléti társadalom, hogy milyen párkapcsolati problémák vannak, amik széthúzást okoznak a párkapcsolatokba, és erre alakították ki a párkapcsolati robotokat, mert nem nincs benne, hogy akkor jó műsorvezető legyen, ugye? És hogy ilyen aspektusból nagyon kevés hibafaktorral működnek, kikapcsolható, bekapcsolható, ugye hány úri embertől hallottam, ugye, mikor páros tréninget tartottam, és a párkapcsolatokon dolgoztunk, hogy ha egyszer lenne rajtad egy gomb, hogy ki tudjalak kapcsolni, hogy végighallgass, hogy mit mondok, ugye? És hogy ezek azok a szükségletek, amik föl vannak mérve, be van téve akkor a robotba, be van ugye stilizálva, és ugye most már az arcmimikáknál tartanak, hogy ugye mik azok az arcmimikák, amik a másik emberre rajta kell legyenek, hogy belőle mélyebb emóciót váltsanak ki, tehát nem csak egy testi érzetet, hanem együttműködést, együttérzést, a szívem beinduljon, és azt érezem, hogy érzek iránt a szerelmet, mert éreznek már robot iránt szerelmet, ne. És hogy ezért dolgoznak ezeken az emocionális dolgokon, és érted, miért nagy hatalom a szív? Kérdezted korábban, hogy ugye miért akarják megszerezni a marketingbe.
1: Mindenki a szívünket akarja.
0: Ezért akarják a robotokat olyanná tenni, hogy a szívedbe tudjon menni, mert lehet, hogy mi emberek oda fejlődhetünk ezáltal, hogyha nem vágyunk egymás társaságára, és nem fejlesztjük magunkat, és nem tesszük, úgymond, nem hozzuk ki magunk jobb verzióját, amivel a Jóisten teremtett, hogy tulajdonképpen a robot jobban helytáll. De hát voltak iskolák, ahol robot tanítónéni tanítóbácsi volt, és olyan teljesítmény nyújtottak a diákok, hogy egységes visszajelzések voltak, egységes elismerések voltak, és emelés volt a pedagógia, nem ledorongolás. Tudod? Tehát, hogy lehet ebből olyan dolgokat kihozni, amit tényleg társadalmi szintű emelés, csak soha nem vizsgálják azt, hogy oké, de ezek az átalakulások miként változtatják meg az idegrendszert, a magatartás szervezést, a szokásainkat, és hogyan lesz az, hogy ma már nem vágynak párkapcsolaton belül egymásra az emberek, nem vágynak szexuálisan a házasságban, hogy együtt legyenek, mert hogy ugye abban egy olyan szentség van, hogy ott egy isteni találkozó van, hogyha egy házasságon belül egy jól, és ha nem működik az a szexualitás, kell kérni szexológustól segítséget, mert fel
1: nem pedig egy
0: építeni.
1: Harmadik, negyedik felett.
0: 40 éves házasságban egy évig dolgoztunk egy párral, és az úriember utána azt mondta, hogy Enikő, jobb, mint az elején. És azért ezek a legnagyobb elismerések. Szóval, hogy jönnek a robotok, és eléggé tökéletesítik őket. Úgyhogy ezeket kutatom, és az őszi kiadású könyvemben ezek elég komolyan benne lesznek, hogy miként modifikálják ezeket a... Hát genetikusan modifikálják a szokásainkat, az idegrendszeri működésünket, a homloklebben, serkentés-gátlás funkciókat, most neurológiát nem akarok betenni.
1: De majd ősszel, amikor jön a könyvet, te is jössz.
0: Hát igen.
1: Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet forrása, minden forrása. A példabeszédek könyvéből idéztem talán nem szó szerint egy nagyon fontos igeverset. A szív az emberi életnek az eszenciája, és nem, ha keresztényként, bibliaismerőként beszélünk a szívről, akkor nem az érzékszervről, és nem az érzés világunkról beszélgetünk, hanem a test-lélek-szellem meccéspontjában van valami számunkra is nagyon misztikus dolog. És ami még eszembe jutott, mielőtt lezárjuk ezt a nagyon izgalmas beszélgetést. Enikő, adjunk tanácsot, inkább te. Hogyan ne váljunk a marketingelt szeretet áldozatává? Vagy ha felismertük mondjuk ennek a beszélgetésnek kapcsán, hogy bizony áldozatok lettünk, hogyan szabadulhatunk a marketingelt szeretet karmaiból?
0: Nagyon jó szót használtál, a szabadulás, mert ez valódi szabadulás, és azt tudom mondani, hogyha hátradőlünk és azt mondjuk, hogy a mi életünkben nincs ilyen, akkor nagyon nagy önbecsapásba vagyunk. Másrészt van, amiből csak úgy lehet szabadulni, hogy segítséget kérek. hogy ne abba bízzak, hogy hát nekem ez sikerülhet. Nem. Ezeket a képességeket vissza kell építeni, hogy egyáltalán fölismerje az ember, hogy na ez most egy marketinggel szeretett. Egyáltalán a kísértéssel tudjon mit kezdeni, mert ezen a területen a kísértéssel mit kezdeni más, mint más kísértés.
1: Okay.
0: Tehát nem ugyanazok a képességek kellenek, harmadrészt meg gyakorolni. És a gyakorláshoz konkrét javaslatok kellenek tulajdonképpen, tehát ez a nagyon egyszerű példa, tudom, és nézzék el nekem, hogyha már tőlem más fórumon ezt hallották, de ez a Black Friday napon úgy gyakorolhatom, hogy nem megyek el, és nem veszem meg fele annyiért azt, amit meg tudom venni, mert soha nem azzal jövök csak ki abból az áruházból. De mondjuk tegyük fel, ez egy nagyon egyszerű gyakorlás, ugye, és nagyon nyilvánvaló. De mondjuk otthon csípjem el magamban azt, hogy mikor ránézek a társamra, vagy a gyerekemre, és azt érzem, hogy úgy annak örülnék, ha most ez a sütemény már itt lenne előttem, és akkor egy kicsit át is tudnám ölelgetni. Ez már egy marketinget szeretett. Öleljem át előtte, ha nincs és süti, akkor is adjak egy csókot a nyakára, mondjam azt, hogy de szeretnék veled elfogyasztani sütit, meghívhatlak valamikor, és akkor a társa azt fogja mondani, hogy szívem, hát holnap megsütöm én, mit szeretnél. Tehát, hogy legyünk bátrak, ne arra várjunk, hogy a társam kezdeményez, majd ha ő, akkor én, ugye? Ez mind a marketinggel szeretetnek a része. Hanem legyünk, azt mondjuk, ha nem kapok, akkor is legyek képes szeretetet adni, kitartóan, és édesanyám, édesapám erre egy fantasztikus példa, édesapámat lassan 20 éve ágyban ápoljuk. Mm. És gyakorlatilag az a szeretet, ahogy édesem kapcsolódik apukám fele, pedig nem volt könnyű életük, ahogy ő kitart, ahogy ő végigcsinálja, pusztán azért, ő a legnagyobb imaharcosom és hátterem különben, ezt senki nem tudja, és pusztán a hite az egyetlen úgymond olyan segítség, ami amiből építkezni tud egy ilyen hosszú időn keresztül. No, hát ilyen női minta van előttem, úgyhogy kedves hallgatók, megérthetik azt, hogy miért lettem harcos.
1: Én azt látom, hogy ez a viszonyrendszer, amiről beszélgettünk az elmúlt egy órában, ez a marketinget szeretetnek nevezett valamiféle kapcsolódás nem méltó a szeretet kifejezésre, mert mi tudjuk, vagyis a mi hitünk szerint Isten a szeretet. Aki nem így gondolja, annak meg azt javasoljuk, szerintem Enikő és Hana nevében is mondhatom, hogy challenge-elje ezt az Istent. Ő bírja a kihívásokat, hogy bizonyítsa be, hogy ő tényleg a szeretet-e. Hoztam egy útravalót, mielőtt elköszönünk. A napokban olvastam A. Gergely András szociológus, kulturális antropológus meghökkentő kérdéseket tett föl az egyik tanulmányában. A szeretett transzkulturális voltáról beszélt ezekben a sorokban, és válaszadásra biztatta az olvasóit. Néhány kérdést kértem. Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken. Miért szeretjük a szeretetet? Szerete a szeretet olyasmit is, ami nem szerethető? Amikor vak a szeretet, akkor önmaga-e, vagy akkor épp önmagán kívül van? Kedves hallgatóim, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Enikő, téged visszavárlak, reményeim szerint rendszeresen. Hannácskának is köszönöm, hogy készítette a videókat és a fotókat. Hát, azt hiszem, hogy megint kiukadtam oda, hogy az egyedi utak felvállalása, a saját harcok megharcolása és a józanság, ezek nagyon komoly tartóoszlopok lehetnek az életben. Egyet értesz?
0: Egyet értek, és nagyon szépen köszönöm a missziódat.
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
6: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, vagy miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Krijiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réf Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják.
2: Időjárás.
6: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
7: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első 3 órában a következő témák és vendégek várnak rátok. L. Dézsi Zoltánnak a Heti Napló című műsor általában retro témákkal foglalkozó riporterinek régóta volt egy ígéretem, most én bevasaltam rajta. Ez úgy szólt, hogy egyszer felmehetek hozzá, és megnézhetem a híres rádió gyűjteményét. Most az első órában tehát vendégek lesz L. Dézsi Zoltán riporternél, és megszólaltatjuk egy-két rádióját. A második órában érkezik a stúdióba dr. Takács Tóth Diana, aki illóolajkutató, és szinte mindent igyekszünk megtudni az illóolajokról. Utána megint elhagyjuk a stúdiót, és irány a Hello Piac 2025 nyári rendezvénye a belvárosi Erzsébet téren. Ott beszélgetek alkotókkal és a szervezőkkel. Nos, ez a paletta, remélem tetszett, érdemes ezt maradni. Zene, aztán egyszer csak ott leszünk L. Dézsi Zoltánnál, és meghallgatjuk, hogyan szólnak a régi rádiók.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
8: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, steal

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Bekapcsoltuk a pacsírt a rádiót, hogyha a 424-es a magyar mozdony, akkor ez a magyar rádió. Keressünk valamit, be kell melegedni, azért ez nem megy olyan könnyen.
2: És a cím.
1: Alakul? Na nézzük. Most tekergetem. I'm so ugly, that's okay, so na hát szól ezen sok minden, ez egy 1960-ban gyártott készülék, tehát az idén 65 éves. Úgy szeretném meghálálni, hogy van ilyen rádióm.
3: Bele is csaptunk a közepébe Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Ugye ő az, akit én már promóztam, hogy egyszer biztos, hogy föl fogok jönni hozzá, és megnézem a rádió gyűjteményét, és itt igazából, hát azt hiszem az egyik főszereplő van, ugye? A Pacsirt rádió mondtad. Hoppá, közben hírek, vagy valami van.
2: És nézd meg megint csak, mi történik, februárban került ez napvilágra.
3: És nézd meg, mi történik, szól ez a rádió. Igazából, kedves hallgatók, leírom nektek, kilóra mennyi ez a rádió körülbelül?
1: Kérlek szépen, ez tizenvalahány kiló, szép nagy darab. Most kiírtam neked a méreteket, én se tudtam fejből, de 42 cm magas, 68 centi hosszú és 28 centi mély, tehát majdnem 70 centi, amikor így elviszed egyik helyről a másikra.
3: Ez egy bútordarab igazából, nem? Ugye, amikor ezeket tervezték, akkor még a lakás díszének gondolták őket. Gyönyörű faanyagból van, míves anyagokból. Kicsit más volt a világ akkoriban jelentősen.
1: Igen, ez ráadásul szerintem ez egy különlegesen szép darab, ez a pacsirta, Orion 612-es egyébként. És az a vicc, hogy ugye ezt most a hallgatók nem látják, de ez egy ívelt forma világú, és van egy legenda, amely szerint aki beírt a gyárnak, hogy nem jó az ívelt pacsirta, mert lebillen a tetejéről a váza, úgyhogy ennek megcsinálták később 1963-ban a szögletes verzióját is, nyilván nem emiatt, de a sztori akkor is jó. Egyébként ez volt az Orion utolsó rádiója, amit gyártott.
3: Tehát mikor gyártották ezt?
1: Ez 1959-ben kezdték ezt a típus gyártani, és 63-ban fejezték be. 63-ban került el az Orion gyártól, ugye KGST időszakot éltünk, a rossz nyelvek szerint már kész voltak a pacsirta utódjának tervei, de Bulgáriában vagy Bulgáriában gyártották azokat később, és a terveket ingyen oda kellett adni a bulgároknak.
3: És mit nem lát még a kedves hallgató, ugye mi szorosan Széria tartozik hozzá, hát egy horgolt kis terítő, ugye, ha a váza le is billent, de a terítő az ott volt, ugye ez tévékészülékeken is rajta volt, ez ezzel együtt jött, vagy ez itt találta meg a párját?
1: Nem, ezek úgy kerültek hozzám, mint majdnem minden fontosabb rádión van egy ilyen horgolt terítő, hogy egy korabeli barátnőm, akinek az édesanyja ilyeneket készített, ő fölmérte a rádióimat, és gyártott rájuk külön ilyen kis takaró valamiket.
3: Mennyire egyszerű készülőkek ezek, mennyire romlékonyak, vagy ez egy igazán egyszerű készülők, be kell kapcsolni, bemelegszik, már ez a bemelegedés is a mai fiatalnak egy kicsikét furcsa, nem? Hogy közben itt szól a rádió, persze, áttekerünk egy másik állomásra közben.
1: Nem tudom, hol a Manna megtaláljuk-e. Valahol biztos megtalálnám.
3: Egy kicsikét megvan ez a készülék bincsizve, azt mondta Zoli a retrológus, hogy a Manna is bejön a 98.6-on. Ezekre a pacsita hangjai.
1: Éppen megmakacsolta magát. Azért van megbingizve egyébként, mert eredetileg URH vételre alkalmas, de miután a keleti URH, most ebben nem megyek bele, lényeg az, hogy nem lehetett rajta URH sávokat fogni, és egy pici ilyen hangolási trükkökkel, ezt nem én csináltam, hanem mesterek, megoldottuk, hogy lehessen rajta fogni a mai URH rádiókat. De ez így azért nagyon fontos, mert így látszik, hogy milyen jó hangja van ezeknek. Tehát mi azt hittük korábban, hogy a régi rádiók, majd hallunk ilyet odafönn a néprádiót. Nem, ezek gyönyörűen tudnak szólni, csak hát URH vétel kell hozzá. Most idegesít, hogy nem hoztam be neked egy jó URH csatornát, úgyhogy kérdezz valamit, addig keresek.
3: Teste van a hangjának igazából, ugye úgy van kialakítva az egész, hogy nagyon-nagyon jól szóljon, kellemes meleg hangra a rádiónak, közben Zoli tekergeti a rádiót, ugye itt ez az, amikor van két gomb, egy hangerő gomb, finomántó gomb, valamit van.
2: Egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni?
3: Neked a hallgatók, amíg a rádióban cukorpótlásról van szó, de mi elmegyünk, zenélünk, és folytatjuk a kanapét Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Valami bejött közben.
1: Júj, hallgass!
3: Na, mi is zenélünk.
1: Azért nem olyan rossz ez a zene.
3: Nem, sőt, mi is zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetés Zoltánnal.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét a vendégem, tehát én vagyok az ő vendége, L. Dézsi Zoltán, a retrológus. Felékeztünk a szentélybe, itt vagyunk a házadban, a szentélynek nevezett emeleti szobában. Én most nem kezdem el megszámolni, hogy hány régi rádió van, de egy körülbelül számot te nyilván tudsz nekünk mondani. Hány rádió néz most velünk farkas szemet?
2: Hát itt ebben a szobában talán egy olyan 30-40 darab, de még legalább ennyi van raktárakban meg itt ott, de én ezen nagyon kis gyűjtő vagyok, tehát a Sík Béla bácsinak itt Budapesten, vagy Nádler Józsinak Keszthelyen, vagy Csige úrnak, nem is jut eszembe, Balmazújvárosban talán, vagy Verpeléti Ferinek, tehát vannak nagy gyűjtők, én egy ilyen picike gyűjtő vagyok, de nagyon-nagyon megnézem, hogy mi az, amit idehozok, és mi az, amit nem.
1: Miért pont a rádióba szerettél bele? Mi az, ami miatt az egészet elkezdted, és itt van esetleg az első darab, amivel az egész elkezdődött.
2: Az első darab az nincs itt, mert az annyira értéktelen volt, hogy az innen lekerült, de az, hogy honnan kezdődött, az a darab itt van. Ott a sarokban van egy Budapest feliratú rádió, ami azért vicces, mert Budapestnek hívják, de természetesen Bulgáriában gyártották, és Elprom. Ez volt, vagy ez lett volna a pacsirta utódja, amit aztán már nem Magyarországon gyártottak le a KGST relációban, hanem Bulgáriában. És úgy kezdődött az egész, hogy láttam egy mémet a Facebookon, ahol egy ilyen rádióból jött ki egy gondolat buborék, és bele volt írva valami, nem tudom, hogy mi. És azt hiszem, de jó néz ki ez a rádió, nekem kell egy ilyen. Na hát így kezdődött ez az egész történet.
1: Ezeket bolhapiacon keresed, hirdetéseket böngészel, a neted bújod, esetleg már felajánlkoznak ezek a rádiók neked?
2: Egyetlen szóval tudok válaszolni, is. Tehát volt olyan, amit konkrétan a piacon vettem a földről, volt olyan, amit az interneten szúrtam ki, volt olyan, ahol én adtam föl hirdetést, hogy ilyet keresek, és vannak barátaim, például a kiváló művész úr, zenészünk Orosz Zoltán, aki harmonika művész, szerintem Magyarország egyik legjobb, hanem a legjobb harmonika művésze, és őtőle is többet vásároltam. Ő ugyanis, amikor éppen nem muzsikál, akkor rádiókat újít fel, elképesztő. És szóval mindenhonnan jöttek.
1: Na, ha már újítás, akkor felújítás, ezek a rádiók, ezek mindegyike működik, tehát bármelyiket be tudnánk kapcsolni, és akkor megszólalna mondjuk valamelyik adó?
2: Nem, itt az itt lévő rádióknak azt mondanám, hogy tudtommal körülbelül 80%-a működőképes, és azért mondom, hogy tudtommal, mert itt azért egy évig nem kapcsolsz be 80 éves készüléket, lehet, hogy egy év után nem indul el. Uh-huh. Úgyhogy van amelyik biztos, itt van mondjuk a kedvencem, hát ide kár, hogy nem látják a hallgatók, ez a Philips Olympia nevű, amit Bozzai Dezső tervezett 1936-ban a 36-os berlini olimpia tiszteletére, a Philips megrendelésére. Egyébként ő később Bozzai a többi között a Ganz villamost, ami a kettes villamos a mai napig Budapesten, azt is ő tervezte Lengyel Istvánnal.
1: Hát magát a villamost?
2: Magát a villamost, igen. Tehát ő aztán tényleg mindent is tervezett.
1: Az ipari csuklósnak jelentett villamost. De kedves hallgató, most ugye csak el tud képzelni, miről van szó, hogy kettes villamos a mai napig így néz ki. Nem nagyon akadálymentes villamos, főleg nem a Vigadó téren felszállni rá. No, és ez egy 30-as tervezett, gyönyörű forma tervezett rádió, még a Philips logóját is sikerült elrejteni benne, ugye egy hangszorójánál. Ez egy drága darab például?
2: Hát ez már azért viszonylag drágább, mert ebből olyan nagyon sok nem maradt meg, ugyanis gyönyörű szép rádió, de végtelen egyszerű szerkezetű, tehát nem nagyon koncentráltak akkor arra, hogy az örökké valóságnak tervezzenek. Én élek a gyanúperrel, de erre nincs bizonyíték, hogy ezt a 36-os olimpiára úgy rendelték meg, ezért olimpia a neve, és én szerintem ez egy akkori mondjuk így szóróajándék lehetett, de most lehet, hogy Sík Béla bácsi azt mondja, hogy Zoli, te nagyon hülye vagy, de ezt simán el tudom képzelni, hogy így volt.
1: Soha nem értettem, hogy ezek a városnak, amik itt vannak, ezek azt jelenti, hogyha oda tekerem a nem tudom, a kurzort, a jelzőt, akkor például egy berlini állomást hallgatok, egy Breslaut, egy Belgrádit.
2: Milyen jó neked, hogy látod még ezeket. Én nem látom, mondjuk rajtam most nincs is szemüveg. Hát figyelj, ez a világvevőségnek volt az egyik jellegzetessége, hogy elvileg tudtad fogni Brüsszelt. Gyakorlatilag nekem a büdös életbe soha nem sikerült, még gyerekkoromban sem. Ma meg már nem is sikerülne, mert ugye ezek középhullámok, és középhullámon meg már egyáltalán nem biztos, hogy ott van bármi, és ami fogható.
1: De olyan szép, hogy egy sorban van Pécs, Magyaróvár, Berlin, Milánó, Firenze.
2: Igen, ez gyönyörű. Mutathatok valami mást is neked?
1: Na nézzük akkor. gyorsan. Hopp, egy labda kerül a kézbe.
2: Egy labda kerül a kezembe, igen. Egy csíkos labda, csak azért, mert a rádió az én hülyeségemnek csak egy része. Minden gyűjtök, ami régi. Ezt kérlek szépen, emlékszem még a Pancsoló kislány című darra?
1: Hát hogy nem, mindenki emlékszik.
2: Úgy élvezem én a strandot.
1: Ezt forgattál is vele egy filmet a hölgyel, aki énekli.
2: Sikerült megtalálnunk a hölgyet, hála Istennek, jó egészségnek örvendett, aki akkor éneket, és ez 2019. szeptember 5-én ezt a kis strandlabdát ő dedikálta nekem, úgyhogy ez azóta is az egyik kedvenc relikviám itt az irodámban.
1: Kedves hallgató, most akkor megnézzenél. Nem ígérem, hogy a Pancsoló kislány következik két beszélgetés között, de valami jófajta zene érkezik a Manna FM stúdiójából, aztán folytatjuk a beszélgetést El Dézsi Zoltán retrológussal.
0: Manna FM, kanapé. Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Hát nem hallgattuk meg akkor a pancsoló kislányt, ahogy az előbb ígértem, de remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Eldési Zoltán retrológussal. No, picit a gyűjtő szenvedély miként jelő lélektanáról. Mit jelent az neked, hogy feljössz ide a szobádba, és itt, hát itt nagyon komoly technika, történeti csodák néznek veled farkas szemet. Miért jó gyűjteni? Általában a férfi ember az, akit a gyűjtő szenvedély elkap.
2: Ugye én riporter vagyok főállásban, ha elmondható, a Heti Napló Schwabi Andrásra című műsor riporter, és rengeteg retro tematikájú riportot készítek, és a múltkor pont ugyanezt a kérdést tettem föl valakinek, és azt mondta, hogy azért jó, mert csak. És akkor mondom, és mi van, ha az asszony ezt nem viseli el? A válasz így hangzott, olyan asszonyt kell választani, aki ezt elviseli. Szóval én is csak ezt tudom neked mondani, hogy ha én ide följövök, ugye én itt szoktam szerkeszteni, vágni az anyagaimat, ez egy kis stúdió tulajdonképpen, tehát a múlt meg a jelen találkozik, akkor nekem az, hogy mit tudom, én elnézek az egyik falra, és ott vannak a villamos plakátok a 70-es évekből. Egy kicsit hátrafordulok, ott vannak a retro fali órák, aztán a lapozós órák, ez az új szenvedélyem, a lapozós óra.
1: A lapozós óra az, ahol a szám

0: félbe van vágva, és lelapozódik valami. Ez hogy jött például? Akkor kapjuk már bele, hogy valami, ez, van egy hangulat, ezek is ilyen megtervezett, formatervezett dolgok, dizájnos dolgok a 70-es évekből?
1: Igen, bár ma is gyártják. Tehát én nem is olyan régen vettem egy vadi újat, hogy ne ezeket a régieket kelljen bekapcsolni, de ennek is konkrét története van. Néztem az Idétlen időkig című filmet, ami arról szól, hogy Bill Murray minden reggel ugyanarra a napra ébred. És mindig úgy ébred, hogy egy ilyen lapozós óra 7:00-ra ugrik, és rájön, hogy úristen, megint a tegnapi nap van. És akkor ez, gondoltam, hogy kell nekem egy ilyen. Csak az a baj, hogy utána jött a második, a harmadik, a hetedik, most tizenvalahány van már.
0: A gyűjtőszenvedés. Ide van készítve egy rádió, ez a Néprádió, talán az 50-es évek igazi propaganda eszköz, amit minden háztartásba el kellett jutatni. Ez az a rádió?
1: Ez konkrétan az, ugye Magyarországon Néprádió már volt korábban is, Hortinak is volt egy néprádiója. Azt 24 havi részletre lehetett megvásárolni, mert 57 pengő volt, ami ugye tudjuk, hogy havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, tehát gyakorlatilag egy heti fizetés volt. Na, ez olcsóbb volt, ez, ha jól emlékszem, 390 forint volt a Rákosi féle néprádió, de 12 havi részletet lehetett rákérni. És ez azért különleges, mert Rákosi elvtársaik nagyon vigyáztak azért arra, hogy csak a propaganda jusson el az emberhez. Tehát ilyen marhaságokkal, hogy csatornakereső nem szerelték föl. Van egy gomb rajta, egy nulla van rajta, meg egy K, meg egy P.
0: Ez most működik? Be tudjuk kapcsolni? Meglessük.
1: Ez lassabban fog, megkülök, ez lassabban fog bemelegedni.
2: Akkor a kórát el nem rendeltnek kell tekinteni, és újra
0: ezt ülte körbe a család. Amit most mit csinálunk tulajdonképpen? Körbejük a rádiót, csak sokkal többen. Átjut a szomszédem, és hallgatták a híreket.
1: Abszolút. Várjál, most átkapcsolom. Hogy azt akarom, hogy Rákosi elvtárs vigyázott rá, hogy csak két csatornát hallgathass, a Kossuthot meg a Petőfit. A Kossuth mai napi Kossuth. Kapcsoljunk át a hajdani Petőfire.
0: Ez egy német nyelvű,
1: ami? Itt most valami német csatorna jön, ez egyébként a nemzetiségi csatorna most, nem a Petőfi már, tehát itt mindenféle zene szokott lenni egész nap, amúgy egész szeretem. Szóval ez egy nagyon egyszerű rádiókészülék, egy mondhatnám, nem mondom, hogy primitív, mert akkor sokan megsértődnek, de hát ez egy néprádió, sokan nem hajlandók ilyet a gyűjteményükbe fölvenni. Azt mondták, hogy Rákosi féle cucc, nekik nem kell. Én úgy voltam vele, hát ez is a történelmünk része.
0: Ennek is van egy formatervezése azért. Megvan terve, ki van találva az egész rádió, ugye egy ilyen minimál dizájnban talán ezt mondanánk rá erre a rádióra, de ez a formavilág, ez jön vissza, hogyha csak egy ilyen Bluetooth hangfalat megnézel, ilyenek előfordulnak.
1: Abszolút, ez gyakorlatilag ez kívülről úgy néz ki, mint egy régi hangszóró, ami az iskolák falára volt annak idején felszerelve, csak ez nem műanyagból van, hanem fából, jóporos. Egyébként Hajdan ezt alumínium dobozban kezdték el gyártani, mert az olcsóbb volt, mint a fakáva, a káva maga a doboz, de aztán rájöttek, hogy annyira jól sikerült megtervezni, hogy finoman fogalmazva érintésvédelmileg aggodalmas, tehát simán megcsaphatta azt, aki fogta az alumíniumot. Hát ez a fadoboz, ez biztos, hogy nem csapja meg. Ez egyébként olyan száraz már, ez a fa, hogy erre rátennél egy kilós bármit, akár össze is szakadhatna.
0: Ne tegyük rá, inkább lennünk ez, zenéljünk egyet, kedves hallgatók, aztán folytatjuk az érdekes beszélgetést. Dézsi Zoltán a retrológus szobájából fogunk még jelentkezni egyet. Hát itt aztán van mit nézni, és van miről beszélni. Zene, aztán folytatjuk Zolival.
3: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mi jön velem szembe? Egy MÁV 411-es tábla. Ugye, bocsánat, csak én meg egy vasútőrült vagyok, de kicsikét Zoli is vasútőrült. Szóval nem csak rádiók vannak itt, hanem azt hiszem, mind neked is, mind nekem is, talán még az egészséges jelzővel illethetjük ezt a retro szenvedélyünket. Van egyfajta gyűjtő szenvedélyünk. Sőt, neked van egy csatornád is erre felhúzva a YouTube-on, ugye retrológus néven, aki kíváncsian tartom a kedves hallgatók, hát keressetek rá, vannak ott érdekességek. No, mi az, ami most még nagyon fókuszban van, hogy beszéltünk rádióról, beszéltünk a lehajtós órákról. Van olyan rádió, amit most nagyon keresel még, amit esetleg lehet, hogy valamelyik hallgatónak pont van, és azt mondja, hoppá, ezt a Dézsi úrnak odaadom.
2: Olyan nem lesz, aki azt nekem ideadná, én egy standard rádiót keresek még nagyon. Most nem készültem, és szégyengyelzet nem jut eszembe, hogy hanyas számú, de mindegy, úgyse adja oda senki, gyönyörű, szép, imádnivaló, fantasztikus, van belőle még olyan is, ami nem árammal, hanem akkumulátorral megy. Na, lényeg az, hogy olyat még nagyon szeretnék, de amúgy most már nagyjából a rádiók mellett egy csomó minden izgat, tehát jó, hogy megláttad ezt a mozdonytáblát, ez a 411-es, ez a Truman nevű gőzösöknek volt a mozdonytábla.
1: Ez igazi vagy replika?
2: Ez full igazi. Ez valóban, ez a 411-438-as mozdonyról került le annak idején.
1: Nekem egy 424-es van.
2: Igen, hát abból ugye 424-es a magyar mozdony, ez a 411-es az azért volt érdekes, mert az amerikaiak gyártották, és a második világháborúban áthozták Európába segélyként. Tehát főleg a britek kaptak belőle, és aztán a háború után az amerikaiak jó üzletemberek azt mondták, a franc fogja ezeket visszahajózni Amerikába, olcsón eladjuk. És a magyar államvasutaknál ugye nem nagyon maradt mozdony, mert szétbombázták a szövetségesek azokat, meg elvitték jóvátételben a szovjetek, ami maradt, és akkor ezért vettünk 500 darab ilyen Trumant olcsón. És ezek egészen sokáig, a 70-es évek végéig szolgáltak a magyar államvasúton.
1: 500 darab, az elképesztő mennyiség.
2: Én úgy tudom, hogy a MÁV illetékes vezetőit, akik az amerikaiakkal erről megállapodtak, később nagyon súlyosan meg is furcolták emiatt az úgynevezett szocialista rendszer hajnalán, hogy mertek ilyet tenni. Úgyhogy nem is volt olyan nagy becsülete a Trumanoknak, pedig egy nagyon jó mozdony volt a maga idejében.
1: Akár később ugye milyen nohabokat is beszereztük Svédországból, azt jött a parancs, hogy vannak itt szergelyek is, kérem szépen. Na, nézzünk oda el, villamos plakátok, én 70-es vagyok, én tudom, hogy mit jelent ez. Ilyen ferdek is falon voltak fenn ezek az úgynevezett villamos plakátok, volt tánc tanítás, Varjasiné tánciskola, Szénatér, ilyenek, ezek is onnan vannak? Kimondottan? Bolha piacon keresed ezeket, neten keresed ezeket, vagy még is a válasz. Jársz Bolha piacra rendszeresen? Van időd?
2: Nem járok. Most ugyan voltam a múlt héten Pécsen, ott is van egy nagyon jó Bolha piac. Vettem egy munkaérdemrendezős fokozatát.
1: Saját magadnak?
2: Saját magamnak. Ez a semmi értelme, de csak 3500 forint volt. Hát nem fogom ott hagyni ezért. Reinhardt Andrásnak állították ki annak idején. Utána néztem, hogy egy jogász ember volt, és Losonci Pál írta alá. Tehát azért annak idején az nem volt olyan rossz. Egyébként ezeket a villamos plakátokat, ezeket, amiket itt látsz a falon, ezeket konkrétan egy helyről vettem. Van egy gyűjtő barátom, aki hát megszorult, és kért kölcsönpénzt, és mondtam, hogy inkább veszek a gyűjteményedből valamit, és akkor ezeket a villamos plakátokat tőle vettem.
1: És mint hogyha fogát húzták volna?
2: Nagyobb bajai voltak ennél, tehát megbocsájtó volt. De már megnézed, ott van például a Mesztelen diplomata filmplakátja, ami ugye a Vesztegzára Grand Hotelben című Rejtőjenő regény alapján készült magyar film, de naponta igyunk egy fél pohár igmándi vizet, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat.
1: Ez az a világ, amikor még egy műalkotás volt egy plakát, nem? Plakáttervezők voltak, kirakatrendezők Abszolút. Voltak akkoriban.
2: Nagyon érdekelnek a plakátok, tehát odalent vannak olyan 40-es évekből származó filmplakátok, amik például a Katyi című filmnek az eredeti filmplakátja is megvan nekem, vagy az Én és a nagyapám 51-ből. De ott van egy mozi műsor, amit azért tudunk beazonosítani, hogy mikor csinálták, mert akkor mutatták be a Szaffi című rajzfilmet, úgyhogy az nagyon-nagyon szeretem.
1: 1985, menjünk közel, mik voltak még akkor, kikém, ki nem kém, UFO Arizonában, a Király és a Madár, hát azt tudom, hogy tudod, hogy tudom.
2: Igen. Akarok még egy ilyet venni, pont attól a gyűjtőtől, akiről az előbb beszéltem, az a Pogány Madonna bemutatójának évéből származik, tehát 80-ból.
1: Hiszen a Pogány Madonna neked így bekattant, hiszen a Buj Túrnak is ugye a tagja vagy, volt már kezedben az igazi Pogány Madonna, és ide kell egy ilyen plakát, igen.
2: Csak nem akarja eladni, pedig azt nagyon szeretném, azt a plakátot. Egyébként, ha már a Pogány Madonna szobrot említetted, az életem legnagyobb retrológusi büszkesége, hogy azt én vittem vissza a Tatabányai apátságba. Tehát azt a filmben 1980-ban Váhi Zoltán ellopta, és 2017-ben Dézsi Zoltán meg visszavitte, mert megkerestem, hogy hol van a szobor, fölhívtam az apátságot, hogy visszavihetjük-e, és mondták, hogy vissza, úgyhogy azóta Pogány Madonna turnékat szerveznek oda az apátságba. Bújtor Balázs ennek, Bújtor István fia a fő motorja, de az én vagyok, aki visszavitte, aki ezt az egészet kitalálta, úgyhogy erre tényleg büszke vagyok.
1: Kedves hallgatók, Dézsi Zoltánnal nem lehet befejezni, csak abba hagyni a beszélgetést. Szerintem ez folyt köv, kitesszük a folyt kövöt lesz, amiről beszélgetünk. Azt vettem észre, hogy ti hallgatók, meg mi is szeretik a retrót, úgyhogy vissza-vissza fogunk ide térni, vagy uram, bocsán, egyszerre elcsábítom őt egy borlapiaci kalandozásra, és végigjárjuk élőben a borlapiacot, mi az, amit találunk. Jó, lesz ilyen. Addig is, ha retróra vágytok, akkor keresétek a csatornáját, retrológus néven, kimondani is nehéz, mondd ki, de gyorsan.
2: A retrológus.
1: Na hát így kell kimondani helyesen, akkor ezt keresétek, és ott remek retró tartalmakat is találhatok. Köszönöm szépen, hogy beengedtél ide a szentélyedbe. Maradjunk annyiba, hogy folyt köv, jó?
2: Legyen így, várlak szeretettel. Az meg egyébként tényleg jó ötlet, menjünk ki bolha piacozni.
1: Legközelebb akkor találkozunk.
0: Kanapé, Manna FM.

eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Az elmúlt egy órában látogatást tettünk el Dézsi Zoltán nagyon félt egy gyűjteményénél, meghallgattunk egy-két régi rádiót, és megtudtuk a gyűjtemény történetét. A következő órában érkezik hozzánk a stúdióban dr. Takács Tóth Diana, aki illóolajokkal foglalkozik, vegyész, illóolajkutató. Tőle igyekszünk szinte mindent megtudni az illóolajokról.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, vagy Miskolci, Debreceni, Nyíregyházi és Egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Krijiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réb Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Azt tudtátok, hogy illóolaj szinte mindenre használható? Természetesen különböző illóolajokról van szó. Ha nem, akkor érdemes ezt figyelni a következő órában. Hamarosan érkezik, itt lesz velem a stúdióban dr. Takács Tóth Diana, vegyész, illóolajkutató. Vele beszélgetek majd az illóolajokról.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Figyelmes hallgatóink közül emlékezhettek jó sokan, hogy dr. Takács Tódiana már volt nálunk, ugye? Vegyész és illóolaj kutató, ezt beszéltük meg. Mondd el nekem, hogy a vegyészt azt miért kell oda tenni, attól kicsit olyan ipari hangzása van az egésznek, nem? Nyilván vegyész vagy, innen fakad az egész.
2: Igen.
1: Nem érdekel.
2: Én, nekem fontos az, hogy én vegyész vagyok, mert ez azt jelenti, hogy pontosan tudom azt, hogy az illóolajban mi található, és ez számunkra, a felhasználók számára azért szintén nagy jelentőséggel bír, mivel ez fogja meghatározni azt, hogy mire fogunk egy-egy illóolajat használni.
1: Tehát a szakmaiságot fémjezzi akkor magyarul.
2: Így van.
1: Oké, ezen túllendültünk. No, elkezdtem már beszélgetni, itt megérkeztél, hogy ugye itt a nyár-nyári aroma tippekkel érkeztél, illóolaj tippekkel, és rögtön szóba került a nyaralás, hogy ilyenkor ugye mindenki ideges, hát nyilván persze össze vagy pakolva, mindent elzártál, bezártad, anyulakat hagytál ott kaját, és többé, rengeteg idegesség vesz körbe a nyaralást, erre is van illóolaj, ezzel már meglepődtem.
2: Igen, azokat az illóolajokat használhatjuk, amelyek stresszoldó, nyugtató hatásúak, és talán a legegyszerűbb megoldás, hogyha párologtatjuk az illóolajat, mert akkor az egész család kapni fog a dózisból, és mindenkinek kicsit így a stressz szintje csökken, például az orvosi levendula illóolaja ilyen, tehát nem is kell igazán nagyon messzire menni, de a citrusok közül is választhatjuk tulajdonképpen bármelyiket, mert mindegyik egy édes narancs, egy mandarin, nyugtató, harmonizáló hatású. Én ezt már megfigyeltem akkor, amikor a karácsonyi készülődés van, de ezt majd akkor is.
1: Jössz akkor is.
2: Visszatérhetünk erre.
1: A de profi ugye, már be is a... szervezte magát karácsonyra. Itt leszel. Igen.
2: Szóval, amikor egy ilyen nagyobb volumenű dolog történik a családban, a szülők izgatottak, és feszültek, és ez átragad a gyerekekre is. És aztán az egész család, mint egy robbanó bomba, de szerencsére mielőtt ez megtörténne, azért elindulunk nagy nehezen, nagy nyaralásba, úgyhogy érdemes támaszkodni az illóolajokra, és bizony megfigyelhető, hogy sokkal könnyedebb a készülődés.
1: De ez pedig készülődés alatt kell párologtatni, csomagolás közben, hogy, és akkor mindenki rászáll egy ilyen megtestesült nyugalom?
2: Igen, ilyen zen állapot. Azért ezt nem így kell elképzelni, de minden esetre sokkal kevésbé lesz stresszes és türelmetlenek a családtagok. Hát így nagyjából az ember így ismeri a családját, hogy milyen működési mechanizmus, valakinél az indulás előtt 2 nappal jelentkeznek a feszültség tünetei, más családokban már hetekkel korábban, például az én családom is ilyen, és ilyenkor már egy intenzívebben napi szinten használjuk a nyugtató hatású illóolajokat, párologtatjuk. Attól félni, hogy nyár van, hogy nyitva van az ablak, de annak az illóolajnak el kell jutni az ablakhoz, tehát közben azért mi ott élünk, jövünk, megyünk, tehát belélegezzük, és ahogy belélegzünk, bejut a szervezetünkbe, és hatni fog rá.
1: Beleugrottunk a közepébe, mint egy nyári hűs medencébe. Tisztázzuk, hogy laikusnak elmondani, el lehet, hogy mi ez az illóolaj tulajdonképpen? Mit jelent az, hogy illóolaj?
2: Igen, már majdnem kezdtem hiányolni magamba, hogy ezt nem fogjuk elmondani.
1: Dehogy nem, csak beleugrottunk.
2: Szóval az illóolaj, arról azt nevezzük illóolajnak, kizárólag, amit növényből vontak ki különböző eljárással, leggyakoribb eset a desztillálás, aztán sajtolással is, különböző kivonási módokkal. Ez az illóolaj, ami növényből származik. Nem teszünk hozzá semmi szintetikusat, nem veszünk el belőle, amit a természet, a földanya ad nekünk. És ez az, ami illékony komponenseket tartalmaz, ugye ez benne van a nevében is, tehát, hogy ez gyorsan párolgó anyag, amit szeretnénk még jobban felgyorsítani, hogy még hatékonyabb legyen. És ez az, ami nagyon egy-egy illóolaj, például ami az orvosi levendulából származik, vagy mondhattam volna akár a borsmentát is, ezek nagyon sok kémiai vegyületből tevődnek össze, és ezek fognak hatni a szervezetünkre. Az a nagyszerű bennük, hogy hozzászokással egyáltalán nem kell számolni. Hatékonyak, és ezen kívül a mellékhatás is igazán minimális, a csökkenthető, hogyha valaki szakértelemmel hozzáértéssel választja ki a megfelelő illóolajat.
1: Igazából ez a természet patikája, akkor mondhatjuk ezt is, nem? A nagybetűs természet patikája, akkor, hogyha nem kell hozzá semmi más.
2: Így van. Kell tudni jól használni.
1: Hát ezért vagy, hogy erről beszélgetünk, hogyan használjuk jól. A következőben például a sokak által nem annyira szeretett szúnyogokról is szó lesz, de most zenélünk, aztán folytatjuk dr. Takács Tóth Dianával, a Diadorm megálmodója. No, legyen ez, jó? Vele folytatjuk hamarosan.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. Yes,

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést dr. Takástó Dianával, aki vegyész, már tisztáztuk, az miért kell ez a vegyész, ez ugye a szakmaiságot fémezi, és illóolajkutató. Na, egész friss a példa, nekem tegnap a Lugas alatt volt egy baráti kerti partim, és szenvedtünk a szúnyogoktól, és jöttek ezek a füstölők, de nem sokat értek meg, mondom őszintén. És ugye örültem, megörültem, mert láttam, hogy itt van egy ilyen, a neve is tök jó, tehát kicsit ilyen irodalmány nyelvújító is vagy, hessentő, esszúnyog címe van, egy olívaolaj, illóolaj. Ezt hogy kell használni? Hogyan ki kell tenni, párologjon ez az olaj, és akkor a szúnyogok távol maradnak? Hogy működik a hessentő?
2: Ez a hessentő igazából a neve azt is jelenti, hogy a szúnyogokat, rovarokat elriasztja. Aha. Tehát itt nem rovarölő készítményekről van szó, tehát mégiscsak maradjunk a természet barátai. És van kétféle kiszerelés, vagy kétféle megjelenésben készítettem rá. Az egyik, az egy illóolaj keverék. Ezt a kisgyerek, vagy a gyerekeim, amikor igazán kicsik voltak, az ihlette, mert a pici baba, kisgyereknek a baba bőrén, amikor meglátom a szúnyogot, azért az nagyon-nagyon megrázó a pár hónapos gyerek bőrén.
1: A nagyon vékony bőrén, igen.
2: Igen, és akkor kezdtem el kutakodni azután, hogy milyen alternatív természetes megoldásaink vannak, és akkor készítettem egy ilyen illóolaj keveréket, és ez azért klassz, mert hát nem szabad a bőrre csepegtetni, kenni, viszont nagyon sokat aludtak a gyerekeim az udvaron, és akkor a babakocsira csepegtettem, aha, meg a hordozókendőre csepegtettem, nem érintkezett a bőrével, viszont a szúnyogok, rovarok, kullancsok elkerülik, nem megzavarja a tájékozódásukat ezek az illatmolekulák, és ezért lesznek igazán hatékonyak. Persze ez is, tehát nem csodaszer. Van, akinek tök jól működik, mm-hmm, valakinek meg kevésbé, de hát ezt a szintetikus rovarriasztóknál ugyanezt tapasztaljuk. És akkor van egy másik forma, az egy ilyen permetes forma, de amúgy ugyanezek az illóolaj komponensek vannak benne, aki meg szereti. Nagyon megtanultuk azt, hogy ami jó vastagon fölkenjük, az ami hat. Na, ezt lehet kenni, amit egy ilyen permetes flakonba teszem bele, ezt lehet kenni a bőr, és akkor ez ilyen irányú törekvésünk is érvényt kap, hogy fel tudjuk kenni a bőrre, és nem szeretik a rovarok ezt az illatot.
1: Mennyi idő előzi meg ezt, amíg azt mondod valami, hogy elkészült a dolog? Ugye van a kísérleti fázisok, amit te magad tapasztalod, a te tapasztalásodon alapul az egész, mert azt mondod, na ez a szúnyogriasztó, ez kész van. Mennyi
2: igen,
1: idő ez?
2: Szóval itt nem elsősorban nem a tapasztalás, amit meghatározó, hanem ugye a tanulmányaimból tudom, hogy melyek azok az illóolajok, amelyek rovarriasztó hatásúak, és aztán utána megyek én a kutatási eredményeknek is, hogy lássuk azt, hogy más mi az, amit tapasztalt, mi az, amit vizsgált, milyen eredmények születtek ebből, mert nagyon komoly nemzetközi publikációk születnek az illóolaj kutatás nyomán is, és számomra ez fontos. És aztán ez az, ami irányba tesz, és végül ami meg fogja határozni azt, hogy milyen illóolajok kerülnek bele egy célzott készítménybe. Persze utána szeretnénk tesztelni, szeretnénk látni, hogy ez tényleg azt hozza, mint amit leírtak és ígértek a vizsgálati eredmények. Úgyhogy aztán, amikor ez a két dolog így összetalálkozik, akkor születik meg a termék.
1: Mm. Én kaptam egy e-bookot az én segítségemtől, amelyben hát 30 nyári aromatív van. Hihetetlen, hogy mi mindenre jó az illóolaj. Most csak, hogy belekapok, ugye a hessentőt azt megbeszéltük. Utazási rosszul lét, az nem ugyanaz utazási készülettel. Utazási rosszul lét, és a citrom illóolajjal billentheted helyre az egyensúlyodat. Az mennyire jó. A citrus az az illata, amire szerintem nincs ember, aki ne szeretné. Például a citrus, ha nem titok, akkor ez a leveléből jön, a citrom héjába, a citrusok héjába jön. Honnan az illóolaj? Mert nekem van egy 87-ben ültetett grapefruit fám. Nem terem, hogyha a levelét ketté töröm, akkor sem citrusos az illata.
2: Ennek a kérdésnek szívből örülök, mert a narancs az egy tipikus példája annak, hogy a héjból is vonnak ki illóolajat, leggyakrabban ezzel találkozunk, azonban a leveléből is vonnak ki illóolajat, a keserű narancs levél, petit grain, külön nevet is kapott, és a narancs virágról biztos, hogy már többen is hallottak, neroli néven is találkozhatunk vele, tehát ez egy olyan növény, aminek a három részéből is vonnak ki illóolajat, és egy picit különböző lesz az összetétele is. Az ára abszolút más, mivel a különböző növényi részeknek különböző az illóolaj tartalmuk, pláne egy virágnál, tehát az egy ott nagyon nagyon alacsony az illóolaj tartalom, az illóolaj hozam, úgyhogy
1: az a legdrágább, akkor ebből azt veszem ki az illóolajból.
2: Igen, igen, igen, és az illatuk is eltérő.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még itt nyári aromatip, de örülök ennek, majd, hogy hazamegyek, akkor megint meg fogom szagolni a grapefruitfámat. 87-ben ültettem, nagyon nagy, már egy nagy bonszáj igazából, de nem teremben nem oltottam be, de imádom, szeretem. De nem is ez a lényeg, csak így elindultam az agyammal, dr. Takástól Dianával beszélgetünk az illóolajokról, ő vegyész és illóolaj kutató, hamarosan jövünk vele vissza.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, és hát remek olajok után vagyunk. Hoztál magaddal olajokat, ugye általában olyan egy színházban, hogyha van egy fegyver, akkor az előbb-utóbb el fog sülni. De mert erről, ezekről beszélünk, mik vannak itt nálad, hogy illó olajokat minden generáció használt? Ugye babáról volt szó, a te kisgyermekedről, amikor a szúnyog, a hessentűt gondoltad ki, tehát ez kortól nem több függetlenül használható mindenkinek, ugye?
2: Ez részben igen. Tulajdonképpen, de igen, csak nagyon meg kell válogatni. Kisgyerekeknél nagyon sok olyan illóolaj van, amit kerülni kell. Például a borsmenta, amit nagyon gyakran használnak. Én is nagyon gyakran megemlítem, 6 éves kor alatt légzőgörcsöt okozhat. Persze nem mindenkinél, de azért ezt a kockázatot senki sem szeretné felvállalni. Viszont van helyette más, egy jó kis fodormenta, amit használhatnak a kisgyerekek is a nyálkoldásra, köptetésre. Úgyhogy igen, még protokoll szerint azt mondom, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél nem használunk illóolajat, de azért ezt a szabályt is árnyalhatja az a tény, hogyha a kismama egész várandósága idején használta az illóolajat, nyilván akkor a csecsemő szervezete is találkozott már az illóolaj molekulákkal, de azért általánosságban azt kell mondanunk, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek illóolajat nem használunk.
1: Meg az a 3 hónap az úgy elterik, mint a pinty, aztán meg már lehet. Nem?
2: Így van, igazából. Persze, így van. Meg azt is lehet mondani, hogy a szomszéd szobában lehet, ha nagyobb tesó van, ugye a betegségeket hozzák, viszik az óvodából. Tehát azért mindig az élethelyzetre kell meghatározni az illóolaj használatot is, ugye, meg erről, a családra.
1: Hogy itt élethelyzetek vannak, hámsérülések, fülgyulladás, láb és köröm, a szemgyulladás, izomfájdalom, nehéz lát. Tehát szinte nincs olyan, amire ne gyomorrontása például. Na, ha már itt vagyunk, gyomorrontás, nyáron az ember kicsikét túleszi magát, akkor mi az, ami segít? A borsmenta itt, és a borsmenta van írva.
2: Igen, a borsmenta.
1: Ez egy csodanövény akkor, nem?
2: De azért az nagyon fontos említeni, hogy az illóolajokat belsőleg nem szabad használni. Uh-huh. Na de akkor hogyan fogjuk egy gyomorrontást orvosolni vele? De hát az a helyzet, hogy az aromaterápia körébe tartoznak az aromavizek vagy hidrolátumok is, amelyek az illóolaj lepárlásnak a melléktermékei. Aha. Mert az illóolaj úgy készül, hogy egy nagy mennyiségű vízgőz nyomul át a

0: gyógynövényen, ami aztán egy hűtőberendezésen keresztül lecsapódik, és magával vitte az illékony komponenseket is, de a víz is ott van, amiben azért ott is megjelenik nagyon kis százalékban az illóolaj, és a vízoldékony komponensei a gyógynövénynek, és ez az aromavíz. És ezt az aromavizet viszont már lehet belsőleg
1: lehet is fogyasztani?
0: Fogyasztani, és például a borsmánta aromavíz, az nagyon jó hatással van az emésztésre, és az ideges eredetű gyomorpanaszokra, meg a levendula aromavíz az nagyon-nagyon bevált.
1: És az aromavízben akkor felsejlenek ezek, az, amiért ez vagy egy citrus, egy borsmenta íz, az ott van benne? Tehát nem vízízű dolog ez teljesen,
0: abszolút,
1: nem?
0: Abszolút, igen, igen. Ez nagyon gyógynövényes ízű, tehát akár kicsit kesernyés is, tehát aki ezeket az ízeket, illatokat nem annyira ismeri, akkor lehet, hogy szokatlan lesz először számára.
1: És ilyenekhez is hozzájutott az egyszeri hallgató, hogyha kedve van? Tehát ilyen aromavizek is kaphatók például?
0: Így van. Ahol illóolajat lehet vásárolni, ott többnyire megtalálhatóak az aromavizek is. Na.
1: Ha már elneveztünk téged illóolajkutatónak, akkor azt hogy képzeljük, hogy éppen nem riportot adsz, vagy nem járod az üzleteket, akkor éppen van egy kis műhelyed, egy csoda barlangod, ahol éppen zajlik. Most éppen fejlesztesz-e valamit, dolgozol-e valami, ami nem titok?
0: Igen, most ami nagyon már 2 éve munkálkodok rajta, egy ilyen lélekparfüm termékcsalád, és megmondom őszintén, hogy maga az illóolaj kompozíció az már elkészült, de egyszerűen nem találom a megfelelő megjelenési formát, úgyhogy most ebben akadtam el, mert a termékfejlesztésnek szerves része az, hogy hogyan fog megjelenni a polcon, és ebben azért én annyira nem vagyok ügyes. Vannak segítségeim, de még nem éreztem azt, hogy így elkaptuk volna a fonalat.
1: Ez olyan, mint egy borász. Rengeteg borásszal beszélgettem, nagyon fontos a címke. Teszem azt hozzá, jön egy parti, elmész egy szupermarketbe, megnéz, nyilván a címke alapján kezdesz először, de ugyanez. Tehát akkor a lényeg elkészült, tehát ott van benne a csodaszer, a lélekparfüm, már csak akkor a... És akkor vannak variációk, tehát van egy pár igen, variáció már a polcon, a fejedem. Hát ez egy, lehet mondani, ez egy külön szakma, nem? De ennek te is birtokába vagy, hiszen ez egy ilyen, hát egy picit ilyen illóolajipar, hagyjuk az ipart, egy ilyen, hát ilyen illópolihisztor, vagy illóolajpolihisztor, vagy nem, mindenhez érteni kell. No, nem folytatjuk a Takástó Dianával, zenélünk, aztán beszélgetünk még arról, hogy mire is jók ezek a remek illóolajok így nyár folyamán.
2: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést dr. Takács Tóth Dianával, vegyész, Ilolé kutatóval. Az előbb elkezdtük ezt a kutatás témát, csak aztán elmentünk ott a csomagolás felé. Tehát az Ilolé kutató, tehát hogy igazából most éppen akkor mind dolgozol, ugye van ez a lélekparfüm, és mi van még a te csoda műhelyedben?
2: Igazából ez a termékfejlesztés kategória, amit most így említettél, a lélekparfüm, amin dolgozok, viszont az Ilolé kutató az a gyógynövényekkel, illóolajokkal és az illóolajnak a hatásával foglalkozik. Néhány évvel ezelőtt a gyógynövény ismerő és felhasználó szakot végeztem el a Matén, és annyira beleszerettem ebbe a... Alapjában véve én kutató vagyok. Uh-huh. Tehát én vegyészként is elvégeztem a Szegedi Tudományegyetemen, PhD-t szereztem gyógyszerészi kémiából, és szóval nekem megvan ez a tudományos igényességem, én szeretem a laboratóriumokat, és akkor végül is, ahogy belecsöppentem ebbe a gyógynövényes világba, akkor hát ott ragadtam a Matén, és végül is itt kialakítottunk egy parcellát a soroksári tangazdaságba, ahol a 900 zsája faj közül 20-at kiválasztottunk.
1: 900 zsája?
2: Igen.
1: Nekem egy van a kertemben.
2: Igen, valószínűleg az orvosi zsája. Igen. Igen, és 20 félét kiválasztottunk, és ezeknek a beltartalmi értékét vizsgáljuk különböző módszerekkel az egyetem kötelékében. Úgyhogy a kutatási területem az ez.
1: Tehát akkor nagyon messze vagyunk egy ilyen sárkány fűáros habitustól, ugye, aki a süsűbe volt, ugye. Nem, tehát itt a tudományosság ott van érezhető minden szavadból. Igazából ott van, mert ezt csak így lehet komolyan csinálni. Azt jelenti, hogy elvégezted a gyógynövény felismerő ilyet. De azt jelenti, hogyha teszem azt, jársz kell a természetben, akkor nagyon sok növényről tudnál mesélni, nem? Hogy az mi, ugye?
2: Igen. Hát ez a kép teljességéhez fontos. Ugyanakkor, tehát most mondtad azt, hogy nem egy sárkányfűárus, de biztos, hogy előző életemben az voltam, vagy valami ilyesmi, de az a helyzet, hogy nagyjából 100 éve vizsgálják az illóolajokat laboratóriumban. Se idő nem volt még, se pénz, hogy az föld összes növényének minden illóolaj tartalmát és hatását megvizsgálják, és ezért egy csomó olyan illóolaj van, amiről még nem tudunk, a kutatási anyagokból, a kutatási ismereteink nincsenek, viszont csak 2-3 ezer éve használják őket. Úgyhogy ezt a két dolgot próbálom így összegyúrni, és ennek az ismeretanyagát adom tovább.
1: Lehet, hogy lesz olyan illóolaj, mint kvázi te fogsz felfedezni? Mert nem tudtad, hogy ez eddig az alma magból senki nem sajtolt ki semmit, de majd jössz te, aztán valamit most mondtam, egy hülye példát.
2: De akár, tehát tényleg ezek így történnek. Hát minden nagy felfedezés egyébként szinte mindegyik a véletlenből alakult.
1: Uh-huh. Na valamit mutass, hogyha itt van már egy a végére, hogy valamit meg lehet-e szagolni, kilépünk a mikrofon bűvköréből, vagy hogy kézbe veszel egyet, nagyon helyes.
2: Igen.
1: Ugye itt maga a csomagás is a te ötleted minden, tehát ezen rajta van végig a szemed, a lelked, a minden. Ami
2: igen, az nagyon fontos volt, hogy a külcsín pontosan tükrözze azt, amit a belbecs mutat, úgyhogy igen, ez egy fehér fiolába tettem ezeket.
1: Egy aranykupakkal, ha innen jól látom.
2: Bambuszkupakkal.
1: Bambuszkupak.
2: A természetesnél.
1: Jó.
2: Igen, és amit megfogtam, ez a hűszellő, és ez fejfájás csillapítására készült, ugye borsmenta illőolajat is tartalmaz, ez egy keverék, és ami nagyszerű benne, hogy így ezt közben így a felhasználás során derült ki, hogy ugye ez egy koncentrációfokozó illóolaj is, és az autóban nagyon szeretem magamnál tartogatni, és aztán a rovarcsípéseket is nagyon gyorsan visszahúzza, úgyhogy ez egy ilyen komplex
1: most
2: dolog.
1: Most megillatozom, akkor neked kell beszélni, hogy kimegyek a mikrofonból. Jó?
2: Igen.
1: Megillatozom.
2: Oké, jó. Addig én beszélek, szóval, és ami nagyon különleges, látni fogod, hogy ez ásványgörgő van benne, mert hogy így én így azért nagyon szeretem így ezt a dolgot így komplexen tartani.
1: Az ásványgörgő az miből van?
2: A Venturin.
1: Uh-huh. És ez is a te magad ötlete, találmánya?
2: Igen.
1: Minden a természetességhez vissza. A belbecs, a külcsina, minden.
2: Minden.
1: De ez így nagyon jó. És ez most akár hisztek, akár nem kezdes hallgatok, ez nem csak egy ilyen PR duma. Ez tényleg így van. Már megtapasztaltuk ugye már korábban, és most is a vegyészség, ugye a szakmai tartalmat, a szakmaiságot fémezés. Hát ugye, mivel hölgyből vagy, van szép érzéket, ezek nagyon jól néznek ki, meg hát a bambusztető, amit én annak néztem. Na, hát megnézem, leteltünk, karácsonykor találkozunk?
2: Találkozunk.
1: Legyen egy, és
2: következő
1: akkor...
2: Következő randi.
1: Jó, oké, karácsony, akkor azt kibírjuk valahogy, ez, hát már csak 100-valahány nap is itt van karácsony, és akkor újra találkozhattok, kedves hallgatók, hogy hallgathatjátok, Dr. Takács Tóth Dianát, aki vegyész és illóolaj kutató. Én azt mondom, hogy nézzetek fel az oldalára, diadeur.hu, úgy írják, mert most minden, ugye most a teljesség igénye nélkül tudtunk csak beszélgetni, de bele-bele kaptunk mindenbe, de szerintem aki fogékony erre, az rá tud keresni, és meg tud tudni mindent, amit szeretnek. Köszönöm szépen, hogy befáradt, és visszaengedünk a műhelybe, meg a soroksári csodakertbe. Köszönöm.
2: Köszönöm én is a szuper kérdéseket.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában nyári aromatippekről beszélgettem dr. Takács Tóth Dianával, aki vegyész, illóolajkutató. Kedves hallgatók, tessék bátran használni a természet patikáját, az ugyanis azért van. A következő órában ismét elhagyjuk a stúdiót és irány a belvárosi Erzsébet tér, a Hello Piac 2025 nyári rendezvénye.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Még mindig ég az erdő délnyugat Franciaországban. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot azonban továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba Mezőkeresztesnél, a jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A tragikus baleset után részvétét nyilvánította több politikus, együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, Magyar Péter miniszterelnök, a kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogkorait gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus, valamint Karol Navrot lengyel államfő és Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter is. Tömeges ukrán drón támadás érte Oroszországot éjszaka, az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Kriiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6-an megsebesültek. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott, csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. Bashar el-Assad szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Land megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. Sérültekről vagy lakóházakat ért kárról nem érkezett jelentés. Itthon változékonyra fordul az idő, késő délután északon megnövekszik a felhőzet, estig nyugaton, éjjel az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső záporzivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 15-22, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Hűséges hallgatóink tudhatják, hogy én néha kilátogatok a Hello piac rendezvényére. Ez egy integrált közösségi vásár, ahol a megváltozott munkaképességek is igen nagy szerepet kapnak. Erről is beszélgetek szervezővel, majd néhány alkotót szólítok meg. Zene, aztán irány a belvárosi Erzsébet tér.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, hát elhagytuk a stúdiót, itt vagyunk Budapest, hát legbelebb belvárosában lehet ilyet mondani, magyartalanul, ugye az Erzsébet tér környékén, a Hello piacon, megszokhattátok már, néha bejelentkezünk, ez most is így van. De egyik kedves kollégénát kértem meg, hogy beszélgessünk a Hello piacon, László Bettina van előttem, látásból ismertük már egymást, most először beszélünk. Mi a Hello piac lényege, Bettina? Miért jött ez létre annak idején? Kiket szeretne támogatni ez a piac?
2: Szerintem a Hello piac a legfontosabb lényeg az, hogy egy hatalmas egy közösség alakuljon ki. Egy igazi, olyan szerethető közösség, sok-sok kézműves termékkel, kedves alkotókkal. Én például nagyon szeretek ide járni, szerintem nagyon-nagyon kedves vásár.
1: Mi a te feladatod ebben a szervezetben? Ugye itt le vannak osztva, nagyon profi az egész, hiszen az ember kipakol, 10-től már ott vannak az asztalok, megnevezve ki, hova pakol. Egy ilyen óriási háttérmunkát sejtek én. Mi ebből a te részed?
2: Ebben az én részem a jelentkezésekkel való foglalkozás, a jelentkezések fogadása, e-mailes levelezések, közösségi oldalakon való kapcsolattartás. Igen, én leginkább a jelentkezésekkel foglalkozom.
1: Ugye nem menjünk el amellett, hogy itt fogyatékkal élők is megmutathatják a kreativitásukat. Ők ezt főállás szerint üzik, vagy valakinek a hobbija, és mit jelent az, hogy itt kijöhetnek vázi a piacra, és megmutathatják. Beszélgetsz velük. Ez is az ő életükben, ez egy ilyen örömünnep, amikor itt Hello piac van?
2: Nagyon örülünk, hogy minél több fogyatékkal élő alkotó is jelen van a vásáron, és jelentkezik. Hatalmas nagy öröm számunkra is, számomra meg főleg ugye, mivel én is kerekesszékbe ülök, hogy egyre több alkotó jelenik meg itt, és minél többen mutatják, hogy milyen szépségeket alkotnak.
1: Ez egyfajta integrációs munka, közben pakolnak ki, tehát kint vagyunk a téren, kedves hallgatók, ugye integrálni őket az épp társadalommal, tehát ők ugyanolyan emberek, mint mi, és ugyanúgy alkotnak. No, hány kiállító van itt, csak körülbelül egy számot mondj nekem.
2: Körülbelül számot kérem mondanom, szerintem a 80-90 kiállító szokott így van jelentkezni. Most itt nem annyira lehetünk a vásáron, mint kiállítók.
1: Ugye a Hello piac is egyre inkább nő, ugye a Vamp az megszűnt, tehát ő egyfajta konkurenciátok volt. Itt van egy vásár, tőlünk nem messze, de éppen hát nem sokan vannak, mert benéztem. Mi a Hello piacnak az erőssége, igazából a helyszín, vagy a kiállítók sokasága? Hogy látod ezt a belülről? Tehát miért jó a Hello piac, mint vásár? Az egyszeri vásárnéző, vásározó szemével.
2: Én abszolút, amit az elején is elmondtam, hogy a közösség, amilyen kedvesek itt a kiállítók, a légkör, minden egyszerűen, hogy csak az ember elmegy és tan mellett, már mosolyog az alkotó, és ez olyan boldogság az egész itt lenni.
1: Melyik az a stand, amire te is sokat időzöl, ékszerek, ruhák, kiegészítők, esetleg az illatszappanok, és ha már itt tartunk, akkor miket lehet itt találni? Itt aztán szinte minden van, amit egy kézműves elő tud állítani, nem?
2: Így van, igen, többféle, leginkább ugye ékszerekből van, nagyon-nagyon sok, így van, változatosak, lakásdekorok, rengeteg így hirtelen most, ruhák, mindenféle tényleg.
1: Ami a füledben van, az is itt vásárolódott esetleg? Gyönyörű szép, talán ezüst karika van a füledben.
2: Így van, igen, de nem itt vásároltam, viszont egy karkotot már vettem itt, és gyönyörű szép.
1: Tudunk-e arról beszélgetni, hogy a nyár közepén vagyunk, hogy hol és milyen események lesznek még, mikor lesz itt legközelebb, meddig látok előre például? Tudsz-e néhány konkrét dátumot mondani, hogy mikor lesz még Hello piac?
2: Igen, a terveink már azért előre megvannak. Most augusztusban egy kis szünetet tartunk, és a legközelebbi Hello piac dizájnvásárlás szeptember 20-án lesz, ha jól emlékszem, így van.
1: Ugyanitt az Erzsébet téren?
2: Ugyanitt az Erzsébet téren, így van.
1: Ez egy remek helyszín különben a turisták szempontjából, meg mindenki szempontjából, az árusok szempontjából kipakolás egy picikét rizikós, de megoldható minden. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy akkor rendelkezésre álltál, és egy picikét benézhetünk a Hello piac szervezése mögé. László Bettinát hallottátok, egy nagyon kedves fiatal mosolygós hölgy. Mit kívánjak? Hát sok vásározót és hát sok embert, aki jön a Hello piacra. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a barangolásukat a belvárosi Erzsébet téren, a Hello Piac Design vásáron. Mellettem Cserényi Zsuzsanna, a Nem adom fel kávézó kitelepülésének pult főnöke, mondhatjuk azt. No, néhány szóta Nem adom fel kávézóra volt már szó az adásban, pontosan mi ez a kávézó? Hol található és hogyan működik? Kik dolgoznak ott?
2: Ez Budapesten a 8. kerületben a Magdolna utca 1 szám alatt található, és ennek a kávézónak ugye az a lényege, hogy megváltozott munkaképes kollégák dolgoznak ott, valamilyen sérültséggel él így mindenki, és még található kekszek vannak, meg különféle kézműves termékek.
1: Na menjünk akkor, menjünk egy kört, rámutatok mindenre. Például süthető gyurma füli, és az van rá, hogy handmade with love, tehát hogy kézi munkával készült szeretettel. Ez kinek az alkotása?
2: Ez egyik kolléganőnk alkotása, és ezt ő csinálja.
1: Hogy van itt kézműves táskák Debórától, azt mondja, hogy Debóra látássérült. Ő nem is lát semmennyire, vagy lát valamennyire?
2: Hát szerintem egyáltalán nem lát, és ő csinálja ezeket a táskákat.
1: De ezek gyönyörű táskák igazából. Igen. És azt hiszem, az egyedi jelző, ha valamire, akkor ezekre ráillik. Szerintem Debóra szerint szeret két-egy formát csinálni, gondolom én.
2: Igen, ő mindig ilyen különleges, szép táskákat készít.
1: Na menjünk tovább, Zsuzsi, a pulton, akkor nézzünk szét. Köszönjük a vásárlásod, a megvásárolt termékkel Nem adjuk fel, Szociális Szövetkezet munkatársai készítették. Ez zsákba macska?
2: Nem, hanem ez igazi levendula.
1: Jó, hát
2: van
1: most
2: benne.
1: Már mondod, levendula érzem is. Tudod, mi ellen jó ez? Hát a molyok ellen. Ja. És a levendula szőrt, meg a levendula teáról nem is beszélve. Szereted a levendulát?
2: Igen. Na.
1: Nézzünk tovább. Remek kekszek, azt tudom, hogy például a Nem adom fel kávézó az nagyon erős kekszekben.
2: Ezek nagyon finom kekszeink vannak. Van csokis magyaros, mangós kókuszos keksz, elfonyászabos, pisztáciás csokis keksz és fahéjas keksz.
1: Ezek mind ott késznek, és kávé mellek, remek falatok a kávézóban.
2: Igen,
1: is. És tovább megyünk, akkor igazán enyedi vászontáskák, ugye Nem adom fel étteremnek a felbrandingelt, csúnya szóval mondva szatyka, de hát vannak itt kézzel varró szívecsúvás. Ez kinek a munkája itt?
2: Hát szintén a több kolléganők készítik. Ez például így festve van, ez varva.
1: Ami festve van, az egy kiskacsa fürdik éppen a fekete tóban, ahogy a dal mondja. Mit jelent nektek ez a vásár? Hogy itt kint van lehettek, megmutathatjátok azt, hogy milyen gyönyörű. Nem szeretem azt mondani, hogy terméket, inkább alkotást tudtok létrehozni. Mit jelent nektek az, hogy itt vagytok ezen a vásáron?
2: Hát mi szeretünk itt kint lenni, ezt szívből csináljuk. És szerintem így jó, így egyrészt így látványos is, meg így körülnézni is jó. Meg így jó, hogy jó érzés az, hogy megdicsérik mindig így a dolgainkat.
1: És vásárolnak is?
2: Igen.
1: Mi a sláger termék? A szatyor, a süti, az ékszerek, vagy Debóra táskái?
2: Hát ez mindig változó. A múltkori alkalommal például rengeteg kekszünk fogyott, de mindig ugye ilyen széles a paletta, és így ebben ez a jó, mert így tudnak válogatni, és ami éppen itt tetszik, azt így el tudják így vinni.
1: Neked, te itt alkotsz valamit? Van valami, ami hozzád fűződik? Vagy te csak összefogod az egészet?
2: Hát én csak így árusítok.
1: De nincs benne egy picike kreatív vonal valamit csinálni?
2: Most ezek között, a termékek között nekem személy szerint úgy nincsen.
1: És mi a kedvenced, hogy az egész pultot megnézzük? Egy gyurma ékszer, egy alvópárna, egy szatyor?
2: Nekem a fülbevalók, meg az ékszerek a kedvenceim egyébként.
1: De most nincs fülbevaló rajtad.
2: Nincs,
1: ja, csak egy ékszer van, mit kell arról tudni? Ez meg szabad nézni? Ez egy ilyen nemes.
2: Ez egy holdkő, amely nyakamban található.
1: No, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek a csapattal találkozni, akkor keresitek őket a Nem adom fel kávézóban. Még egyszer a címet mondd el nyugodtan, ez a reklám bőven belefér, ezzel tudjuk mi támogatni a Nem adom fel kávézó munkáját, tehát pontosan hol található?
2: Budapesten a Magdolna utca 1-ben található, a 8. kerületben.
1: Na és akkor hamarosan jelentkezünk a Bőség Kosara című műsorunkon, az egy gasztroműsor, és megnézzük, hogy milyen gasztrofinomságok vannak a Nem adom fel kávézóban, milyen jó kávé, stb. Zsuzsanna, kedves, visszaengedek a pult meg, és mit kell kívánni? Remek vásárt és sok vevőt, gondolom, ugye? Ez a legjobb.
2: Igen, nagyon szépen köszönjük.
0: Manna FM, kanapé.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.

0: kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a barangulásunkat a Hello piacon. Megálltunk a Petrovics Art Woodnál, mellette pedig Petrovics Ádám. Igazából a te motód lehetne az, hogy mindenből lehet lámpát csinálni. Nem tulajdonképpen itt, most elmondom, kávéfőzőből van lámpa, a régi postakürt, nem tudom mi az, majd elmondod, fából, szőlőveszőből, mindenből. Hogyan jött, klasszikus a kérdés, hogyan jött az, hogy te lámpákat csinálj mindenből, bármiből?
2: Igazság szerint ugye a szakmámat tekintve épületgépész technikus vagyok, ugye az alapszakmám az épületvillamosság szerelő, tehát ugye az elektromos áram az nem áll tőlem messze. A kreativitásból pedig sohasem volt hiány igazából. Hát most 32 vagyok, 15 éves koromban csináltam az első hasonló lámpámat, de maximalista vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy ezt csak akkor hozom ki a nagy a nyilvánosság elé, hogyha ez megérett arra minőségileg, hogy ezt áruba bocsáthassam.
1: Ezt ki döntött el? Te magad?
2: Így van. Csak is én kizárólag, igen. Hát ugye maga a Petrovics Art Wood egy kis műhelyben van. Egyébként én Boldogról származom, Heves megyéből. A régi autószerelő műhelyemet alakítottam át ilyen kis megmunkáló helységé.
1: És igaz az a mondás, hogy mondtam, hogy te bármiben bele tudsz látni egy villanyégőt. Tehát megvan az a tehetséged, hogy például ez micsoda? Most egy ilyen négyzetes fahasábot látok egymástól elválasztva?
2: Ez egy több mint 100 éves parasztházikónak a tetőszerkezetéből jött gerenda, ez egy fenyőgerenda, ugye ide ki is írtam, hogy 100 éves fenyőgerendából készült, vagy több, ugye?
1: A szőlőt meg is, a szőlő, ugye?
2: Igen, ez egy 70 éves szőlő ültetvényről való. Ez egy Mátrából származó kis patakból egy uszadékfa.
1: Ez egy uszadékfát képzeljétek el, ami az ember odébb

0: Az egész termékpaletta van kint, van egy raktár, ahol sok minden máson. Mi volt a legextrémebb dolog, ha lehet ilyen laikusat kérdezni, amiből sikerült lámpát varázsolnom? Most kicsikét gondolkodik, Ádám?
1: Igen.
0: Hát, mert nyilván sok extrém dologból csináltál lámpát. Na, van válasz? Megnézzük.
1: Extrémnek ezt a sugárcsövet mondanám, ez egy 1980-as évekbeli tűzoltó sugárcső, fecskendő.
0: Ja, úgy sugárcső, hogy ezen jött ki a víz, a vízsugár.
1: Ezzel tűzoltók oltottak tüzet, így van. Kicsit átalakítottam, módosítottam. Nyilván a saját ízlésvilágomnak megfelelően alakítottam ki. Ugye láthatjuk, hogy természetes anyagokkal dolgozok, fa, fém és kenderkötél. És ugye ki van munkálva szépen egy talapzat, neki fel van helyezve egy autentikus formában, és akkor...
0: Ez igazából tényleg illik azonban, hogy a lakás díszelet. Igazából nem a fényforrás legyen, hogy fényt adjon, hanem a lakás dísze legyen. Mit ad neked ez a hobbi? Ugye mondtad, hogy épületgépész technikus vagy, megnyugvás, egy picike lenyugvást, a kreativitást ott tudod kiteljeszteni. Mit ad neked ez az egész?
1: Így van. Kicsit sok lett nekem mostanában a világ, eléggé zajos a világ, ha lehet így mondani, és nekem nagyon jól esik. Ugye multicégnél dolgozom, több ezer ember között, az is nagyon pörgős, egy több ezer négyzetméteres gyártócsarnokért felelek műszakilag, nagyon stresszes az is. Jól esik elvonulni a műhelyembe, meg hogyha túrázok, és akkor meglátom valamiben a szépséget, akkor jól esik egy kicsit leülni, megállni, gondolkozni, hogy lehet, hogy nem lehet. Ez a kávéfőző is például egy roncstelepről jött. Valaki kidobta. Én megfogtam, hazavittem, lelakkoztam, lefestettem, csináltam neki egy kis talpazatot, és egy kreatív, jópofa hangulatot tud varázsolni, akár a nappaliba, akár egy konyhai dekoráció.
0: Akár egy kávézóban.
1: Így van, bárhova. Egyébként hát a legextrémebb, ugye én lámpákkal foglalkozom alapvetőleg, de volt egy megkeresésem, ahol egy dohányzó asztalt kellett megcsinálnom 150 éves gerendákból.
0: Az igen.
1: Ennek is eleget tettem természetesen, legjobb tudásom szerint, de egyébként én csak lámpákat gyártok. Van egyszerűbb, ugye van, ami hálózati feszültségről, konnektorról működik, de van például ez a legkisebb termékem, ez is egy ilyen 100-120 éves tetőgerendából van, és akkor ilyen ledes kis hangulatvilágítás. Tök jó kis éke lehet, akár egy éjjeli szekrénynek,
0: egy bárminek, egy nappalinak.
1: Bármi.
0: Hát, kedves hallgatók, receptet is kaptatok az élethez, hogyan lehet ezt elviselni. Igen, kicsit fel van pörögve minden. Ádám, köszönöm szépen. Petrovics Art Wood tulajdonosával, Petrovics Ádámmal beszélgettem. Árakról nem beszéltünk adásban, de nézzétek meg, az ember azt hinné, hogy drágább, de nem, tényleg csak ennyi, úgyhogy nézzétek meg és keresétek őt. Köszönöm szépen, Ádám, mit kell kívánni sok vevőt?
1: Így van, köszönöm szépen.
2: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: can lose. Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a barangolásunkat a Hello piacon. Hallottatok már olyat, hogy kétoldali kardigán? Mert én még nem, de almost itt állunk a Suyen Design pultjánál kitelepülésénél. Hát csupa-csupa színes dolog. Azt mondom, hogy ez ilyen kis kabátka, de nem, ez kétoldali kardigán, mert bele is lehet bújni. Hogy lehet ez? Igen, most rajtad éppen sálnak néz ki. Hogy lehet ez definiálni? Mi ez a kétoldali kardigán?
2: Hát ez igazából kardigán 3 az 1-ben, szóval, hogy kétoldalas kardigán, és sálként is fel lehet venni ugyanazt a ruhadarabot.
1: A saját találmány?
2: Igen, igen.
1: Mennyit kell ezen gondolkodni, hogy az ember kitalálni egy ilyen kétoldalú kardigánt, ami háromféleképpen hordható?
2: Nem tudom. Hát ez csak így egyszer, csak így jött.
1: És kétoldali azért, mert kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda, tehát hogy a színe
2: is. Igen, és van amelyik anyagnak a mintáját is én készítettem, van amelyiket rajzoltam, ezt a fekete-fehér arcos mintának hívom.
1: Ez azt jelenti, hogy te megrajzolsz valamit számítógéppel, vagy rendesen?
2: Kézzel, és egy grafikus segítségével elkészül maga a fájl, és azt küldem a úgymond a nyomdába.
1: Mert akkor ezek nyomtatott textíliák?
2: Igen, digitális print, igen. A budapestes is.
1: Azt meg lehet nézni, nézzük meg. Hát ez igazából nem is kell város nézni, mert itt van rajta minden, nem? Minden rajta van.
2: Hát ez szuper ajándék egyébként. Nagyon szeretek a turisták is. Ugye itt vagyunk a város közepén, és ahogy jönnek itt a turisták, és nézegetik, hogy így melyiket ismerik föl belőle. Az oroszlán alá rábígyeztettük ide is az aláírásomat, de ez ja. 37 saját fotóból áll ez a kollázs, és nagyon színes. Ez az egyik fele, és a másik fele pedig egyszínű oldal.
1: De nagyon színes az egész pultod rájlik igazából itt. E kivételével fekete-fehér cuccok igazából nincsenek. Színes világban érztem, Kuzsana, nagyon-nagyon. És ezek is, ezek zsákok, ez más. Várjál, nincs ott a mikrofon.
2: Ez a minta rákerült, a budapestes minta is, meg az arcos minta is rákerült a hátizsákra. Sőt, amire még büszke vagyok itt, saját minta, az a palóc gyökereim kapcsán készítettünk egy mintát.
1: Itt van?
2: Igen.
1: Nézzük meg a palóc gyökereket. Igen.
2: Ez egy régi törölköző, ugye a palócvilág ez a kék-piros-fehér, és ez egy régi törölközőjének a mintája, amit kicsit így átvarázsoltunk a mai kor szellemének, és ez így testet öltött.
1: Mintában. Az azt jelenti, hogy palócföldön születtél?
2: Igen.
1: Akkor tudsz palócul beszélni, és megvan, nem?
2: Nincs.
1: Jó, csak kíváncsi voltam, mert ugye ez egy nagyon jellegzetes beszédforma igazából. Főállású vagy, vagy pályahagyó voltál, valamit váltottál erre, mi az, ami nem tudtak, amit lehet tudni ebből, hogy ki áll igazából a Suyen Design mögött? Suyen Zsuzsanna, azt tudjuk.
2: Én közgazdász végzettséggel bírok.
1: Az kell ehhez a szakbizniszhez is picit?
2: Amúgy igen. Egyébként kell erre támaszkodni. Hát pályajel, hogy ugyan nem vagyok, de nagyon sokat dolgoztam múlt környezetben.
1: Közben leesett a telefon, de túlélte.
2: Controlling és pénzügyi területen, és most is dolgozom még tanácsadóként egy kicsit, mert hogy azt a világot is nagyon szeretem, meg ezt a világot.
1: Mennyire
2: is.
1: Más világ azért controlling, pénzügyi környezet, Excel táblák, számítógép, mi egymás. De ezek picit sokkal színesebb. Jó, hát emberek vagyunk, ha azt is szereted meg, és akkor hajrá. És működik a dolog, tehát turisták szeretik, ugye megnéztük ezt a budapesti nevezetességeket, de hát van, amit aztán a magyarok is vihetnek. Gyönyörű színek vannak itt.
2: Szépen. Hát ugye a mostani gazdasági helyzet az elég küzdelmes, szerintem mindenkinek. Én nagyon az előre menekülés híve vagyok, tehát rengeteg ötletem van, ezt szeretném. Nem csak ezt a 3 funkciós kardigán, de további ötleteim is vannak ruhákat illetően. Majd készítem, csinálom.
1: Na, kedves hallgatók, hogyha kíváncsiak vagytok, tehát még egyszer a kétoldalú kardigánra, amit háromféleképpen lehet hordani, hát szeptemberre találkozhatnak itt veled a kedves vásárlók?
2: Szeptemberben a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Fix Iparművészeti Vásárán, a Pozsonyi Pikniken.
1: Biztos. Mindegyikről be fogunk számolni, ott leszünk akkor. Köszönöm szépen, reméljük, hogy jönnek a vevők, és akkor viszik ezt a gyönyörű, szép budapesti épületet. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában a Hello Piac nyári rendezvényén készült beszélgetéseket hallhatátok. Ha tetszett a rendezvény hangulata és kíváncsiak vagytok rá élőben, személyesen is, hát akkor szeptemberig várni kell, mert akkor megint lesz egy remek vásár. Nos, ez volt a kanapi első három órája. Remélem tetszett, érdemes volt maradni. Ti azonban most sehova nem menjetek, hiszen a kanapé folytatódik, csak én búcsúzom. Velem a jövő héten újra találkoztatok. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el.
4: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Nagy területen ég a tűz Szeged határában. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a kárpátaljai vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Autók és kamionok égnek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Land megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. Sérültekről vagy lakóházakat ért kárról nem érkezett jelentés. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített mindegy 400 ember visszatérhet az otthonába.
1: Időjárás.
4: Itthon változékonyra fordul az idő. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 15-22, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Indul a vasárnapi kanapé. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és mondom, hogy milyen témákkal várlak benneteket a mai napon. Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával, már egy picikét az iskola kezdésre hangolódva segítünk olyan finomságokat összedobni gluténmentesen, amik akár a 10 óra is dobozba is kerülhetnek. Aztán jön a pénzügyi percek, amiben a rekordalacsony inflációról fogunk beszélgetni, az utolsó órában pedig a vízhez szoktatás, úszásoktatás legfontosabb problémakörét beszéljük át, és azt, hogy nyaralás előtt mi az, amit feltétlenül megtanítsunk a gyerekeknek, ha vízpart mellé megyünk. Mika érkezik a Celebrate-tel, és én is kezdek nem sokára Kohári Évával. Gyertek ti is!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, Hello mindenkinek, Argyelán Kriszta vagyok, és elstartolt a mai vasárnapi kanapénk, amiben szokás szerint vendégem Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója. Éváról annyit érdemes tudni, hogy több mint 10 évvel ezelőtt lányáról derült ki, hogy cöliákiás, és ekkor fordult át a világ az egész családdal, és fordult Éva is a gluténmentes receptek felé, és próbálta kikísérletezni azokat az ízeket, amik szinte ugyanolyanok, mint a korábbi megszokott hagyományos receptek alapján elkészített finomságok ízei, mégis Sára lánya sem maradjon ki semmilyen finomságból, legyen szó akár a legkülönlegesebb nutellás ínyenségekről, vagy a finomabbnál finomabb főételekről. Úgyhogy Éva dolgozott, kísérletezett, kukába került egy-két étel természetesen, hiszen ha elrontottuk, akkor jobb, ha arról senki nem tud, és aztán megszülettek ezek a klassz kis receptek, amiket Éva rendszeresen elhoz nekünk ide a Manna FM-re is. Na lássuk akkor, hogy mivel készültél most hangolodva már egy kicsikét a suli kezdésre is. Szia!
1: Sziasztok! Hát először gondoltam egy levesre, mert itt van a szilva szezon a nyakunkon lassacskán, úgyhogy egy ilyen nagyon krémes szilva krémlevessel készültem nektek, és igen, hangulódva már egy kicsikét az iskolára is, ugye tökéletes 10 órainak uzsonnának, egy ilyen nutellával töltött amerikai csoki cseppes kekszre gondoltam. Ugye ezt a gyerekek nagyon szokták szeretni, iskola kezdésre szerintem pont ideális elkészíteni nekik.
0: Mivel kezdjünk?
1: Hát kezdjünk akkor a szilva krémlevessel, és akkor az édességet hagyjuk a végére. A szilva krémlevest én egy picit másképp készítem, mint általában a szilva leveseket, és pont ettől a kicsit másképp készítéstől lesz igazán tartalmas, ilyen nagyon mély szilva ízű ez a levesünk. Szükségünk van hozzá 500 g kimagozott szilvára, 100 g nátcukorra, természetesen sima kristálycukor is jó. A nátcukrot én azért szeretem jobban, mert annak eleve van egy kis fahéjas beütése, úgyhogy kimondotta jól illik a szilvához. Kell hozzá 2 rút fahéj, víz, 1 evőkanál vaníliás puding és 2-3 deciliter habtejszín.
0: Na akkor jön nem sokára az elkészítési módja ennek a szilvás receptnek, amiben ugye kell 1/2 kiló magozott szilva, 100 g nátcukor, 2 rút fahéj, 1 evőkanál vaníliás pudingpor, víz és 2-3 deci habtejszín, és az elkészítési módot rövid életörömzene után osztjuk meg veletek itt a 98.6 Manna FM-en Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapító.

0: Jó vasárnapi rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Én megmondom őszintén, hogy az egész konyhát kiköltöztettem a teraszra, és ott készülnek a finomságok, hogy bent se ne melegítsen, se ne büdösítsen semmi, de hát az biztos, hogy a szilva lekvár készítésének nagyon-nagyon kellemes illata van. Maxit az állhat fent veszélyként, hogy ebben az illatban nehéz este aztán elaludni, mert folyamatosan ezen a finomságon jár az eszünk. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója elmondta nekünk, hogy szilva krémlevest készítünk, amihez 500 g magozott szilva, 100 g nátszukor, 2 rút fahéj, 1 evőkanál vaníliás ízű pudingpor, víz és 2-3 deci habtejszín kell. Na nézzük akkor az elkészítést.
1: A kimagozott szilvákat én egy vastagfalú lábosba a nátszukorral és a fahéjrudakkal fölteszem rotyogni, tehát igazából úgy indítom el, mintha szinte ilyen lekvárszerűséget főznék belőle, és ezért lesz teljesen más íze, mintha csak simán vízbe megfőznénk a szilvákat.
0: Ennél a fázisnál kell figyelni valamit?

0: Ha vasárnap, akkor kanapé itt a 98.6 Manna FM-en, és például finom receptek Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával, nem sokára amerikai kexjön csoki cseppekkel és nutellával, meg Rihanna és a Diamonds is.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: vasárnapi rádióhallgatást, a Manna FM-mel. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a konyhában teszünk-veszünk, egy szilvás levest készítettünk el Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával, és Éva azt ígérted, hogy a második recepted, ami egy desszert lesz, a nutellát és a csoki cseppet teszik a középpontba. Na, akkor lássuk.
1: Így van. Ugye itt ez egy abszolút tradicionális amerikai csoki cseppes keksz, amit megspékelhetünk még egy kis nutella töltelékkel. Hát nálunk ez a gyerekeknél nagyon megy. Itt a nutellát természetesen ki is lehet hagyni akár a kekszből, de érdemes kipróbálni azzal is.
0: Mivel kell kezdeni az elkészítést?
1: Én azzal szoktam indítani, hogy a nutellából kis fóliára nyomok habzsákból ilyen kis halmokat, és ezeket lefagyasztom előre, mert így sokkal könnyebb lesz bele bugyolálni ebbe a kekszes masszába, mint hogyha csak úgy simán folyósan hagyjuk. A habzsákból pedig úgy tudjuk nagyon könnyen kinyomni ezeket a kis nutella halmacskákat, hogyha egy pár másodpercre betesszük a mikrohullámos ütőbe. Úgyhogy ezeket így előre leszoktam fagyasztani.
0: Jöjjön a többi szinte lényegtelen hozzávaló, hiszen a nutella a főszereplő.
1: A kekszhez szükségünk van 100 g olvasztott vajra, vagy növényi vaj alternatívára, hogyha valaki nem fogyaszthat tejterméket. Ugye a nutellából is már van számtalan vegán verzió, tehát tejmentes diétából is meg tudjuk találni a megfelelőt. Na, a tésztához szükségünk van még 100 g nátszukorra, 50 g kristálycukorra. Itt is nyugodtan lehet a nátszukor helyett kristálycukrot használni, de ugyanazért, mint a szilvalevesnél, ez a kis fahéjas beütés, ez nagyon jót tesz a keksznek. Kell hozzá egy darab elles méretű tojás, hogyha

0: fogyasztóba.
1: Hogy mi a következő lépés, hogy elkészíthessük a csodálatos amerikai kekszünket, amiben Nutella van középen és csoki cseppekkel is meg van tűzdelve, hamarosan ki fog derülni Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával folytatom, és Gizi írta azt, hogy náluk nincs otthon most éppen Nutella, nem gond, mert elmondta Éva, hogy ezt Nutella nélkül is el lehet egyébként készíteni, ugyanúgy csak a végén ezt a mozzanatot kihagyott belőle. Persze a korona lekerül azért erről a csoki cseppes kekszről, de anélkül is nagyon-nagyon finom. Nem sokára elmondjuk, hogy hogyan kell elkészíteni. Tartsatok velem, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és hogyha van kérdésetek, SMS Viber üzenet formájában jöhet ez is, 0677 1986.

0: Ez a Manna kanapé, hello mindenkinek, és a vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával készítünk nutellás, csoki cseppes kekszet, amihez kellenek ugye nutella golyócskák, amiket lefagyasztottunk előre, 100 g olvasztott vaj, 100 g nátszukor, 50 g kristálycukor, egy elles tojás, egy teáskanál vanília aroma, egy csipet só, 100 g csoki csepp, 170 g önkelesztő gluténmentes lisztkeverék, és a végére még vaníliafagyi. Na, hogyan kell elkészíteni magát a kekszet?
1: Ugye le van már fogyasztva a nutella kupacocskák, úgyhogy jöhet a tésztának az összeállítása. Egy keverőtálba kézi habverővel lazán keverjük össze az olvasztott vajat, a nátszukrot és a cukrot. Ezután mehet hozzá a tojás, a vanília aroma és a só. Utána már csak egy spatulával forgassuk bele az önkeresztő lisztkeveréket és a csoki cseppet. A tészta ilyenkor nagyon-nagyon lágy, úgyhogy ezt is érdemes egy picit betenni a hűtőszekrénybe, vagy hogyha nagyon sietünk akár a fagyasztóba is, hogy olyan jó kis masszívra ugye megdermedjen benne a vaj, és akkor könnyebben tudjuk formázni. Ezután, hogyha lehűlt a tészta, ilyen kis diónyi, kicsit nagyobb diónyi gombócokat csípjünk le belőle, és csomagoljuk bele a lefagyasztott nutellát, majd tegyük őket sütőpapírral bélelni tepsire.
0: Hány fokon, mennyi ideig kell sütni ezt a finomságot?
1: 180 fokra előmelegített sütőben, körülbelül hát 20 perc alatt süssük őket készre. Ugye sütőfüggő, lehet, hogy szükség van egy pár perccel többre, időnként nézzünk rá, és utána hagyjuk a sütőpapíron ezeket teljesen kihűlni, hogy olyan jó kis ropogós legyen a szélük, a belsejük meg ilyen lágy, és ez a kis olvat nutella benne, hát bocsánat, én már nyelek itt jó nagyokat. Szóval nagyon finom, érdemes kipróbálni.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok.
0: Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával töltöttük az órát, és Éva egy nagyon különleges szilvás receptet hozott el nekünk, ami majdnem úgy kezdődik, mint a szilvalekvár, aztán egy mennyei tejfölös túrógombócos szilvaleves lesz belőle, jól behűtve, aztán pedig jött a gyerekek kedvence, ami a klasszikus amerikai csoki cseppes keksz nutellával megtöltve. És hogy hogyan lehet megtölteni nutellával a legegyszerűbben? Hát úgy, hogy előre lefagyasztunk nutella cseppeket, és ezt könnyebb már ebbe a kicsikét folyósabb tésztába belevarázsolni. A keksz pedig bekerülhet már akár az uzsonnás tasakba is, szóval, hogyha már most gyúrunk arra, hogy mivel örvendeztessük meg a gyerekeket a suli kezdés heteiben, akkor félre lehet tenni ezt a receptet arra az időszakra is. A beszélgetés egyébként visszahallgatható formában felkerül a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on vissza lehet hallgatni, és ott megtaláljátok majd a korábbi Kohári Évával készült receptes beszélgetéseimet is, azok közül is lehet, és érdemes is szemezgetni. Ez a

0: szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomás csökkenésre lehet számítani. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban Irina biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 4 óra múlt, hálás vagyok, hogy ti is a Manna kanapét választottátok. Én Argyelen Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekkel fogjuk folytatni. Rekord alacsony az infláció, de hogy ez mit is jelent számunkra, akik éljük a hétköznapjainkat, járunk bevásárolni, vagy éppen lakáshitelben gondolkodunk, ezeket fogjuk körbejárni Ed Sheeran után itt a Manna kanapéban.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és a kanapé elindult, vasárnap pedig 4 és 5 óra között mindig a pénzügyi percekkel várlak benneteket, és szakértőmmel Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, a mostani témánk pedig jó hírek az infláció házatájáról.
1: A KSH adatai szerint júliusban igencsak alacsony volt az éves áremelkedés mértéke, 1,2%-os inflációt mért a statisztikai hivatal. A nyugdíjas infláció, tehát kifejezetten a nyugdíjas célcsoport átlagos vásárlási kosarának a drágulása még ennél is alacsonyabb volt, ott átlagosan 0,8%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Ha pedig az egy hónappal korábbi adatokhoz tekintünk, akkor júniushoz képest még egy 0,1%-os árcsökkenést is lehetett látni. Nyilván ez nem egy egységes dolog, nem mindennek az ára emelkedett 1,2%-kal. A különböző termékcsoportoknál eltérő adatokat lehetett látni.
0: Nézzük meg kicsit jobban a termékcsoportokat is.
1: Az élelmiszerek ára egy éves időtávban 1,1%-kal csökkent, ez nagyon jó hír. A szolgáltatások ára emelkedett talán a legnagyobb mértékben, ott 4,7%-os emelkedésről lehet beszélni. Az összesített adatok dohányáruk ára 2,9%-kal emelkedett egy év alatt. A háztartási energia 4,3%-kal csökkent ára, és a tartós fogyasztási cikkek ára pedig 1,8%-kal nőtt. Tehát azért azt lehet látni, hogy elég nagy a szórás, sehol sincsen extrém kiugró érték, olyan pedig külön jó hír, hogy az élelmiszerek ára azért mérséklődött is. Az eddigi idejévi 7 hónap adatának az átlagára tekintünk, akkor eddig olyan 1,7%-kal emelkedtek átlagosan a termékeknek az árai. A Magyar Nemzeti Bank az egész évre idén 1,8%-os inflációt várt, tehát hogy azért várhatóan az elkövetkező hónapokban sem lesz drasztikus drágulás vagy gyorsuló drágulás.
0: Mit jelent ez az embereknek?
1: Nyilván alapvetően azt, hogyha bemegyünk a boltba, akkor az árak közel azonosak, mint amit az elmúlt hónapokban láttunk, valahol csökkenést láthatunk, valahol minimális emelkedést. Ez kifejezetten jó hír mindenkinek, aki vásárolni jár, már pedig mindenki vásárolni jár. Hozzá kell tennem, hogy ez nem azt jelenti, az alacsony infláció, hogy mondjuk a 22-es extrém drágulás az megszűnt volna. Az infláció csökkenés annyit jelent, csak hogy a további drágulás mértéke vált mondjuk így nagyon alacsony szintűvé. De emellett is azért számos érdekességet tartogat az emberek számára az inflációs adat. Akkor is, ha mondjuk hitelt szeretne felvenni, vagy akkor is, ha megtakarító lenne, befektetne. Itt, ebből a szempontból ugye az a lényeges, hogy az infláció és a kapott vagy éppen fizetett kamat attól függ, hogy hitelről vagy megtakarításról beszélünk, az milyen arányban van egymással. Itt érdemes bevezetni egy új fogalmat, a reálkamatnak a fogalmát. A reálkamat az azt mutatja meg, hogy a mondjuk egy betétre, ha lefordítjuk, hogy a betéti kamatunk inflációval korrigálva milyen kamatot, milyen nyereséget hoz.
0: Nézzük meg a reálkamatot egy példán keresztül is.
1: Tegyük fel, hogy 100.000 forint megtakarításunk van, és ezt egy évre lekötnénk 10%-os betéti kamat mellett. Ez egészen jól hangzik. Na most jön a kicsit a fekete leves, ha az infláció értéke 12%, akkor negatív reálkamatról beszélünk, ezt fordítsuk le, hogy mit is jelent pontosan. A 100.000 forintból ugye bruttó 10.000 forint kamatot kapnánk egy év múlva. Ugye itt erről lejön sajnos az SZIA, és lejön egyébként a SZOCHO is, a szociális hozzájárulási adó. Adókkal csökkentve ez azt jelenti, hogy 7200 forint üti a zsebünket, tehát 107200 forintunk lesz egy év múlva. Igen ám, de a 100.000 forint mai átlagos áru kosarat, ami annyiba kerül ma, egy év múlva, hogyha 12% lesz tényleg az infláció, akkor 112.000 forintos áron tudom megvenni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kamatokkal növelten is kevesebb árut fogok tudni vásárolni, mint ma a befektetett eredeti összegből. Ezt mutatja meg, ezt a helyzetet adja vissza a reálkamatnak a mértéke. A negatív reálkamat gyakorlatilag egy befektetőnél megtakarítani azt jelenti, hogy egy év múlva a pénzének a vásárló értéke, az az értéke, amiért mondjuk árulat tud ténylegesen fordítani, az csökken valamelyest. Ez nem azt jelenti, hogy negatív reálkamat mellett nem érdemes feltétlenül megtakarítani vagy befektetni, ez csak azt sugallja, hogy ezt érdemes tudni, mielőtt azt ítéljük meg, hogy egy megtakarításnak a kamata, hozama az jó-e, vagy nem. Ott érdemes tudni, hogy milyen inflációs környezetben vagyunk. Mondok egy példát, a mai 1,2%-os inflációs környezetben egy 10%-os betéti kamat nagyon jól hangzik. 2022-ben, amikor az átlagos drágulás mértéke 17% volt, és voltak olyan hónapok, ahol 20% fölötti éves inflációt mértek, ugyanezen 10%-os betéti kamatra már lehet, hogy sokan húzták a szájukat, hogy ez bizony nem túl szerencsés, mert még mindig bukik a pénzünk, és még mindig kevesebbet él.
0: Folytatjuk innét, a befektetések tükrében megnéztük akkor a reálkamatot, hogy mi a helyzet a hitelezéssel, erre is ki fogunk térni hamarosan szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: Pénzügyi percek, ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, és az alacsony inflációs értékekről beszélünk Argyele Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, hogy 1,2 volt az éves infláció a legfrissebb adatok szerint, és megbeszéltük, hogy mi a reálkamat, mit is jelent ez a befektetések tükrében. Menjünk akkor innét tovább.
1: Nézzük meg, hogy konkrétan a mai helyzetben az 1,2%-os éves infláció, ez mit, milyen helyzetet, milyen megtakarítói pozíciókat jelent. Azért a legtöbb betét, hogyha erre tekintünk, még mindig nagyon alacsony kamatokkal érhető el. Átlagosan 0,1-0,2%-os kamatokról beszélhetünk. Ez gyakorlatilag elfogyulható kamatszint. Itt szinte teljesen mindegy, hogy milyen mérték az infláció. Ha viszont azt mondom, hogy vannak olyan bankok, amelyeknél már kiugró betéti kamatokat is elérhetünk, akár éves szinten 6%-os kamatokat is láthatunk. Ott azért már, ha az adókótól megtisztítjuk ezt a kamatot, még akkor is 4,32%-os nettó kamatról beszélünk. Ez a 4,32%, ez gyakorlatilag 3,5-szerese az inflációnak, tehát érdemben, vásárlóerőben is javul a helyzetünk. Azért ez már egy nagyon jó lehetőségnek tűnik. Azt mutatja, hogy érdemes akár még egy betétet is választani, ha az egy jól kiválasztott banknál egy jól megválasztott termék lenne, mert akkor érdemben több pénzünk és komolyabb vásárlóerőnk marad, mint a kezdeti állapotban.
0: Mire kell még esetleg ilyen esetben figyelni?
1: Itt azért tudni kell, hogy a futamidő nagyon fontos. Ugye most egy éves betétről beszéltem, rövidebb futamidőre 3-6 hónapra az éves kamatszint lehet akár 6% fölött is, de ott nyilván 3-6 hónap után újra kell kötni a betétet, az éppen aktuális feltételek, lehetőségek mentén. A másik, amit fontos tudni, hogy ezekben a mostani környezetekben az ilyen magas kamatszinthez általában nem elég az, hogy lekötöm a pénzt, valamilyen plusz feltételt is kell teljesítenem. Jellemzően növelnem kell a banknál lévő megtakarítási állományomat a lekötött összeggel, tehát mondhatjuk úgy, hogy új forrást köthetek csak le, illetve sok esetben elvárhatnak még egyéb feltételek itt is, aktív számlahasználatot, vagy mondjuk azt, hogy más megtakarítási dolgaimat is növeljen, például befektetési jegyeket is vásároljak a lekötés mellé, és csak ekkor kapom meg a magas kamatszintet. Tehát ezeket mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy ne csak a kamatot nézzük, hanem milyen feltételek vannak. De az kétségtelen tény, hogy ez a bruttó 6% nettó 4,3%-os kamat, ez kifejezetten kedvezőnek tűnik. Érdemes még a lakossági állampapírokról is beszélni, hiszen egyrészt ezek nagyon népszerűek voltak az elmúlt időszakban, másrészt tényleg itt is lehet látni érdemi magas kamatszinteket is. Például a fix magyar állampapírnál lévő 5,5%-os kamatot lehet látni, vagy mondjuk a magyar állampapír plusznál is egész magas kamatokról beszélhetünk, ott ugye évről évre emelkedik a kamatszint a futamidő előre alattával.
0: Itt is ügyelni kell arra, hogy a kamatot csökkentheti a szocó, illetve az egyebek?
1: Ezen lakossági állampapíroknál fontos kihangsúlyozni, hogy itt nincs adófizetési kötelezettségünk. Tehát gyakorlatilag ez a 5,5%-os kamatszint, mondjuk a fix magyar állampapírnál maradunk, ez nettóban is ennyit jelent, ebből nem fizetünk esziát, nem fizetünk szocót. Viszont a diszt is egy éves futamidőre szeretnénk igazítani, ugye a fix magyar állampapírnak a futamideje alapvetően 3 év, akkor kell valamilyen kiszállási költséggel számolnunk egy év után. Ez a mai adatok, mai állapotok szerint olyan 1%-os díjnak felel meg. Itt nem díjról beszélünk, valójában 99%-os árfolyamon vásárolja vissza a kincstár, ha ott adjuk el a papírt, így jön ki az 1%-os díj. De ez mellékes is, tehát durva nettó 4,5%-os hozam érhető el egy év alatt. Az azért kedvező, ha viszont a magyar állampapír pluszról beszélünk, ott van egy plusz információ, minden évben, évfordulókor mindenféle díj és alacsonyabb árfolyam nélkül lehet eladni a papírt, tehát visszakaphatjuk a 100%-os névértéket. Ez azért olyan plusz lehetőséget jelent, hogy mondjuk a MÁV plusz esetében az első év végén akár 5%-os hozamot is zsebre tudunk tenni, úgyhogy a papírt eladjuk, de ott fontos, hogy évfordulókor kell eladnunk, nem korábban, nem később. Tehát azért látható, hogy a mai inflációs környezetben a relatív alacsony kockázatú megtakarítások, és itt most betét lakossági állampapír fronton, egészen magas reálhozamok vannak, tehát bőven infláció fölött kereshetnek az emberek, úgy is, hogyha csak a kamatok alapvető számaira nézünk, hogy 5%, 6%, 4%, azért nem tűnnek olyan soknak. Ezért fontos, hogy az infláció fényében vizsgáljuk mindent, így azért már egész komoly reálhozamot tudnak az emberek zsebre tenni.
0: Hogy mit jelent hiteloldalon a friss inflációs adat, erre fogunk kitérni az óra második felében szakértőmmel, Argyele Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: ez a pénzügyi percek a 98.6 Manna FM kanapéjában. Megvannak a friss inflációs adatok, de hogy mit lehet például ebből kiszűrni azok számára, akik lakáshitelt szeretnének felvenni, erre is ki fogunk térni szakértőmmel, Joe Cocker és az Unchain My Heart után.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a vasárnapi kanapé, hello Argyelen Kriszta vagyok, és a pénzügyi perceket hallgatjátok, amiben szakértőmmel Argyelen Józseffel elemezgetjük a bankmonitor.hu vezető elemzőjével a friss inflációs adatokat, és ott tartottunk, hogy mit jelent hiteloldalon az, hogy 1,2%-os most az infláció.
1: Ugye az alacsony infláció, ami a megtakarítási oldalon kedvező, hiszen pozitív reálkamatokat jelent a hiteloldalon, abból a szempontból kedvezőtlen tud lenni, hogy itt is pozitívak a reálkamatok, csak hogy itt jellemzően ezeket a kamatokat mi fizetjük. Tehát kvázi azt jelenti, hogy a felvett kölcsönösszeg nem inflálódik el olyan nagy sebességgel, mint mondjuk egy magas inflációs környezetben.
0: Egy példán keresztül is meg tudod nekünk mutatni, hogy ez pontosan mit jelent?
1: Fölveszek mondjuk egy 20 milliós lakáshitelt 20 évre, és mondjuk a havi törlesztő részletem 200 000 forint, az ma lehet, hogy soknak tűnik, de lehet, hogy 10 év múlva, vagy 15 év múlva, ha egy fix kamatozású termékről beszélünk, akkor a törlesztő még mindig 200 000 forint lesz, de lehet, hogy akkor már ez a 200 000 forint mondhatni jelentéktelen összeg lesz az akkori fizetések, az akkori enyérárak mellett, fogalmazunk így. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ilyen időtávban egy ekkora törlesztő elértéktelenedik gyakorlatilag. Igen ám, de ha az infláció nagyon alacsony, akkor az elértéktelenedés, ez nagyon lassan megy végbe, és ha a kamat alatt van az inflációs szint, az azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a nap végén, amikor visszafizettük a teljes összeget, akkor azért még mindig húzzuk a szánkat, hogy azért nem kevés pénzt rendeztünk a teljes kölcsönünkre összességében vissza. Érdemes itt egyébként inkább a THM-ekkel vizsgálgatni, nem csak a kamatokat, mármint hiteleknél, hogy a THM a teljes hiteldíj mutató nem csak a kamatot tartalmazza, hanem az egyéb banki díjakat, költségeket is százalékos formában kifejezi. Így gyakorlatilag nem kell a különböző díjakat fejben összevetnünk, hogy az induló banknak az mondjuk a bírálati díja, a folyósítási díja, a kamata, az egyéb induló költségek azok hogyan alakulnak, hanem egy mutatóban százalékosan bemutatja ezt nekünk ez a THM értéke. A személyi kölcsönöknél a THM az jelenleg 9,9%-tól indul, a piaci lakáshiteleknél 6,2%-tól indul, míg a támogatott hiteleknél 3% fölött vannak kicsivel, hogy nyilván 3%-os fix kamat az egy kedvező lehetőség, azért teljesíteni is kell számítani.

0: prompt adat, az nem biztos, hogy egy 20 éves kivetítésben annyira lényeges lehet. Ez az összehasonlítás sokkal izgalmasabb és sokkal fontosabb vagy validabb eredményt szül, akkor, ha valamilyen rövid futamidejű konstrukcióról beszélünk, és valamilyen konkrét terméket célhoz köthető vásárlásról, mondjuk egy autóhitelről, ahol mondjuk 3 év alatt vissza akarjuk fizetni a törlesztőnket. Itt már lényeges lehet, hogy a mai infláció mennyi, vagy mondjuk a jövő évi inflációt hova teszi a jegybank, mert abból meg tudjuk becsülni, hogy a kamathoz képest egyébként a termék ára, illetve gyakorlatilag a törlesztő részletünknek az értékvesztése az hogyan viszonyul egymáshoz.
1: Na, hogy mit érdemes még vizsgálni a friss KSH adatok tükrében, ezzel fogjuk folytatni itt a 98.6 Manna FM kanapéjában a szakértővel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
2: This is a weekend. Yeah. Élet, öröm, zene.

0: Jó, hogy ti is együtt rádióztok velünk, ez a Manna kanapé, és benne a pénzügyi percek, pénzügyi adatok, hírek, infók közérthetően, és aki segít nekünk ebben, Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. Kijött, hogy ugye a friss inflációs adat 1,2%, a nyugdíjas infláció pedig még kevesebb, 0,8%. Na, hogy ezeknek a friss adatoknak a tükrében mit érdemes még vizsgálni? Folytassuk ezzel, vagy hát zárjuk ezzel a mai beszélgetést.
1: Lehet olyan megközelítés is, aki azt mondja, hogy egy évre veszek föl hitelt, és azt mondom, hogy egy év alatt, ha a kamat kedvezőbb az inflációnál, akkor gyakorlatilag, ha én egy évet vártam volna, akkor a terméknek az ára az nagyobb mértékben növekedett volna, mint amennyit én ráfizettek kamat oldalon. A kölcsönre, tehát jobban jövök ki. Azért az a megközelítés, hogy ma az 1,2%-os infláció szint mellett szinte biztos, hogy nem fog megtörténni, mert ilyen kamaton nem tud kvázi senki hitelt fölvenni, ha nem támogatott hitelről beszélünk. Itt mondjuk a bavaró munkás hitel jöhetne szóba, még kamatmentesek, de ott is ugye szigorú feltételek vannak. Viszont aki ebben gondolkodik, az inkább nézze meg a saját konkrét termékének utáni árváltozási alakulását. Most, ha még itt az autóvásárlási példánál maradunk, akkor nem, az autónál nem azt kell nézni, hogy az éves infláció átlagosan 1,2% volt, hanem azt kell megnézni, hogy a használt autóknál milyen áremelkedéseket lehetett látni az elmúlt időszakban. És ez alapján megbecsülni azt, hogy egyébként a hitelkamat az hogy alakul, nem az inflációra vetítve, hanem mondjuk az autóárak emelkedésére vetítve.
0: Na lássuk, hogy mi maradt a végére.
1: Ami még fontos, mind a két szempontból, tehát mind megtakarítás, mind hitel szempontból, az az, hogy a kamatok, azok mind jövőre mutatók, legyen szó csak kölcsönkamatokról, TH mértékről, vagy a megtakarítások kamatáról. Tehát az, hogy mit kell fizetnünk nekünk, vagy milyen kamatokat kapunk a jövőben, azt hasonlítjuk össze az elmúlt év inflációs értékével, hiszen a mostani 1,2%-os adat azt mondja meg, hogy 25 júliusa és 26 júliusa között hogyan alakultak az árak. Ennek a kettőnek az összevetése egyébként kicsit sántító, mert gyakorlatilag azt mondjuk, hogy én a múlt inflációjához képest mennyire jó a megtakarításomnak a kamata, de ha most hirtelen elkezdenének gyorsulni az árak, akkor már ez az állítás nem lenne igaz. Érdemes ezért a várt inflációkat is megnézni. Szerencsére a Magyar Nemzeti Bank idejévi teljes inflációs várakozása is ugye 1,8%, tehát kicsivel az 1,2%-os érték alatt van, és egyébként a jövő évre sem vár valami brutális drágulást, áremelkedést a jegybank, ott is gyakorlatilag 2,3%-os inflációt vár a teljes 27-es évre a Magyar Nemzeti Bank. Ez gyakorlatilag azt mondatja velem, hogy ez az 1,2%-os adat ez múltbeli, de a jövő időszakokra várt adatok sem sokkal magasabbak, tehát ez az összevetés úgy nagyságrendileg megállja a helyét a várt inflációk mellett is. Érdemes tehát az áremelkedést nem csak mondjuk a pénztárcánk oldaláról a boltban megnézni, hanem ilyen szempontból is, hogyha mondjuk megtakarítók vagyunk, akkor az a kamat, amit a bank kínál nekem, az jó-e vagy nem. Azt nem csak abszolút értékben kell egy számot nézni, hogy magas-e, hanem azt is meg kell nézni, hogy infláció fölötti vagy nem. Egy kicsi szám is ma tud jóval infláció fölötti lenni, ami mindenképpen jó hír, mert a megtakarítók pénzének a vásárlóértéke emelkedik.
0: Köszönöm szépen, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük meg a friss inflációs adatokat, a nyugdíjas inflációt is, illetve termékcsoportokra lebontva is, aztán utána rávetítettük mindezt a befektetési és a hitelezési területre is, úgyhogy sok-sok érdekes, hasznos infót kaphattatok. Ha szeretnétek visszahallgatni, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on tudjátok ismételni.

0: 5 óra után is folytatódik a kanapé, vízhez szoktatás, úszásoktatás a nyári időszakban. Ebben segít nekünk Varga Vivien gyógypedagógus, és Kájgótól is hozok majd egy dalt, a For a Life bekészítve az óra elejére.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Reklám hangzott el.
8: Őrizetbe vették az M3-ason történt buszbaleset sofőrjét. Sikerült megfékezni az erdőtűz terjedését Andalúziában. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a kárpátaljai vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és első mérések a vízszint emelkedését mutatják. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített több mint 400 ember visszatérhet az otthonába. Spanyolországban más tartományokban is küzdenek az erdőtüzekkel. Aragóniában és a Portugáliával határos Zamorában is sikerült már jó részt körülhatárolni az érintett területeket. A hatóságok gyanúja szerint mindkét erdőtüzet gyújtogatás okozta, egy férfit már őrizetbe vettek. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Köszi, hogy letettétek ti is a voksotokat a Manna kanapé mellett. Én Argyelán Kriszta vagyok, és 5 óra után is várlak benneteket. Egy csomó hasznos információval a nyaralás előtt állóknak is, például úszásoktatás, vízhez szoktatás. Mi az a legfontosabb info, amit mondjunk el a gyereknek, mielőtt elindulunk vízpart mellé nyaralni? Ezek jönnek sorban, a meg Kygo és a For a Life.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
9: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM élettörömzene. A szülő számára főleg ilyenkor a nyári meleg időszakban, amikor strandra megyünk, vízpart mellé megyünk, a legnagyobb megnyugvás, ha tudja, hogy a gyerek biztonságosan mozog a vízben. Igen ám, de ezt egyáltalán nem könnyű megszerezni, és nem is biztos, hogy feltétlenül a szülő az, aki át tudja adni ezeket az információkat. Varga Vivien gyógypedagógus, a Stylianos alapítója, a beszélgető partnerem. És akkor nézzük elsőként azt, Vivien, hogy mennyi idős korban érdemes elkezdeni a vízhez szoktatást?
1: Én azt gondolom, hogy minél korábban, logikusan a válaszom az az, hiszen úszásoktató vagyok, babaúszásoktató, de közben ugye gyógypedagógus is, tehát látom azt, hogy a gyerekek hogyan fejlődnek, és látjuk az elmúlt 20 évben azt, hogy mi mindent tudnak viszont megtanulni, de talán egy dolgot az elején tisztáznék, mert ez szerintem nagyon sok esetben tévhit itt a víz biztossággal, vízhez szoktatással, úszásoktatással kapcsolatban, az pedig az, hogy a vízbiztosságot azt nem 4-5 éves korban kezdjük el megtanítani, amikor a gyerek úszni tanul. És ugye a babaúszásnak nálunk ez is az egyik célja, hogy ugye ezt megtanítsuk, ezt a vízbiztosságot, és ez kialakuljon. Mert ezt már 3 hónapos kortól tulajdonképp el lehet kezdeni építeni, természetesen mindig az adott életkornak megfelelő szinten. Mert lehet, hogy egy gyerek tud úszni mondjuk 20 métert, de hogyha váratlanul víz alá kerül, akkor tényleg meg tud ijedni, bepánikol, és nem tudja, hogy hogyan reagáljon. És lehet egy olyan gyerek mondjuk, aki meg csak, nem tudom én, 3 éves, még nem úszik önállóan, de tudja, hogyha víz alá kerül, vagy víz kerül az arcába, akkor nem ijed meg, tud levegőt visszatartani, tud kikapaszkodni, tud segítséget kérni. Tehát biztonsági szempontokból ezek ugye legalább olyan fontos készségek. Szóval mi a Stylianosban pontosan ezért mondjuk azt, hogy nem úszókat nevelünk, meg nem úszást tanítunk elsősorban, hanem vízbiztos gyerekeket szeretnénk nevelni, és ez egy hosszú folyamat. És egy 3-4 hónapos babánál nyilván nem azt tanítjuk, hogy hogyan ússzon. Ott az első cél még az, hogy jól érezze magát a vízben, megszokja a közeget, ne ijedjen meg, hogyha egy kis víz éri az arcát.
0: Ahogy nő a gyerek, milyen újabb lépcsőfokok jönnek?
1: Megtanul buborékot fújni, megtanulja visszatartani a levegőjét pár másodpercig, lebegni, kikapaszkodni a medence szélére, tehát megtanulja azt is, hogy a medenceparton nem futunk, nem lökjük be a másikat, nem megyünk be felnőtt nélkül a vízbe. Ezek mi azt gondoljuk, hogy mind a vízbiztosság részei és a vízhez szoktatás részei. És mi például még olyan játékot is játszunk a gyerekekkel, persze már mondjuk egy 3-4 éves pluszos gyereknél, aki már érti ezt az egész szituációt és nem megijed tőle, hogy egy matracoló hogyan jusson ki, vagy hogy egy néhány másodpercig számolunk, hogy víz alatt legyen, és nagyon sokszor kérdezik, hogy ez minek, meg hogy milyen csinálunk ilyen feladatokat, de hát nem azért csináljuk ezt sem, hogy tovább legyen a víz alatt a gyerek, hanem azért, hogy egyszer váratlan helyzetben víz alá kerül, akkor ne az első reakciója pánik legyen, hanem tudja visszatartani a levegőjét, tudjon tájékozódni talán a víz alatt, és mondjuk megoldást keresni a kiutásra. És én ezért szoktam mondani a szülőknek, hogy nagyon fontos szerintem, hogy ne várjunk 4 éves korig azzal, hogy majd akkor megtanul úszni, mert akkor tulajdonképp kimarad 4 év. 4 év, amikor ugyanúgy járunk nyaralni, medencéhez, tópartra, tengerhez, tehát a víz addig is ott van a gyerek életében, és szerintem ugyanúgy kell elképzelni a vízbiztosságot egyébként, mint amikor a gyereket közlekedni tanítjuk. Tehát nem 12 évesen a kerékpáros vizsgán kezdjük el elmondani, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Már ugye egészen kicsi kortól elkezdjük neki mondani a szabályokat, és évről évre építjük ezt föl, és a vízbiztosság pontosan ilyen nem egy tanfolyam, hanem egy évek alatt egymásra épülő készségekből felépülő folyamat, és szerintem minél korábban kezdjük el, annál természetesebb lesz a gyerek számára ez az egész vízes közeg is ebben a biztonságos mondjuk lét vagy közlekedés.
0: Na folytassuk azzal, hogy a szülő is meg tudja vajon tanítani a gyerekeknek a vízbiztonságot, erről beszélgetek Varga Vivien gyógypedagógussal. Ez a Manna kanapé.

0: Sziasztok! Varga Vivien gyógypedagógussal beszélgetünk ebben az órában, és egy nagyon fontos téma így nyaralás előtt a gyerekek vízbiztonsága terítéken. És ott tartottunk, Vivien, hogy a szülő is egyébként meg tudja jól tanítani a gyerekeknek a vízbiztonságot? Nem kell ez feltétlenül úszómester vagy gyógypedagógus tanár?
1: Szerintem nagyon sok mindent meg tud tanítani, de nem mindent. A szülőnek óriási szerepe van a vízbiztonság kialakításában, mert tulajdonképpen minden nyaralás, minden közös pancsolás egy tanulási lehetőség is. Egy szülő meg tudja tanítani például, hogy felnőtt nélkül nem megyünk a vízbe, tehát a szabályokat, hogy medenceparton nem futunk, gyakorolhatják, hogyha víz kerül az arcunkba, akkor mennyi, tehát hogy ezt minél többet gyakorolnak, egyre kevésbé fog a gyerek megijedni. Gyakorolhatják a lebegést, gyakorolhatják a medence széléhez a kikapaszkodás, hogy ott megtartsák egymást, vagy megtartsa a gyerek magát. Tehát ezeket játékosan otthon is, vagy egy nyaralás alatt is lehet építeni. Viszont vannak olyan dolgok, ahol szerintem nagyon sokat számít a szakember, mert nem csak az a kérdés, hogy mit tanítunk, hanem az is, hogy mikor és milyen sorrendben. És mi ugye 20 éve úgy építjük föl ezt a folyamatot, hogy minden készség az előzőre épül. Ugye először biztonságban érzi magát, utána megtanulja kezelni, hogy ez egész hogyan történik. Ha víz kerül az arcára, ugye akkor nem pánikol, kikapaszkodik, stb. Tehát ez is olyan, mint amikor olvasni tanítunk egy gyereket, hogy nem egy regénnyel kezdjük, hanem az ABC-vel, és ez pontosan mi is így építjük föl, és ez a szülő külsősként, vagy laikusként nem feltétlenül mindig tudja, hogy ennek mi a folyamata, de szerintem a szülő jelenléte is már önmagában tanít. Hogyha a gyerek azt látja, hogy anya vagy apa nyugodt a vízben, betartja a szabályokat, nem tudom, nem telefonozik a medence szélén, hanem rám figyel, ezekből is nagyon sok apróság, de rengeteget tud tanulni a gyerek, és a legjobb eredményt szerintem akkor érjük el, amikor a szakember és a szülő is ugyanazért dolgozik, mi megmutatjuk az utat, a szülő pedig a hétköznapokban újra és újra megerősíti ezeket a készségeket.
0: Sok szülő azt gondolja, hogy a megoldás az úszótábor. Igazuk van?
1: Az úszótábor egy nagyon jó dolog, és nagyon jó megoldás, de attól függ szerintem, hogy hány éves gyerekről beszélünk. Hogyha egy 7-8 éves gyereknél egy hét úszótábor jön, az óriási fejlődést tud hozni, mert napi két úszásra annyi ismétlést kap, hogy nagyon látványosan fejlődik a technikája és a magabiztossága is, de ugye itt egy 7-8 éves gyerekről beszélünk, akinél teljesen más a tanítási folyamat, meg a megértési, meg a végrehajtási folyamat. Egy 3 évesnél viszont egészen más a cél. Ott még nem az úszást fejlesztjük, már hogyha 3 évesen be tudunk menni úszótáborba, persze nálunk ugye már a legkisebbek is tudnak szinte táborba jönni. Itt még a vízbiztonság és a vízhez szoktatás a lényeg, és sokkal inkább játékosan alapozunk, megszeretetjük a vizet, és megtanulunk biztonságosan mozogni benne, és az úszásoktatás pedig ugye 4 éves kortól kezdjük el, szóval az úszótábor nem helyettesíti szerintem az évközbeni rendszerességet, hanem felgyorsítja azt, amire már építettünk. Ha van egy jó alap, akkor egy hét alatt nagyon sokat lehet fejlődni, ha pedig még az alapokat rakjuk le, akkor a tábor legnagyobb értéke az lesz, hogy a gyerek még jobban szereti a vizet, még bátrabban mozog benne, és ez persze utána később mondjuk egy rendszeres úszás tanulásnál is nagyon nagy előny lehet.
0: Na, hogy érdemes-e ezzel a nyaralás alatt foglalkozni, és kitűzni célul, hogy úgy fogunk hazajönni a tengerpartról, hogy mindenki már pedig tud úszni, erről fogunk még beszélgetni a folytatásban Varga Vivien gyógypedagógussal a Manna kanapéban.

0: Kellemes rádiózást, ez a kanapé, amiből még fél óra mindenképpen hátra van, úgyhogy gyertek velünk, és Varga Vivien gyógypedagógussal, akivel többek között a vízhez szoktatásról beszélgetünk, és a Woodkid féle I Love You-t is bekészítettem már nektek a Manna kanapéban. Hallgassuk együtt!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és app

0: Köszi, hogy a Manna kanapéban együtt rádiózhatunk, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Varga Vivien, a beszélgető partnerem, gyógypedagógus, és a nyaralás előtt állókhoz szeretnénk szólni vízbiztonsággal kapcsolatosan, meg ugye úszás tanítással kapcsolatosan. A kérdés az, Vivien, hogy a nyaralás alatt érdemes ezzel foglalkozni, kitűzni célul, hogy már pedig most apa meg fog tanítani benneteket ebben a néhány napban úszni.
1: Szerintem az úszás azt nehéz megtanítani a szülőnek, meg nem is biztos, hogy a nyaralás az úszás oktatásra, mert ezt egy picit szigorúnak érezném való, de szerintem nagyon fontos az, hogy találkozzanak ezekkel a feladatokkal, illetve hogy használják ki ezt a helyzetet, mert inkább én pont azt, hogy sokszor azt látom, hogy a szülők nyaraláskor egy kicsit elengedik a szabályokat, és ez teljesen érthető, hisz szerintem pihenni mentünk, de ugye sajnos a vízi balesetek többsége is ilyenkor történik. És Én tehát nem arra biztatnám a szülőket, hogy egy órás úszásoktatást tartsunk a medencébe, és itt határozzuk el, hogy megtanítjuk akkor az alatt az egy hét alatt, hanem inkább az, hogy legyen egy napi 10-15 perces tudatos játék. Egyrészt a gyerek ezt meg fogják, tehát közös pillanatoknak fogja megélni, közös minőségi időnek, nem pedig úszásórának, és tudjuk gyakorolni ezeknél ilyenkor azokat a feladatokat, mondjuk menjen le a víz alá, nyissa ki a szemét, forduljon a medence széle felé, próbáljuk ki, hogy ki tud-e kapaszkodni az a gyerek, mert nagyon sokszor azt hiszük, hogy minden gyerek ki tud kapaszkodni és kimászni, de ez az izom erő függvénye is, tehát nagyon sokszor ezt tanítanunk kell a gyerekeknek, akár 4-5 éves korban is. Ezt például nyugodtan tudják tanulni, hogy ki kapaszkodik, másszon ki, üljön ki a medence szélére, fújjon buborékot, vagy egész egyszerűen, nem tudom én, lebegjünk, ugráljunk be, de mindig ugye a megfelelő szabályoknak megfelelően, meg a megfelelő készségeket így tudjuk fejleszteni, és tehát szerintem használjuk ki a vizet, meg a nyaralást arra, hogy ilyenkor tudunk gyakorolni, de fontos, hogy ilyenkor a szabályokat is szerintem megtanítjuk a gyerekeknek. Tehát például az, hogy a karúszó az nem egy, tehát a karúszó nélkül például nem megyünk be, de nem feltétlen megold meg minden problémát. Tehát ezek az eszközök nagyon jók, de nem helyettesítik a felnőtt felügyeletét. És hogyha pedig egy dolgot kellene kiemelnem, amit minden szülő gyakoroljon, akkor az, amit már így említettem, ez a kikapaszkodás. Mert hogyha a gyerek véletlenül a vízbe esik, akkor az életben így nem az lesz a kérdés, hogy milyen szépen úszik gyorsan, hanem hogy meg tudja fogni valóban a medence szélét, és ki tudja húzni magát. És napi 10 perc játékos gyakorlás egy ilyen nyári nyaralás alatt, az tényleg többet ér, mint gondolnánk, és közben a gyerek meg tényleg azt fogja érezni, hogy játszik anyával meg apával.
0: Kíváncsi volnék, Vivien, hogy az iskolai óvodai úszás hatékonyságáról mi szakemberként a véleményed?

0: kapaszkodnia, ki tud-e mászni, tudja, mit kell tenni, ha bajba kerül. És ezeket ugyanúgy tanulni kell, ezért szerintem nem elég az úszás oktatásnak a tanítása, és én azt javasolnám a szülőnek, hogy tekintsenek az iskolai úszásra partnerként, nagyon örülünk neki, hogy a gyerek rendszeresen vízbe kerül, de hogyha azt szeretnénk, hogy valóban magabiztos és vízbiztos legyen, akkor ezt érdemes a családi nyaralásokon, közös gyakorlással, vagy plusz szervezett foglalkozással még kiegészíteni.
1: Na, hogy mik a legfontosabbak, amiket érdemes megmondani a gyerekeknek jó tanácsként, vagy átbeszélni indulás előtt, ezzel fogunk tovább menni majd még rövid életöröm zene után Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stylianos alapítójával. Tartsatok velünk!

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, és remélem, hogy sokan vízpart mellől pihenve hallgattok bennünket, és remélem, hogy megfogadjátok Varga Vivien gyógypedagógus tanácsát, mert Viviantől most azt fogom kérdezni, hogy mi az az egy-két legfontosabb dolog, amit érdemes megbeszélni a gyerekekkel, hogy a vízpart mellé megyünk el nyaralni, pihenni, kikapcsolódni.
1: Hát ennek nagyon örülök, ennek a kérdésnek, és nagyon remélem, hogy sok szülő ezt át fogja venni, és egy ilyen úgymond egy indulás lesz mindig a nyaralások előtt, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy legyen egy 5 perces családi ilyen vízbiztonsági megbeszélés. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk bekötjük, nem tudom, a biztonsági övet az autóban, ugye a víznek is megvannak a maga szabályai, és én mondjuk pár dolgot biztosan átbeszélnék a gyerekekkel. Az első az az, hogy felnőtt nélkül nincs víz. Tehát akkor sem, hogyha ott a karúszó, a matrac, a nagyobb testvér. Ez egy olyan szabály, amin szerintem is soha nem szabad változtatni, és amit meg kell tanulni elsőként a gyerekeknek. A második az, hogyha baj van, akkor nem szégyen segítséget kérni, sőt, hát ugye logikus, hogy ilyenkor segítséget kell kérni. Tanítsuk meg a gyerekeknek azt, hogy ilyenkor hangosan kiabáljanak. És ez egyrészt sokszor eszünkbe se jut sem mondani, de közben meg amikor egy ilyen helyzet van, akkor nagyon nehezen kezd el egy gyerek, de sokszor egy felnőtt is időben segítséget kérni, mert ciki, meg umi, nem biztos, hogy baj van. Tehát hogy erre tanítsuk a gyerekeket, el is gyakorolhatjuk velük, akár még otthon, ahol még nem kiáltunk farkasért, vagy farkas, de tehát ilyenkor sokszor fontos az, hogy tényleg el is gyakorolják a gyerekek, mert azt hiszük, hogy ezt tudják, de nagyon nehéz hangosan elkezdeni kiabálni, amikor bajba vagyunk.
0: Mi van még, ami azt gondolod, hogy nagyon fontos, hogy elhangozzon, és hogy megtanítsuk a gyerekeknek a biztonságuk érdekében?
1: Ha véletlenül vízbe esik a gyerek, akkor ezt tanítsuk meg neki, próbálj medence szélére, vagy a lépcső felé fordulni, és kapaszkodj meg. És ezt is akár játékosan el lehet gyakorolni első nap. A medenceparton nem futunk, ez a következő szabály, nem lökjük be egymást, mert meglepően tényleg sok baleset nem a vízben, hanem a csúszós medence körül történik. És ami talán még fontos, hogy tényleg ne csak szabályokat mondjunk, hanem gyakoroljunk. Akár első nap szálljunk rá 10 percet, nézzük meg, hogy ki tud-e kapaszkodni. Tehát mi szülőként is legyünk tudatában annak, hogy mire képes a gyerekünk, mit csinál akkor, hogyha víz kerül az arcára. És ezeket tényleg nagyon játékosan meg lehet oldani, és közben meg olyan feladatok, amiket lehet, hogyha csak egyszer játszunk el, akkor is életet menthetnek. És ami talán még egy nagyon fontos dolog, és szintén szerintem sok szülőnek nem jut eszébe, hogy a gyerek tudja azt, hogy hol tart. Hogyha még nem tud úszni, akkor tudja azt, hogy még nem tud úszni. Mi nagyon sokszor megdicsérjük a gyerekeket, logikus, amikor ügyesen kijutnak a medence szélére, lebegnek, nagyon sokszor motiváljuk ezzel, de fontos azt is elmondani nekik, hogy nagyon ügyes voltál, egyre vízbiztosabb vagy, de ettől még nem megyünk felnőtt nélkül a vízbe, mert még nem tudsz úszni. És ez szerintem azért fontos ez, mert hogy a hamis magabiztosság az sokszor veszélyesebb lehet, mint az, hogy az óvatosság, vagy az, hogy hogyan közlekedik a medence partján. Szóval ezeket a szabályokat szerintem mindig egy 10 percben, hogyha elmondjuk a gyerekeknek, akár minden nyaralás előtt, ez nagyon-nagyon szépen be fog épülni évek alatt.
0: Nagyon szépen köszönöm, én bízom benne, hogy sokan idefigyeltek, sok hasznos tanácsot kaptunk, és hogy mindenkinek nagyon kellemes, feltöltődő és biztonságos lesz a nyaralási élménye. Varga Viviennel beszélgettem, gyógypedagógussal, a Stilianos alapítójával itt a Manna kanapéban. Hogyha van kérdésetek, vagy hozzászólnátok ehhez a témához, persze megtehetitek, SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: Ennyi fért bele a vasárnapi műsorba, hálás vagyok érte, hogy itt voltatok velem, és akkor összefoglalásként beszéltünk arról, hogy hogyan lehet gluténmentesen amerikai kekszet készíteni csoki cseppel nutellával, de itt volt a szilva leves receptje is, megnéztük az 1,2%-os infláció hatásait, illetve hogy ez mit is jelent a mindennapokra nézve a pénzügyi percekben, az utolsó órában pedig a vízhez szoktatáshoz adtunk hasznos tanácsokat a gyerekek és a szüleik számára. Jövök legközelebb egy hét múlva is, szombaton és vasárnap kanapé 3 és 6 között velem Argyelán Krisztával. Most nagyon kellemes estét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason balesetet szenvedett busz. Műhelybeszélgetéseket tartottak a felsőoktatás megújításáról, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. A miniszter tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Gyújtogatás gyanújával őrizetbe vettek 4 embert a horvátországi Zadar térségében. Sajtóhírek szerint helyi lakosok tettek bejelentést, hogy egy csoport gyanúsan viselkedik. Benkovács közelében szándékosan tüzet akarnak gyújtani. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a 4 embernek köze lehet-e az elmúlt napok tűzeseteihez, amelyek a település pár kilométeres körzetében történtek. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban. Egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson 2 több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fékberendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról és nekiütközött egy fának. A baleset a Rózek-hegy csúcshoz közeli egyik völgyben történt. Holnap a gomoly felhős, napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
5: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You The Cross.
3: And I'll show you the cross.
4: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán a sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
2: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs. If you

kelek, kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek,

0: morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit. In the spring of 2020
1: when the COVID pandemic hit. 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyört köthessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy

0: tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
1: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a paksi atomerőműnél. Görögországot sem kímélik az erdőtüzek, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Duna-ágzsi lipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. 2 meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben.
1: időjárás.
2: Holnap a gomoly felhős, napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
3: Manna Hits!
1: Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story. This song was written as a prayer of complete.
2: Ez a dal egy ima és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

0: Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.

0: Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Paksi atomerőműnél. Zenés programok is lesznek az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Duna-ágzsi lipjét is. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fényshow és a tűzi játék után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make a Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: Rózsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: I'm Mike from Mercy Me.
3: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
4: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Today.

0: Manna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus, csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. 2 nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. I believe in
1: anything, I hope in anything. Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
2: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
1: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Towle with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different
2: olyan vagy, mint
1: things
2: én, megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Kressmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: A próbák és nyomorúságok olyan dolgok az életben, amelyek nem mindig elkerülhetők. Ma azonban megtanulhatjátok, hogy hogyan használjátok fel őket a hitetek építésére.

0: Sátán a szenvedést használja arra, hogy ellopja vele a hitünket. A szenvedés egy fegyver, amit a Sátán ellenünk fordít. Ő szereti, ha nem gondoskodunk a testünkről, mert akkor egyszerűen meg tud támadni minket a fizikai síkon. És mindenféle betegséget, meg bajokat a nyakunkba akaszthat, annyit, amennyit csak tud. Azonban ez nem az egyetlen fajta szenvedés, amit okoz. Először megtámadja az elménket, és tegyük fel, nem működik. Megpróbálja támadni a testedet, és talán az sem működik. Utána szívesen megpróbálkozik a javaidat tönkretenni. Megpróbál majd mindenféle veszteséget okozni. Bármit, ami egyelő a szenvedéssel. Beszéltem ma reggel egy barátommal, és mondtam neki, az embereknek lehet, hogy nem nagyon tetszik majd az üzenetem, mert a szenvedésről fogok beszélni. De ettől függetlenül muszáj hallanunk erről, és meg kell érteni a szenvedést. Meg kell értenünk, hogy milyen helyet foglaljon el az életünkben, hogy miként álljunk hozzá, mert akár jobbá is tehet minket, és erősebbé válhatunk általa, ha megértjük, hogy keresztül kell mennünk rajta, és nem kerülhetünk el minden szenvedést. Amen. Tehát a Sátán a szenvedésen keresztül akar elpusztítani. Tönkre akarja tenni a hitünket, azt akarja, hogy feladjuk, hogy azt gondoljuk, Isten nem jó, és időnként Isten megenged bizonyos dolgokat egy időre, még ha ő meg is oldhatná őket, és mi persze nem értjük ezt. Nekünk azonban bíznunk kell Isten időzítésében, és hinnünk kell azt, amit a Biblia, az 1 Péter 4.12-ben mond, hogy Isten a mi hitünk minőségét próbálja meg, amikor megenged számunkra nem tetsző és nehéz dolgokat. Nézzük meg az 1 Péter 4.12.
1: 4:12.
0: Valakinek ez ma segítségére lesz. Reméljük sokaknak. Amen. Te is egy vagy a valaki közül. Szeretteim, ne háborogjatok a szenvedés tüze miatt, amely a hitetek minőségének megpróbáltatására támad közöttetek, mintha valami meglepő, szokatlan és számotokra idegen dolog érne titeket. Azt mondja ezzel, ne gondoljátok, hogy furcsa, ha keresztül mentek dolgokon, a jellemetek megpróbálására van ez. Hányan vagytok most próbák között az életetekben? Oké. Nos, akkor jobb, ha átmentek a próbán, mert ha nem, akkor újra kell kezdenetek előről. Érdekes dolog ez Istennel kapcsolatban. Az ő iskolában nincs bukás. Csak addig kell próbálkoznod ugyanazzal a vizsgával újra és újra és újra, míg végül sikerül. Aztán miután sikerült, és azt gondolnád, na ezzel kész volnánk, akkor időnként kapsz egy emlékeztető kurzust. Hogy egészen biztosan megtanuld az anyagot. A szenvedés előfordul, most szeretném, ha rám figyelnétek a következő pár percben, hogy megértsétek ezt. Akkor szenvedünk, amikor kiállunk valamit, és nem akkor, amikor elfutunk tőle, vagy elkerüljük. Többfajta szenvedés létezik. Ott van a mentális szenvedés, vagy az érzelmi szenvedés, amikor az emberek megbántanak. Ha nagyon bizonytalan vagy, ha összetört a szíved, ezek az érzelmi szenvedés fajtái. A fizikai szenvedés az, ha beteg vagy, ha elvesztetted a javaidat, vagy bármi mást, ha az emberek elutasítanak, ha kritikusan megítélnek, ha az emberek hazudnak rólad, amikor valaki rosszat tesz, ahelyett, hogy kézbe vennéd a dolgokat, dönts úgy, hogy igazi keresztény leszel, és várj, hogy Isten érvényesítse a jogaidat. Hát nem nehéz ez, amikor tudod, hogy te is tudnál tenni ezt-azt? De Isten azt mondja, várj rám. Ez az egyik legnehezebb dolog, amit szinte soha nem teszünk, mert mi annyira szeretnénk beolvasni és helyre tenni az illetőt, hogy tudja, ezt velünk nem teheti meg még egyszer. Ugyan már. A szenvedés elsődleges jelentése az, hogy keresztül menni valamin, engedni, hogy megtörténjen, és kibírni azt. Például az 1 Korintus 6.7-ben Pál megfeddett néhány gyülekezeti tagot, amiért azok bíróságra mentek és pereskedtek egymással. Azt mondta, miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Nos, manapság a mi társadalmunkban valahányszor történik valami, ami nem tetszik nekünk, vagy valahányszor igazságtalanság történik, vagy beütjük a lábujjunkat valaki járda küszöbébe, akkor mi azonnal pereskedünk. És őszintén szólva, a világban lévő pénzügyi válság részben a bolond pereknek köszönhető, meg annak, hogy mennyire drága lett a biztosítás, és hogy mennyit fizetnek értük az emberek arra az esetre, ha valaki beperelni őket. Elképesztő, hogy mennyi olyan problémánk van, amelyek nem is léteznének, hogyha odafigyelnénk arra, amit a Biblia mond. Egy üzletember barátunk nemrég elköltöztette vállalkozását, és olyan szerződése volt, amely szerint az addig bérelt hely tulajdonosa nem adhatta volna ki a helyet egy hasonló tevékenységi üzletnek. Mégis alig költözött ki a helyről, amikor egy ugyanolyan tevékenységgel foglalkozó keresztény testvér kibérelte a helyet, tudva, hogy a szerződés szerint a tulajdonos nem adhatná ki azt a helyet. Nos, ugye az első kérdés, ami felmerül, az az, hogy nem lehetne tenni ez ellen? Nem perelhetné be őket? Hát nem éri őt kár ilyen módon? Erre a férjem azt mondta, biztos nem fog ilyet tenni, ő egyszerűen csak nem az a fajta keresztény. De hát már... Én nem mondom azt, hogy az ilyen dolgoknak soha nincs helye. Szerintem, ha valami nagyon komoly hanyagság történik, akkor időnként fontos, hogy lépéseket tegyünk és megakadályozzuk, hogy valaki mással is megtörténjen az, ami velünk történt. De szerintem azzal is egyetértetek, hogy nagyon-nagyon sok butaság történik ezen a téren, és ha nem állítjuk meg ezt, akkor az árak csak egyre feljebb és feljebb mennek majd. És Pál valójában azt mondja itt, hogy jobb, ha elszenveditek a rosszat, és bíztok Istenben, hogy majd ő elintézi ezt, mint hogyha belekezdtek zűrzavaros dolgokba, ha idegeskedtek, és keresztül mentek mindazon, amin keresztül kell menni, nos pedig ez a lényege ennek. Ha besétálok egy üzletbe, és túlságosan magas a cipőm sarka, ezért kifordul a bokám, majd eltörik, akkor ez nem az ő hibájuk. Az az én ostoba hibám, mert olyan cipőt hordok, amilyet nem kellene, ha már itt tartunk. Amen. Tehát időnként, még ha úgy is érzed, hogy megbántottak és rosszul bántak veled, jobb, ha vársz, amíg Isten érvényesíti a jogaidat, mintha te tennél valamit, még akkor is, ha a mai világban az utóbbi a népszerű. Amen. Ismerek egy pásztort, akinek a fia halálos áramütést szenvedett a pulpitus tartó színpad alatt. Egy új gyülekezetbe költöztek, és a villanyszerelő cég olyasmit tett, amit nem kellett volna, és felületesek voltak valamiben, amire jobban oda kellett volna figyelniük, és emiatt történt meg a baj. És tudjátok, az első reakció ilyenkor az, hogy be fogjuk perelni őket, ezt meg azt fogjuk tenni, aztán meg amaszt tesszük, és Isten sokat dolgozott rajtuk, hogy ne tegyék. Csak ne tegyék. Hagyjátok ezt én rá, majd én elintézem. Valószínűleg ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit valaha is tenniük kellett. Figyeljetek rám, nagyon nehéz ez, amikor azt gondolod, hogy tehetné valamit, és megfizethetné valakinek, gyerünk, segítsetek, jobban prédikálok, mint ahogy viselkedtek. Nagyon nehéz ez, amikor azt gondolod, hogy tehetné valamit azért, hogy megfizess. De a teljes kép láttán, abból a szemszögből nézve, hogy mit tenne Jézus, inkább úgy döntesz, hogy elengeded és Istenben bízol. És persze újra mondom, nem arról van szó, hogy mindig rossz dolog pereskedni, csak azt mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor azt kell mondanunk, tudod mit? Isten sokkal jobban el tudja intézni ezt, mint amire én valaha is képes lennék. Először is, amikor belevágsz az ilyen dolgokba, az általában hosszú éveken keresztül elhúzódik, és kiszívja belőled az életerőd. Amen. Tehát Pál a különféle szenvedésekről beszélt, melyeken keresztül ment. Nézzük meg a 2 Korintus 4:8-at. Ha bármit is tenni fogsz Istenért, akkor szenvedni is fogsz. Köszönet a lelkesedésért. A 2 Korintus 4:8. Mindenütt körbevettek minket és szorongatnak. Mindenféle bajjal és nyomással küzdünk, de nem szorítanak be. kínos helyzetekbe kerülünk. Mindjárt mesélek egy történetet egy kínos helyzetről. Tanácstalanok vagyunk, és nem találjuk a kiutat, de nem esünk kétségbe. Követnek minket, üldözöttek vagyunk, és agyonhajszoltak, de nem elhagyottak. Nem vagyunk egyedül, letipornak a földre, de soha nem ütnek ki, és nem pusztítanak el. Pál kemény dolgokon ment keresztül. Igen, én is itt állok az összejövetelen a reflektorfényben, és körbeutazom a földet. És tudjátok, mindenki újjong és tapsol, de hadd mondjak valamit. Nem volt ez mindig így. Jól emlékszem, amikor a szolgálatom elkezdett ismerté válni, akkor azt mondták nekem az emberek, hol voltál eddig? Soha nem hallottunk rólad. Erre én eddig is itt voltam valahol, csak ti nem akartatok ott lenni, ahol én voltam. Azok a csendes évek Istennel nem voltak könnyűek. Amikor azt hiszed, hogy elhívásod van, és hiszed, hogy valaminek történnie kellene az életedben, de mégsem történik semmi, és bízol Istenben, hogy áttörés és csoda történik majd, de úgy tűnik, hogy mindenki más számára megtörténik, ez csak a számodra nem. Nos, ezek nehéz évek. Hadd mondjak valamit. Ha abban hagyod és feladod az egészet, akkor onnantól csak hátrafelé haladsz. De ha továbbra is előrefelé mész, akkor ahogyan a ma reggeli dalunkban is énekeltük, végül kitörsz a helyzetedből, és győztes leszel. Mi történik, amikor keresztülmész dolgokon? Valahányszor keresztülmész valamin, és nem adott fel, olyankor azon a területen egy izmot növesztesz, ami korábban nem létezett, és amikor egy ugyanolyan helyzetbe kerülsz, akkor az már nem zavar majd téged, mint amennyire elsőre zavart. Aztán, amikor megint keresztülmész rajta, és ekkor már

más értelmet nyert, és az összes kép közül, melyet készítettek, és amelyeket leközölhettek volna, azt a képet mutatták be, amelyiken valaki egy csomó adakozó kosárral található. Értitek az üzenetet? Meg egy másikat, amin így voltam. De ez nem minden, mert az emberek, akik ezt tették, nem voltak egyenesek velünk. Azt mondták, hogy a missziónkat meg a szolgálatunkat akarják bemutatni. Mi pedig bíztunk bennük, ami persze nem volt jó döntés. Szóval a történet röviden, besétáltam a Starbucksba egy kávéért, és a címlapon láttam magamat. Annyira kínos volt. És számomra ez borzasztóan fájdalmas és bántó volt érzelmileg. Te jó ég! Legszívesebben azt mondtam volna, hogy ez nem éri meg. Ez nem fair. Az emberek megítélnek és kritizálnak téged, pedig semmit nem tudnak rólad. Az emberek irigykednek mindenre, amit van, pedig azt sem tudják, hogy mind mentél keresztül. Tudjátok, egyszerűen az volt bennem, hogy... És napokig annyira mérges voltam. Van egy belvárosi gyülekezetünk, ahol az utcán élő embereknek segítünk új életet kezdeni. Emiatt volt egy csomó ex-prostituált, részt vettek a nőknek szóló programunkban, ahol igyekeztünk helyreállítani őket, és ők nagyon szeretek engem, úgyhogy azt mondták, figyelj testvérnő, mi még emlékszünk a dörgésre, akarod, hogy menjünk és elbeszélgessünk velük? És tudjátok mit? Szerintem elég komolyan gondolták. Szerettem volna azt mondani, hogy menjetek. De azt kellett mondanom, nem hagyjuk. Engedjük, hogy Isten intézze el ezt. Én meg imádkoztam, ó, Istenem! Ó, Istenem, áld meg őket! És sokáig, annyira, el sem tudom mondani, mennyire fájt ez. Tudod, amikor tisztában vagy vele, hogy az emberek hazudnak rólad, és mindaz, amit mondanak, hatással lesz mások rólad alkotott véleményére, és te mégsem tehetsz az égvilágon semmit, és tudjátok, megtehettem volna, hogy a tévéműsoraimban elkezdem megvédeni magamat, de hogy őszinte legyek, ez nem sokat használ, mert Jézus soha nem próbálta megvédeni magát, nem próbált igazságot szerezni magának, és az egésznek a lényege az, hogy az emberek vagy megbíznak a kenetben és a gyümölcsökben, vagy nem. A gyümölcseikről ismeritek meg őket, és nem az újságokból. Ugye bár? Óvatosnak kell lenned, hogy mi mindent hiszel el abból, amit hallasz. Szóval csak bíznom kellett benne, hogy Isten elrendezi ezt. És a lényeg az, hogy hosszú távon az történt, hogy növekedni kezdtünk, mert több ember lett kíváncsivá. Tényleg így történt. Úgy voltak vele, hogy nos, nézzük meg ezt a dilis nőt, és majd meglátjuk, hogy ki is ő, hogy mit is csinál. És aztán elég hamar, tudjátok, az Isten szeretete és az Isten kenete kinyúlt, megérintette őket, és a szolgálat végül még növekedett is. Amikor üldözik a gyülekezetet, akkor az növekszik. Amikor üldöznek téged, te növekszel. De ez nem azt jelenti, hogy nem fogod érezni mindannak a fájdalmát, amin keresztül mész. Hallottok engem? Pál tudta, hogy nem kerülhet el mindazt a szenvedést, amiről a 2. Korintus levélben beszélt, pedig milyen könnyű lett volna számára, hogy elkerülje őket. Csak annyit kellett volna tennie, hogy elhagyja a várost. Igazából én is gondoltam rá, hogy másik városba költözzem. Arra gondoltam, nem szeretem ezt a várost. Na gyerünk, mondtam Dave-nek, csak el kell mennünk egy olyan városba, ahol több eszük van. Olyan mérges voltam, Dave, meg vesd a terhed Jézusra. Herre, én meg nem a te arcod van az újságban.

0: Azt mondta, a feleségem vagy engem is érint erején, de nem rólad beszélnek. Ó, olyan mérges voltam. Amikor legközelebb megtörtént, felmérgesített, de már nem annyira, mint elsőre. És amikor utoljára történt, arra gondoltam, csak erőlködj. Az emberek vagy szeretnek és bíznak bennem, vagy nem. És ha nem, akkor elég idős vagyok ahhoz, hogy nyugdíjba menjek, úgyhogy nem érdekel. Amen. Azt hiszem, azon a ponton vagyok, ahová Pál is eljutott, amikor azt mondta, nézzétek, a Jézus Krisztus bélyegeit hordozom a testemen. Mostantól fogva senki ne piszkáljon, mert szimplán nem érdekel. Szimplán nem érdekel. Én ismerem a szívemet, és ha te is ismered a tiédet, akkor tudod, milyen kapcsolatban vagy Istennel, tudod, hogy őszinte vagy, akkor nem kell foglalkoznod mások véleményevel, hogy mit gondolnak rólad, mit hisznek, vagy mit tesznek, hogy elfogadnak-e, vagy elutasítanak, mert nem ő előttük fogsz megállni az ítélet napján. Amen. Most szeretném, ha rám figyelnétek. Akkor fogsz szenvedni, amikor más kedvéért ott maradsz, ahol te nem akarnál. A szenvedés akkor fordul elő, amikor más kedvéért ott maradsz valahol, ahol te nem akarnál. Pál ott maradt olyan emberek kedvéért, akiknek szükségük volt az üzenetére. Könnyebb lett volna neki továbbállnia. Elkerülhette volna a szenvedés, de ő szenvedett, hogy valami megszülethessen ő bennük. Hadd mondjak valamit. Bármi is születik meg, valakinek keresztül kell mennie a szülési fájdalmakon. Valakinek. Voltak női szolgálók, akik előttem jártak, akiknek nyilvános szolgálataik voltak, és akik kikövezték az utamat. De amikor én kezdtem, még gyakran előfordult, hogy a férfiak felálltak és kisétáltak, amikor megtudták, hogy egy nőt hívtak meg a gyülekezetbe. Ó, igen, ez nehéz volt. Te nem teheted ezt, te nő vagy? Azt mondtam, most már teszem, szóval... Gondolod, hogy amikor Isten elhívott, akkor nem tudta, hogy női testet adott? Úgy értem, lehetetlen annyi éven át végezni ezt úgy, hogyha ezt nem az Isten tette volna. Amen. Keresztül kellett mennem néhány dolgon ezen a téren, de megfizettem az árat, és most sokan közületek elfogadottan szólhatjátok az Isten igéjét. Amiről Dave beszélt nemzetünkkel kapcsolatban, hogy az elődeink miként fizették meg annak a szabadságnak az árát, amit mi élvezünk. Mert minden szabadságunkért valakinek ki kellett fizetni az árat. És Isten most azt várja, hogy mi is fizessük meg azt az árat, hogy ott maradjunk, ahova ő helyezett minket, és tegyük, amit ő kért, akár megfelelő a számunkra, akár nem, akár idejét érezzük, akár nem, akár kényelmes, akár nem. Joyce, testvér, kérlek, imádkozz értem, hogy másik munkahelyet találjak, mert a mostani helyen én vagyok az egyetlen keresztény. Ó, úgy megpofoználak. Ha te vagy ott az egyetlen hívő, akkor csak is a saját kényelmed miatt akarsz eljönni onnan, mert most szenvedsz. Mert most szenvedsz. Szóval te hajlandó vagy elsétálni, hagyni az embereket meghalni a sötétségben és a pokolba menni, hogy te ezentúl együtt ehess valakivel, aki kedvel téged. Gyerünk, én jó dolgokat prédikálok. Úgy gondolod, a dicsőítő csapatban a helyed, de ők nem fogadnak be téged, ezért mérges vagy, és arra gondolsz, én innen elmegyek. Miért, te kis buta? Hogyha sértődötten távozol, akkor a következő helyre meg sértődötten érkezel majd, és ott sem fognak működni a dolgok. Tarts csukon szád, légy csendben, várj, hogy Isten léptessen elő, és ha ő nem léptet elő, akkor jobb, ha nem is akarsz előléptetést. Mert ha te helyezed magadat valahová, akkor neked is kell ott tartanod magadat. Amen. Annyi igen van erre. Isten világosra tette Pál előtt, hogy szenvedni fog apostolként, de ő mégis elvállalta a munkát. 2 Timóteus azt mondja, legyünk hajlandók elszenvedni a rosszat, és közben legyünk kedvesek, békeszeretők, megbocsájtók és türelmesek. A 2 Timóteus 3.12 azt mondja, de mindazokat, akik kedvesen akarnak élni Krisztusban, szintén üldözni fogják. Csak mert eldöntötted, hogy jót teszel, nem azt jelenti, hogy a gonosz vörös szőnyeget terít majd eléd. Amen? Lehet, hogy a szeretteid fordulnak ellened. Időnként olyan emberek fordulnak majd ellened, akik esetében a legkevésbé érted, hogy miért nem állnak melletted, és miért nem örülnek neked. Arra gondolsz. De én azt hittem... Tudod, a gonosz nem tud bántani téged, ha az illető semmit sem jelent a számodra. Többé ne rájuk haragudj, hanem a gonoszra. A sátán keres majd valakit, akit szeretsz, és megtalálja a gyenge pontját, hogy rajta keresztül dolgozzon, akkor is, ha tudtán kívül használja őt. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai ellen. Amen? Hányan ismeritek azt a helyzetet, hogy a házastársatoknak van egy őrítő gyengesége, és amikor gonosz már minden egyes dolgot megpróbált, hogy kikészítsen benneteket, akkor a társad rákezd arra a dologra. Ugye? Rákezd arra a dologra, amit már 1000 éve nem csinált. Te meg arra gondolsz, ó, Istenem, nem most. Gyerünk, igazam van, ugye?
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
5: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunoág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunoág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót például az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre állítólag azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult, igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz. A rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőröknek, mondta az Inforádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke. Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében kijelöltek 7 megyét, amelyek közel vannak Budapesthez. Ide várják az úgynevezett vendérpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat. A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a fővárosban szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken, egy kisvárosban vagy egy faluban. Beállította több mint 100 éves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula. Augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius fokot mértek Újpesten, közölte az Időkép. A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38-39 fok köré forrósodott a levegő. A Hungaromet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ez az érték hajszál pontosan megegyezik az augusztus 11-ére vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban. Meghosszabbított útvonalon a Dózsa-György út metróállomásig jár a 81-es trolli várhatóan augusztus végétől, írta meg Rózsa András, zuglói polgármester a Facebookon, miután lezárult a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetése. A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trollibusz hamarosan már nem csak az Őrs vezértere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti iroda negyedig, a Dózsa-György út emmíg jár majd. Egy hónap múlva debütál Budapesten az atlétikai történet legújabb világversenye. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért, az első World Athletics Ultimate Championship-en, az atlétikai világdöntő. Csak a legnagyobbak, köztük világ és olimpiai bajnokok, Gyémánt Liga győztesek indulhatnak a magyar nézők által is legkedveltebb versenyszámokban. Mintánom este tele van döntőkkel, már az első nap is maximális fordulatszámon indulnak. A szervező közleményéből kiderül, az esemény egyik arca és nagykövete az atlétika történetének legnagyobb sztárja, Usain Bolt, aki az abszolút legenda szerepében maga is itt lesz egy hónap múlva Budapesten. A 8-szoros olimpiai bajnok ikon hisz az új versenyformátumban. Megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportágban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új esemény lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét, mondta Bolt. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a megszokott atlétikai versenyek lebonyolításához képest radikálisan átalakította ennek az eseménynek a formátumát, és olyan sót teremtett, ahol az erő és a kőkemény küzdelem látványos bemutatása folyamatos extázisban tartja a közönséget. Felvállaltan a sportolók szenvedélyes győzni akarása és a teatrális szórakoztatás áll a központban. Ehhez járulnak hozzá az abszolút sztárok, azaz azok a sportolók, akik nem csak versenyeznek az eseményen, hanem nagykövetként is részt vesznek a szervezésben vagy a kampányban. Jó példa erre a Magyarországon rendkívül népszerű rúdugró zseni, Armand Mondo Duplantis, aki zenei tehetségével is fokozza a hangulatot. Ő írja és adja elő a világdöntő hivatalos himnuszát, amit már a verseny előtt megismerhet a közönség. Újra nyílik az Olló, csökken a panelek, szárnyal a téglalakások ára Budapesten. A panel lakások ára a télvégi csúcs óta hónapról hónapra csökken. Júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20%-ra tágult. A panel lakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése, a tavasz és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány. A téglaépítési lakások viszont stabilak maradtak, sőt, tovább drágultak. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az árulló újranyílását. A különbség látványos, tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől, a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az évelei tág szintre. Érdekesség, hogy mindezt a piac egészen alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméter ára összességében stabil maradt, tavasztól nyárra nagyjából 1%-kal még emelkedett is, vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredendője, a magyarázat a piac összetételében látszik. A budapesti használt lakáspiac mintegy 4/5-ét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panel szegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot. Közben egybefüggő bicikliút jön létre Budapest és a Dunakanyar között. Hamarosan megszűnhetnek azok a hiányzó szakaszok, amelyek miatt eddig nem lehetett végig biztonságos összefüggő kerékpáros útvonalon eljutni Budapest belső részeiből a Dunakanyar felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány biztosítja a forrást az észak-pesti Eurovelo 6 legfontosabb hiányzó kapcsolatainak megépítésére. Az augusztus 7-én megjelent magyar közlöny szerint 850 millió forintos indikat támogatási keret jut a Dunamenti Eurovelo 6 külső Váci úti hiányzó kapcsolatainak megvalósítására. A projektben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a BKK vesz részt. Vitézi friss bejelentése szerint a fejlesztéssel egyrészt a Dunakeszi felől érkező kerékpárút és a gáton már korábban kialakított aszfaltos út közötti kapcsolat készület el, másrészt biztonságosan kerékpározható összeköttetés jön létre a gát és a Dunasor között. Ezzel a jelenleg széttöredezett útvonal folytonossá válhat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadság híd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb, nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a Budai Arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből. Az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 000 négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körút épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranta szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a BTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a COVID óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögnék néha az ember. A Terézvárosban, a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak. Mikor

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

neved magad komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. augusztus 16-a van, vasárnap 10:30. A Manna FM regionális híreit hallják. Tovább apadhat a Duna, víztakarékosságot kér a fővárosi vízművek. Drónnal figyelték a szabálytalankodó autósokat Budapesten. Rekordokat döntöttek az idei budapesti hőhullámok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot a fővárosi vízművek, miután az előrejelzések szerint a következő időszakban tovább apadhat a Duna. A vízgyűjtő terület tartós csapadék hiánya miatt egyre nehezebb körülmények között kell biztosítani a főváros ivóvíz ellátását. A társaság hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a biztonságos ellátás fenntartásáért, a víz kitermelése azonban egyre nagyobb műszaki és energetikai ráfordítást igényel. Ezért azt kérik, hogy a vezetékes ivóvizet elsősorban a mindennapi, alapvető szükségletekre használják, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfogyasztást. A vízművek szerint minden megtakarított köbméter növeli a rendszer mozgásterét a tartósan alacsony dunai vízállás idején. A rendkívüli szárazság miatt a Duna vízszintje már augusztus elején történelmi mélypontra süllyedt Budapestnél. A fiatal fák öntözését ugyanakkor továbbra is fontosnak tartják, ezért elsősorban a háztartási vízpazarlás csökkentését javasolják. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna a Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Újabb üteméhez érkezik a 11-es főút felújítása Szentendrén. Megkezdődik az aszfaltozás a Lidl kihajtója és az Altiszti Akadémia második kapuja közötti szakaszon ezekben a napokban. A munkákat a nappali forgalom kímélése érdekében este és éjszaka végzik. Hétfő estétől várhatóan két éjszakán át este 6 és reggel 6 óra között félpályás lezárás lesz. A forgalmat jelző őrök irányítják majd, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Napközben mindkét forgalmi sávot visszaadják a közlekedőknek. Az aszfaltozás idején lezárják a Möller István utcát, a Levendula utcát, a Rózsa utcát és a Rózsa közt is. Ezekbe átmenetileg sem be, sem kihajtani nem lehet. Az érintett útszakasz ingatlanjainak megközelítését ugyanakkor időszakos korlátozások mellett biztosítják. A Magyar Közút fokozott óvatosságot kér az autósoktól, az új burkolaton ugyanis egy ideig még nem lesznek felfestve az útburkolati jelek. Drón bevetésével ellenőrizték a rendőrök az autósokat Budapest 10. kerületében, a Keresztúri út és a Jászberényi út találkozásánál lévő vasúti átjárónál. A BRFK a MÁV vasútbiztonság munkatársaival közösen tartotta az akciót. Az ellenőrzés során 6 sofőr hajtott át a vasúti átjáró tilos jelzésén. Ők összesen 600 ezer forint közigazgatási bírságot kaptak. További 4 autóst a záróvonal átlépése miatt bírságoltak meg. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a vasúti átjáróknál elkövetett életveszélyes szabálytalanságok visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak hasonló ellenőrzéseket Budapesten. Rendszámot loptak egy Tesláról a Bemrakparton. 3 férfit keres a rendőrség, akik a gyanú szerint ellopták egy parkoló Tesla rendszámát Budapesten. Az eset még júliusban történt a 2. kerületi Bemrakparton. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfiak levették az autó hatósági jelzését, majd a rendszámmal együtt elfutottak. A feltételezett elkövetőkről videófelvétel készült. A 2. kerületi rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indított eljárást. A rendőrség azok jelentkezését várja, akik felismerik a felvételen szereplő férfiakat, vagy információval rendelkeznek az esetről. A budapesti fák akár harmadát is komolyan veszélyeztetheti a klímaváltozás a következő 15 évben. A Főkert tapasztalatai szerint különösen 2022 óta gyorsult fel a fővárosi faállomány állapot romlása, amit a forróbb, szárazabb nyarak és a tartós vízhiány mellett a városi környezet is súlyosbít. Dezsényi Péter, a Főkert kertészeti divíziójának igazgatója az Infostartnak azt mondta, a szervezet mintegy 110 ezer budapesti fát gondoz, és 2 évtizede folyamatosan vizsgálja azok állapotát. A fákat a közmű és útépítések, valamint más beruházások is veszélyeztetik. Egy-egy gyökér vagy törzs sérülés ugyanis később korhadáshoz, végül akár a fa balesetveszélyessé válásához is vezethet. A szakember szerint a megoldás nem egyszerűen az, hogy minél több új fát ültessenek. Budapesten jelenleg sok a fiatal, kisebb méretű fa, amelyek rövidebb életciklusa miatt könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, hogy folyamatosan pótolni kell őket, miközben nem érik el azt a kort és méretet, amikor igazán hatékonyan hűthetnék a várost. A fővárosi közterületi fák átlag életkora jelenleg mintegy 25 év, és ez az érték csökken. Bécsben ezzel szemben körülbelül 50 év az átlag életkor. Bár az osztrák fővárosban nagyjából fele annyi közterületi fa található, teljes lombkorona tömegük csaknem 3-szorosa a budapestinek. A Főkert szerint ezért a meglévő idős fák megőrzése mellett alapvetően át kellene alakítani a fiatal fák gondozását is. Több vízre, nagyobb ültetőgödrökre, jobb minőségű talajra és a nedvességet megőrző talajtakarásra van szükség. Mindez jelentősen drágítja a fenntartást, a szakemberek szerint azonban enélkül egyre nehezebb lesz olyan új fagenerációt felnevelni Budapesten, amely évtizedek múlva is képes árnyékolni és hűteni a várost. Rekordokat döntöttek az idei budapesti hőhullámok. A modern mérések kezdete óta nem voltak olyan intenzív hőhullámok Budapesten, mint ezen a nyáron, derül ki az ELTE meteorológiai tanszékének elemzéséből. Idén ráadásul kétszer is megdőlt a 2024-ben felállított korábbi rekord. Az első rendkívüli hőhullám június 20-án kezdődött és 12 napig tartott, a második pedig július 30-án indult és 9 napon keresztül terhelte a fővárost. Bár utóbbi rövidebb volt, még intenzívebbnek bizonyult. Mindkét időszak meghaladta a 2007-es, korábban kiemelkedőnek számított hőhullám értékeit is. Az elemzés szerint a 2024 júliusában tapasztalt 13 napos hőhullám ugyan hosszabb volt, mint az ideiek, intenzitása azonban 11%-kal elmaradt az idei, augusztus elején véget ért időszakétól. A szakemberek szerint különösen az elmúlt másfél évtizedben váltak egyre hosszabbá és erősebbé a hőhullámok, és az intenzitásuk gyorsabban növekszik, mint az időtartamuk. Az idei nyáron sorra dőltek a napi melegrekordok is. Júniusban 5, júliusban 1, augusztus első felében pedig már 3 alkalommal született új országos csúcsérték. A kutatók szerint a hőhullámok gyakoribbá és intenzívebbé válásában egyértelmű szerepe van az emberi tevékenység okozta klímaváltozásnak. A szélsőséges hőségnek komoly egészségügyi következményei is vannak, különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a szív- és érrendszeri betegségekkel élőkre jelent veszélyt. Egy korábbi kutatás szerint 2024-ben a hőhullámok 3 hete alatt országosan mintegy 1300-zal többen haltak meg, ami közel 20%-os többlet halálozást jelentett. A szakemberek ezért az egyéni védekezés mellett a hőségriadókra vonatkozó országos és városi stratégiák megerősítését is szükségesnek tartják. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A

és virágok túlnyomó többsége szárazság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körúton 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon Alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockásfülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg, kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját, egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel, félnapos elfoglaltsággal nyújtható, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, ha megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szelim lyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk. Ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó-Jegenye-völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó-Jegenye-völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan

Miható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolycsalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutató, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak hiúzok, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni. A Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.

0: Budapest Update.
1: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 áros portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.
0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
3: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pénzügyi hétfőben egy új sorozat indul, több epizódos, élethelyzetek pénzügyi kihívásai, ami nyilván életkorhoz köthető. Ennyit elárulok, természetesen a sorozat ugyanúgy, mint az összes többi pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel készül. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mikor kezdődnek a pénzügyi kihívások, hogyha élethelyzetet és életkort nézünk?
2: Hát tulajdonképpen, amikor nagykorúvá válunk, mert akkortól hozhatunk felelős döntést, amiért már ugye mi saját magunk felelünk. Uh-huh. És azért az fontos leszögezni, hogy a pénzügyi döntéseinket azokat nem önmagukban hozzuk meg, hanem mindig az élethelyzetünk ad ahhoz egy alapot, hogy döntsünk. És ez mindenkinél más, mert más kérdésekkel találkozik egy pályakezdő, más kérdésekkel az, aki családalapítás előtt áll, más az, akinek már van gyermeke, más az, aki esetleg munkahelyet akar váltani, más, akinek gondozni kell a szüleit, más, amikor nyugdíjba készülünk és nyugdíjban vagyunk, tehát ugye ezt lehetne hosszan sorolni, de majd a sorozat alatt egy kicsit részletesebben is ki fogunk térni arra, hogy milyen alapvető élethelyzetek vannak, és azoknak mik a kihívásai.
1: Még mielőtt elkezdenéd a 18 éves korban, vagy korra megérkező nem csak pénzügyi helyzeteket, de kérdőjeleket, ami az emberben megjelenik, ennek van nyilván egy háttere is, hogy az ember 18 évesen hogy áll a pénzhez, vagy az okosan gazdálkodáshoz, és mégpedig ez az, hogy mit látott otthon, illetve hogy a szülei milyen mintát mutattak neki, tehát hogy gyerekkorában ő hogyan tanult meg a pénzhez hozzáállni, megtanult-e egyáltalán, hogy mi is az a pénz, mi az értéke a pénznek?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és általában azt lehet mondani, hogy ma már a fiatalok, tehát a 18 évnél fiatalabbak, ugye hamarabb találkoznak bizonyos pénzügyi helyzetekkel, hiszen mondjuk a bankkártya kezelését azt nem feltétlenül csak 18 éves koruk után kell, hogy elsajátítsák, hiszen ma már van lehetőség arra, hogy sokkal fiatalabb korban már legyen bankkártyája a fiatalnak, de ez nem azt jelenti, hogy ő tudatosan tudja is, hogy hogy kell egy bankkártyával mondjuk bánni.
1: Mennyire jellemző az, most pont ebben a váltás időszakában vagyunk, hogyha a felnövekvő generációt nézzük, tehát mennyire jellemző az, hogy ugyanannyira tanulnak rá gyerekkorban, akár kiskamaszkorban, tinédzserkorban, vagy még kisebb korban a különbségre a készpénz és a kártya között, mert most pont abban az időszakban vagyunk, amikor ez a váltás kezd egyre erőteljesebben megjelenni, tehát van egy korosztály, aki már a készpénzről gyakorlatilag szerintem nem is tud most idén. Tehát azt se tudja, azt mondanám, hogy mondd el, hogy ki van a 10.000-esen, 20.000-esen, 5.000-esen, 500-ason, akkor nem tudnák elmondani, annyira nem foglalkoznak a készpénzzel.
2: Én úgy gondolom, hogy ezt is hozzuk otthonról. Tehát egy olyan családban, ahol nagyon-nagyon ritkán találkozik a szülő is a készpénznek a kezelésével, mert mindent bankkártyával fizet, interneten rendel, ott a gyerek is nyilván ezt látja. Ma az lehet, hogy a nagyszülő, vagy a nagynéni, vagy a keresztanya ad sátoros ünnepeken, most ezt idézőjelbe mondom, a gyereknek ajándékként pénzt. Tehát ma nem jellemző már, és hogyha most egy picit előbbre szaladunk, tulajdonképpen pénzügyi szabályzóknak is az a céljuk, hogy minél kevesebb készpénz forogjon a gazdaságba. A pénznek a nyomtatása, az érmékről ne is beszéljünk, de a papírpénznek a nyomtatása az egy nagyon-nagyon drága dolog, illetve ugye annak a raktározása, egyáltalán annak a forgalmazása az extra költséget jelent, a pénz kibocsátója részére. Tehát egyrészt ezért, másrészt pedig azért, hogy a szürke és a fekete gazdaságot az amennyire csak lehet a szűkítsék, hiszen a bankon történő utalással vagy kártyán való fizetéssel ugye minden lépést lehet követni, tehát nem lehet csak fehéren pénzzel bánni.
1: Pénzügyi helyzetek, illetve a pénzügyi helyzetek kihívásai bizonyos élethelyzetekben ez a sorozat indul útjára ma több epizóddal, és ma a felnőtti válás pénzügyi helyzeteiről és kihívásairól a 18 éves kortól indulunk el, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pénzügyi hétfőben elindul egy több epizódos sorozat, élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, és hát ahogy ezt már ugye az előző részben megbeszéltük, azért ez nem pont 18 éves korban indul, mert ugye ennek van egy alapozása, erről beszélgettünk az előzőekben, de mégiscsak amikor elindul egy saját pénzügyi világ, amit fel kell építeni, inkább így mondom, az a 18 éves kor. Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is itt van velünk. Ő és én indítjuk el ezt a sorozatot, és hát itt van a 18 éves kor, és akkor most kérlek, hogy erről mesélj. Mi a legfontosabb ilyenkor? Mire kell odafigyelni? Mi vár a 18 évesekre?
2: Ugye a 18. születésnap az egy különleges határvonal mindenkinek az életében. Ettől kezdve önállóan nyithatunk bankszámlát, köthetünk előfizetést, vehetünk fel hitelt, vásárolhatunk részletre, nyilván bizonyos hitelekről és bizonyos részletekről beszélünk, és olyan szerződéseket is aláírhatunk, amelyekért már mi saját magunk felelünk. Hiszen a jog szerint felnőtté válunk, vagy váltunk, és felelős döntéseket hozhatunk, ami döntéseknek tudjuk is a következményeit. Uh-huh. Tehát ez egy boldog állapot, most mindenki gondoljon vissza arra, amikor 18 éves lett, hogy micsoda buli volt, vagy családon belül ezt hogy és milyen módon ünnepelték meg, aztán utána ugye leérettségizett, így már ki is lépett a nagybetűs életbe, de vajon megtanítottak bennünket arra, hogy pénzügyileg is felnőttek legyünk?
1: Hát ugye ez azért és nagyon fontos kérdés. Igen, mert hogy tehát, hogyha én visszagondolok a 18 éves születésnapomra, és ha te visszagondolsz a 18. születésnapodra, egy tök más pénzügyi helyzet volt. Szó sem volt bankszámláról, bankkártyáról, meg aztán pláne nem. Tehát, hogy ez a váltás azért nagyon, nagyon erős, hogy az a generáció, aki mi vagyunk, úgy tanítsuk meg az a felnövekvő generációt, hogy teljesen más szituációban vagyunk mi, és vagy voltunk mi, és vannak ők.
2: Igen, természetesen, és ugye a felnőtté válás, az, hogy 18 éves lettem, az nem jelenti azt, hogy én már mindent tudok a pénzről, hanem azt jelentheti, hogy esetleg azt megtanultam, hogy nem csak a pénzről, hanem egyéb dolgokról is tudok kérdezni, ugye a mai fiatalok azok rögtön ugye az AI-t segítségül hívják, nem is kérdeznek tulajdonképpen élő szemét, az első az AI, mert ott mindennek ugye utána tudnak nézni, de ez is egy óriási csapda természetesen, és akkor, amikor valamilyen szerződést alá kell írnunk, mondjuk egy mobiltelefon társasággal, vagy mondjuk vásárolunk egy elektromos rollert, mert ugye az is most nagy divat, akkor ott nincs AI, hanem ott nekünk kell azt a felelős döntést meghoznunk, amit az aláírásunkkal meghozunk. És ez egy nagyon fontos lépés, hogy itt legyünk tudatosak, mert mindennek van pénzügyi vonzata.
1: Mennyire kell nekünk résen lenni, hogy segíteni tudjunk a srácoknak, anélkül, hogy azt ők sértésnek vennék, mert hogy ez a generáció már abban van, hogy ők azért ezt már tudják a netnek köszönhetően.
2: Szerintem ez szülő-gyerek kapcsolaton múlik, hogy az a gyerek az AI-t hívja először segítségül, vagy ha segítségül hívta, akkor is rákérdez a szülőnél is, és kíváncsi a szüleinek a véleményére, esetleg az ő tapasztalatára, vagy tud a szülő valami olyan esetet, ami esetleg vele történt meg, és azt elmeséli a gyermekének, mert a szülő sem sebezhetetlen, és ő is követett el hibákat, természetesen, és a hibáiból tanult. És ez is egy példamutatás, amikor azt mondjuk, hogy igen, én is elkövettem ezt és ezt és ezt a hibát, akár pénzügyileg is, de abból ezt és ezt és ezt tanultam, és utána már teljesen másképpen néztem rá egy hasonló esetre.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző az új sorozatban, az Élethelyzetek pénzügyi kihívásai sorozatban ma 18 évesekről beszél nekünk, pontosabban arról a helyzetről, amikor kilépnek a fiatalok a nagybetűs életbe, meg a nagyvilágba, és ezt nyilván pénzügyileg is meg kell tanulni, kezelni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk, és ma természetesen a 18 éves kornál járunk, a kezdeteknél. Iván Jédikó pénzügyi elemző állandó szakértőnk erről beszél, úgyhogy kérlek Jédikó, folytasd, mi a következő lépések egy 18 éves számára, mire kell leginkább odafigyelni? Hogyan tud okosan dönteni és jól választani egy olyan pénzügyi környezetben, ahol tényleg őrületesen nagy a kínálat?
2: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy bankkártyával fizetünk, és rengeteg csaló van az internet világában, és hogy ezt hogyan ismerjük fel. Még mi felnőttek is, ugye nagyon-nagyon sokszor belefutunk abba, hogy nem olyan ügyletet kötünk, ami nekünk nagyon kedvező lenne. Egy kicsit a bankkártya kezelését, hogy a bankkártyáról hogy fogy el a pénz, azt már jobban érezzük, de egy 18 éves az nem. Tehát a pénz az neki csak egy érintést tulajdonképpen, amikor elkezd a bankkártyával fizetni. Uh-huh. És az interneten rengeteg kihívás jön vele szembe, hogy mit vegyen meg, vagy hogy hogyan fizessen. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai legnagyobb kihívás a 18 éves korúak számára is, az, hogy az internetnek a kihívásaiban felismerje, hogy mi a valós, és mi az, ami őt a csalásba viszi bele.
1: De gondolod, hogy ez a generáció, akik most 18 évesek, akik gyakorlatilag abban nőttek bele, hogy az internetet úgy használják, mint az oxigént, tulajdonképpen mégis veszély leselkedik rájuk?
2: Abszolút. Igen. Igen. Hiszen mi felnőttek, mint ahogy mondtam, és olyanok is, akik mondjuk ebben a szakmában nagyon-nagyon élen járnak már, mint internet világában és a számítás technikában, még ők is bele tudnak futni, és olyan helyzetekbe, ahol a csalók be akarják őket húzni. Az egy másik kérdés, hogy őket nem húzzák be, hanem jelentik, de egy fiatalt simán be tudnak húzni ilyen csalók, tehát nagyon kell figyelni arra, amikor az a figyelmeztetés jelenik meg, hogy nagyon olcsó, hogy csak most, hogy nem tudom, még 3 óra hosszáig van nyitva ez az ablak, és akkor most kell ezt azonnal megvásárolni, hogy a csomagküldést vagy valami hasonló szolgáltatást az teljesen ingyen adják, mondjuk egy kisértékű valamilyen tárgy megvásárlása mellé. Tehát ezek mind figyelmeztető jelek arra, hogy valami ott a háttérben nem stimmel. És egy lényeges dolog, hogy olyan felhívásoknak, amelyek arról szólnak, hogy adjuk meg a PIN kódunkat, azoknak semmiképpen se dőljünk be, vagy pedig olyan felhívásnak, hogy a bankszámlánk utolsó 4 számjegyét adjuk csak meg. Tehát ezek jelek, amiről érdemes a fiatalokkal, mindegy, hogy elmúlt 18 éves, vagy még fiatalabb, akkor is leülni, beszélgetni, és nagyon-nagyon sokszor elbeszélgetni velük arról, hogy milyen csalásokkal találkozhatnak az internet világában.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk most a pénzügyi hétfőben, természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Folytatjuk a jövő héten, a mai napra pedig köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség történetét meghatározó és nagyban megváltoztató találmányok sorozatunkban mindig komoly dolgokról beszélgetünk nyilván, de úgy hiszem, hogy a humor az egy elengedhetetlen része az életnek. Ahhoz, hogy jól éljünk, és ahhoz, hogy például a mentális egészségünk rendben legyen, és nem csak a humor, hanem a szórakozás is. És hogyha visszagondolunk, akkor az idők kezdetén mi volt? A rajzolás, a képregény, és aztán később ez tulajdonképpen fejlődött az élettel, és hát most már, hogyha a Marvel univerzumot nézzük, akkor ez gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kétségtelen, hogy az életünk részévé váltak a képregény figurák, és vannak olyan figurák, akik akár a gyerekeknek, ugyanúgy a felnőtteknek is kedvencei maradtak. Ilyen például Garfield. Jim Davis alkotta őt meg, ő volt gyakorlatilag Garfield édesapja, teljes nevén James Robert Davis, aki klasszikusan egyébként egy grafikus volt és képregény rajzoló, és akkor egyszer csak megjelent a történetek címszereplője Garfield, akit egyébként, és ez nagyon édes történet, Davis a saját nagyapjáról mintázott, egy lusta kövér vörös macska, és az ő gazdája John Arbuckle. Később aztán John megkapja Ubult, angolul Odit, egy butuska, vagy hát egy kicsit egyszerűbben gondolkodó, nem szeretem lebutázni őket, és nyáladzó kutyát, aki azért nyáladzik mindig, mert mindig annyira nagyon örül, hogy kilóg a nyelve, mint annak idején a Pimpa kutyának a mesében. Garfield egyébként ma is a világ egyik legnépszerűbb képregénye, 2007 óta már legalább 2580 újságban szerepel, ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a legtöbb újságban szereplő képregény. Ez a már-már világszenzációs képregény, aztán olyan népszerű lett, hogy több mesét, illetve filmet is készítettek belőle. De hogyan is indult a történet? Jim Davis egyik befejezett képregénye a Gnorm Gnat után kezdett egy új képregény kidolgozásához. A történeteinek a hőse ezúttal egy képregény rajzoló és az ő macskája. A rajzait elküldte néhány sajtóügynökségnek, ahonnan biztató válaszokat kapott, a szerkesztőknek tetszett az új figura. Egy dolgot kifogásoltak csupán, hogy folyton a macskának jutottak a jó poénok, ezért Garfieldot tették a főszereplővé. 1978. január 24-én a United Media Feature ügynökség igent mondott Garfieldra, és innentől kezdve indult el az óriási sikertörténet. Június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai labban jelent meg. Azt mondta Davis, hogy azért választottam a macskát főhősül, mert sikeres kutyahősök már szép számban léteztek akkoriban, bőven a képregény világban és műfajban, és én nem szeretek versenyezni. A képregénynek eredetileg Garfield és barátai volt a címe, de aztán végül a tévében sugárzott rajzfilm sorozat futott csak ezzel a címmel. A főhősök nem csupán kitalált alakok, hanem valós személyekről mintázottak. Ugye ezt már mondtam, hogy Garfield gazdájának a szülei szintén vidéki farmerek, magát Garfieldot pedig saját nagypapájáról Davis saját nagypapájáról mintázta. James A. Garfield Davisről nevezte el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is egyezett Garfielddal, és még vörös hajú is volt, amellett pedig a rajzoló saját személyisége is jelen van részben, mint a természet iránti kötődése és szeretete. Ugyanakkor Johnnak, akár csak neki, kedvenc sportja a golf. A képregényt 78 júliusában az ügynökség levette az újságokból, de az olvasó közönség tiltakozásának nyomására hamar visszahelyezték. Garfield pedig akkora sikert aratott, hogy 1982-re az egyik legnépszerűbb képregény figuraként tartották számon, és vagy 1000 újságban olvasható volt már. Ebben az évben készült el az első Garfield rajzfilm, amelyeket maga a szerző készített, és aztán 1984-től a Garfield új kiadója, az általa még ebben az évben alapított Pose cég, vagyis Mancsok nevű cég, és azóta is ott dolgozik. 1987-től már 2000-re bővült a Garfieldot közlő lapok száma szerte a világon, 2000-re pedig már 2600-ra nőtt, és most már több mint 4 milliárdos olvasói tábora van, kétség kívül a képregények eddigi történetének legnépszerűbb és legsikeresebb figurája Garfield. Maga Davis sem tudja megválaszolni konkrétan az alkotása sikerének a titkát. Azt mondja, hogy ő maga törekszik a közérthető általános viccekre, és arra, hogy mindenkinek mondjanak valamit, úgyhogy lehet, hogy ez a siker sikernek a titka, ő maga legalábbis így fogalmazott, két témára nagyon koncentrál, ami valóban minden embert érint, az evés és az alvás, amely jelen esetben Garfield kedvenc két hobbija. Ez a nemzetközi jellegű humor szerintem megköveteli a szleng és a szóviccek kerülését. A történetek központi szereplője tehát Garfield, a nagypapáról mintázott, cinikus, lusta, narancssárga, vagyis vörös macska, aki folyton az evésre gondol, egy olasz étteremben született, innen az ételek, különösen az olasz ételek iránti szeretete, a kedvenc étele a lazánya és a pizza, reggelenként az ő szemében a kávé az igazi kincs, utálja a hétfőket, a februári hónapot, a postásokat, a születésnapját, a kutyákat, a pókokat, a vekkert és a mazsolát. A Ian Garfield, akivel egyébként nem meglepő módon, ahogyan ez teljesen illetszerűen mintázt a különböző létező emberi karakterekről Jim Davis, hát ezért tudunk vele annyira azonosulni. Úgyhogy így lett nekünk Garfield, érdemes nézni azokat a filmeket, amik készültek, az egész estés rajzfilmek, és aztán később készült az animációs film is vele, azt is érdemes megnézni, de hát az igazi, az a klasszikus képregény.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma itt van a Balatonfüredi Anna Bál mítosza és a valóság. Ugye minden évben nyáron, júliusban megrendezik most már sok-sok-sok-sok tíz éve, sőt több mint 200 éve már az Anna Bált. A hagyomány szerint az elsőt 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden a Horvát házban, Szent Györgyi Horvát Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg majdani férjével, Kis Ernő huszár főhadnaggyal. A romantikus eredet történetet beárnyékolja viszont, hogy egyes források szerint a hölgy csak Krisztina volt. Bár az ő tiszteletére rendezte édesapja a bált, az Anna nap a báli főszezon végét jelentette, amit számos balatoni fürdőhelyen megtartottak korábban is. A fiatalok boldogsága ráadásul meglehetősen rövidnek bizonyult, Kis Ernő később az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértan lett. A források szerint az ifjú feleség is tragikusan korán, mindössze 21 évesen hunyt el, röviddel közös gyermekük Ernestina születését követően. A kislány is csupán a 7. életévét érte meg. Anna bálokat nem csak Füreden rendeztek, hanem más fürdőhelyeken is, de kétségtelen, hogy az Anna naphoz közeleső szombaton megtartott balatonfüredi tánc vigadalmak voltak a leghíresebbek. A 19. században a füredi bálokat kedvelték igazán az arisztokraták. A hagyományok szerint ezeket az alkalmakat ragadták meg, hogy a magyaros öltözékkel és a bál szintén magyaros jellegével

0: páros lakta Etelka. A beszámolóból jól látható, illetve jól kiolvasható, hogy a csárdás és a magyaros zene helyett akkor divatos táncait sorolja, egy másik helyen pedig egyik partnere frakját emlegeti, tehát nem a díszmagyart. Társalgási tónja előkelő, azaz német, itt ott francia és magyar tánca német, kevés francia és még kevesebb magyar, s egyetlen árva mazúr, ez szintén idézett Slakta írásából. A fentiek természetesen semmit nem vonnak le az esemény fényéből, a kor neves személyiségei Széchenyi István, Veselényi Miklós, Kossuth Lajos, Vörös Marti Mihály, Jókai Mór és Blaha Lujza is megfordultak az Anna bámulatságain. A bálok fénye a két világháború között kissé megkopott számos balatoni településen, úgy mint Almádiban, Csopakon, Tihanyban, Siófokon, Zamádiban és Földváron tartottak Anna bált ekkor is a füredi mintájára, de Füreden nem. A Balaton-Füredi rendezvény reneszánsza aztán 1954-ben kezdődött, a színhely ekkor a Balaton étterem volt. A bálokat ezt követően már minden évben megtartották, és az elődök iránti tiszteletből úgy számozzák őket, mintha sohasem szüneteltek volna. 1957 óta a felújított egykori kurszalon a mai Anna Grand Hotel ad otthont a bálnak, és azóta választják meg minden évben az Anna bál szépét is. 1861-ben választottak először bál királynőt, akit 1862 óta aranyalmával jutalmaznak. A bál előtti pénteken rendezik meg a hagyományos balatoni szívhalászatot. A legenda szerint az lesz a lányok jövendőbelie, legalábbis báli kísérlője minimum, akinek a neve a Balatonból általuk kihalászott fából faragott szíven áll. A szokást pedig Kródi Gyula Balatoni Szívhalászat című novellája nyomán keltik életre. Ez tehát az Anna bál rövid, ám annál érdekesebb története.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Öt klassz hely, ahol jó hűsölni a kánikulában. Ugye most már itt van ez a rekkenő hőség, és még a legelvetemültebb városlakó is menekül a zöldbe, az árnyékba, a hűsbe, a vízpartra, ahol egy kicsit lehet lazulni, és fel lehet lélegezni. Itt van egy jó kis válogatás a turista ötletei alapján, a turistamagazin.hu ötletei alapján, de ezeket jó szívvel ajánlják egyébként Budapesten és környékén. Ott van rögtön a Remete Szurdok a Budai hegységben, ahol nyáron mindig jól esik sétálni. Ugye ott van a hűvös Szurdok a Budai hegyvidék északnyugati részén, Budapest, Mária Remete és Remete Szőlős között húzódik. A fővárosiek egyik kedvelt kiránduló helye ez a bizonyos Remete Szurdok. A völgyön keresztül vezető kövekkel és kisebb-nagyobb sziklánkkal tarkított kis erdei út, ami egyben egyébként tanösvény is. Mellett az ördögárok patak folyik, úgyhogy erre is érdemes figyelni, és esős időben, amikor a patak vízhozama megnövekszik, kicsit több izgalomra számíthatunk, de hát erről most konkrétan nincsen szó. Itt talán most alig-alig, de azért csörgedezik, de az is lehetséges már, hogy itt-ott, vagy teljes hosszában is kisárad, de azért ott még mindig hűvösebb a levegő, könnyű a terep, úgyhogy ennek köszönhetően kiváló úti cél családi kirándulásokhoz is. Közel 20 karsztvizek által formált barlang és üreg rejtőzik ott, köztük a Remete barlang, ami bronzkori, vaskori és római kori régészeti leleteiről is híres. A Szurdok völgyet 1974-ben nyilvánították védetté, aztán 78-ban a budai tájvédelmi körzethez csatolták, fokozottan védett természetvédelmi területként. A Remete Szurdokon átvezett az országos kék túra, vagyis az OKT és a Mária út nyomvonala is. Leggyorsabban Budapest Mária Remete kegy templomától az országos kék túrán juthatunk el, a kék túra útvonalán juthatunk el a Szurdokba. Aztán ott van az új kedvenc a Dunaparton, a Dunakeszi strand, az egyik szívem csücske, ugye nem szabad kihagyni ezt sem a válogatásból, nyilván a Dunapart nagy kincs, úgyhogy ezzel kapcsolatban viszont nehéz dolog választani, mert hogy annyi klassz hely van, hogy ezt a turista is írja, a legnagyobb folyó a kánikulában mindenképpen egy látogatásra érdemes pont. Dunakeszin a Liget utcától kezdődik, és a Katonadob mögötti részen húzódik, 450 méteres partszakaszon jól lehet sétálni az árnyas fák alatt. Padokból sincs hiány, úgyhogy bárhol letelepedhet az ember, előveheti az elemózsiáját, nézheti a fodrozódó folyót, bár most nagyon-nagyon kevés a víz, óriási nagy a pad, de akkor is jól esik ott sétálni. Aztán ott van a Millennium Rét, a patakparti piknik lehetősége, ami tulajdonképpen egészen őszig remek pihenőhely, egy egészen tágas tisztás, ennek a megközelítése egyrészt klassz, látványos erdei sétával is összeköthetjük az alsó jegenyevöldben. A kirándulás indulhat a Mátyásdombon található Solymári vártól, vagy a Budapest és Solymár határában álló benzinkúttól is. Mindkét turista ösvény átvezet a réten, ahol vannak padok, asztalok, kiépített tűzrakó helyek, ahol most nem fogunk tüzet rakni nyilván ebben a hőségben és ebben a hőségriadóban, de mindenki képpen érdemes egyet sétálni az árnyas fák alatt, semmiképpen sem a rekkenő hőségben. Aztán, ami még klassz lehet, hogyha a hőség elől menekülnék, akkor menjünk le a föld alá, a Pálvölgyi barlangba. A hőség elől ugyanis mindig jó ötlet egy hűvös barlangtúra, a túra alatt szép cseppköveket, különleges szikla alakzatokat, csillagó kalcit, kristályokat és hasadékszerű járatokat is megcsodálhatunk. Hétfő kivételével minden nap nyitva van, az első vezetett túra 10 óra 15 perckor szokott indulni, az utolsó pedig 16-15-kor. A legegyszerűbb megközelítés az az, hogyha a Kolosi térről a 65-ös busszal a Pálvölgyi Cseppkőbarlang nevű megállóig utazunk, ennyire egyszerű az egész, és akkor van néhány program, amivel át lehet hidalni a forró napokat, úgyhogy nem csak otthon ülünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szépségtrükkök és szépségtippek a nyári időre. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki, minősített arcjóga oktatóval. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Mik a legfontosabb dolgok, amikre oda kell figyelnünk nyáron?
2: Ugye nyáron mindenki a fényvédőről beszél, ami egy rettentően fontos dolog. Viszont arcjóga oktatóként én szeretném egy kicsit más oldalról megközelíteni a témát, hiszen van néhány olyan apró szokás, amivel a nyár végére nem csak a bőrünket, hanem az arcunk tartását is megőrizhetjük, ami azt gondolom, hogy mindenkinek talán nagyon fontos lehet, meg jó lehet, és hogy nem is gondolnánk, hogy egyébként ez a nagy meleg, meg maga a nyár, az mindent tesz az arcunkkal, meg az izmainkkal.
1: Mit tesz velünk, és mitől néz ki fáradtabbnak az arc nyár végére?
2: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a nyár mindenkinek ugye a boldogságról, a felszabadulásról, a felszabadultságról szól, ugyanakkor szerencsére és jó esetben ugye sokkal többet mosolygunk. Szintén jó esetben sokkal többet beszélgetünk. De ez mit jelent az arcunk szempontjából? Ugye az, hogy sokkal többet grimaszolunk. Tehát az izmok sokkal hamarabb és sokkal jobban elfáradnak, és ez még ugye tetézheti az is, hogy a hő miatt, a hőség miatt ugye sokkal jobban izzadunk, folyadékot veszítünk, elektrolitokat veszítünk, és ugye ennek a következménye lehet például egy gyorsabb izomfáradás, és ugye a finom koordinációnak a romlása is, mert hogy amikor ugye grimaszolunk, a mimikai izmok azok iszonyatosan picikek is izmok, és ezek nagyon-nagyon sok munkát végeznek minden egyes pillanatban, amire mi oda sem tudunk figyelni. De van egy jó hír, hogy jó esetben mindig van rajtunk egy hatalmas szemüveg, napszemüveg, amit egyébként több szempontból is ajánlok mindenkinek, nem csak azért, mert hogy ápol és eltakar, jól néz ki, divatos, hanem ugye a szemünk szempontjából is nagyon jót tesz, megvédi a szemünket, abban is segít, hogy kevesebbet grimaszoljunk, és egy nagyon jó kis takarás lehet nekünk, hogy ha már rajtunk van ez a nagy szemüveg, akkor mögötte akár csinálhatunk egy-két arcjóga gyakorlatot is, amivel ellensúlyozni tudjuk ezeket a hatásokat. Ugye, ha már beszéltünk arról, hogy a napszemeg az nem csak divat kiegészítő, akkor mondanék erre például egy nagyon könnyű tippet, hogy mit tudunk mögötte csinálni. Hogyha felfelé nézel, mint hogyha el szeretnél olvasni egy utcatáblát jó messze, és az alsó szemhéjadat nagyon finoman, mint hogyha hunyorognál, mint ha nem jól látnád, behúzod, és ez a mozdulat lesz az, amit mi keresünk, tehát hogy behúz, ellazít, és azért nagyon fontos, hogy ne csak magunk elé, hanem egy picit felfelé nézzünk, mert akkor sokkal könnyebben szét tudjuk választani az alsó és a felső szemhéjunkat, és ugye ezzel mi az alsó szemhéjat tudjuk edzeni, és ezt 10-szer érdemes megismételni, igazából ahányszor eszünkbe jut, ezt nyugodtan tudjuk használni, és ez nagyon sokat segít, hogy a szemkörnyéki izmokat tudatosan aktiváljuk.
1: Mit tehetünk még, és miért különösen fontos az arcjóga, vagy az arcizmok mozgatása nyáron?
2: Ugye, ami még nagyon fontos, hogyha belegondolunk abba, hogy nyáron minden lefelé húz minket, hiszen ülünk a tengerparton, Balatonparton, olvasunk egy könyvet, lefelé hajtjuk a fejünket, és már megjelenhetnek ezek a nem túl előnyös, vízszintes ráncok a nyakunkon. Tehát nyáron még inkább fontos az, hogy odafigyeljünk a helyes testtartásra. Tehát amikor például a lángososnál állunk sorba, akkor is figyeljünk arra rá, hogy egyenesen álljunk, és hogy fejtetővel felfelé nyújtózkodjunk, mert hogyha már egy jó testtartásunk van, akkor sokkal inkább kifeszül minden. De mi is a jó testtartás? Ugye, hogyha egyenesen állunk, felfelé húzzuk a vállainkat, a fülünk felé, nagyon gyengén egy kicsit hátra toljuk a vállunkat, leengedjük. Ez lenne az a testtartás, amiben egyébként kéne állnunk, ülnünk, sétálnunk és sorban állnunk a lángososnál, és ezzel nagyon sokat tudunk segíteni abban, hogy például ne csak az arcunk, hanem a nyakunk is szép, feszes maradjon.
1: Hogyha odafigyelünk erre, akkor bizony nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a bőrünk rugalmassága az megmaradjon, sőt, akár szinten tartsuk, vagy visszafordíthassunk bizonyos folyamatokat az arcunkon, az arcbőrünkkel, illetve az arcizomzattal kapcsolatban, hogy miért különösen fontos ez nyár, határidőben. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki minősített arcjoga oktatóval, szóval nyári arcjoga szépségtrükkök. Itt a műsorban hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Nyári arcjóga tippek és trükkök, miért hasznos ez, és miért különösen fontos nyáron? Mire tudunk odafigyelni, hogy hol tudjuk gyakorolni mindezt? Ugye beszéltünk már arról, hogy a napszemüveg alatt is gyakorolhatunk, de miben segít ez, és nyáron kell-e valamilyen más segítség még az arcbőrünknek, illetve az arcizmoknak az arcjóga mellé? Erről is beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki minősített arcjóga oktatóval. Szóval mire kell odafigyelnünk még?
2: Ugye említettem azt, hogy a nyár az a bulizásról, a vidámságról szól, de azért feszültség is adódhat természetesen ilyenkor is, illetve a nagy meleg az megviselheti a szervezetünket, az idegrendszerünket, és ugye az alvásunkra is kihatással van, ami ugye tudjuk nagyon jól, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy mennyire leszünk frissek és fittek. Ezért egy esti trükk, ugye az állkapocsban, a rágó izomban nagyon sok feszültség raktározódhat, tehát hogyha este, elalvás előtt ezt a kis lazító gyakorlatot megcsináljuk, akkor sokkal pihentetőbb lesz az alvásunk. Na de mi is ez a gyakorlat? Ugye keressük meg először is a rágó izmainkat. Ezt úgy találjuk meg, hogyha a fülünk elé az állkapos csontnak a végére rátesszük a mutató ujjunkat, és egy icipicit összeszorítjuk az állkapcsunkat. Ott érezni fogjuk, hogy egy izom mozog az ujjunk alatt. Tartsuk ott az ujjainkat, viszont most már lazítsuk el az állkapcsot, és ezt az izmot jó alaposan masszírozzuk át. Bevethetjük azt a trükköt is, hogy egy kicsit behajlítjuk a mutató ujjunkat, és ezzel a kis bütyök résszel masszírozzuk. Adott esetben ez egy icipicit fájdalmas vagy kellemetlen érzés lehet, de azt gondolom, hogy ez egy kellemetlen érzés, de hogyha valakinek ez kellemetlenséget okoz, ez ugye azt jelenti, hogy ott izomfeszültség van. Nyilván mindenki csak olyan mértékkel csinálja ezt, hogy fájdalmat ne okozzunk magunkkal, hiszen az arcjóga az egy kellemes érzés kell, hogy legyen, de ahol találunk ilyen kissé fájdalmas pontokat, ott érdemes elidőzni, mert hogy ezzel tudjuk oldani az állkapocsban a feszültséget.
1: Hogyha az állkapocsban oldódik a feszültség, az okoz nyilván egy ellazultabb mentális, pszichés állapotot is, de természetesen nagyon sokat segít, és nagyon fontos azokat az izmokat illetően, amiket mondjuk stimulálni szoktak, akár botoxal, akár különböző plasztikai vagy kozmetológiai beavatkozásokkal, hogy mondjuk akár ez a harcsaszáj, lefelé görbülő szájvonal megemelkedhessen. Ezek is lényegesek nyáridőben, vagy ez általában érvényes, hogy azokra érdemes odafigyelni?
2: Általában érdemes odafigyelni ezekre, és nagyon jól mondtad, hogy ugye a botoxal is ugyanezeket a hatásokat szeretnék elérni. Természetesen a kettő abszolút megfér egymás mellett, de hogyha valaki a természetesebb irányt szereti, akkor erre a lazító hatásra ugye abszolút az arcjogával lehet jó hatást gyakorolni. Például erre a lefelé görbülő szájvonalra, amit említettél, ezt is nagyon könnyen lehet lazítani, hogyha itt is behajlítjuk a mutatóujjunkat, és a száj szeglethez tesszük a mutatóujjainkat, ezeket a kis bütyköket, és elindulunk lefelé az állív felé. Félúton, ha megállunk, akkor ott érzünk egy nagyon picike kis bemélyedést. Ugye ez a szájszeglet lefelé húzó izom, hogyha ezt rendszeresen masszírozgatjuk, akkor annak az izomnak a megrövidülését tudjuk megakadályozni, és nem fogja lefelé húzni a szánkat. Viszont ugyanilyen fontos, főleg nyáron a homloknak a lazítása, azt is ugyanígy a kis bütykeinkkel, a behajlított bütykeinkkel tudjuk megtenni, hogy a homlok közepétől a halánték felé átmasszírozzuk ezeket a nagy homlokizmokat, és ez is nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ellazuljanak ezek a túlhasznált izmok, mert hogy ezeket folyamatosan egész nap csak használjuk, tehát erre erősítő arctorna gyakorlatokat soha nem fogunk csinálni, ezeket mindig lazítani kell, és ezzel tudjuk elérni azt, hogy ott egy megpihentebb tekintet legyen, és ezáltal lesz kevésbé ráncos az az adott terület.
1: Hogyan tudunk gyakoroltatni a fiúkkal és a férfiakkal, a partnereinkkel, hiszen az arcjóga, és ami különösen fontos az arcjógából nyáridőben, az nem csak a hölgyekre vonatkozik, sőt, kifejezetten hasznos az uraknak is, például akik mondjuk úgy mennek nyaralni, hogy ők vezetik végig az utat, ugye olyankor a koncentrációtól, a rágózástól, a hunyorgástól nagyon el tud fáradni, be tud görcsölni bármelyik arcizmunk, ezzel folytatódik. folytatjuk majd. Vendégem a mai műsorban Juhász Viki, minősített arcjoga oktató.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Arcjogás tippek nyáridőre. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki, a minősített arcjoga oktatóval, és akkor ugye ott tettük le a fonalat, hogy a férfiaknak ugyanúgy hasznos lehet. Például ugye nyáron, amikor levezetnek egy hosszú utat, hunyorognak, koncentrálnak, rágogumiznak hosszú órákon keresztül, akkor az bizonyára nagy hatással van az arcizmokra, és így nyilván a hangulatunkra, és nyilván a mentális állapotra is, ugye az izommozgás hat.
2: Igen, abszolút. És hát ugyanúgy, ahogy az öregedés, a gravitáció, ez ugyanúgy a férfiakra is hat, csak ők egy kicsit szerencsések helyzetben vannak, hiszen sármosak lehetnek tőle, de természetesen szerencsére én is nagyon sok olyan férfival találkoztam, aki nyitott erre az arctornára, de hogyha nem nyitott, akkor akár ez egy jó kis párkapcsolati közös program lehet, hogyha a hölgyek veszik a fáradtságot, és mondjuk ők maguk megcsinálják ezeket a masszírozó mozdulatokat, amiket akár az előbb beszéltünk, akkor ez azt gondolom, hogy egy jó kis rituálé lehet. Illetve ami még nagyon fontos a hölgyeknél is, és a férfiaknál is, az a folyadékbevitel. És talán itt mi nők lehet, hogy egy kicsit tudatosabbak vagyunk ebben, tehát hogy azzal is tudunk még segíteni esetleg a párunkon, vagy a férfi ismerőseinken, hogy emlékeztetjük őket, hogy a folyadékbevitel, és itt a tiszta vízre gondolok, vagy a ízesítésmentes teára például, hogy ez mennyire fontos, mert ugye, hogyha már cukros üdítőt iszunk, az is mind-mind megtartja a vizet, tehát az hidratálás szempontjából nem annyira pozitív. De azt gondolom, hogy egy-két ilyen apró kezdő mozdulatot be lehet vetni az uraknál, és hogyha némi ellenállásba ütközünk, akkor talán egy ilyen kis kényeztetéssel lehet kezdeni, és akkor ők is érezni fogják ennek a pozitív hatását. Egyébként azok a férfiak, akik nyitottak rá, meglepően nagyon-nagyon ügyesek szoktak lenni, úgyhogy tényleg én nekem csak pozitív tapasztalásom van ezzel kapcsolatban.
1: Mire ügyeljünk még nyáron, arcjoga és nyár viszonylatban?
2: Hát ugye a fényvédőkről nagyon sokat beszéltünk, és itt nem feltétlenül csak a krémekre gondolok, hanem például a kalapra. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem a kalap és a napszemüveg kombó az egy nagyon jó párosítás. Ugye az UV-sugárzás az nagyon-nagyon öregíti a bőrt, de nyilván szeretnénk azt, hogy minél szebb, csoki barna színünk legyen, úgyhogy szerintem a fényvédőnek a megfelelő használata, odafigyelni arra, hogy mikor napozunk, ez ugye tényleg nagyon lényeges, akkor sokan például azt hiszik, hogy csak ha kifekszenek a tűző napra, akkor barnulhatnak, pedig ugye az árnyékban is nagyon szépen lehet barnulni ebben a szűrt fényben, és ott ráadásul ezek a kockázati tényezők csökkennek, és tényleg a hidratálás az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy bárhova indulunk nyáron, akkor legyen megfelelő folyadékbevitel, és ami ugye a bőr szempontjából nagyon fontos, az a fehérje fogyasztás, hogy figyeljünk oda arra, hogy a megfelelő fehérje bevitel az megtörténjen, különböző módszerek vannak erre, ezeknek is én már nagyon jól utána lehet nézni, hogy hogyan tudunk minőségi fehérjét bevinni, de ugye ez a bőrnek egy nagyon fontos alkotóeleme, és nyáron azt gondolom, hogy erre kiemelten fontos odafigyelni.
1: Viki, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönjük a jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki magával tudja vinni a nyaralásra is, vagy a szabadságára, vagy pedig akár munkaidőben, mert hogy akkor is lehet gyakorolni. Juhász Viki, minősített arcjoga oktató volt a műsor vendége, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szép napot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 40 év felett gátolják a fogyást, lassítják az anyagcserét, ételek és italok, amik rosszul hatnak a hormonokra. Tessék nagyon figyelni, ugye 40 éves kor felett már amúgy is problémás a létezés és az egészségünk, szépségünk kordában tartása és fenntartása, hiszen 40 éves kor felett már nem úgy működik az anyagcsere, mint fiatalabb korunkban, és ugye az anyagcsere gyakorlatilag mindent befolyásol. Érdemes pár dologra odafigyelni, mik ezek. Például hát nyilván is elsősorban az étkezés. 40 éves kor felett ugyanis megváltozik a szervezet működése, jelentősen csökken a kollagén termelődés, az ízületek egyre érzékenyebbé válnak a terhelésre, lassul az anyagcsere, és sokkal nehezebb megszabadulni akár csak 2-3 kilótól is. Természetesen az étrend összeállításán múlik leginkább az, hogy milyen ütemben zajlik az öregedés folyamata, és hogy sikerül-e megakadályozni az elhízást. Ugye nagyon sok háztartásban alattomos bűnösök lapulnak, amiket napi szinten fogyasztva telített zsírokat, túlzó mértékű cukrot és nátriumot juttatnak a szervezetbe, úgyhogy itt vannak azok, amiket javasolt mérsékelni 40 éves kor felett. Hát gyerekek, virslés, előre csomagolt húsok, azaz a feldolgozott élelmiszer. Füstölt szalonnák, virslik, felvágottak, mind nagy-nagy-nagy mértékben tartalmaznak nátriumot, és bármennyire is fehérjében gazdag, és még a ketodiétába is beilleszthető élelmiszerekről van szó, a nitrátok és a nitritek emelik a vérnyomást, károsítják a vérereket, emellett pedig a hatásukra megnövekszik a szervezet oxidatív stressz szintje, ami elhízáshoz vezet, és az öregedést is felgyorsítja. A magas nátrium szint vízvisszatartó hatású befolyásolja a vesében lévő hormonokat is. A vaj például, képzeljétek el, margarinból és vajból ugye azok sírtartalma miatt naponta maximum 2 kanállal ajánlott fogyasztani, de ezt a mennyiséget nagyon könnyű átlépni. Elegendő sütésnél vajjal kikenni a tepsit, vagy valamilyen vajas süteményt készíteni, és már is a többszörösét visszük be. És ezek az úgynevezett transz zsírok lassítják az anyagcserét, gyengítik az inzulinválaszt, és növelik a koleszterin szintet is. Ám egy 2010-es kutatásban azt is kiderítették, hogy a transz zsírmentes margarinok mérsékletes fogyasztása, azaz 2-3 gram naponta belőle még jótékonyan befolyásolja a koleszterin szintet. Azért itt szerintem a franciák ezzel vitatkoznának. Aztán ott van a fehér liszt, ugye, a finomított és a feldolgozott gabonafélékből készült búzaliszt, amik gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, hirtelen vércukorszint növekedést okoznak, ami aztán egy idő után elhízáshoz vezet, és olyan betegségekhez, mint a cukorbetegség. A lassan felszívódó típusok, mint a teljes kiörlésű liszt vagy a tönköly búzaliszt, a rostartalmuknak hála táplálják a bélflórában található jótékony baktériumokat, amik bizonyítottan segítik a fogyókúrás folyamatokat, erre 40 éves kor felett javasolt külön odafigyelni. És hát bármilyen egészségnek is tűnik reggelente egy-egy pohár narancslevet meginni, valójában a gyümölcslevek, főleg a boltban kaphatók legtöbbje hozzáadott cukrot tartalmaz, úgyhogy tessék belegondolni, hogy már eleve a gyümölcsben lévő fruktózis okozhat hasi elhízást, a plusz cukortartalom miatt pedig rövid időn belül a túlsúly gyakorlatilag a végeredmény egészen biztosan. Aztán ott vannak a szénsavas üdítők, a zéró és a cukros is, úgyhogy tessék erre is figyelni, mert hogy a cukros és diétás üdítőitalok bevitele egyaránt mérséklendő kategória 40 éves kor felett, hiába diétás valami attól még okozhat súlygyarapodást, a Yale Egyetem tudósai találtak kapcsolatot a hastályéki hígzás és a mesterséges édesítők között, ezen kívül pedig egy átfogó 78 ezer főt számláló 22 éven át tartó kutatásban pedig a cukros szénsavas üdítők hatását vizsgálták a nők szervezetére, és azoknál, akik napi szinten egy pohárral megittak a cukros üdítőkből, 75%-kal nagyobb eséllyel alakult ki a köszvény. Aztán itt van még a bűnösök között sajnos a kávé, de hát ez bizonyos helyeken a világban azért szintén vitatott, pont úgy, mint mondjuk a vaj mennyiségének a bevitelével vitatkoznának a franciák, hát a kávé mennyiségének a bevitelével pedig vitatkoznának például az olaszok vagy a brazilok. Ugye a kávé sokunknak napindító üzemanyag, ám némelyek napközben is legurítanak még pár pohárral belőle, és ahogy telik az idő, úgy változik a szervezet cirkadián ritmusa, és vele együtt a hormonháztartás is. Így válik az ember egyre érzékenyebbé a koffeinre és annak élénkítő hatására, a túlzó fogyasztás következtében pedig alvászavar alakulhat ki, ami pedig aztán szorosan összefügg az elhízással és az anyagcsere erőteljes lassulásával is, úgyhogy ezekre kell figyelni 40 éves kor felett.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Eperbőr. Mi is az az eperbőr vagy eperláb, és hogyan tudunk megszabadulni tőle, hogy aztán újra ragyogó bőrünk legyen? Ha frissen borotváltuk a lábunkat, és az már is rögtön eperre emlékeztető fekete vagy vörös szőrtűző foltokat mutat, akkor nem kell aggódni, mert van megoldás, elmondom, hogy mit lehet tenni ellene. Egyébként akár egy dalcímre is emlékeztethetne ez a kifejezés, hogy eperlábak, és erről akkor beszélünk, amikor az eper magvaihoz hasonló apró fekete vagy vörös pöttyök jelennek meg a bőr felszínén közvetlenül borotválkozás vagy szőrtelenítés után. Nyilván adódik a kérdés, hogy mi sötétíti be a pórusokat, és ami még fontosabb, hogy hogyan tudunk megszabadulni tőle. Noha a tél, amikor a lábainkat ruha fedi, hosszan elhúzódhat, ennek ellenére a nők nagy többsége nem csak magabiztosabb, de jobban is érzi magát akkor, hogyha a bőre sejmes, ragyogó, simogatni való, könnyen testápolózható, és nem csak a jóga órán mutathatja meg, hanem mondjuk egy harisnyában is szépen mutat. Na de, vissza egy kicsit még az eredeti problémához, mik azok az eperlábak. Ugye az eperlábnak nincs köze a gyümölcshöz, helyette a bőr egy zavaró látványnyújtó állapotáról van szó, ami számos hölgynek okozhat kellemetlenséget. Az orvosi néven keratózis pilarisként emlegetett sötét szőrtűző pöttyök valójában a borotválás után jelentkező fagyú és szennyeződések, illetve baktériumok által eltömített pórusok. Egyesek borotva árnyékként utalnak a jelenségre, ami egyébként teljesen ártalmatlan, de azért gyakran előfordul, és igen kellemetlen élmény ez a bőrnek is, meg hát úgy egyáltalán ránézésre is. A jó hír viszont az, hogy mind a kezelése, mind pedig a megelőzése tök egyszerű. A borotva árnyéka, nevezzük akkor így, akkor keletkezik, amikor a lábakat borító szőrszálakat nem sikerül teljesen leborotválni, és a szőrtűszők a helyükön maradva láthatóvá válnak. A bőr pedig egy hajban és körmökben is föllelhető keratin nevű fehérjét termel, erről már sokat hallottunk, ami

0: színe fölött marad. Az ilyen jellegű pöttyök esetén a világos hajszínnel és szőrzettel rendelkezők természetesen előnyt élveznek, mert hogy a szőrszálaik és a szőrtűzőik is kevésbé látványosak, ha erősebb vagy sötétebb szőrzettel rendelkezik a hölgy, az illető akkor viszont sajnos azok hajlamosabbak arra, hogy megtapasztalják ezt a jelenséget. Mi segíthet ellene? Védekezni is tudunk, és illuminálni is tudjuk őket. Itt van néhány tipp, ami segít megelőzni ezt az állapotot. Egészen egyszerű a dolog. Ugye az egyik Jolly Joker a bőrápolásban az a bőrradír, vagy a bőrhámlasztás. Ha borotvapengével szeretnénk sima lábakat elérni, a tökéletes végeredmény érdekében a borotválást megelőzően szépen át kell akkurátusan masszírozni a lábszárunkat a hámlasztóval. Az üzletekben egy csomóféle hámlasztó termék közül lehet válogatni, de természetes úton házi alternatívaként őrölt kávét is lehet használni, kávézacot is lehet használni. A bőrünk meghálálja, hogyha előkészítjük őt a borotváláshoz. Plusz, ahogy már sokszor elmondtam, olívaolaj és só vagy cukor. Aztán ott van az epilátor, ugye, mert amennyiben hajlamosak vagyunk az eperláb jelenségnek megtapasztalására, tehát pöttyös sokszor a lábunk borotválás után, akkor hasznosabb lehet, hogyha elkezdünk gyantáztatni, vagy kipróbáljuk az epilátort, mert ugye az önmagában már pontosan arról szól, és azért ad hosszabb szőrtelenséget, mert a szőrtűzővel együtt távolítja el a borostát, pontosabban a szőrszálakat. Aztán a bőrlágyítás nagyon fontos. A bőrt, hogyha felmelegítjük, az kitágítja a pórusokat, és ezért borotválás előtt célszerű egy meleg zuhanyt venni, és utána bőrradírozni, és az kiviszi a szőrtűző tövéből a fagyú szennyeződést, és sokkal könnyebb lesz így a borotvát is használni. És ami még nagyon fontos, megfelelő borotva. Teljesen precízen csak úgy tudjuk eltávolítani a szőrt, hogyha rendes, éles pengéket használunk. 3 hetente cserélni kell a borotvát, vagy a borotva fejét, ez nagyon fontos. És amit a férfiaktól látunk, használjunk borotvahabot, mert a borotvahab használata elősegíti a pengék akadálytalan siklását, és arról is gondoskodik, hogy ne jelenjen meg pír vagy kipattogzás a bőrön.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma egy kortárs, kedvenc, óriási, zseniális, fantasztikus színésznő, egy nagyszerű ember, nem csak az én személyes kedvencem, szerintem nagyon sokunké, mondhatom, hogy majdnem minden ember szereti Meryl Streepet, aki átaludta a felvételi vizsgáját a jogi karra, és így lett a világ leghíresebb színésznője. 2024. június 22-én töltötte be a 75. születésnapját a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep. A színésznő karrierjében a 70-es évek végétől nem telt el úgy 5 év, hogy ne jelölték volna Oscarra. Emellett számos Golden Globe és Emmy díj büszke birtokosa is. 4 gyereke van. A Kramer kontra Kramer című filmben nyújtott alakításával vált világhírűvé. Ugye ott egy gyermek elhelyezési per egy válás az, amiről tulajdonképpen az egész történet szól, és Dustin Hoffman a másik főszereplő Meryl Streep mellett. Mindig mosolyog, mindig határozott, célra tölő, profi, fantasztikus idézetek keringenek tőle a neten, amiket nagyon sok nő megszívlel, sőt, talán nagyon sok férfi is. És ő az, akiben a gyerekkorától keveredett a kedvesség és a céltudatosság. Már nagyon fiatalon játszott iskolai darabokban rendszerint főszerepeket, emellett pedig igyekezett aktívan kivenni a részét a szociális életből. Képben volt a trendekkel, pompon lányként szurkolt. Gimnazista éveiben a haját már akkor is szőkítette, majd aztán végzős korában bálkirálynőnek is megválasztották az iskolában, bár az egyik interjújában elmondta, hogy ez őt annyira nem érdekelte. Noha a családjától persze nem állt messze a művészet, a színésznőt pedig már egész fiatal korától bátorították, hogy menjen és dolgozzon keményen az álmaiért, bármi lehet belőle és bármerre is akarjon haladni. Nagyon fontos volt azért az ő életével kapcsolatban, hogy elbizonytalanodott a színész pályát, illetően Meryl Streep, amikor elkezdett a Yale Egyetemen drámatagozaton tanulni, párhuzamosan pincérnőként kellett dolgozni, hogy fedezze a kiadásait, és egyszer annyira túlterhelte magát, hogy fekélyek alakultak ki nála, ezért inkább úgy döntött, hogy átáll a jogi pályára. Szerencséjére a felvételi reggelén sikerült elaludnia, hát a szerencséjére ebben az esetben ez idézőjeles, amit viszont ő maga jelként értelmezett, hogy a jogi pálya talán mégsem neki való, hogyha így nem jutott el a felvételire. Ma már híres film szerepei miatt ismeri mindenki a nevét, de eleinte főként televíziós produkciókban játszott és színházban. Hamarabb nyert Primetime Emmy díjat, mint Oscart, az első filmes szerepe pedig az 1977-ben megjelent Julia című alkotásban volt. Az ezt követő Szarvasvadász, amiben Robert De Niro és Christopher Walken mellett játszott, hozta meg számára igazán a szakmai ismertséget és elismerést, tehát itt most nem a közönség elismeréséről beszélünk, és innentől kezdve már tényleg csak egy lépés volt az 1979-es Kramer kontra Kramer, amivel az első Oscart meg is nyert. Egyébként ajánlom a könyvet is, meg a filmet is. Fantasztikus az írás is, a film is. Ez azon kevés könyvek közé tartozik, amiből egy nagyon jó adaptációt, filmadaptációt készítettek. Volt olyan egyébként később sikert arató filmszerep, amit végül nem ő kapott meg, ilyen a Sigourney Weaver számára világsikert hozó 8. utas a halál, amiben a rendező Ridley Scott eredetileg Meryl Streepet szerette volna főszereplőnek, de aztán végül nem működött közöttük a dolog, mert a színésznő akkori szerelme, John Cazale nem sokkal korábban távozott el az élők sorából tüdőrák miatt, és ekkor esett a választás Weaverre, akivel Streep egy osztályba járt a színész szakon. A két ma már legendás színésznő még közös medencés darabban is játszott, aminek az volt a címe, hogy Békák, a Békák. Meryl Streep 1982-ben megkapta a második Oscar-díját, de utána is rengeteg ikonikus filmben szerepelt. Ilyen volt többek között a Távol Afrikától, a Sikolya sötétben, a Képeslapok a szakadékból, az Ördög Prádát visel, vagy a Mamma Mia, ugye? A mozis siker. 2012-ben jött a harmadik Oscar az életrajzi drámáért, amiben Margaret Thatcher brit politikust alakította. A következő évben pedig ő adta át a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart Daniel Day-Lewis-nak a Lincoln című filmért. Az elmúlt 50 év egyik legnagyobb hatású színésznőjeként Meryl Streep számtalan jelentős filmben szerepelt, alakítása egyszer erőteljes, máskor lágy, de mindenek előtt nagyon természetes. Még Betty Davis is, akit rengeteg kritikus filmtörténész és esztét a minden idők egyik legnagyobb színésznőjéként tart számon, elismerte a munkáját. Ez tehát Meryl Streep karrierjének és életének rövid története a történelem nagyjai sorozatunkban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól.